0: Mások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól, aki tehát nem tudja egy összegben rendezni a gépjármű adót ilyen valamelyik fizetési könnyítési lehetőséggel, mert ezzel elkerülheti a későbbi többletköltségeket, figyelmeztet a NAV. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófa védelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, ezt írta az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság a honlapján. Mint írják, az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. Az önkéntes tűzoltó egyesületek számára kiírt pályázatra idén 652 egyesület, összesen több mint 609 millió forint értékű igényt nyújtott be. A 652 önkéntes tűzoltó egyesület összesen 551 millió 800 ezer forint támogatásban részesül. A pályázók a megítélt támogatásból 179 millió 700 ezer forintot működési költségeikre fordíthatnak, 273 millió 900 ezer forint értékben maguk szerezhetnek be tűzoltó szakmai és egyéb eszközöket, 42 millió forintot szertár felújításra, 39 millió 300 ezer forintot pedig gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel, továbbá természetbeni támogatásként 16 millió 900 ezer forint értékben EDR rádiókat vehetnek majd át a nyertesek, áll a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet délután 21 és 25 fok között alakul térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: New Yorkban az Oniros Film Awards Best Soundtrack kategóriájának győztese lett Barta Ildikó miskolci művész tanár zeneszerző. Ez az első filmzenei díj számomra nem csupán egy elismerés, egy álom beteljesülése, egy fontos mérföldkő és egy megerősítés, hogy érdemes volt hinni ebben az útban, írta Ildikó közösségi oldalán. Pedagógiai és zeneszerzői munkásságáról is beszélgetünk a következő percek. Lassan itt az év vége, és hát ilyenkor már egy kis összegzésre is lehetőség nyílik, ki kell osztani a bizonyítványokat, a minősítéseket, és hát bizony elgondolkozik, gondolom minden pedagógus is, hogy zárja ezt a tanévet, sikerekkel, nehézségekkel, tulajdonképpen mi a konklúzió? Kérdezem Barta Ildikót, a miskolci Bartók Béla zeneművészeti és táncművészeti szakgimnázium zeneelmélet tanszakának a vezetőjét. Hát hogyan értékeled, mivel zárjátok ezt az évet, hiszen a híradásokból is azért szép sikerekről kaptunk mi híreket.
2: Ez egy csodálatos év volt számunkra. A tanszak nagyon jeleskedett számos országos versenyben. A két növendékemmel indultam, a 15. országos Kodály Zoltán szolfézs és páros éneklési versenyen, ahonnan 5 díjjal tértünk haza. Szabó András és Simko Andrással 3 éve is indultunk, akkor is hoztak 3 díjat is, de most 5-tel tértünk haza, úgyhogy ez csodálatos volt. Maga a kategóriában, a szolfézs kategóriában Szabó Andris megnyerte, és a Kodály Társaság, a Magyar Kodály Társaság külön díját is megkapta a legjobb dalelemzésért, Simko András pedig a legjobb kortárs laprololvasásért, és emellett a másik kategóriában, amiben indultunk, a páros éneklési versenyt is megnyerték a fiúk. 3 éve még harmadikok voltak, most pedig ők nyerték meg, és én is kaptam egy Gulyás Mánya díjat a felkészítő munkámért, ami nagyon meglepett és nagyon sok boldogsággal töltött el, és utána pedig, ugye ez márciusban volt, májusban pedig az 5. Vándor Révész karvezető versenyen voltunk, ahol Szabó András második helyezett lett.
1: Hát ezek nagyon szép sikerek. Olvastunk arról is, hogy a kórus sokat dolgozott.
2: Igen, a kórus mindig sokat dolgozik, és volt egy különleges projektünk, mégpedig az, hogy a Magyar Dallamok 9. tehetség napon kaptunk egy felkérést, Lendvai Péter zeneszerző írt egy kórusművet kifejezetten az én kórusom számára, mégpedig Szabó Lőrinc 125. évfordulójára, és ezt a Nyár című darabot, ez kifejezetten ugye nekünk írta, és aztán az előadás után nekünk is ajánlotta, ami nagyon nagy megtiszteltetés. Nehéz volt megtanulni a gyerekeknek, de sok segítségben volt részem, például a kamarazenekart a művész kollégáim segítségével adtuk elő. Tehát a művész kollégáim kíséretével történt.
1: Nem csak középfokon, bár ott már reméljük, hogy nem, de alsófokon azért a szolfézs az egy mumus a gyerekeknek.
2: Igen, azt szoktam mondani, hogy olyan érzés egy picit, mint amilyen matematika tanárnak lenni, hogy valóban ez egy probléma, hogy mostanában sok gyerek kéri az édesanyját, hogy járja ki, hogy felmentést kapjon szolfésból, és sok alsófokú kolléga panaszkodik arról, hogy ki akarják venni a gyerekeket az iskolából, szinte megzsarolják a főtertanárokat, hogy annyira nem szeretnének szolfést tanulni. Miközben azért Kodály országában ez furcsa, hiszen a korábbi generációk meg olyan nagyszerűen beléjük ivódva használják a mai napig a szolmizációt. Erre volt egy nagyon különleges példa, hogy egy nyugdíjas korú diák jelentkezett hozzánk felvételire, és lekörözte a fiatalokat, mert azt mondta, hogy ő 6 évesen olyan szinten megtanulta a a kézjelekkel a szolmizációt, hogy ránéz egy kottára, vagy meghal valamit, és abban a pillanatban megszólal benne szolmizálva. Úgyhogy látszik, hogy régen milyen alapos munkát végeztek.
1: És azért ez nagyon jó volt, mert ez egy olyan kapaszkodó volt mindenhez, és végigkíséri az embernek az életét. Hát én is zenészként kezdtem a pályámat, és hát azért a mai napig bármit leszolmizálok. És jó, mert egy támpont.
2: Igen, ez egy csodálatos dolog. Az egyébként nagyon édesek a fiaim, hát úgy hívom őket, a két Andrist, mert ugye Simkó Andrisnak abszolút hallása van, és ugye ő nem szokott szolmizálni, úgymond nincs rá szüksége, viszont a másik gyermek, Szabó Andris pedig zeneovitól kezdve szolmizál, úgyhogy azt a nevet adta neki a kollégája, hogy szolmizátor.
1: Na hát lépjünk tovább, mert hogy Barta Ildikót nem csak szolfés zeneelmélet tanárként ismerjük, hanem zeneszerzőként is ismerjük, és hát nem először vagy itt vendégünk a stúdióban, hiszen nagyon sok szép nemzetközi díjat kaptál már, de nem tudom, hogy ez egy új kategória, amiben a legújabb díjadat szerezted, a filmzene?
2: Igen, soha nem indultam még filmzene kategóriában, illetve nem is írtam filmzenét, csak ilyen 4-5 perces próbálkozások voltak bizonyos versenyekre, ahova elküldtem, de azok ilyen kisebb versenyek voltak, és nem egy konkrét film, hanem csak egy film részletet hirdettek meg. Most viszont Ballariana Emma, akit 7 éves korra óta tanítok, ő írt egy rövid filmet, aminek az a címe, hogy Give Me Light Wings, könnyű szárnyakat adjatok, és megkerestek azzal, hogy írjam meg a teljes rövid film zenéjét. És hát azért gondoltak rám, mert hogy olyan pozitív üzenete van, ugye szeretetről, segítségről szól, egymás segítéséről, hogy gondolták, hogy lelkileg passzol az én karakteremhez, és szívesen megírnám.
1: Hogy lehet egy ilyen versenybe bekerülni? Egyáltalán milyen verseny volt ez?
2: Ez az Oniros Film Awards. Ez egy nemzetközi havonta megrendezett, az IMDb által jegyzett New York-i verseny. A rendező küldi be a filmet. Ez a film egyébként most világszerte nagyon sok helyen versenyzik. Ha jól tudom, 2 éven keresztül szokott lenni egy filmnek a versenyidőszaka, hiszen éves szinten több ezer filmet küldenek be versenyekre, és azért is van ez a havi meghallgatás, hogy gondolom, hogy pár százból kiválasztják azt, hogy ki az, akit, vagy mely filmeket szeretnének díjazni, és ez is egy érdekes történet, hogy nekem nem árulták el, hogy már az elődöntőbe is bekerültem, meg a középdöntőbe is, csak a döntőben szóltak.
1: Mekkora volt a mezőny, azt
2: nem
1: tudod?
2: Nem tudom, hanem azt láttam az interneten, hogy már csak 2 vagyunk finalisták.
1: Fantasztikus, akkor már elkezdtél azért izgulni, nem?
2: Igen, elkezdtem, hiszen 2 napom volt rá, úgyhogy meg is mondtam, hogy a többi versenynél még ilyen időben sem szóljanak, hanem csak a végén esetleg, hogyha sikerült és nyertem, hogy ne kelljen nézegetnem az internetet, hogy mi az eredmény. Ez egy gyerekkori álmom volt. Tehát ez valami hihetetlen, hogy ez megtörtént, mert amikor kislány voltam, és néztem a filmeket, arról ábrándoztam, hogy ugye ott megy a főcímdal, rohannak egymás felé a szereplők, és megszólal az a zene, amire az emberek vagy sírnak, vagy megkönnyebbülést éreznek, de hogy milyen nagy dolog lehet, hogy valaki ezt a lehetőséget megkapja, hogy
1: megírja. Sőt, nem az, hogy megszólal az a zene, hanem a zene előkészíti a következő hangulatot.
2: Ez így van. Fantasztikus.
1: Mert hogy egy ilyen
2: van.
1: Funkciója is van.
2: Bizony, tehát olyan komoly érzelemfestés, hogy ugye eleve, amikor bármilyen filmet nézek, már a zene, ahogy meghallom, ott tudom, hogy milyen jelenet fog következni.
1: Igen.
2: Így van, nagyon jól
1: igen,
2: mondtad,
1: igen.
2: Mert annyira előkészíti, hogy fantasztikus hatása tud lenni, ahogy az érzelmek hullámoznak a zene hatására.
1: Na most azon kívül, hogy ez filmzene, műfajilag behatárolható-e?
2: Nem. Nem, mert ugye onnantól kezdve írtam meg, hogy megjelenik a logó, tulajdonképpen ugye ezek ilyen pici kis motívumok. Ugye az a nehéz maga a filmzene megírásában, hogy néhány másodperc áll rendelkezésemre, mondjuk két jelenet között, vagy amíg szeretnék egy jelenetet zenével megerősíteni. Lírai darabok, tehát amilyen ugye az én stílusom, sok zongorával. Mégis úgy mondták, hogy maga a filmnek is a műfaja, inspiráló zenés film, életrajzi alapon született zenés film.
1: Milyen körben válik ez aztán ismerti ez a győzelem? Erről mit tudsz?
2: Innentől kezdve jegyezve vagyok, mint filmzeneszerző, tehát azt tudom, hogy
1: az a világban?
2: A világban, tehát az amerikai adatbázisba bekerültem.
1: Fantasztikus.
2: Igen, tehát még tulajdonképpen így nem is tudom, hogy konkrétan mivel jár, annyit igen, ugye, hogy már elküldték a, ugye ezt az oklevelet, illetve jár vele egy szobor is.
1: És akkor most várod a felkéréseket, nem? Akár Hollywoodból is.
2: Hát bárhonnan jöhet, nem tudom.
1: Igen. Hogyan működik az alkotói lényed és a pedagógusi lényed, hiszen néha gondolom nehéz összeegyeztetni, vagy egyik szervesen kiegészíti a másikat?
2: Maga a pedagógus pálya is egy nagyon komoly alkotás, és ugyanolyan kreativitást igényel mindkettő. Talán napszakban tudnám elhatárolni, mert írni éjszaka írok. Természetesen erre így nincs lehetőségem nappal.
1: Egy kicsit összegezzük már, aki nem hallott még ilyen módon rólad, hogy mik az eddigi eredményeid. Van egy számszerű összesítésed, hol, milyen, mennyi díj?
2: A Találkozások című dalommal az IMSTA zeneszerző, dalszerző versenyen nyertem legelőször Kanadában, azzal indult az egész. Utána pedig Rómában az And the Music Waves nemzetközi dalszerző versenyen nyertem, majd Japánban volt az első sima, Isesima dalszerző verseny, ahol szintén dobogós lettem, vagy győztesekként.
1: Milyen módon változtatja ez meg az életedet, vagy megváltoztatja?
2: Nem. Én úgy gondolom, hogy ugyanúgy folytatom a hétköznapi életemet, mint előtte.
1: Most azért ez a filmzene, ez egy tulajdonképpen egy másik besorolás alá kerülhettél. Azért ebben igen nagy perspektíva van.
2: Igen. Azért mondtam, hogy ez egy gyerekkori álmom volt, és szinte el se hittem, hogy ez megtörtént.
1: Hallgathatunk ebből a zenéből, vagy ezt nem lehet publikálni?
2: Nem lehet sajnos, mert ugye még verseny alatt van. Illetve tulajdonképpen nem is olyan nagy volumenű, akár időtartamban, bár természetesen van benne olyan is, mondjuk egy vége főcímdal, de egyébként abból nem. De hogyha szeretnének a hallgatók hallgatni, akkor hoztam természetesen magammal más.
1: Saját szerzeményt mindenféleképpen meghallgatjuk. Most lezárul az év, a nyár az hogy telik, majd lesz fellépésetek a kórussal, lesz valami zenei program, vagy pedig pihenés következik?
2: Nem, pihenés következik, mert ugye nagyon sok vidéki gyerekünk van, akik más városból, vagy akár határon túlról érkeznek, és szükségük van nekik és nekünk is a feltöltődésre.
1: Mit lehet mondani, a zenei pálya őrzi a népszerűségét, vagy nehéz a növendéklétszámot betölteni? Mit kell erről tudni?
2: Szerintem pedagógus függő is, mert ha belelkesítjük a gyerekeket, akkor egyre többen jelentkeznek. Például úgy gondolom, hogy a mostani zenelmélet főtárgyas növendékeim annyira inspirálták a környezetüket, hogy most sokan jelentkeztek, úgyhogy lesz utánpótlás. És a kórusban is azt tapasztalom. Volt például olyanra példa, hogy növendék, aki két iskolába is járt egyszerre, növendék édesanyja szerette volna, hogyha felmentem kórusból, mert sajnálta, hogy milyen nagy leterhelés a gyermekének. Én pedig azt mondtam, hogy jöjjön el, énekeljen velünk, tapasztalja meg a közösség erejét, érezze meg, milyen az, amikor 4 szólamban vagy akár 6 szólamban megszólal egy mű, és ha utána is úgy dönt, hogy nem szeretne járni, akkor beszélhetünk róla. Ezt többször is mondtam szülőknek, és szerencsére még nem volt rá példa, aki ezek után nem szeretett bele.
1: A gyerekeid, a növendékeid tudják, hogy milyen sikereket érsz el zeneszerzőként?
2: Igen.
1: Örültök együtt ennek?
2: Igen, ők is, és hát Simkó Andris pedig ugye a 4. Árszakra fesztivál abszolút győztese lett, tehát egy olyan növendéket tanítok, aki szintén zeneszerző, és úgy gondolom, hogy nagyon sokra fogja még vinni az életben.
1: Hát nagyon sok szeretettel gratulálunk neked, jó alkotókedvet, ihletet kívánunk, és akkor ígérted, hogy hallgathatunk Barta Ildikó szerzeményt. Mit hoztál nekünk?
2: A Nyári viharban című dalra gondoltam, aminek szintén Úrhegyi Aranka a szövegírója, aki annak idején a Találkozások dalomnak, és arra gondoltam, hogy ez, ahogy lefesti a vihart, ugyanakkor utal arra, hogy van egy olyan sora, hogy viharként tombol most a világ, hogy enyhülést hozhat akár egy nyári eső. Ugyanúgy az életünkben is szükség van arra, hogy most akár ezt a felüdülést és a zene általi felemelést megkapjuk.
1: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, Barta Ildikót, a miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium zeneelmélet karának vezetőjét, zeneszerzőt, friss filmzene díjast hallottuk, és akkor jöjjön a dalod, a szerzeményed.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. A hétvégén Szarvason rendezték meg a 17. országos gyermek szóló táncverseny döntőjét. A Szimabölgyi Alapfokú Művészeti Iskolából 8 növendék jutott be az ország legjobb fiatal néptáncosai közé. A felkészülés hónapjai alatt a gyermekek óriási utat jártak be. Nem csak technikailag fejlődtek rengeteget, hanem mentálisan is erősebbé, magabiztosabbá váltak. Lelkesedéssel, alázattal és kitartó munkával készültek, és mind a kötelező, mind a szabadon választott táncaikban gyönyörű teljesítményt nyújtottak. A csapat Hornyák Jászmin pántlikás táncos, míg Rick James Dániel pedig kisbokrétás címet nyert. A részletekről Maródi Attila, a Néptánc Együttes vezetője számolt be Sütő Dávid Pelé mikrofonja előtt.
2: Milyen versenyen vettek részt a fiatalokkal? Mi volt a legutóbbi nagy verseny?
3: Szarvason rendezték meg immár 17. alkalommal az országos gyermek néptánc szóló versenyt, és itt voltunk ezen a hétvégén. Ez egy háromnapos rendezvény, aminek van egy előválogatója, vagyis hát több előválogatója van. 7 régióban rendezik meg, és 3 zsűri tag végig megy az országon, és ezeket a versenyhelyeket meglátogatja, és itt tekinti meg a gyerekeknek a produkcióit. Na most ez idén, most nagyon nagy létszám jelentkezett, több mint 700 gyerek jelentkezett erre a versenyre a 7 területi válogatóból, és 114 gyermek jutott el Szarvasra a teljesítményük alapján. És ez 3 korcsoportban történt. Méghozzá úgy van, hogy 9 éves kortól 14 éves korig, ezt 3 korcsoportra bontották, hát természetesen a legnagyobb létszám az a 3-as korcsoportban volt, mert azért ugye itt 2 táncról beszélünk, amit be kell mutatni a gyerekeknek, van egy kötelező tánc, és van egy szabadon választott tánc. Mind a 2 táncban a kiírások szerint improvizálni kell a megadott tájegység ennek a motivum készletéből élő zenekari kíséretre. Na most ugye ez az improvizáció, ez azt jelenti, hogy szabadon kell táncolni abból a motivum kincsből, amit a növendékek megtanultak évek alatt, és itt azért van egy olyan felkészülés, ami a kötelező óraszámokon kívüli felkészülést kíván, mert a tanórán erre így, hogy pluszban az egyéni foglalkozás vagy a tehetséggondozásra így külön nincs idő, tehát ez plusz 6 óra mellett még vállaltak 6 órát, ha nem többet a növendékek. Tőlünk 8 gyermek jutott be a döntőbe, 4 pár, első korcsoportban 1 pár, 2 pár a második korcsoportban, 1 pár pedig a harmadik korcsoportban. Én őket egyébként rendkívül tehetségesnek tartom, mindegyik gyermek valamiben nagyon kiváló, vagy az anyagismeret, vagy a stílus érzéke miatt, vagy az előadókészsége miatt, vagy azért, mert olyan jelenség, tehát hogy egy csomó olyan dolog számít egy szólótáncosnál, hogy mi az, ami az átlagosan, nem átlagosan, mert azért az átlag feletti teljesítmény, amit itt látunk Szarvason a gyerekeknél, hogy abból a nagyon magas színvonalban mégis még ki az, aki még kicsillan, az előadói művészi teljesítmény, vagy egyáltalán a technikai tudás alapján. 7-tagú zsűri néztem meg a gyerekeket most itt Szarvason. Közöttük volt például az Állami Népegyüttesnek a vezetője Mihály Gábor, Siken Tánc Élvesztel, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesületnek az elnöke, Asztalos Kizsa, ő a elnök helyettese, tehát és még azért most sorolhatnám, de most nem sorolhatnám az összes zsűritagot, ha nem baj. És hát ők nézték végig a gyerekeket, az első nap volt a kötelező, második nap a szabadon választott, és akkor harmadik nap volt a díjkiosztás és a gála műsor.
2: A táncdialektusok hogyan alakultak, részletekről mely korosztály miket táncolt?
3: A kötelező táncokban ugye a régióból kell nekünk választani valamit, tehát régebben ugye nem így volt, régebben volt egy kötelező tánc, amit kitaláltak, és akkor

0: mindenki tánc volt mondjuk Géla a Földi Olához, és akkor az, mint tudom, 178 produkció ugyanazt táncolta. Itt azért színesebbé válik a kötelező tánc. Mi nálunk is változatosabb volt, mert volt egy Sajogalgóci csárdás, volt két cigándi csárdás, és volt egy Ipoly menti a kötelezőbe. Szabadon választottban volt bukovinai silladri, páros silladri, volt bökönyi csárdás, és az a pár, aki nyert a hármas korcsoportban, Hornyák Jászmin és Rágyi Jamie, ők még boncidai invertitát és gyors csárdást táncoltak.
1: Milyen volt a verseny hangulata? Milyen volt megérni a Szarvasi Szóló Fesztivált?
0: Ez azért izgalmas egyébként ez a dolog, mert nem csak maga a verseny érdekes, ugye itt minden tanár így résen van, figyeli a másik munkáját, félszemmel nézi, hogy melegít be, hogy készül fel. A gyerekek is így nézegetik félszemmel egymást. Aztán ugye szombaton este volt egy nagyon jó táncház, ki kell emelnem egyébként a Talléros zenekart, ők kísérték a szabadon választott produkciókat, és rendkívül jól muzsikáltak, egy fiatal csapat, egyébként van bennük olyan, aki táncos végzettsége is van, és nagyon-nagyon jó hangulatot teremtettek. Egyébként nagyon felkészültek voltak, tehát minden gyereknek nagyon jól muzsikáltak, és este volt egy nagyon jó táncház, együtt táncolt az összes versenyző, buli volt, alig lehetett őket egyébként összeszedni utána, és akkor ugye még aztán a szálláson még ott volt egy kis beszélgetésünk, meg az élményeknek az összefoglalása. Úgyhogy jó hangulat volt, tehát az, ami egy kicsit ilyenkor ugye ennek a, hát nem negatív oldala, mert ebből is lehet tanulni, az, hogy elfogadni azt, hogy mondjuk egy versenyen kapok, vagy nem kapok díjat. És hogy elfogadni azt, hogy ott vagyok a legjobbak között az országban, de a tánc ez egy olyan műfaj, hogy mindig lehet jobbnak lenni, és jobbnak lenni, és jobbnak lenni, nincs megállás. Tehát, hogy itt nincs az, hogy ez a csúcs, hanem folyamatosan lehet tanulni, és hogy ezek a gyerekek azért is nagyon fontos, hogy a tehetséget így ki tudjuk ragadni a csapatból. Egyrészt azért, hogy aki tehetséges, az többre vágyik. Valószínűleg legtöbbször. És hogy hamarabb megtanul mindent, és hogy a csapatoknál ők mindig ilyen húzó erők. Tehát ők azok, akik példával szolgálnak, felnéznek rájuk a többiek, legtöbbször azért segítőkészek a többiekkel, és tehát ők a csapatnak mindig a szíve, lelke, és ezek a táncosok is azt gondolom, hogy nagyon oda tették magukat, annak ellenére, hogy mondjuk nem kaptak díjat a kisebbek, bár ugye nem mindig értek egyet, de hát ez egy verseny, és nem mondjuk a zsűribe. Azt gondolom, hogy volt, aki külön díjat, vagy akár még értemelhetett volna akár Bokrétát, vagy Pántlikát, és de hát ezt el kellett fogadni, úgyhogy a gyerekeknek ezt fel kell dolgozni, de persze nyomot hagy, de azt is érzem, hogy jól érezték magukat Szarvason, mert a csapat együtt volt, és azért szórakozásra is volt lehetőség a verseny feszültségei mellett.
1: Milyen eredmények születtek?
0: Eleve az, hogy bejutottunk a döntőbe, az már egy nagy dolog. És a hármas korcsoportban Hornyák Jászmin és Riley Jamie, ők nyertek, hát ez a fődi, úgy mondják, hogy Jászmin országos pántlikás címet nyert, és Jamie pedig kisbokrétás címet nyert. Ez van hozzá tárgyi jutalom, és egy pántlika meg egy kisbokréta, de igazából itt ez az eszmei értéke, vagy ez a, ami így lelkileg a gyerekeknek egy elismerés, az egy ilyen nagyon felemelő. Mind a két táncos egyébként 14 éves, de már a felnőtt együttesben táncolnak, és gyerekkoruk óta egész, most is gyerekek, de egészen kicsi gyerekkoruk óta táncolnak, és rendkívül jó szinten vannak, úgyhogy szinte már ilyen felnőttes mozgással, attitűddel, eleganciával, méltósággal, stílushűen táncolták mind a két táncot. Én azt gondolom, hogy nagyon megérdemelték. Hát szomorú lettem volna, ha ők nem kaptak, mert szerintem nagyon erős pár.
1: De többiek táncát hogyan értékeled, miként láttad ott a versenyen külső szemmel?
0: Hát én mindig kritikus vagyok, te persze, és mindig látom azt, amit javítani kell, de mind a három pár, ugye, aki nem kapott így díjat, szerintem nagyon-nagyon jól táncoltak. Ugye hát maga az előadásmód ugye az, amin mindig lehet egy kicsit faragni, oda kell megérni, hogy az, amit csinálok, az bátran megmerjem mutatni, de úgy, hogy közben az egyéniségemet nem bújtatom el a táncok mögé, hanem az egyéniségemet megnyitom, a lelkemet megnyitom, akkor van szerencse, ha ez párosul. Tehát aki mer közben megnyílni, és mint előadó kisművész, meg tudja magát mutatni. Én elégedett vagyok, annak ellenére, hogy nem kaptak díjat. Ez nagy dolog, hogy ilyen korban valaki az ország 114 legjobb táncosok között van, mert ez tényleg egy nagyon magas szintű, nagyon rangos rendezvény az országban. Talán azt gondolom, hogy a gyermek mezőnyben, gyermekkorú versenyzőknél ez a legmagasabb szintű verseny.
1: A Szarvasi Szóló Táncfesztivál, ez a néptáncosok világában mit képvisel, ha a sporttal összehasonlítva, hogy egy olimpiai, egy világbajnokság szinten van, országos szinten, mit képvisel számotokra ez a Szarvasi Szóló Táncfesztivál?
0: Hát ha nem is egy világszintű versenyről beszélünk, mert akár ki lehetne egy szélesíteni, majd egyszer csak egy ilyen verseny, de országos szinten mindenféleképpen a legkiemelkedőbb. Egyrészt már azért ez a 17. volt, tehát nagyon sokszor voltunk Szarvason, adtak ki egy füzetet, amiben rengeteg táncosnak a neve. Több mint 60 táncosunk kapott már díjat a kezdetektől fogva, mert hát ez nem akármi, azt gondolom, mert büszke vagyok rá. Tehát azért ez egy rangos rendezvény, és a zsűri is, tehát tehát 7 tagú zsűri, tehát azért ez egy nem 2 meg 3, és azért a legmagasabb szintű szakemberek, tehát el kell fogadni a döntésüket, az ő szemükkel látva is érezzük, hogy persze mindig van hova fejlődni, és volt bennem egyébként kétség amiatt, hogy ugye versenyeztetni a néptáncot, de hát valahogy a gyerekek ezt szeretik, és jól érzik magukat ebbe a dologba, annak ellenére, hogy úgymond van csalódás, amellett egyébként rengeteg pozitívum van, és ebben ezt mindig szoktuk hangsúlyozni, hogy azért nagyon sokat fejlődtek alatta a gyerekek.
1: Gyermekeknek, a fiataloknak mit jelent az, hogyha valaki pántikás vagy bokrétás táncos lesz?
0: Biztosan egyébként ők is büszkék erre, meg az elismerés az mindig jó érzés, meg tudni ezt a dolgot. Aztán persze minden elmúlik, tehát ez mindig csak egy pillanatnyi helyzet és pillanatnyi állapot. Nekem is van aranysarkantyom, az ott porosodik egyébként bent a szekrényben, de nem akarom ezzel bármiféle módon leminősíteni ezeket a dolgokat, mert abban az adott pillanatban, abban az adott időszakban ez egy felemelő érzés, aztán jön a következő. Tehát, hogy ez mindig egy pillanatnyi állapot, és annak az időszaknak, a munkájának, az eredménynek a tükre, de ahogy mondtam az elébb is, hogy a tánc az egy olyan műfaj, folyamatosan lehet fejlődni és tovább jutni, még a Jászminnek és a Jamie-nek is van hova fejlődni, hiszen nagyon tehetségesek, és van rá lehetőség itt a Szémavölgyiben a kiemelkedő munkájukat tovább folytatni.
1: Az, hogy valaki szóló tánc fesztiválra vagy szóló versenyre elindul, az mekkora munka, milyen tehetség, mi kell hozzá, hogy valaki szólistaként kiálljon a színpadra, a zenekar elé, vagy a zsűri elé?
0: Próbáltam itt egyébként így összefoglalgatni közben, de egyébként az van, hogy az a táncos, akiben megvan ez a szólista dolog, azért sok mindennek meg kell felelni. Amellett, hogy valaki nagyon jól táncol, tehát az alap, hogy valaki jól táncol. Jó stílusérzékének lenni, a karaktere, a megjelenése, a kisugárzásának olyannak kell lenni, és kell egy bátorság hozzá. Most arról nem fog beszélni, hogy a zenére táncolunk, meg hogy ismerem a táncanyagot, tehát azt még egyszer mondom, az alap, hogy ha valaki szólista, az ezen felül van még, tehát hogy lehet nagyon-nagyon jól táncolni, de egy szólista akkor emelkedik el abban a tömegből, és akkor csillan meg, mint a gyémánt, hogyha ezek a dolgok vagy nagyon bravúros a technikai tudása, hogy egyszerűen nincsen, ledöbben az ember rajta, vagy olyan az egyéniség, ami átsüt a táncán keresztül, vagy olyan érzéseket közvetít, amit mondjuk egy gyermek ritkán tud így megfogalmazni, és nem csak táncban, egyébként minden más műfajban, az igazán kiemelkedő gyerekeknél ez úgy szoktam mondani, hogy persze ez lehet, hogy vele született tehetség, de hogy ha van egy, és azt észreveszi mondjuk egy pedagógus, meg a szülés úgy áll hozzá, és segít ebben, akkor lehet egy tényleg egy olyan szólistát nevelni, de Azért szólista, azt gondolom, hogy csak olyan gyerek lehet, aki tényleg rendkívül tehetséges. Tehát az összes műfaj, ami a művészettel kapcsolatos, kell hozzá tehetség. Itt meg feltétlenül. Tehát akinek nincs meg az az alapja, és az érzelmi intelligenciája sincs ugye úgy meg, akkor az nem lesz szólista. Tehát bárkiből nem lehet szólista táncos, úgy, mint mondjuk egy hegedű művész sem lehet világhírű, hogyha nincs benne a tehetség. A másik, nagyon sokat kell gyakorolni. Nagyon-nagyon sokat kell gyakorolni, és még attól is többet, és többet, és többet, és minden nap, és minden nap, és ezzel kell foglalkozni, ahhoz, hogy kicsiszolt legyen a technikája, és magabiztos, akkor esetleg elkezd nyílni ez a lelki dolog, ami átsüt a táncán keresztül.
1: Hogyan lehetett kijutni a szarvasi döntőre? Ugye ez már a döntő volt, hogyan lehetett bekerülni?
0: Hát úgy volt, hogy volt egy pontozás, ami alapján meghúzták a határt végül, és az előválogatókon 4 zsűritag volt minden válogatóba, és akkor a végén az összpontszámokat ugye sorrendbe állították, és akkor meghúzták a határt itt a 114 gyereknél, hogy ennyit tudnak fogadni. És akkor hát ebből a több mint 700 gyerekből azért bejutni, azért ez egy nagy dolog, akárhogy is nézem, mert nem kevés. És a 700 gyerek azért a tanárok döntései alapján tehetséges és szolisztikus gyerekek, nagyon sokan vannak az országban, tehát szerencsére, és azt hiszem nagyon fontos. Egyrészt az, hogy az ország úgy haladjon előre, ahhoz nagyon fontos, hogy ezek az érzelmi nevelésben fontos elemek, mint a néptánc, ezt észrevegyük, és ez szerintem egy példa és minta arra, hogy jó úton vagyunk, hiszen egyre több gyerek van, aki a néptánccal foglalkozik, és nem ciki a néptánc, hanem menő.
2: A hétvégén Szarvason rendezték meg a 17. országos gyermek szóló táncverseny döntőjét. A Szimabölgyi Alapfokú Művészeti Iskolából 8 növendék jutott be az ország legjobb fiatal néptáncosai közé. A felkészülés hónapjai alatt a gyermekek óriási utat jártak be. Nem csak technikailag fejlődtek rengeteget, hanem mentálisan is erősebbé, magabiztosabbá váltak. Lelkesedéssel, alázattal és kitartó munkával készültek, és mind a kötelező, mind a szabadon választott táncaikban gyönyörű teljesítményt nyújtottak. A csapatból Hornyák Jászmin, pántlikás táncos, míg Real Jim Daniel pedig kisbokrétás címet nyert. A részletekről Maródi Attila, a Néptánc Együttes vezetője számolt be Sütő Dávid Pelé mikrofonja előtt.
3: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: quattro mura. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, ezzel újabb lépéssel került közelebb Magyarország az uniós pénzek hazahozatalához, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. A tárcavezető ismertette, a beadott terv elfogadása esetén a 10 milliárd eurós keretből 2 milliárd 600 millió eurónyi korábbi beruházást lehetne utólag elszámolni az alapterhére, például a Békés Csaba Lőkösháza vasútvonal fejlesztését. Ezeket a magyar költségvetés előfinanszírozta, így mintegy 900 milliárd forint szabadulhat fel más célokra itthon. További 1 milliárd 100 millió eurónyi fejlesztést helyeznek át a helyreállítási alapba, köztük a budapesti KAF villamosok vagy az új trolik beszerzését. Ezzel más uniós források szabadulhatnak fel közlekedési, digitalizációs és környezetvédelmi fejlesztésekre, új beruházásokat lehet indítani a többi uniós alapból. 1,5 milliárd euróból fejlesztenék az elektromos hálózatot, és növelnék a kapacitásokat a megújuló energiaforrások elterjedésének támogatására, 2 milliárd euróból új KKV támogatási, valamint bérlakás és kollégiumépítési program indul, 1 milliárd 800 millió euróból megújul a hév és az Intercity flotta, új akadálymentes és klimatizált hévszerelvények, valamint új emeletes távolsági vonatok érkeznek, sorolta a miniszter. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. A miniszter felidézte, a Tisza kormány történelmi sikert ért el, összesen 16 milliárd 400 millió euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A fejlesztések több mint 4800 megawatt tiszta energiatermelés rendszerbe kapcsolását alapozzák meg. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. A másik pályázat olyan okos mérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását segítik. Kapitány István hangsúlyozta, a korszerűbb, rugalmasabb működő hálózat növeli az energiaellátás biztonságát. Több tiszta és olcsó energia bevonásával csökkenteni lehet a magyar vállalkozások energiaárait és erősíteni a versenyképességüket. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az Európai Unión kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A tájékoztatás szerint az Európai Unió Bizottsága által kihirdetett jogszabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországra is. A NAV folyamatosan egyeztet a piaci szereplőkkel az átállás gördülékenysége érdekében. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni. A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében nem lesz változás. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, az érintett piaci szereplőket, logisztikai cégeket segíti a felkészülésben, de információ kérhető a 18-19-es számon ingyenesen hívható NAV infóvonalon is. Országos élelmiszerbiztonsági ellenőrzést tartott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. Az akcióban 413 mozgó vendéglátó egységet, büfékocsit és foodtruckot vizsgáltak meg. Az ellenőrzések több esetben tártak fel higiéniai és dokumentációs hiányosságokat, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 17 millió forintot, közölte a hatóság. Továbbra is a higiéniai előírások megsértése a legnagyobb probléma az ágazatban, 43 esetben állapítottak meg ilyen jellegű szabálytalanságot. Emellett 41 alkalommal merültek fel hiányosságok a kötelező dokumentáció és a HCCP nyilvántartások vezetésével összefüggésben, míg műszaki problémákat 32 esetben tártak fel az ellenőrök. Kiemelten érzékeny területnek bizonyult a fogyaszthatósági és minőségmegőrzési idők betartása is. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, amelyek közvetlen élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthetnek a fogyasztók számára. A fogyasztók megfelelő tájékoztatásának hiánya, például az allergén információk vagy a kötelező címkézések elmaradása további esetekben indokoltak hatósági intézkedéseket. Pozitív tapasztalat ugyanakkor, hogy a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyek működése többnyire megfelelt az előírásoknak, írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet délután 21 és 25 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára lesz, aki Indonéziában járt a közelmúltban a bibliatársulatok vezetőinek találkozóján. Erről beszélgetünk ma vele. Többek között szó lesz arról, hogy a világ más pontjain milyen küzdelmeik vannak a bibliatársulatoknak.
2: Közel-Keleten vagy Távol-Kelet-Ázsiában létezik, hogy például akadálya a bibliaolvasásnak az írástudatlanság, a szegénység, hogy nem jutnak az emberek hozzá a Bibliához, vagy éppen be van tiltva kormányzati döntés, politikai vagy egyéb vallási, mondjuk muszlim szabályozás miatt. Tehát ezzel is például fel kell vennünk a küzdelmet.
1: És beszélgetünk majd vele arról is, hogy lassan a világ minden nyelvére lefordítják a Bibliát, és az emberek többségének ma már nem okoz anyagi nehézséget, hogy legyen egy Bibliája, de mi következik mindebből?
3: Hogy jó, olvasható most már a Biblia minden nyelven, és akkor olvassuk, ismerjük, használjuk, engedünk neki, pontosnak tartjuk, követjük. Tehát ez a nagy kérdés.
1: Mai vendégünk tehát Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Indonéziában járt a Magyar Bibliatársulat képviseletében Pecsuk Otto, a szervezet főtitkára. A világon működő bibliatársulatok találkozóján vett részt, ahol foglalkoztak a fiatalok Bibliához való viszonyulásával, és megismerhették azt a munkát, amit az orosz és az ukrán bibliatársulatok végeznek a háborús konfliktus árnyékában. A részletekről Pecsuk Ottóval, a Magyar Bibliatársulat főtitkárával, református lelkésszel beszélgettünk.
2: Két külföldi konferencián is képviselted a Magyar Bibliatársulatot. Merre jártál, milyen ügyekben vettél részt ezeken a találkozókon?
3: Hát egy nagyon exkluzív helyen voltam, Jakartában, Indonéziában jártam, és a Bibliatársulatok Világszövetségének két konferencia is volt, tehát egymás utáni folyamatosan azonos helyszínen, egymás után szervezett két konferencia. Az egyik konferenciának a témája az a Bibliatársulatok Világszövetségének, a United Bible Societies-nek a 80. évfordulója volt, tehát most ez egyfajta ilyen jubileumi találkozó volt. Egyébként is szoktak a bibliatársulatok találkozni évente, két évente, de most ez egy kiemelt alkalom volt, hogy visszatekintsenek az 1946-ban megalapított bibliatársulatokra, illetve hát ugye ezeknek a nemzetközi együttműködésére. A másik az pedig szintén egy olyan téma volt, amiről korábban beszéltünk már itt az Európa Rádión, ez pedig a Patmos kutatásnak, ugye a Bibliával kapcsolatos kutatásnak, ilyen nemzetközi kutatásnak a záró konferenciája volt, tehát most tulajdonképpen ez egy 3 éves kutatást a Gallup intézettel közösen végezte a brit és külföldi bibliatársulat, és ennek a záró eseménye volt, tulajdonképpen levonták a következtetéseket, tapasztalatokat. Elsősorban, ugye ez egy nagyon gazdag kutatás, most arra összpontosított ez a záró esemény, hogy az úgynevezett Youth Report, tehát a fiatalok bibliaolvasási attitűdjével kapcsolatos jelentést értékeltük, elemeztük, azt próbáltuk helyére tenni, és persze ennek a nagy anyagmennyiségnek, amit a Patmos kutatás hozott, annak még jócskán lesz hozadéka, de most elsősorban a fiatalokra összpontosítottunk. Talán nem meglepő módon, ugye ez a kulcsa a Biblia missziónak, hogy a fiatalok mennyire fognak Bibliát olvasni, úgyhogy erre próbáltunk most összpontosítani.
2: És mik a legfontosabb megállapítások világszinten, és mennyire vannak ennek magyar vetületei? A felmérés úgy emlékszem, hogy tartalmazott magyarországi adatfelvételt is, de mire jutottatok, ahogy sok ország bibliatársulatának munkatársai, vezetői összedugták a fejüket? Hogyan lehet a fiatalok kezébe odaadni a Bibliát?
3: Ugye az, hogy hogyan, az egy következő lépés. Itt most egyelőre az a felmérésnek a fő hozadéka, hogy a világnak melyik táján hogyan viszonyulnak a fiatalok a Bibliához, és mik a legfőbb akadályok, vagy nehézségek, vagy pedig lehetőségek. Úgyhogy tulajdonképpen ennek a felmérése volt, az szerintem majd egy következő lépés, hogy ezeket a lehetőségeket, vagy magát a helyzetet felmérve, majd megoldást adjunk, hogy milyen konkrét programokkal lehet megszólítani azokat a fiatalokat, akik odafigyelnek, és akik nyitottak. Ugye több megállapítása volt ennek a konferenciának. Az egyik ilyen például, hogy az egyik feladatunk nekünk bibliatársulatoknak, hogy a Bibliával kapcsolatos tévhiteket eloszlassuk. Nagyon sok része van a világnak, ahol a Bibliával kapcsolatban nagyon sok tévhit él. Az egyik például ilyen, hogy a kereszténység és annak az alapkönyve, a Biblia, az egy nyugati kulturális termék, és ezért a világ legtöbb részén idegen, tehát egy behozott vallási könyv a Biblia, és ezt több helyen így látják világszerte. Például van, aki ugye Afrikában, a szubszaharai régióban, vagy például a Közel-Keleten él ez a közkeletű felfogás, vagy Ázsiában, Távol-Kelet-Ázsiában például úgy gondolják az emberek nagy része, hogy a Biblia az egy kultúridegen, civilizációidegen dolog, valami a nyugati embereknek a terméke, és ezt cáfolni kell, hiszen a Biblia nyilvánvalóan egy sajátos kulturális környezetben született, és sajátos történelmi körülmények között, de hát éppen például a Közel-Keleten nem lehetne azt mondani, hogy ez egy kultúra idegen könyv a Biblia, mert hát a Közel-Keleten született, tehát ez egy teljes tévedés. Vagy például ugye afrikai országokban nagyon félrevezető azt mondani, hogy a Biblia egy nyugati civilizációs könyv, mikor éppen az afrikai társadalomban vannak ma még olyan jelenségek, amik segítenek megérteni a Bibliának az eseményeit. Tehát a Biblia egy olyan korban, kulturális korban született, amely nagyon hasonlít ahhoz, hogy például a szubszaharai országban élnek az emberek. Tehát egy csomó szokás, civilizációs szabály az sokkal közelebb áll a Bibliához, mint amilyen a modern világban. Tehát például ez egy fontos feladat. Aztán egy másik feladat például az, hogy leküzdjük a Bibliával szemben még felmaradó nyelvi, strukturális vagy társadalmi akadályokat. Ez például elsősorban szintén a szubszaharai Afrikában, Közel-Keleten vagy Távol-Kelet-Ázsiában létezik, hogy például akadálya a Biblia olvasásnak az írástudatlanság, a szegénység, hogy nem jutnak az emberek hozzá a Bibliához, vagy éppen be van tiltva kormányzati döntés, politikai vagy egyéb vallási, mondjuk muszlim szabályozás miatt. Tehát ezzel is például fel kell vennünk a küzdelmet. Aztán egy másik kihívás a Biblia ismertségének és jelentőségének jelentékének a kérdése. Ez elsősorban például azt jelenti, hogy konkrétan Ázsiában, Távol-Kelet-Ázsiában nagyon kevéssé ismert a Biblia. Az átlag ember nem tud a Bibliáról semmit. A mi régiónknak például, Közép-Kelet-Európának az a problémája, hogy a Bibliáról tudnak az emberek, de a Biblia jelentőségét azt nem tekintik fontosnak. Tehát azt mondják, hogy a mindennapokban nincs relevanciája a Bibliának. Hasonlóan problémás a Nyugat-Európában, vagy az Egyesült Államokban, vagy a fejlett nyugati országokban, Ausztráliában, Új-Zélandban a Bibliának a megítélése. Ott is azt mondják, hogy irreleváns, egy meghaladott kortnak a terméke, és ma nincs mondani valója számunkra. Tehát ez például több régióban, köztünk a Magyarországon is a nagy feladat. Aztán, ha mondhatom még tovább, van olyan feladat, ami például a spiritualitással kapcsolatos kérdés, hogy mi köze a Bibliának a spiritualitáshoz. Tehát a világ nagy részében az emberek, azok magukat 80-90%-ban vallásosnak, illetve spirituálisan nyitottnak vallják. Tehát egy ilyen kontextusban egyáltalán nem igaz az, amit mondjuk Kelet-Európában vagy Nyugat-Európában érzékel az ember, hogy a vallás visszaszorulóban van. Ez elsősorban inkább egy európai, nyugati kultúrkörre jellemző kivétel. Tehát a világ nagy részén a vallás az dinamikusan előre tör, és egyre nagyobb szerepet követel az emberek életében. Erre valamilyen választ kell adni a Biblia misszióban, hogy hogyan kapcsolhatjuk a Bibliát az emberek természetes spiritualitás igényéhez. Tehát nem lehet abba bele nyugodni, hogy az ember bár spirituális, a Bibliával nem tud mit kezdeni. Tehát ez egy különleges kihívás, és ebben talán vissza is kell menni majd a kereszténységnek a korábbi időszakaihoz, akár az óegyházhoz, vagy a középkori spiritualitáshoz, mert van számos példa arra, hogy a Biblia az nem csak egy intellektuálisan befogadható könyv volt, hanem az emberek spirituális eledele is. És egy olyan missziói feladat, ami különösen a fiatalokra érvényes, az, hogy hogyan válik valaki abból, hogy ismeri a Bibliát, egy tanúságtevő, gyakorló keresztény emberré. Tehát ez is érdekes, hogy sok fiatal nyitott a Biblia iránt, még akár hajlandó is tanulni róla, de hogy ebből a pontból átlépjen oda, hogy ő átadott életű tanítványa Jézus Krisztusnak, az egy nagy váltás. És ebben segítenünk kell a fiataloknak, hogy a Biblia azt tanítja, hogy nem elég, hogyha csak olvassuk a Bibliát és ismerjük a Bibliát jobban rosszabbul, hanem azt, amit ott olvasunk, azt át kell ültetni az életbe. Ilyen felismeréseket hallottunk, és ezekről beszéltünk, hogy a Bibliának a világ különböző részén különböző kihívásai vannak, a Biblia missziónak, és hát amit mondtál, hogy hogyan kell majd az embereket megszólítani, az valahol egy következő lépés, hogyha már ezt tudjuk, hogy melyik melyik országban, melyik társadalomban mi a fő kihívás, akkor az erőforrásainkat erre fogjuk összpontosítani.
2: Neked mi volt az a információ, megközelítés, gondolat, amivel úgy jöttél haza, hogy ezt a saját magyarországi munkád tekintetében tudod majd hasznosítani, vagy új szempontként bevonni és elgondolkodni rajta, hogy akkor ez mit jelent majd a Magyar Biblia Misszióban?
3: Tapasztalatunk szerint a fiatal korosztálynak egy nagyjából fele az nyitott a Biblia iránt, és ugyanakkor egy nagyon-nagyon kis része a fiataloknak az, aki olvassa napi szinten a Bibliát, vagy akár heti, havi szinten, tehát hogy van egyfajta kapcsolata a Bibliával. A kettő között a nagy akadályt az a relevancia hiány, tehát az, hogy úgy gondolják a fiatalok, hogy a Bibliának nincs kapcsolata a mai élettel, a való élettel, a mindannyiunk élet mindennapjaival. Ez egyik kihívás, a másik pedig az, hogy nem értik, tehát érthetetlennek tartják a Bibliát. Nyilván úgy tartják érthetetlennek, hogy nagyon sokan nem is ismernék, nem tudnak róla semmi, de ez a percepció, ez a felfogás a Bibliával kapcsolatban, hogy ez egy érthetetlen és életidegen könyv. Most szerintem ezt kell nekünk megváltoztatni, és ebben ez egy bátorítás, hogy a fiataloknak egy ennek ellenére, hogy ezt gondolják, fele nyitott, 40%-a nyitott az iránt, hogy valaki bebizonyítsa nekik, hogy ez nem így van. És ezzel kell valamit kezdenünk. Ugye a másik, ami ugye nagyon nagy feladatunk, hogy az egyháznak a megítélése és a... Igen, tehát itt talán így mondanám, hogy hitelessége nagyon, nagyon alacsony szinten van a mai magyar társadalomban. Ezzel foglalkozhatnánk ezzel, hogy miért van, de most nem ez a lényeg, hanem ez egy tény. Talán abban kellene, ha a bibliatársulatra gondolunk, hogy segíteni az egyháznak, hogy ezt a hitelességi válságot leküzdje, és ugyanis az egyház nélkül nem lehet, de nem is nagyon érdemes a Biblia missziót folytatni. Tehát az egyház az a közeg, ahol a Biblia igazán életre kell. Hiszen azok az emberek, akik a Bibliával élő kapcsolatba kerülnek, azok egymás társaságát is keresni fogják, és ez a társaság nem más, mint az egyház, az Isten, Krisztus egyháza. Nyilván ez felekezetekben él az egyház, és különböző felekezetek különböző kihívásokkal néznek szembe, de nem megkerülhető az, hogyha a Biblia olvasására és megértésére hívunk embereket, akkor ők előbb-utóbb az egyház tagjai lesznek. Ez valahol ez a normális útja a dolgoknak, és amíg az egyház ilyen hiteltelen és relevancia krízissel küzd, addig ez nagyon nehéz lesz. Tehát ebben is én azt hiszem, hogy az egyházakkal összefogva és az egyházak megújulását segítve kell a Biblia missziót végeznünk. Tehát ez egy mai magyar kihívás, jellemzően magyar kihívás, és hát ez tartok tőle, hogy több évtizedre ad munkát és feladatot mindannyiunknak.
2: És hogy lehet a bibliatársulat szemszögéből segíteni ezt a fajta egyházak megújítását, megújulását szerinted?
3: Ugye az egyházakat segítjük, illetve hát az egyházakkal karöltve végezzük a Biblia missziót, ez mindig is így volt. De talán a bibliatársulatnak megvan az az előnye, hogy mivel az egyházaknak egyfajta kinyújtott karja a Biblia misszió területén, talán egy picit rugalmasabbak vagyunk, és kevésbé kötnek bennünket az egyházakra jellemző tradíciók vagy megszokások, és ezért talán az innovációra, az újszerű megközelítésre talán nyitottabb a bibliatársulat. Ez nehéz kérdés, mert én magam is református lelkész vagyok, tehát a szocializációm teljesen az egyházhoz köt, és az egyháznak a tagja vagyok, tehát nem tehetek úgy, mint hogyha a bibliatársulat teljesen szabadon közelíthetné meg a fiatalokat akármilyen kampánnyal, kiadványokkal, filmekkel, vagy a közösségi médián keresztül, de mégis azért ezt az előnyt, hogy a mi döntéshozatalunk talán egyszerűbb, gyorsabb, rugalmasabb, ezt ki kell használni. Úgyhogy ez csak rajtunk áll, hogy ebben mennyire leszünk kreatívak a jövőben. Eddig is igyekeztünk olyan dolgokat csinálni, amelyek az embereknek segítenek a Bibliát olvasni és használni, de ennél talán még sokkal nagyobb kreativitásra lesz szükség a közeljövőben, mert egyre kevesebb és egyre szűkebb az a társadalmi csoport, amelyik kvázi beleszületik az egyházba, amelyik beleszocializálódik az egyházba. Tehát egyre inkább olyan embereket kell majd megszólítanunk, akik semmit nem tudnak. Sem az egyházról, sem a Bibliáról. És akkor ez egy érdekes kihívás lesz, hogy hogyan ismertetjük meg velük Isten igéjét.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával. Tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
4: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A diákhitel stop és a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról és a 3 milliárd 600 milliós kórházi hűtés rekonstrukciós programról is döntött a kormány a szerdai ülésén. Erről Magyar Péter miniszterelnök és a kormány szóvivők tájékoztattak csütörtökön budapesti sajtótájékoztatójukon. Történelmi jelentőségű jogszabálynak nevezte a kedden benyújtott jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagot Szondi Vanda kormány szóvivő, a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón. Mint mondta, a csomag óriási lépés afelé, hogy Magyarország teljesítse a korábban vállalt jogállamisági és intézményi feltételeket, amelyek elengedhetetlenek az uniós források minél előbbi felszabadításához. A szóvivő megjegyezte, 16 milliárd 400 millió euróról, vagyis mintegy 6000 milliárd forintról van szó. Az átfogó és sok törvényt módosító csomag szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, valódi jogköröket ad az integritás hatóságnak, átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket, szélesebb közadatnyilvánosságot biztosít, szigorítja a közpénzek és támogatások ellenőrzését, valamint erősíti a korrupció ellenes és átláthatósági garanciákat. A kormány döntött a kórházi hűtés rekonstrukciós programról, amelyet több mint 3 milliárd 600 milliós javítási és fejlesztési programot jelent. Ezt jelentette be Köbbel Anita kormány szóvivő, a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón csütörtökön. A kormány célul tűzte ki az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett teljes körű megújítását, a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás és a betegbiztonság javítása érdekében, hangsúlyozta a kormány szóvivő. Köbbel Anita a beruházásokról elmondta, megjavítják a Szent László kórház hibás folyadékhűtőjét, új hőcserélőket telepítenek a Ján Ferenc Délpesti Kórház és Rendelő Intézetbe, helyreállítják a Bajcsi Zsilinszki Kórház hűtőszivattyúit, javítják a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház hűtési és épületfelügyeleti rendszereit. A 3 milliárd 600 millió forintos javítási és fejlesztési program mások mellett kiterjed a Miskolci Központi Kórház elavult folyadékhűtőire,

0: Micsoda király ez, lobogott benne a lelkesedés. Ha a császár meghallja, hogy Attila fatányérból eszik és fapohárból iszik,
1: ez is csak kevésség,
0: rikácsolta a százados, aki alig állt a lábán.
1: De nem baj, nekem tetszik a katonában a kevésség.
0: Micsoda kevésségről kotyogsz te, örkent rá Maximinus. Nem kevés ember az olyan, aki a népe közé ül, hogy egy hitvány lóperben ítéljen.
1: De megveti az aranyat!
0: Próbáld meg egy zsákkal. Írtózatos ész ég ebben a barbárban, csóválta a fejét a gazdám is. Én az embert a nevetéséről ítélem meg. A varga röhög, a tudós csak mosolyog. De micsoda kategóriába sorozzam azt, aki még azon a bolond cerkón se nevetett. És erre mind a hárman kacagtak. A százados eltámolygott a sátorába, hogy aludjon. No, én nem tudom, melyik kategóriába sorolsz engem, mondta Maximinus, de én majd megfulladtam nevettemben. Mindenki az oldalát fogta, udvariaskodott Priscus. Ő egymaga volt komoly a nagy társaságban. Már most azt szeretném tudni, hogy nem volt-e nevetséges neki az a bolond, vagy nem akart nevetni. És elgondolkodva rázta a fejét. Maximinus nem értette. Ő a testi embert látta Attilában is. Priscus azonban a lelki embert látta. És én meg a két beszélgetőnek a különbségét láttam meg aznapon először. Tizennegyedik fejezet. Másnap esett az eső. A hunok megfordították a bőrüket a sátorukon is, magukon is, szőrrel kifelé. Mintha medvéknek a városában volnék. De azért a királyi palota körül csak annyi a nép, mint az előtte való napon. A sátorunkból oda lehetett látni Csátéknak a házára. Látta, mikor Emőke bő hattyútól köpönyekben jelent meg az ajtóban, és egy alacsony szürke lóra ült, a lóval egy rövidnyakú férfi rabszolga futott a királyné palotájáig. Nekem is egyszerre sürgősé vált, hogy oda menjek. Mosdottam, öltöztem, kenekedtem. Én is lovon mentem át, hogy a sarum be ne sározódjék. Ügyesen ugrottam a falépcsőre, a lovat oda kötöttem egy oszlophoz. A királyné csak harmad magával ült a szobában, szinte csodálkozva nézett reám. Rajzolni jöttél? Borult az ég. De azért csak maradj, hát ha kitisztul. A kereveten ült, s egy közönséges, mázatlan cserépfazék volt az ölében. A szőnyegen körülötte aranyékszerek, láncok, gyöngyök, kösöntyűk, násfák, gombok. Hogy miért tartotta azt a sok kincset a királyné egy ordinári fazékban, s miért nem valami ezüst kupában, vagy díszes ládában, nem tudom. Lehet, hogy babonából. Lehet, hogy úgy szokták. A szokás talán maradvány az ősidőkből, mikor még vízben, földben rejtegették a kincseket. Emőke az ablaknál ült, amelynek hólyag táblái a borulatban jégtáblákhoz hasonlítottak. Az ékszereket törülgették, kefélgették, fényesítették mind a hárman. A királyné is. Egy széles aranyöv volt a kezében. Vert arany eperlevelek lánca. A levelek közt koralgyümölcsök. Láttál-e valaha ennyi kincset? Kérdezte a királyné, mikor a művészi övre rábámultam. A mi ötvöseinknél láttam e féléket, feleltem, de nem ilyen szépeket. Ennél szebbek is vannak nekem, mondta a királyné. De mintha világosodna, próbáld meg ezt a láncot, hát ha jó lesz a rajz a hímzés alá. A beszélgetésükből megértettem aztán, hogy a királyné az újasszonynak választ ajándékot az ékszerekből. A mennyegző után való holdújuláskor az újasszony sorra látogatja a régieket. Akkor ajándékozza majd meg a királyné. Réka királyné csöndes és szomorgó természetű asszony volt. Ahogy ott ült, akkor is a feje meghajlott, mint a hervadó virágé. Ritkán szólott, és ha vidám volt is, szelíd mosolygás volt minden nevetése. Én, amikor csak lehetett, fölnéztem a rajzomról.

0: Itt néztem, s ha Emőke mögöttem járt, akkor a királynét. A királyné egyszer oldalt ült felém, s akkor láttam, hogy az orra kissé hosszú. A csorbafogú nőnek tömpe volt az orra. Emőké is hosszúkás, de finom vonalú. Akkor gondoltam azt, hogy a hosszú orrú emberek hajlandóbbak a búskomorságra, mint a rövid orrúak. A kis orrúak többnyire vidámak. De mi köze az orrnak a lélekkel? És csak ugyan, Emőke is inkább komoly természetű volt, mint vidám. A királyné gyönyörködve nézett egy gyémántokkal becsillagzott elefántcsont karperecet, s egyszer csak hozzám fordult. Milyen karperecet viselnek a görög nők? Mindenfélét, feleltem óvatosan, már akinek van, mert az ország már nem gazdag, felséges asszonyom. Nyakláncot viselnek-e? Nem igen, felséges asszonyom. Nálunk azt tartják, hogy az aranynyaklánc idegen országbeli férfiaknak való. A nők legfeljebb, ha gyöngyfüzért viselnek a nyakukon, azt is csak ünnepen. És a görög leányok, kérdezte Emőke, szépek-e a görög leányok? Olyan-e a ruhájuk, mint a miénk? A görög leányok mind feketék. Fekete szeműek, fekete hajúak, fehér bőrűek, feleltem, és nem olyan szépek, mint a hunlányok. A ruhájuk is formátlan most, de valamikor olyan szépen öltözködtek, hogy annál szebben már nem lehet. Hogyan? Kérdezte egyszerre mind a három nő. Alol sejeming, vagy bisszusing, meg egy szál fehér szoknya, térdig érő, vagy addig se. Addig se! És elképedtek. Bizony a fiatalja. A felső ruha takarta leginkább a lábszárt. Egy könnyű és bő és finom gyapjú lepel, amelyet a jobb vállon kapocs tartott össze. Nyáron a szoknya elmaradt. Az inget kötötték át derékon, ki sejemmel, ki bársonnyal, ki aranylánccal. S tár nem is derékon, hanem valamivel feljebb, hogy a termet hosszúnak lássék. A lepel is könnyebb volt, mint télen. A nők nevettek. Magam is mosolyogtam, mert láttam, hogy nem értenek. Felséges asszonyom, mondottam, az a nagy kendő, az volt ám az igazi szép ruha, mert a százféleképpen lehetett viselni. A karcsú női termethez könnyű redőzetben simult, és látni engedte a női test formáit. Az ing nyáron csak éppen, hogy rá volt akasztva a vállra. A karok szabadon voltak, és csak karperec volt az ékességük. A lábakon finom kis szandálok. Ünnepeken a szandálokat rózsaszínű szalagokkal kötötték meg. És télen is mesztelen a karjuk meg a lábuk? Télen nem. Télen csak a kezük meg az arcuk van ki a ruhából. Akkor nem is szépek. Hanem nyáron abban a leples ruhában a rút nők is szépek, ha a termetükben hiba nincsen.
1: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész. Szent Péteresen.
3: Főr
4: házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek.
5: A gólyakalifa.
3: Rosti fiú esetek. Pacsirta.
4: Pilátus testament.
6: Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

egy ki kemény mellutánkat, egy ki elvet üres edényt, egy ki győzni segít szegényt, egy ki dolgozik bomolva, egy aki csak néz a holdra. Világ sírköve alatt még a hetedik, te magad légy.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtottak be az országgyűlésnek, ezt jelentette be Magyar Péter a Facebook oldalán közzétett videójában annak kapcsán, hogy a kormány benyújtotta az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot. A miniszterelnök úgy fogalmazott, mindenki számára hozzáférhetőek voltak azok a dokumentumok, amelyekből pontosan kiolvasható, hogy az Európai Unió mit vár Magyarországtól, szigorú korrupció ellenes intézkedéseket, átláthatóbb közéletet, erősebb garanciákat, autonóm egyetemeket. Magyar Péter hangsúlyozta, a törvénycsomag és a korrupció elleni küzdelem egyik legfontosabb eleme az integritáshatóság megerősítése, amelynek valódi jogosítványokat adnak. Magyar Péter kifejtette, ha egy korrupciós ügyben a nyomást megszüntetik, vagy a feljelentést elutasítják, az integritás hatósága jövőben a bíróság előtt kezdeményezheti az eljárás folytatását. Ha uniós pénzből finanszírozott közbeszerzéseknél visszásságot tapasztal, közbeléphet és vizsgálatot indíthat, hangsúlyozta Magyar Péter. Rekordgyorsasággal nyitják újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, ezt közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írták, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal a tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. A tárca közleménye azt írja, a törvényjavaslat eredményeként az egyetemi fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok 2027. augusztus 1-ével megszűnnek, az egyetemet nem fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok pedig már 2026. augusztus 31-éig befejezik működésüket, a jogutód minden esetben a magyar állam lesz. Az egyetemi fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok már a törvényjavaslat elfogadásával átalakulnak, azonnali hatállyal életbe lépnek azok az összeférhetetlenségi, átláthatósági, vagyonnyilatkozattételi szabályok, amelyeket az Európai Bizottság több éve jelzett a magyar kormány számára, fogalmaz a tárca közleménye. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjármű adót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják, mutatott rá a NAV. Az érintett autósoknak nem érdemes halogatni az ügyintézést, még most is több egyszerű kényelmes lehetőség közül választhatnak. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-áig kérhetnek például automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelem néhány koppintással elintézhető a NAV mobil alkalmazásban. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól, aki tehát nem tudja egy összegben rendezni a gépjármű adót ilyen valamelyik fizetési könnyítési lehetőséggel, mert ezzel elkerülheti a későbbi többletköltségeket, figyelmeztet a NAV. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófa védelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, ezt írta az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatósága honlapján. Mint írják, az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. Az önkéntes tűzoltó egyesületek számára kért pályázatra idén 652 egyesület, összesen több mint 609 millió forint értékű igényt nyújtott be. A 652 önkéntes tűzoltó egyesület összesen 551 millió 800 ezer forint támogatásban részesül. A pályázók a megítélt támogatásból 179 millió 700 ezer forintot működési költségeikre fordíthatnak, 273 millió 900 ezer forint értékben maguk szerezhetnek be tűzoltó szakmai és egyéb eszközöket, 42 millió forintot szertár felújításra, 39 millió 300 ezer forintot pedig gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel, továbbá természetbeni támogatásként 16 millió 900 ezer forint értékben EDR rádiókat vehetnek majd át a nyertesek, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet délután 21 és 25 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A teheneknek tényleg nincs magánéletük? És ha ez így van, akkor valóban sokat nyer ezzel a tejgazdaság, sőt maga az állatállomány és a természeti környezet is? Dr. Habil Mikó Edit, a Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági karának dékánja mesél majd erről, valamint az agrárszektor digitális átalakulásáról.
2: Figyelemfelkeltő dolog, hogy mennyi mindent tudunk az állatokról, de most, ha én ezt csak így elmondom, akkor az senkit nem érdekel, de ha ezt mondom, hogy nincs nekik szegényeknek magánéletük, mert minden lépésüket ismerjük, akkor már ez egy érdekfeszítőbb dolog. Na most, amikor azt mondjuk, hogy a jövő agráriuma, akkor vissza kell lépnünk egyet, mert igazság szerint ez nem a jövő agráriuma, hanem a jelen agráriuma már, mert nagyon nagy mértékben ott van a digitalizáció, beszéljünk akár a növénytermesztésről, akár az állattenyésztésről, tehát ez nem a jövő, hanem ez a jelen.
1: Azután a génmódosítás az, amit hazánkban a társadalom nagy többséggel elutasít, de mi van akkor, ha a jövőben eltűnik a kontroll? Nem fogjuk tudni, hogy az a termék, amit leveszünk a polcról, génmódosított vagy sem. Erről beszélgetek dr. Rosszik Péterrel, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Vezetőjével, címzetes egyetemi docenssel.
3: Igazából szerintem nem is termelői érdek, de a termelőkkel akarják áttolatni, hogy ez nektek milyen jó lesz. Az volt az előző GMO-knál is. Ez egy multinacionális tőke érdek, hogy ott legyen, és nagyon nagy veszélyt hordoz a kis nemesítő házakra, meg a nemzeti fajtákra. Ilyen értelemben még a Magyarországnak a csúcs nemesítő szervezetei is nagyon picinek számítanak. Úgyhogy mi nagyon védjük azokat a genetikai értékeket is, amelyek még itt nálunk meg vannak fellelhetők, és hasznosíthatók is a köztermesztésben.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A magyar agrárszektor élen jár az innováció és a digitalizáció terén. Magyarország 2019-ben fogadta el a digitális agrárstratégiát, amely nagy hangsúlyt helyez a mezőgazdasági szereplők digitális ismereteinek növelésére, a digitális innováció bővítésére, az adatvezérelt igazgatás fejlesztésére, sőt a mesterséges intelligencia is egyre nagyobb teret nyer, hiszen korábban a nagy mennyiségű adat elemzése hetekbe telt, most viszont az MI percek alatt képes ajánlásokat tenni és döntéseket hozni. A Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági karán zajló kutatás, fejlesztés és oktatás mindezt híven tükrözi. Dr. Habil Mikó Edit szerint a mezőgazdaságban a digitalizáció, az automatizálás, a robotok, a mesterséges intelligencia alkalmazása nem a jövő ígérete, hanem a jelen valósága, a mindennapok része.
2: Amikor azt mondjuk, hogy a jövő agráriuma, akkor vissza kell lépnünk egyet, mert igazság szerint ez nem a jövő agráriuma, hanem a jelen agráriuma már, mert nagyon nagy mértékben ott van a digitalizáció, beszéljünk akár a növénytermesztésről, akár az állattenyésztésről, tehát ez nem a jövő, hanem ez a jelen. És egyre könnyebben és egyre intenzívebben terjed a digitalizáció, az adatfeldolgozás, hiszen egyre elterjedtebbek ezek a technológiák a piacon, emiatt az áruk is elérhetőbbé válik. Tehát amíg azt mondtam volna egy pár évvel ezelőtt, hogy ez főleg a nagyobb méretű üzemeknek a kiváltsága, vagy inkább sokszor talán ők rá is vannak valamilyen szinten kényszerítve a szó pozitív értelmében, mert hogyha haladni akarnak, követni akarják a piacot, akkor kénytelenek használni ezeket a technológiákat. Viszont mivel egyre olcsóbbá válnak egyes technológiai megoldások, ezért egyre gyakrabban használják a kisebb üzemi méretben is, meg hát azért itt is fiatalodik a gárda, és azért a fiatalok szívesebben ülnek neki, egy kicsit több időt ráfordítanak arra, hogy hogyan lehet megcsinálni digitalizálva, hogyan lehet megcsinálni gyorsabban, kényelmesebben, lehet abban nagyobb energiát fordít, mint megcsinálni, de utána azt már tudja használni. Nagyon sok gazdaságban használnak már digitális eszközöket.
1: De a technológiai robbanás az Magyarországon később jött, mint egyébként a világ más tájain?
2: Nem. Én nem gondolom, hogy később jött volna, hiszen ha az én nagyon szoros környezetemet, a tejelő szarvasmarha tenyésztést nézem, akkor ugye itt is ugyanazok a nemzetközi márkák vannak a fejőgépek piacán, a traktorok piacán, mint bárhol máshol a világon, és akkor még nem is beszélek én a szaporító anyagról, hogy minden tehénnek van rokona az USA-ban vagy Kanadában.
1: Ha a szarvasmarha tenyésztést nézzük, akkor ott mi jelenti a digitalizációt? A fejés, a fejőgépek használata, ez nagyon régóta köztudott, de szerintem a laikusok sok mindenről nem tudnak, amivel digitalizálni lehet mondjuk egy szarvasmarha tenyésztetet.
2: Hát ugye az első tényleg az, amit elvicceltem, hogy nincs magánéletük. Most képzeljünk el egy nagyon nagy tehenészetet, ahol ott van 1000 tehén. Most 1000 tehenet nem tudnak követni úgy, hogy melyik kicsoda, hogyha csak a humán erőforrást használják. Mit történik vele, stb. Azt, hogy én egy négyzetrácsos füzetet vigyek magammal, és feljegyezzem, hogy ez a tehén ezt csinálta, azt csinálta, az működhet, viszont elmaradok vele. Tehát csak maga az, hogy az állat beazonosítása, ez már évek óta digitálisan működik, tehát minden egyes tehénnek lábán van egy transponder, és ez csak erre az állatra vonatkozik. Tehát átmegy egy kapu alatt, az a kapu fogja a transpondernak a jelét, akkor tudjuk, hogy ez a tehén ment be ekkor, ebbe a fejőházban, ekkor jött ki, ennyi ideig volt bent, stb. Ez az alap, ez az egyik talán legrégebbi dolog. Tehát, hogy egyedileg tudtuk az állatokat követni. Aztán a következő, hogy ezeknek az állatoknak az aktivitását néztük. Lassabban megy, mint szokott, vagy gyorsabban mozog, mint szokott. Ezek nagyon fontos információt tartalmaznak, hiszen az az állat, amelyik lassabban mozog, mint tegnap vagy tegnap előtt, lehet, hogy kezd lebetegedni, kezd lesántolni. Tehát szabad szemmel nem látható még, hogy probléma van vele, de ha már őt kiemeljük az állományból és megvizsgálja egy gondozó, egy állatorvos, akkor elképzelhető, hogy már észreveszi a szemmel látható tüneteket, és megelőzhetjük a betegségnek a kialakulását. De azt is tudjuk, hogy például a fejőrobotokban és a nagyobb fejőházakban is tudjuk, hogy mennyi tejet termelt a tején, milyen volt a tejnek a hőmérséklete, milyen a vezetőképessége a tejnek, a zsírtartalom, fejőretartalom, tehát számtalan adatot tudunk, és akkor itt jön be a digitalizáció, hogy ezek mindaddig csak adatok, amíg nem kezdjük el feldolgozni őket. Tehát ez egy nagyon nagy áttörés, hogy a rengeteg információ, ami született a telepeken, most képzeljünk el 1000 tehén, háromszori fejéssel, tehenenként 15 adat, és akkor egy év 365 napból áll, hiszen őket minden nap feljük. Tehát itt kezdődött a nagyon nagy áttörés, hogy ezeket az adatokat hogyan tudjuk feldolgozni, mit tudunk vele kezdeni. Ez egy nagyon nagy áttörés volt, és ebben természetesen az AI-nak nagyon nagy a szerepe, hogy észre lehet-e venni valamilyen mintázatokat az adatokon, valamilyen eltéréseket, amiből következtethetünk az állat jólétére, a termelésére, bármilyen viselkedési paraméterre, és a többi, és a többi.
1: De egyébként enélkül nem is tudna a versenyképes lenni egy gazdaság, például egy szarvasmarha tenyészet, ugye?
2: Hát ez nagyon nehéz kérdés. A versenyképességnek az alapja az, hogy a tejet olyan áron tudjuk előállítani, hogy gazdaságos legyen. Tehát a tejelő tehenészetnek ez egy nagyon fontos dolga, hogy a takarmányozás mennyire biztosított, az adja az egyik fő versenyelőnyt. De kétségtelen, hogy így van, mert hogyha már csak azzal spórolok, hogy csak annyit a kormány kap a tehén, amennyire a termelésre szükség van, akkor az egy nagyon komoly versenyelőnyt jelent. Két okból, mert nagyon drága a kormány, illetve ha kevesebbet teszik, kevesebbet termel, de ha többet teszik, elhízik, ha többet teszik, pocsékoljuk a takarmányt, illetve még beteg is lesz esetleg a tehén, hiszen a tehénnek se jó, hogyha kövér. Tehát igen, azt gondolom, hogy ez már a versenyképességnek az egyik feltétele, ilyen-olyan átvitt értelemben mindenképpen, meg amiatt, hogy apró dolgokat észreveszünk, tehát nem nagy léptékekbe kell gondolkodni, hanem apró ugrásokban.
1: Ugye mondta azt a rengeteg adatot, amit igen. kapnak például egy tejelő tehenészetben. Minden adatot külön-külön kell feldolgozni? Vagy most már azért erre is próbálnak programot kidolgozni, hogy ez egyszerre egy adathalmazban jelenjen meg?
2: Ezek egy adathalmazban jelennek meg, tehát a fejű berendezés gyűjti az adatokat, és valahova leteszi, valahol tárolja. Az istálló klímáról beérkező adatok egy másik adatbázisba kerülnek, a takarmányfogyás egy harmadikba, és igen, ezeknek az egységes kezelése, ez már egy úttörő dolog, ez már nagyon nagy áttörés. Hogy én nem csak azt nézem, hogy most mi van a tejjel, hanem összefüggésbe hozni a hőmérséklettel, a páratartalommal, a légmozgással az istállóban, a frontokkal, a stb.-vel.
1: Ezt takarja egyébként az Okos Gazda Szeme elnevezésű projektjük?
2: Ezt is takarja a mi projektünk, illetve azt is takarja a mi projektünk, hogy nem mindenkinek van esetleg lehetősége fejőrobotra. A fejőrobot nagyon sok információt tárol az állatokról. Akinek nincs fejőrobot, ugye azok az információk nem biztos, hogy rendelkezésre állnak, hiszen ott nagyon sok adat összegyűlik. Nem biztos, hogy mindenkinek van lehetősége, vagy esetleg megéri egy bizonyos állomány létszám mellett például azokat az említett transpondereket használni. Tehát a mi rendszerünk annyiban különbözik a többitől, hogy mi nagyon-nagyon hagyatkozunk a kamerán keletkezett képeknek a feldolgozására. Tehát ha egy tehenészet csak a tőgyegészségügyi állapotot szeretné megfigyelni, akkor mi arra is tudunk ajánlani megoldást. Ha a takarmányfogyást, akkor arra is tudunk ajánlani megoldást. Illetve, hogyha az egyedi elhelyezkedését az állatoknak egy istállón belül, akkor arra is vannak megoldásai.
1: A mai gazdák föl vannak erre készülve, tehát ha mondjuk tényleg egy ezres nagyságú tejelő tehenészetet nézünk, akkor az ottani szakembergárda föl van erre készülve, tehát tudják ezeket a programokat használni, tudja a mesterséges intelligenciát kezelni, értelmezni az által adott válaszokat?
2: Nem kell nekik ezt. Tehát hogyha a telepi dolgozó fel van készülve a tehénből, tehát ő érti az állattenyésztést, akkor ezek a rendszerek általában riasztásokat adnak. Nem kell neki programozni. Egyébként vannak félelmetesen érdeklődő emberek a mezőgazdaságban. Tehát nem az a cél, hogy ők tudjanak programozni. Ezek a rendszerek riasztást adnak. De ezt a riasztást nekik validálni kell, hogy ez valóban így van. Egyébként egy nagyon régi sztori erre, hogy amikor az aktivitásmérőt bevezették a tehenészetekben a tehenek ivarzásának a megfigyelésére, akkor az inszeminátorok versenyt rendeztek, hogy ők hamarabb megtalálják az ivarzó tehenet, mint az aktivitásmérő, és hát alul maradtak, mert a csendesen ivarzókat ők nem vették észre.
1: Ha az állatok szemszögéből nézem ezt a kérdést, akkor minden kedvez az állatoknak ebben a formában? Tehát sokkal komfortosabban érzik magukat, kevesebb a fájdalom, nagyobb a tisztaság, kevesebb a betegség.
2: Képzeljük el azt, hogy pihennek az állatok, és én vagy valaki oda megy közéjük, csak azért, hogy leellenőrizze az állományt. Akkor lehet, hogy az állomány 10%-a fel fog állni, mert érdekli, stb. Nem bántom én őket, csak szépen végigmegyek közöttük. Viszont ő érdeklődik, ő stb. De akárhogy is megzavarom a pihenésében. Tehát olyan, mintha egy alvó embert felráznék, hogy te figyelj, ja, bocs, nem is veled akartam beszélni. És most mindez elmarad, mert az egész rendszer csak ezt az egy előnyt, ha meggondoljuk. Az egész rendszer a kamerán keresztül fogja monitorozni az állatokat. Tehát ez egy nagyon nagy előny, és sokkal kevesebb fizikai behatást kell, hogy érje őket, csak akár, hogy arrébb terelni, stb. Hogy most kiválogatom és megnézem.
1: Vannak olyan cégek, vállalatok, akik kifejezetten megkeresik önöket, hogy dolgozzanak együtt projekten?
2: Hát az az igazság, hogy a mi projektünk eleve egy céges partnerrel indult. Van egy informatikai lába az egyetemen belül, egy hihetetlen jó kutatócsapat, akik rettentő módon értik magát az adatbázis kezelést, a mesterséges intelligenciát, a tanuló algoritmusokat, meg tudom is én mennyi minden, mert azt se értem sokszor, amit kérdeznek, nem, hogy amit mondanak. Akkor van az egyetemi oldalról két része, az egyik ugye az állattenyésztő csapat, ez vagyunk mi az állattenyésztő és a takarmányozási csapat, ugye mi azért a nemzetközi irodalmat is keressük, stb. Van egy csapat a Debrecen Egyetemről, akik a genomikai hátterét tudják vizsgálni az állatoknak, tehát mi mintát veszünk a tehenekről, és esetleg ott már megjelenik-e valamilyen olyan baktérium összetétel, az állatnak még fizikai tünete nincsen, de ezt össze tudjuk párosítani az algoritmusokkal, és akkor ez egy nagyon-nagyon plusz hozzáadott érték, egy előre jósló dolog a jövőre. Ez az egyetemi oldal, és ott van hozzá egy nyitott csapat, akik azt mondták, hogy itt a telepünk, kamerázzátok, csináljátok, adatot adunk, mindent adunk, mert ebben őrült nagy fantáziát látunk. Tehát már maga a kiindulás is ilyen volt, és hát azért egyre több helyen hangzik el, hogy mivel foglalkozunk, és emiatt természetesen vannak megkeresések, hogy mikor lehetne erről beszélni.
1: Ha jól tudom, akkor van egy másik tavaly indított kutatási projektjük is, az viszont a növénytermesztéssel kapcsolatos.
2: Igen. Itt is a növényeknek a stressz állapotát vizsgáljuk. Ez ugyancsak rendkívül fontos, hiszen most olyan környezeti hatások érik a növényeket, hogy növény legyen a talpán, aki ezt kibírja, és ezt mi ugyancsak a mesterséges intelligenciával, szintén a kamerák és egyéb szenzorok segítségével tudjuk vizsgálni egy ilyen növénynevelő kamrában, kis területen az egyes növényeknek a válaszát a különböző stressz hatásokra. És utána ez információ lesz a szántóföldi termesztők számára.
1: A mesterséges intelligencia egyébként meggyorsítja a munkájukat. Rákkutatókkal beszélgettem, és ők mondták, hogy nagyon nagy segítség a mesterséges intelligencia számukra, mert az az adathalmaz, ami a rendelkezésükre áll, az lehet, hogy évek alatt tudnák ezeket az adatokat földolgozni. Míg a mesterséges intelligencia által lehet, hogy pár óra vagy pár nap.
2: Természetesen, de erről nem én vagyok, aki rendesen nyilatkozni tud, hanem azok a bűvészek, akik fel tudják tenni jól a kérdéseket. Tehát azért az tényleg egy másik dimenzió azokkal a kutatókkal együtt dolgozni, akiknek a kutatási területük az pont a mesterséges intelligencia.
1: De a mesterséges intelligenciát egyébként tanítják most már a Szegedi
2: Persze.
1: Tudományegyetemen?
2: A használatát megtanítani, a hétköznapi használatát az embereknek, nem csak annyit, hogy megkérdezem, hogy miért piros az alma, meg vicces képeket csináltatok vele, mert arra viszont fölösleges, hiszen nem erről szól, hanem az észszerű, okszerű használat, tehát hogy hogyan lehet ennek a rendszernek a segítségével tanulni. Nagyon sokat segít a tanulásba, tehát ha a mi egyetemi éveinket megnézzük, és a mostani lehetőséget, azért mérföldek vannak köztem. És ezt is tanítani kell, igen, hogy hogyan kell használni, akár egy oktatónak, akár egy diáknak, egy hallgatónak.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Habil Mikó Edittel, a Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági karának dékánjával. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, ezzel újabb lépéssel került közelebb Magyarország az uniós pénzek hazahozatalához, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. A tárcavezető ismertette, a beadott terv elfogadása esetén a 10 milliárd eurós keretből 2 milliárd 600 millió eurónyi korábbi beruházást lehetne utólag elszámolni az alapterhére, például a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal fejlesztését. Ezeket a magyar költségvetés előfinanszírozta, így mintegy 900 milliárd forint szabadulhat fel más célokra itthon. További 1 milliárd 100 millió eurónyi fejlesztést helyeznek át a helyreállítási alapba, köztük a budapesti KAF villamosok, vagy az új trolik beszerzését. Ezzel más uniós források szabadulhatnak fel közlekedési, digitalizációs és környezetvédelmi fejlesztésekre, új beruházásokat lehet indítani a többi uniós alapból. 1,5 milliárd euróból fejlesztenék az elektromos hálózatot, és növelnék a kapacitásokat a megújuló energiaforrások elterjedésének támogatására, 2 milliárd euróból új KKV támogatási, valamint bérlakás és kollégiumépítési program indul, 1 milliárd 800 millió euróból megújul a hév és az Intercity flotta, új akadálymentes és klimatizált hévszerelvények, valamint új emeletes távolsági vonatok érkeznek, sorolta a miniszter. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. A miniszter felidézte, a Tisza kormány történelmi sikert ért el, összesen 16 milliárd 400 millió euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A fejlesztések több mint 4800 megawatt tiszta energiatermelés rendszerbe kapcsolását alapozzák meg. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. A másik pályázat olyan okos mérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását segítik. Kapitány István hangsúlyozta, a korszerűbb, rugalmasabb működő hálózat növeli az energiaellátás biztonságát. Több tiszta és olcsó energia bevonásával csökkenteni lehet a magyar vállalkozások energiaárait és erősíteni a versenyképességüket. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az Európai Unión kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A tájékoztatás szerint az Európai Unió Bizottsága által kihirdetett jogszabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországra is. A NAV folyamatosan egyeztet a piaci szereplőkkel az átállás gördülékenysége érdekében. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni. A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében nem lesz változás. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, az érintett piaci szereplőket, logisztikai cégeket segíti a felkészülésben, de információk érhető a 18-19-es számon ingyenesen hívható.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, nagybetűs olvasást segítő új szövetség jelent meg a Magyar Biblia Társulat gondozásában. A kiadvány modern megoldással segíti az olvasást azoknak, akik vagy gyengénlátók, vagy csak egyszerűen már kényelmesebb nekik a nagybetűs, szürke hátterű szöveg olvasása. A nagybetűs új szövetség teljesen kihajtható, így nagyítóval is könnyebben használható, és minden idézőjelben fölösleges, zavaró részt mellőztek a szerkesztés közben. Azaz például nincsenek magyarázó jegyzetek. A tervek szerint az Ószövetséget is megszerkesztik és kinyomtatják hasonló módon. Az első ószövetségi szakasz a Zsoltárok könyve lesz. A részletekről Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával, református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett.
2: Megjelent az új szövetség olvasást segítő nagybetűkkel. Mi ennek a jelentősége? Nekem úgy remélik, hogy volt már ilyen korábban, csak lehet, hogy elfogyott, de hát erről fogunk például beszélgetni Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával. Szóval Ottó, volt már hasonló, csak elfogyott?
3: Volt már, igen, régen, talán több évtizede is most már volt olyan kiadása a nagybetűs új szövetségnek és Zsoltár.

0: magyaroknak, amely ilyen egy-egy kötetben egy-egy bibliai könyvet, vagy esetleg rövid könyveket összecsoportosítva publikált. Ez egy ilyen kemény fedeles A4-es méret, vagy annál még talán nagyobb kiadvány volt. Ezt hosszú éveken keresztül lehetett kapni, és most már hosszú évek óta nincsen, és részben ez is motivált minket, hogy ezt a hiányt, tehát hogy nagybetűs új szövetség, nagybetűs biblia, ez legyen, elérhető legyen, és ezért fogtunk bele a kiadványnak a létrehozásába.
1: És akkor először a beltartalomról, tehát azt mondod, hogy a korábbi abban voltak példabeszédek, zsoltárok, vagy csak zsoltárok, nem emlékszem, ne haragudj.
0: Zsoltárok, új szövetség, zsoltárok és válogatott ószövetségi könyvek voltak benne, tehát az egész ószövetség nem volt meg, de egy egész nagy sorozat volt. Ebből még voltak kötetek, amiket elég sokáig lehetett kapni, de az új szövetség és a zsoltárok például az elfogyott már, szerintem már 10 éve nincsen, úgyhogy mindenféleképpen erre válaszolnunk kellett, illetve hát közben voltak olyan kísérletezések, hogy például a Román Biblia Társulattal együttműködve, ugye nekik a Erdélyben élő magyar bibliaolvasók miatt is fontos volt, hogy nagybetűs Károli Biblia legyen, és akkor velük megvalósítottunk közösen egy olyat, hogy ilyen hatalmas nagyméretű Károli Bibliát készítettünk. Ez körülbelül 2-3 ezer példányban egy-két évig elérhető volt, de nagyon-nagyon drága könyv volt. Ugye gondoljunk bele, hogy mennyibe kerülhet egy ilyen hatalmas, nagy, rendes, vékony papíros nagy Károli Biblia, mint egy laptop akkora volt, és ez hosszú időn keresztül próbálta orvosolni ezt a nagybetűs biblia iránti igény, de ugye ez nem új fordítású biblia volt, és nekünk már egyre inkább az a meggyőződésünk, hogy az új fordítású bibliának a szövege az, amit ajánlunk bibliaolvasóknak, a jobban érthető mi volt amiatt. És akkor ezért belekezdtünk ebbe a projektbe, szempont volt az is, hogy kicsit tanulva a Károli Bibliának a létrehozásában, hogy ne legyen elképesztően drága, mert ha egy kiadvány, nem tudom, 20-30-40 ezer forintba kerül, akkor az nem életszerű, hogy folyamatosan biztosítani tudjuk az embereknek, és ezért inkább egy ilyen papírkötésű, könnyebben, olcsóban kivitelezhető Bibliába gondolkodtunk, így fordultunk ez iránt. Gyakorlatilag az új szövetséget jelentettük most meg két kötetben. Tehát az új szövetség két kötetbe van szedve, és ez a két kötet külön is megvásárolható, illetve együtt is, együtt valamivel olcsóbb. Ez az előnye ennek a kiadványnak is. Hát rengeteg olyan feature, vagy ilyen jellemvonása van a könyvnek, tulajdonság, ami szerintünk segíti a felhasználhatóságát.
1: Erről mindjárt beszélünk, hogy mire gondolsz, csak egy kérdés még a tartalomhoz, tehát az, hogy az Ószövetségből most nincs semmilyen válogatott versek vagy könyvek benne, annak az az oka, hogy egyrészt korábban is az fogyott kevésbé, tehát ezért nincs akkora igény, vagy az ár volt a fő szempont, vagy hogyan döntöttétek el ezt, hogy most csak Új Szövetség?
0: Alapvetően ez ugye a prioritások listája, tehát először az új szövetséggel kezdtünk, nyilván erre van a legnagyobb igény, és ez a legfontosabb első lépés. Egy következő kör lehet a zsoltárok, ami szintén ugye nagyon olvasott és használt bibliai könyv, és aztán, hogyha ez működik, és jó a fogadtatás ennek a kiadványnak, és ez megoldja azt a szükséget, amire gondoltuk, hogy létrehozzuk, tehát hogy az egy hagyományos bibliát már olvasni nem vagy nehezen tudó embereknek segítség, akkor megyünk a többi bibliai könyv felé. Tehát egyáltalán nem lehetetlen, hogy egy teljes biblia kiadás meg lesz több kötetben hasonlóan a régi vállalkozásunkhoz. De most egyelőre az új szövetségre összpontosítottunk két kötetbe, és majd a zsoltárokkal fogjuk folytatni. Hát ha ez valóban megvalósul, akkor azt lehet mondani, hogy egy 6-8 kötetben a teljes biblia megjelenhet, ami egy nagyon jó dolog lenne.
1: Milyen példányszámmal dolgoztok most, és hogy számolsz, hogy ez mennyi ideig lehet elég a korábbi igényeket látva?
0: Limitált példányszámmal dolgoztunk, tehát gyakorlatilag nem több ezer példányban jelent meg, hanem egy relatíve kisebb példányszámban, de ugye ez mivel papírkötésű könyv nem bibliai papíron van, hanem hagyományos vastagabb papíron, ezért ez bármikor újra nyomtatható, tehát ez nem akkora logisztikai előrelátást igénylő kiadvány, mint egy biblia kiadás. A biblia az problémásabb a speciális technikai feltételek miatt. Ennek a kiadványnak talán annyiban érdekes a tulajdonságai, hogy ez egy olyan újszerű kötése van ennek a könyvnek, tehát ez teljesen 100%-ban kihajtható könyv, amivel azt szeretnénk segíteni, ha valaki ugye mondjuk nagyítóval, vagy a nagyításra használt mobiltelefonnal olvassa, akkor így gond nélkül lehet csúsztatni a könyvön a nagyítót. Tehát ez teljesen kinyitható, olyan, mint egy füzet lenne tulajdonképpen, de egyébként mellette 800 oldal körüli van, vagy 600 oldal, tehát egy nagy könyv, de teljesen kihajtható. Ez egy technikai érdekessége és újítása a könyvnek.
1: És ez például az egyik olyan, amire utaltál itt egy-két perccel ezelőtt, hogy ami segíti az olvasást, megértést?
0: Igen, ezek például ilyenek. A másik ilyen tulajdonsága az, hogy szürkék az oldalak, tehát nem csillog a napfényben, vagy a lámpafényénél, ami ugye egy ilyen olvasási igényű embereknél problémát jelent. A másik az, hogy hát nyilván a nagy betűméret mellett minden ilyen zavaró tényező, mint a vers számozás, vagy a jegyzetek, különböző ilyen tördelési dolgok, azok hiányoznak belőle. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy nagy, hatalmas betűs, nagy szellősségű, tehát a szöveg nagyon szellős, nincs összezsúfolva, és egy nagyon könnyen áttekinthető, nagy margókkal rendelkező szöveg. Tehát tényleg nagyon könnyű olvasni. Minden zavaró tényező hiányzik az oldalról. Csak a fejezetszám, versszámok az alapoldalán, és egyébként a bibliai szöveg önmagában.
1: A szerkesztésnél, tervezésnél kértetek véleményt olyanoktól, akiknek készült ez a kiadvány? Például ezek miatt a kihajthatóság is ilyen szempontok miatt, hogy olyan legyen ez, amit tényleg használható? És ha igen, akkor kik segítettek nektek?
0: Hát ugye ez egy hosszabb előkészítési fázis volt, hogy beszéltünk szakemberekkel, tehát akik a könnyű olvashatóságot vizsgálják, illetve olyan szakemberekkel, akik vakokkal, illetve gyengén látókkal foglalkoznak. Tehát egy elég széles konzultáción vagyunk túl, és azokat is bevontuk, akik a bibliatársadtag egyházaiban ezzel a speciális misszióval foglalkoznak, hogy gyengén látókat segítenek. Tehát az ő véleményüket is kikértük, és velük együtt lett kitalálva, hogy hogyan nézzen ki ez a könyv. Meg nyilván a nemzetközi példákat is követtük, vagy felhasználtuk, meg a saját tapasztalatunkat is. Hát ugye, ahogy beszéltünk róla, régen volt hasonló kiadványunk, az is nyilván akkor a nemzetközi sztenderdeket tükrözte, azóta sok tapasztalatunk lett. Úgyhogy mindezeket így beépítettük, és reméljük, hogy tényleg segítség lesz annak, aki nem tudja már a hagyományos betűméretet olvasni.
1: Túl vagyunk az első könyvbemutatótokon. Neked van már olyan találkozásod, hogy valaki érintett, aki nehezen lát, akinek fontos ez az új szövetség, az kézbe vette, beleolvasott, és valamilyen visszajelzéssel volt az irányotokba?
0: Még olyan nagyon nem terjesztettük ezt a könyvet, egyelőre csak a misszióknak, az egy tagegyházi misszióknak, ugye például a református vakmissziónak, vagy a baptista egyház speciális missziójának adtunk példányokat. Sok olvasóval én még nem találkoztam, de ugye az interneten történik sok minden ma már, és ugye, ahogy meghirdettük ezt az eseményt, nagyon sokan visszajeleztek, hogy fú, de régen vártak erre, mert már nem tudják olvasni a hagyományos kis bibliájukat, úgyhogy bár nem gyengén látók, meg nem idősek, meg nem vakok, de biztos, hogy segítség lesz nekik egy ilyen óriás betűs biblia minden napokban. Nem kell a szemüveget használni, stb. A szószéken jobban látják, vagy a gyenge fényben jobban látják, tehát nagyon sok embernek lesz ez segítség egyébként is, de gyűjteni fogjuk egyébként majd ezeket a visszajelzéseket, mert hogyha folytatjuk, ahogy beszéltünk róla, tehát mondjuk a zsoltárokkal, vagy a többi bibliai könyvvel, akkor igyekszünk majd leszűrni ezeket a tapasztalatokat.
1: Oké, egy utolsó kérdés, amit ne kötegedésnek védj, kérlek, csak felmerülhet esetleg hallgatókban, ezért kérdezem, hogy mennyire van szükség 2026-ban nyomtatott Bibliára, tehát amikor online ingyen elérhető a biblia mindenki.hu oldalon a revidált újfordítású szöveg, amit akkorára nagyítok a számítógépemen, telefonomon, amekkorára akarok, még akár fel is olvastathatom egy programmal, meg van hangos biblia, tehát hogy aki így nem látja a normál betűméretet, találhat megoldást arra, hogy hallja vagy olvassa a szöveget, de szerinted miért fontos az, hogy ez nyomtatásban kézbe vehető módon ott legyen annak, akinek erre van szüksége?
0: Ebbe igazad van, tehát amikor mi ezt készítettük a kiadványt, akkor ezzel szembesültünk, ezzel a véleménnyel is, meg igényfelméréssel. Az az érdekes, hogy sok szakember azt mondta, hogy persze, hát mindenféle technikai eszköz rendelkezésre áll már a gyengén látóknak, ugye elsősorban a mobiltelefon és a számítógép segítségével végül is bármit most már akár ugye felolvasó programokkal bármit el tudnak olvasni, de mégis ennek egyrészt azok számára, akiknek még mindig az a nyomtatott könyv a Bibliával való találkozásnak az eszköze. Másrészt pedig egyfajta szimbolikus dolog is, hogy igenis gondolunk azokra a testvéreinkre, akik ilyen látási nehézségekkel küzdenek. Tehát ha az a jelszavunk már 2017 óta, hogy a Biblia mindenki, akkor igenis vannak olyan rétegek, a társadalmi rétegek, és olvasók, akiknek nem elérhető a Biblia azban a formátumban, ahogyan ezt ők tudják olvasni. És persze mindent meg lehet oldani már a technikával, de azért nagyon érdekes, hogy még ma is azért a digitális és a nyomtatott könyvnek az aránya, az még a legfiatalabb generációban is egyáltalán nem olyan, mint amilyennek gondolnánk. Tehát most volt ilyen felmérésünk, ez a Patmos felmérés, amiről korábban egyébként már beszélgettünk, hogy a 18-35 éves korosztálynak továbbra is a bibliaolvasásnak 40%-a az nyomtatott biblián zajlik. Tehát azt gondolná az ember, hogy ez a generáció már teljesen digitális, és teljesen lecserélte a Bibliát az applikációra, vagy az bibliaolvasó oldalra, de ez nem igaz. Tehát saját bevallásuk szerint még majdnem a fele arányban inkább, ha olvassák a Bibliát, akkor azt könyvformában teszik. Úgyhogy erre szerintem érzékenynek kell lenni, és lehetőséget kell adni az embereknek, hogy biblia, nyomtatott biblia formájában is hozzájussanak ilyen nagybetűs olvasmányhoz.
2: Kedves hallgatóink, nagybetűs olvasást segítő új szövetség jelent meg a Magyar Biblia Társulat gondozásában. A kiadvány modern megoldással segíti az olvasást azoknak, akik vagy gyengénlátók, vagy csak egyszerűen már kényelmesebb nekik a nagybetűs, szürke hátterű szöveg olvasása. A nagybetűs új szövetség teljesen kihajtható, így nagyítóval is könnyebben használható, és minden idézőjelben fölösleges, zavaró részt mellőztek a szerkesztés közben, azaz például nincsenek magyarázó jegyzetek. A tervek szerint az Ószövetséget is megszerkesztik és kinyomtatják hasonló módon. Az első ószövetségi szakasz a Zsoltárok könyve lesz. A részletekről Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával, református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A diákhitel stop és a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról és a 3 milliárd 600 milliós kórházi hűtés rekonstrukciós programról is döntött a kormány a szerdai ülésén. Erről Magyar Péter miniszterelnök és a kormány szóvivők tájékoztattak csütörtökön budapesti sajtótájékoztatójukon. Történelmi jelentőségű jogszabálynak nevezte a kedden benyújtott jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagot Szondi Vanda kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón. Mint mondta, a csomag óriási lépés afelé, hogy Magyarország teljesítse a korábban vállalt jogállamisági és intézményi feltételeket, amelyek elengedhetetlenek az uniós források minél előbbi felszabadításához. A szóvivő megjegyezte, 16 milliárd 400 millió euróról, vagyis mintegy 6000 milliárd forintról van szó. Az átfogó és sok törvényt módosító csomag szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, valódi jogköröket ad az integritás hatóságnak, átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket, szélesebb közadatnyilvánosságot biztosít, szigorítja a közpénzek és támogatások ellenőrzését, valamint erősíti a korrupció ellenes és átláthatósági garanciákat. A kormány döntött a kórházi hűtés rekonstrukciós programról, amelyet több mint 3 milliárd 600 milliós javítási és fejlesztési programot jelent. Ezt jelentette be Köbbel Anita kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón csütörtökön. A kormány célul tűzte ki az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett teljes körű megújítását, a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás és a betegbiztonság javítása érdekében, hangsúlyozta a kormány szóvivő. Köbbel Anita a beruházásokról elmondta, megjavítják a Szent László kórház hibás folyadékhűtőjét, új hőcserélőket telepítenek a Ján Ferenc Délpesti Kórház és Rendelő Intézetbe, helyreállítják a Bajcsi Zsilinszky Kórház hűtőszivattyúit, javítják a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház hűtési és épületfelügyeleti rendszereit. A 3 milliárd 600 millió forintos javítási és fejlesztési program mások mellett kiterjed a Miskolci Központi Kórház elavult folyadékhűtőire, korszerű épületautomatikai rendszer építésére, valamint Győrben, Kaposváron, az Országos Onkológiai Intézetben, a Honvéd Kórházban és a Heinpád Gyermekkórházban is lesznek fejlesztések, ismertette a részleteket a kormány szóvivő. Megjelent a Magyar Közlöny szerdai számában Kármán András pénzügyminiszter rendelete arról, hogy az egyes településeknek mennyit kell befizetniük a 2025-ös helyi iparűzési adótöbletük után. A rendelet a mellékletben rögzíti, hogy az egyes önkormányzatoknak a 2025-ös évi helyi iparűzési adóbevétel töbletük alapján mekkora összeget kell befizetniük június 30-áig. A táblázat szerint a legtöbb pénzt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kazincbarcikának kell befizetnie, 787 millió 600 ezer forintot. Több mint egy év után újra az elektromos autók lettek a legdrágábbak a magyarországi használt autópiacon. Májusban a hibridek kínálati átlagára 11 millió 40 ezer, míg az elektromosoké 11 millió 700 ezer forint volt. Ezzel a legnagyobb árkülönbség alakult ki a két hajtáslánc modelljei között, közölte a KSH és a használtautó.hu közös statisztikája alapján a járműhirdetési portál. Az adatok alapján a hibrid használt autók átlagára 11,6%-kal csökkent, az elektromosoké pedig 1,1%-kal emelkedett 2025 májusához képest. A hónapban a benzines és a dízelautók ára hasonló mértékben változott, egymáshoz közeli átlagárakkal. A dízelüzemű autók átlagosan 5%-kal drágábbak voltak, mint a benzinesek. Az elemzés szerint az olcsóbb szegmens zsugorodását jelzi, hogy 2026 májusában a használt autó hirdetések 36%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami csaknem 4% pontos visszaesést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A 2,5-5, illetve az 5 és 10 millió forint közötti kategóriák ugyanakkor tovább erősödtek, a hónapban már a teljes kínálat felét adta ez a két árkategória a használtautó.hu adatbázisában.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet délután 21 és 25 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a Kontinentális reggelit hallják. Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. június 12-e péntek van. Néhány mondatban a tartalomról. Kiváló szakemberek régészeti, ipartörténeti, hadtörténeti, néprajzi előadásaink keresztül nyerhettek bepillantást az érdeklődők az öltözködés világába, a jellegzetes viseletdarabok készítésének vagy használatának módjába, a viseletek változásaiba, azon a mikrokonferencián, amelyet a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban rendeztek.
2: Igyekeztünk sokféle szempontból körbejárni ezt a témakört. Végére ez derült ki, hogy minden mindennel összefügg. Tehát a régészeti anyag, a századfordulós férfi viseletek, vagy éppen a lakodalmi öltözködésnek a egyes elemei, például a katonai öltözködése, tehát nagyon-nagyon sok párhuzamot lehetett találni, és azt gondolom, hogy nagyon érdekes előadások voltak, és nem csak érdekes, hanem tartalmas is. Tehát azért tudományos mélységű előadásokat hallhattunk.
1: Előtte kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Lapozzuk fel a kalendáriumot. Ma június 12-e van, a villők és az orfeuszok ünneplik ma a névnapjukat. Isten éltesse őket. A villő magyar eredetű női név. Újabb keletű névalkotás Kodály Zoltán 1925-ben szerzett gyermekkórusának a címe nyomán. A villő szó a villőzés régi magyar tavaszi, téltemető népszokás során énekelt versekben fordul elő. Az Orfeusz görög mitológiai eredetű férfinév jelentése bizonytalan, esetleg árva, magányos, vagy nélkülöző, vagy rejtélyes. Most pedig nézzük, milyen jeles események fűződnek a mai naphoz, azaz június 12-éhez. 1964-ben ezen a napon Dél-Afrikában halálra ítélték Nelson Mandela fekete bőrű jogi aktivistát és államfőt. 1972-ben Amerikában kirobbant a Watergate botrány, melybe az Amerikai Egyesült Államok 37. elnöke Nixon belekeveredett és ennek eredményeképpen lemondott. 1829-ben ezen a napon született Joanna Spyri, a svájci gyermekkönyvíró, legismertebb könyve a Heidi. 1924-ben idősebb George Bush, az Amerikai Egyesült Államok 41. elnöke. 1941-ben Chick Corea, amerikai jazz zongorista, szintetizátoros és zeneszerző. 1943-ban Benkő László, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész, billentyűs zeneszerző, az Omega zenekar oszlopos tagja. 1953-ban Slamovics István, rockzenész, gitáros, egykor az Edda együttes tagja és számos dal társszerzője. 1967-ben ezen a napon hunyt el az A-vitaminnal kapcsolatos kutatásairól ismert Csolnoki László, kémikus, vegyész. 1969-ben Tersánszki Józsi Jenő, Kossuth díjas író, a Misi Mókus kalandjai és a Kakukk Marci atya. 2006-ban Ligeti György, Kossuth díjas zeneszerző, művét a Stanley Kubrick által rendezett Ragyogásban is hallhatjuk. Kedves hallgatóink, a június 12-i kalendáriumot hallhatták.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

illik-e még rám hamu pipőke cipője? Megfogott ez a kérdés, mert boldogult ifjúkorom egyik angolóráját juttatja eszembe, amikor mosolyogtunk azon, milyen komikusan hangzik, ha magyarra fordítjuk azt a kifejezést, ha a helyenben lennél. If you were in my shoes. Szó szerint, ha a cipőmben lennél. S mivel én ugyanabban a cipőben vagyok ifjúkorom óta, megosztom gondolataimat az olvasókkal, hát ha valakinek hasznára válik. A cipő. Amikor bemegyek egy cipőboltba, körülnézek, ha tetszik egy cipő, felpróbálom, aztán elmegyek egy másik boltba, ott is körülnézek, keresgélek, míg meg nem találom azt, ami illik én hozzám, az alkalomhoz, amelyhez éppen cipőt keresek. Válogatok kedvemre, s ha megfelelő a mérete, az ára, megvásárolom és hazaviszem. Először csak ritkán és rövid ideig viselem, mert merev, kicsit szorít, és nagyon vigyázok rá, hogy minél tovább megmaradjon épen és szépen. Amikor kényelmesebb, már gyakrabban veszem föl. De így is előfordul, hogy feltöri a lábam, ami fáj egy ideig, s ha meggyógyult, akkor tudom ismét hordani kedvenc lábbelimet. Eszembe se jut, hogy eldobjam. Mert tudom, hogy ez múló állapot, s ezért a kis kellemetlenségért nem kellene megválnom attól a cipétől, amit már megszoktam, ami bevált, ami még várhatóan sokáig meg fog maradni és örvendeztetni használata során. S ha évek, évtizedek után használhatatlanná válik, bizony nagyon fáj elszakadnom tőle. A házasság. Amikor az ember ifjú és társra vágyik, sokáig válogat. Ismerkedik, beszélget, akár flörtöl is, és ha találkozik valakivel, aki megtetszik, aki illik hozzá, aki megfelel minden tekintetben, azzal összeköti az életét. A házasság kezdetekor vigyázunk egymásra, keressük a másik társaságát, fontos a társ szava, véleménye, fontos a békesség, a harmónia, még ha olykor háttérbe is kell magunkat szorítani. Aztán jön majd a megszokás, a csendes békés élet, amit néha megzavarhatnak a kisebb-nagyobb konfliktusok. Eszünkbe sem jut azért, hogy véget vessünk a házasságnak, hiszen a viták a fejlődés mozgatórugói, ezzel is alkalmat teremtenek a csiszolódásra. S amikor az ember egyedül marad, szomorúan veszi tudomásul, hogy társa helyett a magány, a fájdalom, a hiány marad vele. Tanulság. Milyen egy házasság? Ha hirtelen fellángolás, anélkül, hogy tudnánk ki a másik és milyen, akkor csak az együttélés papírral szentesített formája, és mint ilyen, nem is lehet tartós. Ha önző emberek szerződése, akkor nem a szeretet, hanem az én az úr, és azért, hogy az egyéni érdekek érvényesülhessenek, akár a boldogságról is készek az egoizmus miatt lemondani, és ez a házasság vége. Ha tudatos döntés a házasság, a másik vállalása olyannak, mint amilyen, akkor tartós, és akkor illik az emberre még sok évtized után is. Összefoglalás. Miért illik rám még most is a régi cipő? Egyrészt azért, mert egykor is rám illett. Másrészt azért, mert vigyáztam rá, hogy éppen megmaradjon, legfőképpen pedig azért, mert nem dobtam el, ha időszakosan kellemetlenné, fájdalmassá is vált a viselése. Másra is csak akkor fog illeni hamupipőke cipője, ha úgy él, mint hamupipőke, elfogadva a jót, megbékélve az időszakos rosszal, remélve, keresve és munkálva azt, ami valamennyiünket jobbá tesz. Mindenkinek tanácsolom, próbálja ki. Érdemes.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A kormány döntött a kórházi hűtés rekonstrukciós programról, amelyet több mint 3 milliárd 600 milliós javítási és fejlesztési programot jelent. Ezt jelentette be Köbbel Anita kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón csütörtökön. A kormány célul tűzte ki az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett teljes körű megújítását, a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás és a betegbiztonság javítása érdekében, hangsúlyozta a kormány szóvivő. Köbbel Anita a beruházásokról elmondta, megjavítják a Szent László kórház hibás folyadékhűtőjét, új hőcserélőket telepítenek a Ján Ferenc Délpesti Kórház és Rendelő Intézetbe, helyreállítják a Bajcsi Zsilinszky Kórház hűtőszivattyúit, javítják a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház hűtési és épületfelügyeleti rendszereit. A 3 milliárd 600 millió forintos javítási és fejlesztési program mások mellett kiterjed a Miskolci Központi Kórház elavult folyadékhűtőire, korszerű épületautomatikai rendszer építésére, valamint Győrben, Kaposváron, az Országos Onkológiai Intézetben, a Honvéd Kórházban és a Heimpád Gyermekkórházban is lesznek fejlesztések, ismertette a részleteket a kormány szóvivő. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. A miniszter felidézte, a Tisza kormány történelmi sikert ért el, összesen 16 milliárd 400 millió euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy másfél milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A fejlesztések több mint 4800 megawatt tiszta energiatermelés rendszerbe kapcsolását alapozzák meg. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. A másik pályázat olyan okos mérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását segítik. Kapitány István hangsúlyozta, a korszerűbb, rugalmasabb működő hálózat növeli az energiaellátás biztonságát. Több tiszta és olcsó energia bevonásával csökkenteni lehet a magyar vállalkozások energiaárait és erősíteni a versenyképességüket. Rekordgyorsasággal nyitják újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, ezt közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írták, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal a tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. A tárca közleménye azt írja, a törvényjavaslat eredményeként az egyetemi fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok 2027. augusztus 1-ével megszűnnek, az egyetemet nem fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok pedig már 2026. augusztus 31-éig befejezik működésüket, a jogutód minden esetben a magyar állam lesz. Az egyetemi fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok már a törvényjavaslat elfogadásával átalakulnak, azonnali hatállyal életbe lépnek azok az összeférhetetlenségi, átláthatósági, vagyonnyilatkozattételi szabályok, amelyeket az Európai Bizottság több éve jelzett a magyar kormány számára, fogalmaz a tárca közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet délután 21 és 25 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, kiváló szakemberek régészeti, ipartörténeti, hadtörténeti, néprajzi előadásaink keresztül nyerhettek bepillantást az érdeklődők az öltözködés világába, a jellegzetes viseletdarabok készítésének vagy használatának módjába, a viseletek változásaiba, azon a mikrokonferencián, amelyet a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban rendeztek. Az eseményen Jászter Beáta készített összeállítást.
2: Darmos István néprajzkutatóval, a konferencia szervezőjével beszélgetek. Mik voltak a legfontosabb dolgok, amiket meg lehetett egymástól tanulni, hiszen itt néprajzos, illetve viseletkutató, textilrestaurátor, régész is előadott.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Én azt gondolom, hogy nagyon jól telt ez a délelőtt, én nagyon nagy figyelemmel hallgattam mindenki előadását, és az egyik tanulság az volt, hogy ugye igyekeztünk sokféle szempontból körbejárni ezt a témakört. Végére ez derült ki, hogy minden mindennel összefügg. Tehát a régészeti anyag, a századfordulós férfi viseletek, vagy éppen a lakodalmi öltözködésnek a egyes elemei, például a katonai öltözködése, tehát nagyon-nagyon sok párhuzamot lehetett találni, és azt gondolom, hogy nagyon érdekes előadások voltak, és nem csak érdekes, hanem tartalmas is. Tehát azért tudományos mélységű előadásokat hallhattunk.
2: A saját előadásod jellegzetességek az empléni városok és falvak lakodalmi öltözködésében. Mi már feldolgoztuk ketten az Európa Rádió hullámhosszán a lakodalmi népszokásokat, és egy picit érintettük is akkor az öltözködést, de most különös érdeklődéssel voltál a vőfékendők irányába. A mi vidékünkön még szerintem ma is van olyan lakodalom, ahol a vőfé vőfékendőt visel.
3: Igen, a vőfékendőről azt kell tudni, hogy ameddig szőttek, addig készítettek vőfékendőt is, és addig használták a lakodalmakban. Itt nyugodtan mondhatjuk a bodrogközi falvakat, a hegyközi falvakat, vagy Tokaj hegyalját, és mindegy, hogy milyen

0: nemzetiségű a csoport, tehát itt a ruszinok, a szlovák eredetű lakosság is használta, a sváb eredetű lakosság is használta ezeket, és nagyon érdekes pontokat lehetett találni, és nagyon érdekes párhuzamokat lehetett találni. Az egyik például, hogy leírásokban benne van a lobogós vagy zászlós lakodalom, ahol a lakodalmi menet előtt egy rúdra erősített vőfékendők, illetve hosszú kendők, illetve hát nagykendők, rojtos nagykendőket kötöttek föl, a tetejébe virágcsokrot vagy télen keszkenőt tettek, és ez vezette föl a lakodalmi menetet, de ez 1910 előtti szokás leírásokban található meg, és most a feldolgozás alatt találtam egy olyan, ha jól emlékszem, végardói lakodalmas menetről egy fotót 1966-ból, tehát egy több mint fél évszázaddal későbbi fotót, ahol egy zöld ágat díszítettek fel kendőkkel, és azt vitték a lakodalmas menet előtt. Tehát nagyon érdekes párhuzamok vannak, és ez csak egyetlen egy momentum ebből a témakörből.
1: Egy mikrokonferencián beszélgetek Zay Orsolya régésztörténésszel, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetéből, és egy nagyon érdekes előadást hallottunk a mente díszeiről, de egészen pontosan egy olyan különleges szövési technikáról, amelyről lehet, hogy nem tudunk, nem hallottunk, és mostanában nem is látjuk. Ez a kártyás szövés. Ez mit jelent?
2: Több ezer éves technikáról van igazából szó. Egész Európában, sőt egész Eurázsiában ismerték. Az első leleteink azok bronzkorból származnak jelenleg, és úgy látjuk, hogy a Kárpát-medencében egészen az ipari forradalom végéig, tehát amíg meg nem szűnnek a céhek, és nem indul el az igazi nagy gyári ipari termelés, addig használják, meg úgy tűnik, hogy perifériákon a néprajzi anyagban is megmarad nagyon szorványosan. Nehéz fölismerni, mert nem nagyon tanítják egyébként. Nagyon elszórt helyeken lehet, hagyományok házában néha el lehet csípni egy oktatást, de akkor sem az összes technikát, mert nagyon sokfélét lehet vele készíteni. A neve az a kártyás vagy táblácskás szövés. Ez kicsi kártyákat jelent, szokták ma csinálni egyébként játékkártyából már, hogy magyar meg francia kártyából. Ki kell lyukasztani a széleit, és akkor van 3 lyukú, 4 lyukú, 6 lyukú, nagyon sokféle. Ezekbe kell befűzni a fonalat, és a kártyáknak a forgatásával hozunk létre igazából szárnyílást úgy, mint a szövőszéken, és akkor a vetüléket, egy vetülékszálat, vagy többet kell beledobálni. Ez odáig megy, van 15. századból olyan Nürnbergből származó mintakönyvünk, amit apácák készítettek, tehát nekik egy megélhetés is volt a középkor folyamán, ahol legalább 8 hölgy jegyzett benne. Számsorokat látunk, nem úgy használják, mint mi kockás papíron, és ott például ezüst és aranyfém fonalakkal is dolgoznak, meg van beleszűve toll, vagy igaz gyöngy is. Tehát, hogy nagyon reprezentatív is tudott ez lenni. A középkori ember számára ez egész Európában egy nagyon elterjedt dolog volt. Nagyon sokféle ruházati elem készült belőle, és a mentéken ez látható. Úgyhogy ez a zsinóros díszítés, amit a 19-20. Századból ismerünk, az már egy egyszerűbb változata, hát pedig ott is van fémfonal gyakran, de itt egészen ilyen aranyosan, ezüstösen csillogott a férfiak ruházatán.
1: Akkor a újkorról beszélünk, milyen leletekben lehet ezeket megtalálni, és Magyarországon mennyi ilyen ruhadarabot vagy kiegészítőt azonosítanak? Mennyire elterjedt ez a régészek körében, hiszen erről is szólt egy kicsit az előadás.
2: Igen, az az igazság, hogy régészeti textilekkel egészen kevesen foglalkoznak Magyarországon, pedig nagyon sok van. Én is ugye 15 éve egyetemen kezdtem el ezzel a témával foglalkozni, és ahogy járok körbe a múzeumok között, azt látom, hogy borzasztó sok van, csak annyira specializált a téma, hogy kevés kolléga kezd el vele foglalkozni. Egyrészt egyetemen sem nagyon tanítják, most az ELTE-vel csinálunk pár éve közös projekteket, és akkor én is oktatok kifejezetten régészeti textilt és viselettörténetet a hallgatóknak, amire azt tudom mondani, hogy nagyon nagy az érdeklődés, tehát régész hallgatók mellett általában néprajzosok, egyiptológusok, kultúrantropológusok, történészek ugyanúgy jelentkeznek, és fiúk és lányok is. Úgyhogy az előző fél évben 30 hallgatón volt, és mondták a kollégák, hogy másfél nap alatt betelt a jelentkezés, és abból 10 fiú. Úgyhogy nem lenne egy periféria téma, érdeklődés van rá, meg kell szervezni Magyarországon, hogy legyen, és hogy milyenek a leletek. Általában kriptákból származnak, kevésbé sírból, tehát földből. Ugye Magyarországnak nem olyan az éghajlata, hogy jó megtartással kerüljenek elő textilleletek. Van ilyen, de általában inkább kriptákból. És hát ugye azért is aktuális, hogy hívott a múzeum, mert a szomszédból, Sárospatakról van egy elég nagy mennyiségű leletegyüttesünk, aminek folyamatosan folyik a feldolgozása, és ott egész nagy számban vannak jelen ilyen szép paszományos menték.
1: Barsi Csabával, a Miskolci Herman Otto Múzeum gyűjteménykezelőjével beszélgetek. A mikrokonferencián a századforduló hagyományos férfi viselete Magyarországon címmel tartott előadást. Gyönyörű képeket láttunk, és elhangzott az is, hogy egy-egy képen órákig lehet bogarászni, és tényleg csodálatos fotográfiák mesélnek sok mindenről. Induljunk akkor mi is ki ebből, és kezdjünk el mesélni, kezdjük legfelülről a fejfedővel.
3: Igen, ezek a képek nagyon részletgazdagok. Nagyon sok olyan fotót tudtam összegyűjteni, ami még üvegnegatívra készül, és érdekes, hogy mennyire élesek ezek a képek. Ha a férfi viseletet a fejtetőtől lefelé végig vesszük, akkor nyilván a kalap az, ami a legelső kérdés, vagy fejfedő, mert nem csak kalap, hanem süveg is, kucsma is volt divatban abban az időben. Nagyon sokféle formája volt akkor, ami sajnos ma már nem látható. Azért izgalmasak, azért egzotikusak ezek a képek sok esetben, mert hogy olyan ruha elemekkel, viseleti elemekkel találkozunk rajtuk, amiket ma már nem tudunk mindennapokban látni, nem találkozunk vele még a hagyományos zöldségnél sem. Nagyon izgalmas a kalap díszeknek a különbözősége, rengeteg tolltípust nagyon érdekes csokorban, nagyon érdekes formába alkalmaztak kalapdíszként, de hogyha megyünk lefelé, akkor az arcon a legfontosabb, mondjam úgy, leglátványosabb díszítmény a bajusz viselése, vagy a szakál viselése, vagy mindkettő együttesen. Nyilván nem mehetnénk el a férfi hajviselet mellett sem, de hogyha ezt főfedővel képzeljük el, akkor nyilván az már másodsorba tárgyalható csak, mert hogy a főfedő az nagyon sok esetben eltakarja ezt. Ha megyünk lejjebb, akkor a nyakrésznél nagyon sok olyan nyakravalót, mondhatnám azt is, hogy nyakkendőt alkalmaztak, hogy csokorra volt kötve. Valahogy ez is kikopott, eltűnt. A mostani nyakkendők teljesen más típusúak, mint ami akkor volt. Az anyaga is más, a formája is más, a jellege is más. Ugye azt nagyon sajnálom, hogy azt a régi divatot színészek talán, színházban talán láthatjuk még, de nagyon-nagyon kevésszer. Lehetne beszélni az alsó ruházatról, tehát az ingekről, de azt most itt az előadásban nem érintettem, inkább érintettem a melléntípusokat, a dolmányokat. A dolmányon keresztül lehetett volna még a mádliról is, a mentéről is beszélni, az attilákról, de úgy voltam vele, hogy ebbe a 20 percben nagyon kevés információt lehet összesűríteni, és ahogy az elején mondtuk is, hogy annyira részlet gazdagsággal találkozhatunk a 19. század végén, a 20. század elején a viseleteken, hogy inkább nyilván a kiegészítőkről lehetne itt szót ejteni. Én a pityke-gombok kutatásával foglalkozom 11 éve, úgyhogy annak különböző formai jegyeiről, különböző méretéről, különböző anyag használatáról, a nemesfémek használatáról. Voltak olyan kiegészítők a régi mellényeken, mint az óralánc, ami megint csak egy picit emelkedettebb, díszesebb hangulatot adott az öltözetnek, majd aztán nagyon fontos témámá vált most a különböző nadrágtípusok használata, mert azt látom, azt érzékelem, hogy a konfekció olyan szinten fölváltotta a régi viseletelemeket, hogy nem csak mellényben használunk most, jelenkorban ilyen serejem hátú egyszerű öltöny mellényeket, hanem nadrágban még inkább, még nagyobb előszeretettel. Nyilván a régi nadrágok viselése nem annyira komfortos, nem annyira könnyű. A régi nadrág típusoknak a takarítása, tisztítása nem olyan egyszerű, mint a mostaniaké, és így a bőgatyák is eltűnnek lassan a hagyományőrzők színpadáról. A magyar nadrág meg már szinte teljesen eltűnt. Teljesen eltűnt. Ez a kis előkés magyar nadrág, ami nem slitzel, hanem egy lehajtható előkével, eleve már egy olyan formai megoldást adott, hogy sokkal magasabb volt a dereka. A testarány teljesen másképp szabályozta, változtatta meg. Úgy tűnt, hogy a legénység vagy a férfi nép az egy hosszabb lábú és rövidebb felső derekú lett volna, és ez a fajta szépségideál, ez a hölgyeknél is ugyanúgy megvolt. Tehát, hogy itt megjön egy vagy előjön egy olyan párhuzam, hogy a férfi és a női viseletben is az a fajta arányosság, az így volt szép az emberek számára, tehát hogy a szépségideálhoz alkalmazkodott. És hát csak érintőlegesen beszéltünk a csizmákról és a csizma típusokról, mert hát ez is egy külön előadásnak is megfelelt volna. 20 percben ezt csak érinteni tudtuk, de bízom benne, hogy mindenki számára egy nagyon-nagyon gazdag képanyaggal tudtam érkezni, és igyekeztem a helyi régi fotókat megmutatni, amit megtaláltam különböző közgyűjteményekben.
1: Így van, milyen szerencse, hogy ebből az időszakból fotók vannak. Nem rajzok, nem festmények, hanem fotók, amelyek már nagyon realisztikusan dokumentálják azt, hogy milyen viseletet hordtak, és ahogy nézegettük ezeket a fotókat, azt is megállapíthattuk, hogy milyen jól keveredett a polgári stílus a paraszti stílussal. Tehát volt egy polgár asszony, és volt egy bőgatyás férfi, tehát nem zavarta az embereket, hogy a divat irányzatok, vagy éppen a társadalmi helyzetüknek megfelelően hogyan bujkálnak, vagy hogyan kacskaringóznak a divat útjain.
3: Igen, ezt hangoztattam is, hogy a divatot nem lehetett keretekbe zárni. Oda-vissza hatás volt, különböző társadalmi rétegeknél nagyon nagy volt az átjárás, és a magasabb és az alacsonyabb társadalmi réteg is hatással volt a másikra, és hát nyilván az alacsonyabb társadalmi réteg igyekezett a magasabb társadalmi réteg divatjához igazodni, de ennek ellenére ez tényleg egy egészen szépen egymásra hatott, és egészen szépen összehangolódott. A képek nem csak erről árulkodnak, nyilván ilyenkor forráskritikát is kell alkalmazni, tehát akkor, amikor látunk egy fotót, utána érdemes még járni, hogy kit ábrázol, milyen állapotban, milyen eseményen, ki készítette a fényképet, milyen céllal készítette a fényképet, de az kétségtelen, hogy a különböző rajzok, festményekhez képest azért ezek mégis kézzelfoghatóbb ruhadarabokat tudnak megmutatni számunkra. Egy kutató számára minden információ fontos, úgyhogy az írott dokumentáció, a festmények, a rajzok, a különböző elbeszélések és a fotók együttesen alkotnak egy szép kerek történetet.
1: De megdöbbenve láttam a szűrt egy városi, méghozzá egy debreceni gyűjteményben, tehát polgárember is viselte.
3: Így van, a szűr az most már a pásztoroknál maradt meg, és a pásztorok viselik a mai korunkban, de azért most nagy-nagy népszerűségnek örvend a szűr, és a szűrkészítésre is most egyre nagyobb figyelem vetül, úgyhogy valahogy ez a ruhadarab lehet, hogy megint ugyanúgy egy ilyen nemzeti jelképpé is tud válni, azt hiszem, hogy hungarikum lett.
1: Az is elhangzott az előadásán, hogy van egy olyan gyűjtemény, fotógyűjtemény, egy színezett fotógyűjtemény, amely az Egyesült Királyságból kerül hozzánk, de hogy magyarországi képeket tartalmaz.
3: Igen, 1864-ben a londoni világkiállításra készültek olyan fotók, amit itt Magyarországon készítettek, és úgy gondolták, hogy nem csak simán lefotózzák, és azzal próbálják megjeleníteni a magyar társadalom különböző színességét, hanem be is színezték őket. És ez nemrégiben a Néprajzi Múzeumban egy kiállítás keretében látható volt, tehát továbbra is a londoni múzeum birtokában van ez a képanyag, viszont egy kiállítás erejéig ez Magyarországra hazajött. Volt szerencsém ezt látni, ezt a kiállítást, készült ebből egy kiadvány, úgyhogy azt a Néprajzi Múzeumban elérhető, azt meg lehet vásárolni, és nagyon-nagyon érdekes, amik azon a képeken megragadhatók.
1: Zárásként hadd kérdezzem meg még azt, hogy a századfordulónak a divatja, az hat-e valahogy ma miránk, a mai öltözködésünkre, a mai életünkre, arra, hogy ma mit viselünk? Akár legyünk vidéki emberek, akár legyünk polgáremberek, nagyvárosi emberek.
3: Nekem az az érzésem, hogy igen. Mégpedig azokra legfőképpen, akik megpróbálják a nemzeti öntudatukat egy kicsit keresni. Vagy nem csak a nemzeti öntudatukat, hanem a múltjukat. Tehát ha visszamegyünk az időbe, akkor egyre inkább találunk olyan sajátosságokat, ami a mi hazánkra, a mi nemzetünkre jellemző volt. Ma már a divat olyan világméretű diktálással alakítja a férfiak, a nők, a gyermekek, az ifjúságnak az öltözetét, hogy nagyon nehéz abból kiragadni olyat, ami nemzeti sajátosság. De a 19. század végén még ez abszolút tetten érhető volt.
1: Kedves hallgatóink, kiváló szakemberek régészeti, ipartörténeti, hadtörténeti, néprajzi előadásaink keresztül nyerhettek bepillantást az érdeklődők az öltözködés világába, a jellegzetes viseletdarabok készítésének vagy használatának módjába, a viseletek változásaiba, azon a mikrokonferencián, amelyet a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban rendeztek. Az eseményről Jászter Beáta összeállítását hallották.
4: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza Önöket, kellemes rádiózást kívánok!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A kormány döntött a diákhitel kamatstop meghosszabbításáról év végéig, közölte Köbbel Anita kormányszóvivő csütörtökön Budapesten. Magyar Péter miniszterelnök jelezte, a kormány utasítja a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a kamatcsökkentés lehetőségeit. Köbbel Anita közölte, a jelenleg is fennálló június végéig élő kamatstopot a Tisza kormány az év végéig meghosszabbította. A rendelet célja, hogy a 2024. december 31-éig keletkezett szerződés állomány szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését megakadályozza. A kormány ezt a döntést is társadalmi egyeztetésre bocsátja. Magyar Péter hozzátette, amikor 2022. márciusában saját kérésére leköszönt az intézmény vezetésétől, akkor a jelenleg 9,65%-os kamat 1,99% volt, ezzel a történelmi mélypontjára ért el. A miniszterelnök jelezte, a kormány utasítja a gazdasági és energetikai miniszteren keresztül a diákhitelkezelő Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a forrásbevonás lehetőségeit és költségeit, valamint a diákhitelközpont működési költségeit, és haladéktalanul járjon el, hogy jelentősen csökkenthető legyen ez a kamat, hangsúlyozta Magyar Péter. A diákhitelstop és a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról is döntött a kormány szerdai ülésén. Köbbel Anita kormányszóvivő sajtótájékoztatón közölte, a kormány döntött a jelenleg is fennálló június végéig élő diákhitel kamatstop meghosszabbításáról év végéig. A rendelet célja, hogy a 2024. december 31-éig keletkezett szerződés állomány szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését megakadályozza. A kormány ezt a döntést is társadalmi egyeztetésre bocsátja. Magyar Péter hozzátette, a kormány utasítja a gazdasági és energetikai miniszteren keresztül a diákhitelt kezelő Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a forrásbevonás lehetőségeit és költségeit, valamint a diákhitelközpont működési költségeit, és haladéktalanul járjon el, hogy jelentősen csökkenthető legyen a kamat. Köbbel Anita tájékoztatott arról is, a kormány módosította a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatkezelési szabályokat, hogy ne csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhessenek az adatokhoz. A változtatás célja, hogy a kezelő orvosok hozzáférjenek azokhoz az egyébként szenzitív, védett adatokhoz, amelyek lehetővé teszik a megfelelő egészségügyi döntések meghozatalát a várandós nők és a születendő gyermekek érdekében. Rekordgyorsasággal nyitják újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, ezt közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írták, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal a tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. A tárca közleménye azt írja, a törvényjavaslat eredményeként az egyetemi fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok 2027. augusztus 1-ével megszűnnek, az egyetemet nem fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok pedig már 2026. augusztus 31-éig befejezik működésüket, a jogutód minden esetben a magyar állam lesz. Az egyetemi fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok már a törvényjavaslat elfogadásával átalakulnak, azonnali hatállyal életbe lépnek azok az összeférhetetlenségi, átláthatósági, vagyonnyilatkozattételi szabályok, amelyeket az Európai Bizottság több éve jelzett a magyar kormány számára, fogalmaz a tárca közleménye. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok, az Európai Unión kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A tájékoztatás szerint az Európai Unió Bizottsága által kihirdetett jogszabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországra is. A NAV folyamatosan egyeztet a piaci szereplőkkel az átállás gördülékenysége érdekében. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni. A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében nem lesz változás. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, az érintett piaci szereplőket, logisztikai cégeket segíti a felkészülésben, de információk érhető a 1819-es számon ingyenesen hívható NAV infóvonalon is.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet délután 21 és 25 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Kettesben Istennel. Második rész. Isten, én Istenem, téged kereslek. Zsoltárok könyve 63. fejezet, 2. vers. Dr. Stephen Alford így vallott. Reggel mindenki másénál hamarabb akarom hallani Isten hangját, este pedig az övét akarom utolsóként hallani. Bármilyen időpontot választasz is, legyen az este vagy reggel, légy benne következetes. Egyeztes találkozót Istennel, pont úgy, ahogy másokkal szoktál, és tartsd magad hozzá. Ne ültesd fel az Urat. No és mennyi időt töltsek vele, kérdezheted. Először kezd néhány perccel, ami egyre hosszabbra nyúlhat. Ne tarts mindjárt az elején 2 órás csendességet, mert ha nem úgy sikerül, elveszítheted a lelkesedésed. Ezt a kapcsolatot is épp úgy fel kell építened, ahogy bármely másikat. Másodszor ne vigyél magaddal órát. Ez minden másnál hamarabb tönkreteszi a csendességet. Döntsd el, hogy mennyi időt tudsz Isten igéjére és imádkozásra szánni, majd tégy ekként. Néha tovább fogsz a jelenlétében maradni, mint tervezted, máskor rövidebb ideig. Ne feledd, hogy az örökkévalóság Istenével beszélgetsz. Ne sértsd meg azzal, hogy folyton az órádat nézegeted. A minőség fontosabb Istennek, mint a mennyiség. Az a lényeg, hogy mit teszel, amíg vele vagy, nem pedig az, hogy ez 10 percig vagy egy órán át tart. Harmadszor válasz ki egy különleges helyet, ahová elvonulhatsz. Reggel fölkelt Ábrahám, hogy arra a helyre menjen, ahol az Úr színe előtt állt. Mózes első könyve 19. fejezet 27. vers. Olyan helyet keres, ahol zavartalanul imádkozhatsz hangosan, olyat, amit kényelmesnek találsz, csak ne az ágy legyen, mert az túl kényelmes. Idővel igen sokat fog jelenteni neked az a hely, mivel rengeteg csodálatos percet töltöttél ott az Úrral. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják, Kocák Szilvia vagyok. 2026. június 12-e péntek van. Ma ünneplik névnapjukat a villők, Isten éltesse a névviselőit, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Mai magazinunk tartalmáról. A természetes vizekben fürdőzés különleges élmény, ám a fertőzés veszély és a balesetek elkerülése érdekében kizárólag a kijelölt, ellenőrzött fürdőhelyeken javasolt csobbanni. A hatóságok rendszeresen vizsgálják a vízminőséget, így biztosítható a biztonságos kikapcsolódás. A részletekről Asztalos Ágnest, a Borsodabaú-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjét kérdezzük.
2: Van néhány olyan természetes vízünk, ami fürdésre alkalmas, és ezt a fürdésre alkalmas lehetőségét ki is használják, hogy hivatalosan engedélyezett, ellenőrzött természetes fürdőhelyként működjenek, úgyhogy ennek az ellenőrzése az, ami például tavasszal többek között ugye nálunk népegészségügyi kollégák által történik.
1: Egyedülálló nyáresti programra hívja a látogatókat a Miskolci Állatkert június 26-án 19 órától. Az intézmény egészen új, éjszakai arcát ismerhetik meg az érdeklődők. A szervezők célja, hogy a megszokott, nappali állatkerti élményeken túl különleges, hangulatos és interaktív programokkal mutassák be az állatok esti életét, valamint a természethez kapcsolódó élményeket. A nyáresti séta programjairól Darvas Katalin zoopedagógust hallhatják.
3: Egy kellemes esti időtöltést szeretnénk biztosítani mindenkinek, hogy egy kis kellemes sétával itt végigjárják az állatkertet, közben megismerhetik az állatkertnek egy olyan arcát is, amit ritkán lehet látni, ugye sötétedés után nem sokszor lehet bejönni az állatkertbe.
1: Ez tehát a kínálatunk, kedves hallgatóink, tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a természetes vizekben fürdőzés különleges élmény, ám a fertőzés veszély és a balesetek elkerülése érdekében kizárólag a kijelölt, ellenőrzött fürdőhelyeken javasolt csobbanni. A hatóságok rendszeresen vizsgálják a vízminőséget, így biztosítható a biztonságos kikapcsolódás. A természetes vizek minősége 4 kategóriába sorolható, kiváló, jó, tűrhető és kifogásolt. A 2026-os nyári szezonban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a nyilvántartott és ellenőrzött 9 természetes fürdőhelyből 5 helyszín várja a strandolni vágyókat. A Vadnai Vadnapark Üdülőközpont 1-es strandja, a Mályi Rádió M Mályi Plázs, a Muhi Real Extreme Vízi Paradicsom, a Nyéklátházi Kavics Beach és az Arlói Suvadásliget strand várja a fürdőzőket. A részletekről Asztalos Ágnest, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjét kérdezte Sütő Dávid Pelé.
2: Ilyenkor nyáron milyen ellenőrzéseket végeznek, milyen munka indul el ilyenkor önöknél?
3: Jön a nyár. Jön a meleg, ugye most is kaptunk már belőle ízelítőt, ilyenkor az emberek szeretnek fürdőzni, ezt többféle helyen megtehetik, vannak a közfürdőink, a medencés fürdőink, a klasszikus strandok, amelynek vannak ugye télen is üzemelő medencéi, meg sok a szezonban nyit ki ilyenkor, májusban, júniusban és mondjuk szeptemberig üzemelnek, és van néhány olyan természetes vízünk, ami fürdésre alkalmas, és ezt a fürdésre alkalmas lehetőségét ki is használják, hogy hivatalosan engedélyezett, ellenőrzött természetes fürdőhelyként működjenek, úgyhogy ennek az ellenőrzése az, ami például tavasszal többek között ugye nálunk népegészségügyi kollégák által történik, hiszen ezen természetes fürdőknek a működtetői kötelesek felénk jelezni azt, hogy akkor a szezonban, ezt szezonnak hívjuk, mikor akarnak kinyitni, május 15-től, június 15-től, meddig akarnak működni, augusztus végéig, vagy egész szeptember végéig, hiszen amikor ezt megteszik, abból tudjuk, hogy talán melyik strandunk az, amelyik ilyen üzemelésbe bele fog kezdeni, mert ez alapján állítjuk össze azt a monitoring tervet, ami többek között a vizek minőségére, a körülményekre, a közegészségügyi feltételeknek az ellenőrzésére szolgál. Már nyitás előtt meg kell arról győződni a működtetőnek és a hatóságnak, hogy megfelelő minőségű a víz, illetve a környezet rendezett, tiszta, ott vannak azok a biztonsági létesítmények, amik szükségesek egy strand megfelelő működéséhez, most ugye természetes fürdőket értjük a strand alatt. Ezeket a szezon előtti ellenőrzéseknek szoktuk hívni, ez mind helyszínen történik, tehát nem az üzemeltető bejelenti, hogy akkor ő mindenek készen van, és akkor ezt így elhisszük, hanem ezt ténylegesen meg kell erről győződni, és vízmintavétel történik laboratóriumi vizsgálatra. A vízmintavétel során a mintavevő kollégáink pedig nem csak merítenek egy adag vizet, és akkor behozzák a laboratóriumba, hanem ők ott a szemle során meg is nézik magát a szemmel látható szennyeződések ellenlétét, vagy annak kizárását. Megnézik, hogy milyen színű az a víz, mennyire áttetsző. Van a környezetben esetleg szemétre, szennyeződésre utaló jel, illegális hulladék, papírszemét, PET palackok, bármi. Tehát ezeket vizsgálják. Maga a környezet is már akkor rendezetnek, tisztának kell lennie. Ezt a laboratórium belül vizsgálja, hogy vannak-e olyan szennyezést jelentő mikroorganizmusok benne, amik veszélyeztethetik a fürdőzők egészségét. Tehát nem azt nézzük, hogy pontosan milyen baktériumok, kis esetűek, stb. Vannak a vízben, hanem kimondottan az emberi fekália széklet szennyezésnek a nyomait keresünk. Vannak erre úgynevezett indikátor baktériumok, amiknek a mennyisége dönt abban, hogy ez vajon még belefér, idézőjelbe, egy átlagos normál víznek az átlag baktérium tartalmára, vagy ez már valamilyen plusz szennyeződésre utal. Ezeket a vizsgálatokat elvégezzük, és ezek a természetes fürdőink akkor nyithatnak meg, hogyha ez a sok feltétel mind rendelkezésre áll, tehát a víznek a laboratóriumi minősége rendben van. külső szemmel nézve is tiszta, rendezett. Maga a fürdőzésre nyitváló helyen vannak a közegészségügyi szükségletekhez szükséges feltételek, gondolok itt a WC-re, zuhanyzóra, ivóvíz biztosítására, megfelelő füves területre, elsősegélynyújtási lehetőségekre. Arra is figyelnünk kell, hogy vajon a szemétgyűjtés elé badella áll a rendelkezésre, amiben eldobhatják a szemetet az ott fürdőzők. Tehát ez mind-mind együtt kell nézni. Sőt, nem csak ezt kell vizsgálni, hanem majd azt a helyet is meg kell nézni, ahova majd a tájékoztatásokat a lakosság számára, a fürdőzők számára kipakolja az üzemeltető, mert neki tájékoztatási kötelezettsége is van arra, hogy éppen milyen a vízminősége, hány fokos, mire kell figyelni, mit szabad a fürdőzés közben tenni, mit nem szabad a fürdőzés közben tenni, hiszen ahhoz, hogy megőrizzük egy természetes víznek a megfelelő minőségét, az nem csak az üzemeltetőn múlik, hanem mind a strandolókon, az igénybevevőkön, mind pedig ennek a vizes élőhelynek a környezetén is. Ezek a tavaink, majd biztos el fogjuk mondani, hogy konkrétan melyek ezek a tavaink, ezek nem csak úgy ott vannak, és csak erre a célra szolgálnak, ez általában valamilyen eleve meglévő természetes tavunknak egy része, egy partszakasza, ami ki van jelölve, és a többi partszakaszán horgászhatnak, nyaralók lehetnek, vagy csak éppen van, és semmilyen egyéb extra helyre nincsen kijelölve, tehát ott lehetnek szennyeződések, illegális szemétlerakások, amire szoktunk figyelni, hogyha vannak ott nyaralók, akkor ne legyenek illegális szennyvízbekötések, ami a vízbe megy és tudja szennyezni. Tehát mind-mind ezt így együttesen kell értékelni, és együtt kell vigyáznunk ezeknek a természetes fürdőknek, és fontos dolog az, hogy ezeket a ellenőrzéseket, odafigyeléseket ilyen szinten nyomon követve ezt a kijelölt fürdőhelyek tekintetében, az engedélyezett természetes vizek, fürdésre alkalmas vizek tekintetében történik meg. Több ilyen fürdővízként az emberek által használt felszíni víz esetében nincsenek meg ezek a garanciák arra, hogy mindenki próbál odafigyelni arra, hogy aki oda elmegy fürödni, az egészségesen menjen haza is, és ne történjen semmi. És nem csak a fertőzésekről beszélünk itt az egészségesek, hanem egyéb balesetekről is, mert ugye erre is figyelni kell.
2: Olyan esetben, ha például ez az üzemeltető engedélyezi, hogy mondjuk kis kedvencet is bevigyünk, ilyeneket például hogyan ellenőriznek, akár rájuk milyen szabályok vonatkoznak?
3: A mi megyénkben található tezes fürdővizetnél nincs engedélyezve a kis kedvencekkel való együttfürdőzés, tehát erre figyelni kell. Jelenleg nincs ilyen, amit mi ilyen közös fürdőhelynek nevezünk, pontosan azért, mert ennek olyan szigorú szabálya vannak, hogy egyik üzemeltető sem gondolta, hogy így fogja üzemeltetni a strandját. Tehát jól gondoljuk meg, hogy merre megyünk, hogy megyünk. Ha kedvencekkel akarunk kimenni, milyen természetes fürdők mellett sétálunk a kutyák, hogy hova visszük, hova engedjük be őket, milyen vízbe, oda mi is megyünk-e, vagy nem megyünk vele. Tehát azért erre figyelni kell. Azért a kutyatartó többsége azért felelősségteljes, tehát a kutyája általánosilag ellenőrizve van férdektelenítve, stb. De azért sose lehet tudni. Tehát egyrészt a kutya is terjeszthet bizonyos kórokozókat, és akkor az éppen akkor nem tud még róla bármennyire, és ugye féltelen is mindent megtesz. Erről is lehet szó. Illetve a kutya is összeszedhet a vízből olyan élősködőket, kórokozókat, ami vagy őt, vagy utána akár a gazdájukat is megbetegítheti. Tehát azért erre mind a két oldalról oda kell figyelni.
2: Térjünk ki a fürdőző helyekre. Idén mely helyek lesznek itt Miskolc környékén nyitva, és hát milyen minősítéseket kaptak?
3: A fürdővizek kapcsán, a területek kapcsán, aki szeretett volna ilyet működtetni, illetve rendszeresen jártak oda emberek, és emiatt fürdőhelyé vált, és mondjuk az önkormányzat gondoskodott arról, hogy ez megfelelő körülmények legyenek, ilyen a mi vármegyében 9 hely van, de ezek közül már több évek óta nem nyit ki. Ezek kapcsán is most már annyi idő eltelt, hogy maga a fürdőhely kijelölés megszüntetését hatóságilag is majd el kell járnia a kormányhivatalnak. Most jelenleg ezen 9 fürdővízünk közül 5 az, ami az idén kinyit. A klasszikus bányatavak környékező Miskolcon ezt szokta érdekelni a lakosságot. A Máittónál nyílik az egyik, mert ugye ott 2 is volt régen, de csak az egyik fog most az idén megnyitni. A Nyékrádházánál a városi strandnak hívják az önkormányzatot működteti, tehát ez a 2. Ami közelben van még a Muhitó, ő fog kinyitni, illetve Vadna, és egy kicsit fentebb ugye Arló. Tehát ezek azok a helyeink, amik már a szezon előtti ellenőrzéseken túlestek, megfelelő a laboratóriumi vizsgálati eredményekkel, tehát a körülmények is megfelelőek, mindenki számára jelen ismereteink alapján a közegészségügyi feltételeket teljesítik ezek a természetes fürdővizek, tehát ezek azok, amiket javaslunk igénybe venni, aki természetes vizekben szeretne fürdőzni, és nem a medencés fürdőkbe szeretne elmenni. A laboratóriumi vizsgálatok kapcsán a víz minőségéről egy pillanatnyi állapotot tudunk mondani. Mindig ez szokott kérdés lenni, hogy akkor miért szoktunk beszélni minősítésről, meg van, aki utána néz az NNGK honlapján, ugye ezt meg lehet találni külön, a természetes fürdővizeknél mindenféle információt országos szinten, a balatoni, velencei, tiszatavi, minden egyes fürdőhelyet, aki megy nyaralni, ott is megnézheti, hogy mit kell tudni arról a strandról, de hogy akkor mégis ott szerepelnek más szavak is, és akkor a fürdővíz minőség, meg a strandnak a minősítése, ez szokott kicsit keveredni. A fürdővíznek a minősége, amit laboratóriumi vizsgálattal megnézzük, mindig az akkori pillanatnyi állapotot tükrözi, és éppen ezért, mivel az egy pillanatot mutat, ezért magára a fürdővíz vizsgálatokat laboratóriumban rendszeresen végzi az üzemeltető hatóság. Attól függ, hogy milyen hosszú a nyitvatartási ideje a szezon alatt, ebben több alkalommal, jogszabály szerint meghatározott időközönként minimum venni kell laboratóriumi vizsgálatra a vizet, és ezt vizsgáljuk. Ha pedig valamilyen egyéb időjárási változás, egyéb gyanú merül fel szennyezésre, akkor soron kívül azonnal üzemeltető és maga a hatóság is vizsgálja az adott aktuálisan a víz szennyezettségét, esetleg minőségét. Ez a laboratóriumi vizsgálattal a víznek a minősége. A minősítés pedig arról szól, hogy ismerve a körülményeket, ahol az a fürdő elhelyezkedik, milyen szennyezési kockázatok lehetnek azon a területen, ezért vajon van-e arra kockázatunk, hogy ha oda elmegyünk fürödni, akkor valamilyen betegséget vagy valamilyen sérülést szenvedhetünk, és erre vonatkozóan van több kategória, a kiváló, ahol nagy valószínűséggel nincs kockázata, és stabil laboratóriumi mikrobiológiai minősége van a víznek, a körülmények is megfelelők, és nem tud senki olyan kockázatról, ami szennyvizeket, veszélyes hulladékokat, bármit is a vízbe sodorhatna. Van a jó, amikor előfordul egy-egy laboratóriumi vizsgálati paraméter esőzések, vagy éppen nagy meleg miatt, de ezek mind olyan elváltozások, ami a fürdővízben való fürdőzést biztonságát nem veszélyeztetik. Van a tűrhető, amikor már azért több mindenre oda kell figyelnie az üzemeltetőnek, és van a kifogásolt, amikor nagyobb a kockázata annak, hogy valamilyen szennyezés történhet azon a vizen. De ezeket a kifejezéseket, nem egy konkrét napra mondjuk, hogy ott már nem lehet fürödni, mert veszély van. Amikor ott valaki elmegy, akkor tudja a kockázatokat, hogy mit vállal ezeket. Illetve ez a minősítés arra is jó, hogy az üzemeltető tudja, hogy miben kell fejlesztődnie, kotorni az alját a víznek, az iszapot eltávolítani, levegőztetni. Tehát sok megnézésre, hogy milyen szennyező források vannak, utána aktívan felkutatni ezeket, mert ez alapján tudja megtenni, illetve ha valamilyen és a időjárásból szokott adódni valamilyen körülmények kapcsán rossz volt a laboratóriumi vizsgálati eredmény, egy nagyon rossz eredmény is ezt a minősítést a rossz irányba tudja terelni. Tehát lehet, hogy van 4 éven keresztül mindig jó laboratóriumi vizsgálati eredménye, de egyik évben valamiért ezek a paraméterek nem megfelelőek voltak, akkor elcsúszhat. Viszont az, hogy mikor, milyen eredménye volt, ezt is nyomon lehet követni ezzel a bizonyos fürdővíz profillal, ami fent van a NNGK honlapján. A minősítése, hogy az adott évben pontosan ez a kiváló, jó, tűrhető, kifogásolt kategóriára tartozik az adott természetes fürdővíz, ezt az alapján dönti el a kormányhivatal, hogy a korábbi 4 év eredménye alapján egy statisztikai számítási módszerrel a Nemzeti Egészségügyi Központ és az Európai Uniósnak megfelelő bizottsága, szakterületi bizottsága készít egy ilyen kockázatelemzést. Ezt a kockázatelemzést megküldi a kormányhivatalnak, és ezt követően történik egy minősítése az adott természetes víznek, ami egy határozott formában történik meg. Ezek a minősítések is elérhetőek, a korábbiak, hogy a NNGK honlapján. A 2026-os évre vonatkozó minősítésünk még nem készült el, mert még várjuk a Nemzeti Népegészségügyi és Közszereti Központnak ezt a fajta szakmai összefoglalóját, számítását. Ez alapján fogjuk tudni elkészíteni. Semmivel sem vagyunk késve. Ugyanis mondom, ezek a minősítések egy kockázati lehetőséget erősítenek meg, vagy zárnak ki, vagy eszik minimálisan ezeket a kockázatokat, de maga a folyamatos vízminőség ellenőrzés, illetve a körülményeknek a helyi ellenőrzése, az fontosan zajlik, tehát jelenleg az 5 strandunk, ami vagy már kinyitott, vagy ki fog nyitni, ezek biztonsággal használhatóak.
2: Említette az időjárást. Miben befolyásolhatja akár egy nagyon meleg időszak, vagy akár egy nagyon esős időszak a szabadvízi fürdőzést? Miben változtathat esetleg minőségében?
3: Ezek a természetes fürdővizek nálunk tavak vannak. Ezeknek egy részének maga csak a csapadék az utánpótlása, valamitnek van egy kis patak, de igazából ez a csapadék mennyisége. Tehát amikor sokáig nincsen és nagy meleg van, a vízben lévő élőlények elhasználhatják azt az oxigén mennyiséget, ami ugye a vízben van, illetve termelik a saját hulladékaikat, tehát a szerves anyagtartalmát jelentősen növelhetik a víznek. Ez mind oda vezethet, hogy bizonyos mikroorganizmusok túlszaporodhatnak, mert pont ezt a fajt a túlfűtött helyett szó szerint kedvelik, vagy éppen az lehet, hogy a növények egy része elpusztul, halak elpusztulnak, és emiatt lesznek szerves anyagtartalom megnövekedve a vízben, és lehet, hogy a baktérium szempontjából jó lenne a vízminőség, de látvány szempontjából nem csak fürdőzők szeretik, hogyha vannak ilyen elpusztult jószágok a lábuk között, mikor fürdőznek, tehát erre figyelni kell. Tehát az időjárás ezt tudja változtatni, a nagyon esős időszakban fel tud kavarodni az iszap, várni kell, amíg az rendeződik, hiszen ilyenkor ugye zavaros, nem átlátszó a víz. Lehet, hogy konkrét laboratóriumilag megfogható paraméterben nem tér el, de annak a elvárásnak, hogy szép, áttetsző, tiszta legyen a víz, nem felel meg. Tehát sok mindent tud változtatni, illetve ami egészségügyi problémákat jelenthet, az a vízvilágzásnak szoktuk hívni, ez egy algatípusú, ez a cianobaktérium baktériumnak hívják, de ez egy algatípusú, annak a túlburjánzást tudja okozni, ami szemre is csúnya tud lenni, amikor nagyon elszaporodik, mert tele van vele a víz, és az ember nem sok kedve van belemenni, de nem csak ez a fő baj, hanem némelyik faja tud toxint termelni, ami az emberre is veszélyes lehet. Jobb esetben csak bőrirritációt tud okozni, ilyen csípős, pirosas lesz, de szemben nyálkahártyába lenyelve azért tud egyéb egészségi problémákat is okozni. Ilyenkor, amikor erre gyanunk van, hogy vízvirágzás történik az adott területen, akkor soron kívüli laboratóriumvizsgálatok történnek, nem csak azt nézzük, hogy ez tényleg ez az alga olyan-e, ami gondot okozhat, mennyi van belőle, azt is nézzük, illetve azt is nézzük, hogy toxin tényleg termel vagy nem termel, és ennek a ismeretében van erre a jogszabályban egy szép táblázat, hogy akkor milyen határértékkel, mikor, hogy, meg merre, de az a lényeg, hogy amikor felmerül a gyanú is, hogy ez egészséget veszélyeztethet, akkor átmenetileg megtiltjuk a fürdőzést, és ilyenkor kell külön büntetéseket tenni a működtetőnek, hogy ezt megszüntesse az okokat, meg kell keresni, hogy most tényleg csapadék hiány volt, a kotrást kell tenni, meg kell nézni, hogy valami egyéb szennyeződés került a tóba, horgászok túletették a halakat, tehát tényleg azon is sok múlik, hogy a beetetéssel mennyi szerves anyagot juttatnak be. Tehát nagyon sok rétű lehet, és ilyenkor ezt kell megvizsgálni. Van, amikor az öntisztulás segít, mert ezeknek a tavatnak jó az öntisztulási képessége, és akkor megoldódik, és akkor egy-két hét után újra lehet fürdőzni az adott területen. De arról, hogyha a toxintermelő változatát kimutattuk ennek a kékalgának, akkor vissza lehet engedni oda a fürdőzőket, arról a laboratóriumi vizsgálattal meg kell győződnünk. Tehát nem elég az, hogy csak szemmeláthatóan feltisztult a víz, tehát erről meg kell győződnünk, úgyhogy ezt is nagyon szigorúan szabályozza a jogszabályunk, hogy hány alkalommal kell venni a mintát, milyen számban lehetnek ott az algák, és a toxintermelés van vagy nincs, és ennek megfelelően tudunk dönteni arról, hogy újra nyithat a strand, vagy pedig abban a szezonban sajnos már nem.
2: Ilyen jellegű szabadvizeknél, strandoknál, fürdővizeknél mire figyeljünk oda, hogyha kimegyünk, hogy ne szenvedjünk balesetet, ne adj Isten, egy szívmegállás ne történjen, élelmiszerre, hasonlókra ebbe a nagy hőségbe. Mire figyeljünk oda, hogyan strandoljunk?
3: Ez egy jó kérdés, okosan strandoljunk. Tehát érezzük jól magunkat, de az nem azt jelenti, hogy felejtsünk el minden higiénés és élelmiszer higiénés szabályt. Tehát a hűtőtáskát már feltalálták, és az egy jó dolog. Anélkül is el lehet menni, vásároljunk ott élelmiszereket, hogyha szeretné, meg innivalókat is. Ugye ivóvizet köteles minden működtető biztosítani, és ez a legjobb szomjoltó. Tehát ha nem viszünk magunkkal éppen cukros, meg édesítőszer tartalmú, meg alkoholtartalmú italokat, annyi baj legyen, mert van víz, és azt meg lehet inni. Tehát ez már önmagában akkor egy pipa is. Erre se kell figyelni, hogy hol legyen. Ha élelmiszereket nem ott akarunk vásárolni, magunknak akarunk vinni, akkor arra figyeljünk, hogy ne könnyen romló ne olyan tojáskrémes szendvicset vegyünk, ami rögtön megbudjon a 35 fokon, tehát abban a táskában, amit a tűzönapon hagyunk, azon nem a levegő hőmérsékletének megfelelő 35 fok lesz, hanem 45 fok, meg még több. Ezekre figyelni kell, tehát a rántott húsos szendvicse biztos, hogy már estére tökéletes választás. Tehát jól gondoljunk meg, olyan élelmiszereket válasszunk, ami ismereteink szerint nem könnyen romlik, de ezért szoktuk azt javasolni, hogy jól meg kell gondolni. Nem biztos, hogy most egy kis lakodalmat a strandon kell tartani. Eleve jól lakottan telehassal nem mindig javasoljuk, hogy akkor kell bemenni a vízbe, úszni kettőt, mert nem biztos, hogy jól fog esni annyira. Tehát ezekre mind, ezért mondom, hogy okosan, ettől még jól érezhetjük magunkat. Ha nagyon-nagyon meleg van, akkor is ugye a szokásos, mint bármelyik más strandon, felhevült testtel a hideg vízben ne ugorjunk. Tűző napon azért lehetőleg sokat ne tartózkodjunk. Tehát szép-szép a már akinek a barna bőr, de annak ugye vannak kockázatai, és nem csak itt most a bőrrák melanoma kapcsán gondolok itt, hanem kimondottan a test túlmelegedése, túlhevülése kapcsán, ami egy rossz közérzettel, fejfájással, szédüléssel, rosszul léttel, akár kórházi ellátást igényről rosszul léttel járhat, és erre vannak ugye olyan kockázati csoportok, akiknél ez jobban fenyeget. A nagyon fiatalok és a nagyon idősek, illetve a krónikus betegek. Tehát a gyerekeinkre mindig figyeljünk, pláne a 6 év alattiak, de a 3 év alattiakra, tűzönapon sose legyenek. Ezeknél a fürdőhelyeinknél valljuk őszintén azért nem sok napernyő és fa van a vízfelszín felett, tehát ott tűzni fog a nap, tehát a fejükön legyen valami, ami védi. Lehetőleg olyan, amin azért a napsugárzás nem annyira megy át, tehát

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, egyedülálló nyáresti programra hívja a látogatókat a Miskolci Állatkert június 26-án 19 órától. Az intézmény egészen új éjszakai arcát ismerhetik meg az érdeklődők. A szervezők célja, hogy a megszokott nappali állatkerti élményeken túl különleges, hangulatos és interaktív programokkal mutassák be az állatok esti életét, valamint a természethez kapcsolódó élményeket. Az este egyik legnagyobb vonzereje a különleges éjszakai látványetetések, amely során a látogatók megfigyelhetik, hogyan viselkednek az állatok sötétedés után. A szervezők emellett külön figyelmet fordítanak az edukációra is. A Nem szeretem állatokkal való találkozás célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a sokszor félreértett vagy elutasított fajokat, például a hüllőket és más különleges állatokat. A nyáresti séta programjairól Darvas Katalin zoopedagógust hallhatják. Nyáresti sétára invitálja a látogatókat a Miskolci Állatkert június 26-án, hogy pontosan milyen programokkal várják az érdeklődőket, erről Darvas Katalin zoopedagógust kérdezem a következő percekben. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is!
1: Elsősorban kiket várnak a nyáresti sétára, mikor kezdődik a különleges program?
2: Mint ahogy a neve is mutatja, ez egy esti program, 19 órától egészen 23 óráig várjuk a látogatókat, és hát mindenkit igazából sok szeretettel várunk, aki szereti az állatokat, szeretne egy különleges esti programon részt venni, vagy akár finom borokat, vagy finom falatokat kóstolni, mert most

0: olyan programmal készültünk, amilyen eddig még nem volt az állatkertben.
1: Mi a céljuk igazából a rendezvénnyel?
0: Egy kellemes esti időtöltést szeretnénk biztosítani mindenkinek, hogy egy kis kellemes sétával itt végigjárják az állatkertet, közben megismerhetik az állatkertnek egy olyan arcát is, amit ritkán lehet látni, ugye sötétedés után nem sokszor lehet bejönni az állatkertbe, és ilyenkor nagyon sok állatunk ekkor mutatja meg az igazi arcát. Nagyon sok éjjel aktív állatunk van, úgyhogy elsősorban ők vesznek akcióban, velük is lehet találkozni, illetve számos egyéb programmal is készülünk. Eljön hozzánk a Herman Otto Múzeum, akik különleges világító ásványokkal és kövületekkel készülnek, és lesz egy makrofotó bemutató is, Szabó Gergő makrofotósnak a kiállítását lehet megnézni, és az érdeklődők akár a makrofotózást is kipróbálhatják.
1: Akkor nézzük részletesebben ezeket a programokat, aki megérkezik az állatkertbe a délután folyamán este felé, mire számíthat?
0: Már itt rögtön az állatkert bejáratánál lehet, ha nem szeretem állatokkal találkozni, ugye ez egy igazán különleges program, itt testközeli kapcsolatba lehet kerülni különböző kígyókkal, gyíkokkal, ízelt lábúakkal, kétéltűekkel, úgyhogy aki szeretne egészen közelről megismerkedni ezekkel a különleges állatokkal, akkor annak is lehetőséget biztosítunk erre. Vannak olyan állatok, amit adott esetben kézbe is lehet venni, úgyhogy érdemes már itt az állatkert elején megnézni a nem szeretem állatainkat. De lesz tapogatózó is, ahol pedig különböző állati alkatrészeket lehet szintén kézbe venni, agancsokat, koponyákat, különböző tojásokat, tollakat, szőröket, bőröket, úgyhogy tényleg itt egészen foghatóvá válik az állatkert ezen a két programunkon. És azért, hogy senki ne maradjon éhes vagy szomjas, ezen az estén kitelepül hozzánk a gajdó, akik finom falatokkal készülnek, és két pincészet is a vendégünk lesz, úgyhogy szomjasak sem maradunk, nem csak borokat, hanem akár üdítőket is lehet majd vásárolni.
1: Az állatok látványetetése mindig népszerű program a látogatók körében. Melyek lesznek a legkülönlegesebb attrakciók, melyek lesznek azok az állatok, akiket közelebbről is megszemlélhetnek az érdeklődők?
0: Ja, elsősorban az éjjel aktív állataink lesznek porondon, meg lehet majd nézni a perzsa leopárdjainknak a látványetetését. Ugye náluk még nemrég ott élt a kölykük, akik már azóta felnőtt és elköltözött tőlünk, úgyhogy az elmúlt években a perzsa leopárdjainkat kihagytuk az esti programokból, de az idei évben ők is akcióba lendülnek. Természetesen nem maradhatnak ki a szibériai tigriseink a sorból, de meg lehet majd nézni az oroszlánoknak a látványetetését, a mosómedvéket és a gyűrűs farkú makikat is. És természetesen Dorka és Borka az európai barna medvéink, akikre minden etetésen lehet számítani, hogy valami igazán különleges produkcióval készülnek.
1: Az eseményen külön figyelmet szentelnek majd az edukációra. Milyen ismereteket szeretnének átadni az odalátogatóknak?
0: Mi szeretnénk mindenkihez egy picit közelebb hozni a természetet, ugye ez egy nagyon fontos feladata az állatkerteknek. Minden látványetetésnél meg lehet közelebbről ismerkedni az állatokkal, van egy rövid előadás is az állatokról, az ő természetvédelmi helyzetükről, élőhelyükről. Ugye nem szeretem állatokat is, nagyon sokan itt legyőzik a félelmüket, úgyhogy mindenképp ez a célunk, hogy egy picit közelebb kerüljenek az állatok az emberekhez, és így a természetvédelem is talán egy picit fontosabbá válik mindenkinek a hétköznapjaiban is.
1: Az állatkert munkatársai nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy felhívják a figyelmet rendszeresen a felelős állattartás fontosságára. Ezen az estén is előtérbe kerül majd?
0: Így van, szóba kerül akár a felelős állattartás is. Nagyon fontos ezt kihangsúlyoznunk, hogy mindig csak olyan állatot vállaljunk, olyan állatot fogadjunk a családba, akinek a szükségleteiről megfelelően tudunk gondoskodni, belefér az életünkbe, mert rengeteg megunt házi kedvenc kerül később akár hozzánk ide az állatkertbe is, úgyhogy erről is mindig szót szoktunk ejteni, mert tényleg nagyon fontos, hogy az az állat, akit befogadunk a családba, aztán ne élj át azt a stresszt, hogy egy teljesen idegen környezetbe új helyre kell kerülnie.
1: Ahogy azt Katalin is elmondta, partnerként csatlakozott a nyárestő programhoz a Herman Ottó Múzeum is. Hogyan kapcsolódik az intézmény az eseményhez?
0: Régóta kapcsolatban állunk a Herman Ottó Múzeummal, rendszeresen részt szoktak venni az esti programjainkon, segítenek egy kicsit színesíteni itt az esti rendezvényeinket, és mindig nagy érdeklődés övezi. Ugye nekik is ezek a különleges sötétben világító ásványaik, amit nagyon jól meg tudnak mutatni ezen a rendezvényen, de ugye akár a régen élt állatoknak a fosszíliái is érdekesek lehetnek az állatkertbe látogatóknak, úgyhogy ezeket is meg lehet majd egészen közelről nézni.
1: Elsősorban gyermekek számára szervezik a programot, vagy pedig egyaránt felnőttek és gyermekek számára is?
0: Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt készülünk programokkal, úgyhogy igazából 0 évestől a 100 évesig mindenki megtalálja az érdeklődési köréhez illő programot, mert tényleg az arcfestéstől a makrofotózáson át a borkóstolóig mindenféle programmal készülünk, úgyhogy kicsik és nagyok egyaránt megtalálják, ha miért kijönnek hozzánk.
1: Néhány szóban azért beszéljünk az állatkert lakóiról is. Pár hónapja érkezett a Miskolci állatkertbe az európai vadmacska hím egyede. Hogy érzi magát Miskolcon, mennyire szokta meg új helyét a Németországból érkezett jövevény?
0: Nagyon jól érzi magát. Ugye a vadmacskák rejtőzködő életmódúak, a természetben is a legzártabb, legsűrűbb erdőket kedvelik a leginkább, úgyhogy őt is a kifutójában, hogy valaki megpillantsa, ahhoz elég türelmesnek kell lenni, mert tényleg nagymestere a rejtőzködésnek, nagyon jól érzi magát, belakta a kifutóját, de ugye ő is elsősorban éjjel aktív, úgyhogy türelmesnek kell lenni annak, aki meg szeretné pillantani, de nagyon-nagyon jól érzi magát nálunk.
1: Érkeztek-e, illetve érkeznek-e más új lakók az állatkertbe?
0: A macskaféléknél volt még egy új jövevényünk, ugyanis a kárpáti hiúz lányunk mellé érkezett egy hím, és nagyon hamar egymásra találtak, nagyon jól sikerült az összeszoktatásuk, úgyhogy már a hiúz kifutóban is két állatot lehet látni, és annyira jól kijönnek egymással, hogy bízunk benne, hogy a jövőben akár még családot is alapíthatnak nálunk, úgyhogy reméljük erről is beszámolhatunk majd a jövőben.
1: Volt-e az állatkert más családjaiban is bővülés, esetleg várható a közeljövőben?
0: Reméljük, hogy még a nyár eleje is tartogat újdonságokat a számunkra. A hullámos papagájoknál már az Oduban hallottam a csipogást, úgyhogy reméljük onnan is hamarosan kirepülnek majd a fiókák, és a kiskenguruk most már nem csak a fejüket dugdossák ki az erszényből, hanem most már teljesen ki is másznak belőle, úgyhogy őket is most már nagyon alaposan szemügyre lehet venni. Gyakorlatilag már most az egész napot az erszényen kívül töltik. Valamint ugye érkezett hozzánk egy észak-amerikai kúszósül nőstény is, egy Wilson kapott egy párt Daisy személyében, úgyhogy már ők is ketten vannak a kifutóban. Hát itt is a családalapítás volt a célunk, hogy ezt az új párt összehoztuk, úgyhogy reméljük, hogy jövőre ott is örülhetünk majd apróságnak. És érdemes a Nagymara kifutónál is kicsit várakozni, ugyanis ott is rengeteg játékos nagymara kölyköt láthatunk, úgyhogy rengeteg kis állat van most az állatkertben, ugye a tavasz az jellemzően a születéseknek az időszaka volt, és ezek a kölykök most már egészen nagyok és játékosak, úgyhogy meg lehet őket alaposabban nézni, mint kisebb korukban.
1: A hagyományoknak megfelelően Magyarországon augusztus végén tartják az állatkertek éjszakáját, ehhez Miskolc is rendszeresen csatlakozott. Idén csatlakozik-e a miskolci intézmény az akcióhoz?
0: Természetesen az idei évben is csatlakozni fogunk az állatkertek éjszakájához. Ezt a programot mindig a nyár végén, augusztus utolsó péntekén tartjuk. Ez lesz a következő esti programunk, természetesen napközbeni programjaink lesznek a nyár folyamán is, de az esti programjaink az 3 szokott hagyományosan lenni egy évben. Az első a nyáresti séta, ez mindig a nyári szünet elején, az éjszakázó, ez ugye a nyári szünetnek a végén, és még a Halloween estünknek is nagy sikere szokott lenni, úgyhogy egy évben összesen ez a 3 alkalom van, hogy zárás után beleeshessenek a látogatók egy kicsit az állatkert életébe, úgyhogy érdemes kihasználni a lehetőséget.
1: Darvas Katalinnak nagyon szépen köszönöm az információkat, és hát arra biztatunk mindenkit, hogy június 26-án látogassanak el a Miskolci állatkertbe a nyáresti sétára.
0: Sok szeretettel várunk mindenkit!
1: Kedves hallgatóink, egyedülálló nyáresti programra hívja a látogatókat a Miskolci Állatkert június 26-án 19 órától. Az intézmény egészen új éjszakai arcát ismerhetik meg az érdeklődők. A szervezők célja, hogy a megszokott nappali állatkerti élményeken túl különleges, hangulatos és interaktív programokkal mutassák be az állatok esti életét, valamint a természethez kapcsolódó élményeket. Az este egyik legnagyobb vonzereje a különleges éjszakai látványetetések, amely során a látogatók megfigyelhetik, hogyan viselkednek az állatok sötétedés után. A nyáresti séta programjairól Darvas Katalin zoopedagógust hallották.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. A szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották. A következő órában Kitekintő című műsorunk jelentkezik, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét János evangélium a 9. fejezetének első verséből hallgassuk meg. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Istenem, miért vagyok ilyen vak? Látni szeretnék téged látni, te pedig láthatatlan maradsz. Minden kép, minden szókép is távol van attól, aki te vagy. De ha akarod, arcomon megjelenhetsz. Tudom, hogy ott is vagy ráncaim között. És talán egyszer észre is veszlek. Akkor már semmilyen nem akarok lenni. Talán egyszer megtörténik, hogy figyelmemet nem köti le semmilyen erény, semmilyen bűn. És csak azt látom, hogy egy kis pötty vagyok benned. Egy szép kis pötty. Ha már tényleg nem vagyok fontos magam számára, akkor meglátom, megérzem igazán a te világosságodat. Akkor igazán megcsillan arcomon fényed. Akkor majd úgy tudok szeretni, hogy ezt észre sem veszem. Akkor olyanná leszek, amilyennek te alkottál. Mennyire ragaszkodtam ahhoz, amilyennek látszani akarok. Bezáródtam emberek barlangjába, és elhittem a koldulás biztonságát. Köszönöm, hogy most bátorságra indítasz. Lépjek ki a fénybe. Tisztítsd meg vágyaimat, és vezess oda, ahova te akarod. Átadom magam neked. Tiszta szándékkal rejtem el magamat benned. Vakon neked adom magam azért, hogy lássak. A mai igemagyarázat Fekete Ágnes lelkipásztor nevéhez fűződik.
2: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A diákhitelstop és a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról is döntött a kormány szerdai ülésén. Köböl Anita kormányszóvivő sajtótájékoztatón közölte, a kormány döntött a jelenleg is fennálló június végéig élő diákhitel kamatstop meghosszabbításáról év végéig. A rendelet célja, hogy a 2024. december 31-éig keletkezett szerződés állomány szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését megakadályozza. A kormány ezt a döntést is társadalmi egyeztetésre bocsátja. Magyar Péter hozzátette, a kormány utasítja a gazdasági és energetikai miniszteren keresztül a diákhitelt kezelő Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a forrásbevonás lehetőségeit és költségeit, valamint a diákhitel központ működési költségeit, és haladéktalanul járjon el, hogy jelentősen csökkenthető legyen a kamat. Köböl Anita tájékoztatott arról is, a kormány módosította a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatkezelési szabályokat, hogy ne csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhessenek az adatokhoz. A változtatás célja, hogy a kezelő orvosok hozzáférjenek azokhoz az egyébként szenzitív, védett adatokhoz, amelyek lehetővé teszik a megfelelő egészségügyi döntések meghozatalát a várandós nők és a születendő gyermekek érdekében. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, ezzel újabb lépéssel került közelebb Magyarország az uniós pénzek hazahozatalához, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. A tárcavezető ismertette, a beadott terv elfogadása esetén a 10 milliárd eurós keretből 2 milliárd 600 millió eurónyi korábbi beruházást lehetne utólag elszámolni az alapterhére, például a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal fejlesztését. Ezeket a magyar költségvetés előfinanszírozta, így mintegy 900 milliárd forint szabadulhat fel más célokra itthon. További 1 milliárd 100 millió eurónyi fejlesztést helyeznek át a helyreállítási alapba, köztük a budapesti KAF villamosok, vagy az új trolik beszerzését. Ezzel más uniós források szabadulhatnak fel közlekedési, digitalizációs és környezetvédelmi fejlesztésekre, új beruházásokat lehet indítani a többi uniós alapból. 1,5 milliárd euróból fejlesztenék az elektromos hálózatot, és növelnék a kapacitásokat a megújuló energiaforrások elterjedésének támogatására, 2 milliárd euróból új KKV támogatási, valamint bérlakás és kollégiumépítési program indul, 1 milliárd 800 millió euróból megújul a hév és az Intercity flotta, új akadálymentes és klimatizált hévszerelvények, valamint új emeletes távolsági vonatok érkeznek, sorolta a miniszter. Rekordgyorsasággal nyitják újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, ezt közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írták, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal a tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. A tárca közleménye azt írja, a törvényjavaslat eredményeként az egyetemi fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok 2027. augusztus 1-ével megszűnnek, az egyetemet nem fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok pedig már 2026. augusztus 31-éig befejezik működésüket, a jogutód minden esetben a magyar állam lesz. Az egyetemi fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok már a törvényjavaslat elfogadásával átalakulnak, azonnali hatállyal életbe lépnek azok az összeférhetetlenségi, átláthatósági, vagyonnyilatkozattételi szabályok, amelyeket az Európai Bizottság több éve jelzett a magyar kormány számára, fogalmaz a tárca közleménye. A rolleres károk csaknem 90%-át bérelt eszközökkel okozzák, ezért is sürgető a szabályozás, ez derül ki az Allianz Hungária biztosító elemzéséből. 2024. július 16-ától kötelező felelősségbiztosítást kötni azokra az eszközökre, amelyek tervezett végsebessége meghaladja 25 km/h, a 25 kg-ot elérő saját tömegű eszközök esetében pedig már azokra is, amelyek legalább 14 km/h képesek haladni, emlékeztet a közlemény. Saját kárrendezési tapasztalatai alapján az Allianz Hungária arról ír, hogy a rolleres károk aránya továbbra is alacsony az összes káreseményen belül, ám a kategórián belül jól kivehető mintázatok azonosíthatók. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, és a károk döntő része parkolóautókban keletkezik. A leggyakoribb hibának az elsőbség meg nem adása számít a rolleres baleseteknél a biztosító adatai alapján, ezt követi az oldalirányú ütközés, valamint a rosszul leparkolt vagy feldőlő roller által okozott kár. Bár az Allianzhoz bejelentett káresetek között a személyi sérüléssel járó esetek aránya alacsony, ezek következményei jellemzően jóval súlyosabbak, és a kártérítési igények akár 10 milliós nagyságrendet is elérhetnek, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet délután 21 és 25 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a szegedi Dugonics András piarista gimnáziumba látogatunk el, ahol két végzős is úgy döntött, református hittanból szeretne érettségizni. Felkészítő tanárukkal, Orosz Adrián vallástanárral beszélgetünk.
2: Ugye nem tudom, hogy az országban valahol máshol van-e még rajtunk kívül olyan csoport, akik katolikus, illetve más felekezetű iskolában ugye református hittanból érettségiznek. Nem tudom, tehát én nem ismerek ilyen személyeket. Én azt gondolom, hogy igyekszünk Isten kegyelméből alázattal állni ez a szituációhoz, és a tőlünk tehető a legtöbbet megtenni a siker érdekében.
1: És persze megismerhetik Bozsoki Blankát és Puskás Mihályt is. Ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ketten is érettségiznek református hittamból a szegedi Dugonics András piarista gimnáziumban. De miért választja valaki a református hittant egy katolikus iskolában? És miért akar valaki hittamból érettségizni? Milyen tételek, témák, kérdések merülhetnek fel a vizsgán? Melyik tételektől félnek leginkább? Ezekről kérdezem a következő percekben Orosz Adrián református vallástanárt, a Dugonics András piarista gimnázium pedagógusát, és két érettségizőjét, Bozsoki Blankát és Puskás Mihályt. A szegedi Dugonics András piarista gimnáziumban beszélgetünk. Gyakorlatilag egy hittan érettségi felkészítőre ültem most be, és Orosz Adrián tanárnővel és két diákjával, Bozsoki Blankával és Puskás Mihállyal beszélgetünk annak apropóján, hogy néhány hét múlva hittanból fognak érettségizni. De mielőtt erről beszélgetnénk, engem nagyon érdekel, hogy egyáltalán miért ezt az intézményt választottátok, amikor gimnáziumot kerestetek magatoknak. Úgyhogy kezdjük ilyen kicsit távolabbról. Bozsoki Blanka.
3: Nekem az előző iskolámban nem volt olyan jó az osztályközösség, és erről az iskoláról azt hallottam, hogy nagyon összetartóak, ezért választottam ezt, illetve nagyon tetszett, hogy itt a vallás felé is közeledhetünk, és ez be is bizonyosodott, mivel tényleg nagyon jó a közösség is.
1: Akkor itt megtaláltad azt az osztályt, amire vágytál?
3: Igen.
1: Oké, Puskás Mihály, miért a piaristákat választotta?
4: Hát én is hasonló okokból jöttem ebbe az iskolába. Ugye én is a közösség miatt, hát nekem is az előző iskolában volt pár ilyen probléma az osztállyal, de ebben az osztályban nagyon jól érzem magam. Például tegnap is kimentünk focizni a fiúkkal, úgyhogy az is egy jó közösségépítő program. Meg a vallás miatt jöttem én is, hiszen már óvodáskorom óta református hittant tanulok, és szerettem volna ezt tovább folytatni, úgyhogy én nekem fontos nézőpont volt az is, hogy református hittan tudok tanulni ebben az iskolában.
1: És akkor Orosz Adriánt is hagy vonjam be ebbe a kérdésbe, mint református vallástanárt, egyháztörténészt, hogy miért a Dugonics András piarista gimnáziumban tanít?
2: 6 évvel ezelőtt kaptam ezt a lehetőséget, amikor az akkori két Calvin téri lelkész nő volt, aki felkért engem, hogy részt vennék-e itt a református hittoktatásban. Ugye ahhoz, hogy valaki középiskolában tanítson, egyetemi szintű végzettségre van szükség, és én annak idején megszereztem ezt a történelem és a német szakon mellett, 3. szakként a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek a vallástanár szakát is elvégeztem, és helyben van, úgyhogy pont a Covid kellős közepén belecseppentem ebbe a nagyon-nagyon áldott, néha lelkileg azért erőt és embert próbáló feladatba, de nagy örömmel és Isten vezetésével végzem, úgyhogy sok szeretettel és ez szolgálat számomra.
1: És amikor ezt elvállalta, gondolta, hogy lesznek akár érettségiző diákja is egy katolikus gimnáziumban?
2: Hát az első pár évben ez ugye nem merült fel, mert azért alapvetően csoportokat vettem át, illetve felmenő rendszerben ugye jöttek a diákok. Egy néhány éve merült fel az első pár diáknál, mint lehetőség, ők végül is utána nem választották, de 2-3 évvel ezelőtt már tudtam azt, hogy lesz egy-két diák biztosan, aki fogja választani a református hittan, mint érettségi tárgyat. Tehát ez pár éven belül történt.
1: De akkor ők az elsők?
2: Az elsők.
5: Wow, akkor ez mindenkinek új helyzet. És akkor vissza a diákokhoz. Az, hogy a református hittant választottátok a kötelező hittanon belül, tehát nyilván mehetettek volna akár katolikus hittanon, és ez természetes, mert mind a ketten említettétek a református kötődést, nem is merült föl, hogy egy katolikus iskolában inkább katolikus hittan vállaltátok, hogy ti lesztek kevesebben, kis csoportba, és a többi, de beszéltek erről egy-két szót, hogy ez, ennek, vagy ez nem is volt a döntés, természetes volt. Bozsoki Blanka.
3: Szerintem ez nálam nem is nagyon merült fel kérdésként, mivel már átreformátusnak vagyok keresztelve, konfirmáltam is, gyerekkorom óta tartom a hitet, ezért nem volt kérdés, hogy én a református hittanra szeretnék járni.
5: És nem féltél attól, hogy te leszel a csodabárány egy katolikus gimiben, mint református?
3: Nem annyira, meg az osztályból hárman is voltunk, úgyhogy nem egyedül voltam.
5: Puskás Mihály?
4: Én is konfirmáltam már 7. osztályos koromban. Ugye nekem is ez egyértelmű volt, hogy református fogom választani, meg ráadásul az előző iskolában is református hittant tanultam. Volt rá lehetőség, és nagyon tetszett, és szerettem volna ezt tovább folytatni.
5: És te se tartottál attól, hogy esetleg furcsa lesz, hogy te vagy az iskolán belül a kisebbség?
4: Hát ugye előző iskolában is kevesen voltunk, konkrétan szerintem 4-en voltunk, ugye az elég kevés, de nem riadtam vissza, mert tudtam, hogy református hittan az nem egy olyan óra, ahol így egy ilyen nagyon nehéz óra lenne, szóval kicsit ilyen jobb hangulatú óra, meg így barátságosabb, mint a többi, és hát tudom, hogy a tanárokkal is jó kapcsolatot lehet ápolni, úgyhogy én nem riadtam vissza, hogy kisebbségben lennék, de nem is érzem magam abban, annak, hiszen rajtam kívül még ketten is vannak, úgyhogy ez elég sok.
5: És akkor Orosz Adrián, ön hogy érzi magát? Egyrészt erre a hangulatra reagáljunk, tehát jóba lehet lenni a tanárokkal, meg jó a hangulat a hittanórán, ön is így látja?
6: Azt gondolom, hogy igen, tehát azért nyilván, amikor valaki megismeri olyan a diákjait, akkor először azért megvan az egészséges távolság, de utána természetesen azért 4-6 év, 5-6 év közös tanulás, közös munka után azt hiszem, hogy kialakul az a szeretetteljes, bizalmas lelki kapcsolat, amikor akár hittanórán kívül, hittanóra keretén belül is, de hittanórán kívül is sok szeretettel vállalok én is, akár lelki gondozást, akár beszélgetést. Én azt gondolom, hogy igyekszem is az, hogy a hittanóráknak, református hittanóráknak a hangulata az egyrészt ugye a Biblia ismeret elmélyítése, az egyház történelem, etika, dogmatika különböző fontos alapkérdései mellett, azért mivel heti 2 óránk volt, ugye a fakultációval együtt heti 4 óránk volt, így volt lehetőség például olyan keresztény témájú filmek megtekintésére, amely akár egy egész életüket meghatározhatja. Én magam is református gimnáziumban érettségiztem, Pápán a református gimnáziumban. Mi az elsők között voltunk az újraindult rendszerváltás után újraindult osztályok között, és nekem is dominánsak voltak azok a beszélgetések, azok a filmélmények, amelyeket ott kaptam, és amit ott kaptam, azt igyekeztem jósánfár módjára továbbadni.
5: Mondjon egy-két filmcímet a hallgatóinknak, amit esetleg ők is megnézhetnek, akik hallják ezt a beszélgetést.
6: Ilyen például a Tűzszekerek, ugye Erik Little életéről, ugye skót református misszionárius volt, illetve az ő életének a folytatása, ugye a Sasok szárnyán, akkor ilyen például Quo Vadis, ugye gyakorlatilag Nero idejében az első keresztjének hitéről, keresztény üldözésekről szól, de ezek a klasszikus bibliai filmek, ugye a József, a Dávid, a Mózes, 10 parancsolat, ugye ezek régebbi alkotások, valamelyik az 1950-es, 60-as, 70-es években készültek, de ez legtöbb ugye Oscar díjas. Közelmúltban készült Luther film, ugye ez is egy elég klasszikus, tehát minden negyed évben, fél évben azért van lehetőség arra, hogy ezekről beszélgessünk, és utána akkor egyénileg vagy csoportosan kérdések formájában ugye feldolgozzuk, illetve a konklúziókat ugye levonjuk belőle.
5: Azért 2 hittanóra van egy héten, mert ez egy egyházi gimnázium, és emiatt 2 hittanóra van, és akkor ez ugyanígy van minden felekezet hittanórájára?
6: Így van, tehát mivel ugye az egyházi fenntartású intézményekben mindegy az, hogy melyik felekezet tartja fenn, a kerettantárban, illetve a helyi tantárban is heti 2 hittanóra van előírva.
5: Ígérem, mindjárt az érettségizőkről és az érettségiről beszélünk, csak szerintem az is nagyon érdekes, legalábbis nekem, aki inkább református intézményekben szoktam ilyen beszélgetéseket folytatni, hogy önnek tanárként milyen volt itt a légkör. Ön nem félte attól, amit a diákjaitól kérdeztem, amikor ide először belépett, hogy ön egy református tanár, és ez egy piarista gimnázium, hogyan fogják fogadni, milyen lesz a hangulata a tantestületben, milyen lesz a hangulata egy önreflexiós bűnbánati alkalmon, vagy egy iskolai tanévnyitón, egy katolikus szentmise keretében, nem tudom, tehát bármilyen aggodalom volt-e önben, és aztán mi volt a tapasztalat az évek alatt?
6: Alapvetően, hogy én több típusú intézményben tanítottam református gimnáziumban is, illetve az összes egyetemi gyakorlatomat is annak idején ott végeztem, de tanítottam magánszférában, nyelviskolákban is, tanítottam külföldi egyetemen, magyarországi egyetemen, Szegeden is voltam, ugye több alkalommal, viszont ugye 10 éven keresztül felnőtt képzésben is részt vettem, teljesen világi állami szférában, illetve állami gimnáziumban, úgyhogy az elmúlt évtizedek alatt több olyan tapasztalatot sikerült összegyűjtenem, hogy akár protestáns, akár katolikus, akár bármilyen felekezetű tantestületbe elég könnyen be tudok illeszkedni. Nem volt, azt gondolom, hogy jól alkalmazkodó személynek gondolom magam, és konfliktusok egyáltalán nem voltak. Az első pár év után baráti kapcsolatot sikerült kialakítani, akár a vezetőséggel, akár a kollégákkal, mivel aktívan én is igyekszem részt venni, ugye évnyitón, évzárón, illetve ezeken a közös alkalmakon, ezeken a közös bűnbánati önreflexiós alkalmakon, így azt gondolom, hogy ez nem jelent gondot.
5: És akkor forduljunk rá a hittanra. Akkor először a diákokat kérdezem, hogy miért a hittant választottátok érettségi tárgynak? Van-e szükségetek a továbbtanuláshoz erre? Ha igen, miért? Ha nem, akkor meg talán még érdekesebb, hogy miért a hittant választottátok. Kezdette Blanka? Mehetünk ebbe a sorba, jó, akkor Bozsoki Blanka.
3: Én mindig is szerettem a hittan tantárgyat, így azt érzem, hogy nekem ez egy könnyebbség volt, hogy egy olyan tárgyból érettségizhetek, amit így szeretek is, meg könnyebb is számomra ezt tanulni. Hát a továbbtanulás szempontjából 5. tárgynak elfogadják a hittant azokra a helyekre, amiket bejelöltem. Ezt is nyilván figyelembe vettem a tárgyválasztásakor.
5: Elárulod, hogy hova vágysz, vagy ez maradjon a te titkod?
3: Hát ezt még pontosan nem tudom. Vannak opciók, de még bizonytalan.
5: Puskás Mihály?
4: Ugye nekem nem kellett választani 5. tantárgynak, mert nekem volt az informatika már, de hát azért is választottam a hittant, mert nagyon hát szeretek jönni, meg úgy érzem, hogy amikor tanulunk valamit, akkor az az életünkben is hasznos dolog, és tudunk belőle hát tanulni, vagy így a saját életünkben valami hasznos dolgot megtudni, vagy akár így a lelki dolgokkal kapcsolatban, vagy ugye például abból a Bibliát forgatjuk, az is segíti az életünknek a mindennapjait. Tehát, hogy szeretek hittanra járni.
5: Közben hagyd kérdezzek, az a mondatot, csak szerintem a hallgatóink között sok olyan van, aki nem tegnap, meg tavaly előtt érettségizett. Az, hogy azt mondod, hogy az informatika megvolt, az azt jelenti, hogy előrehozott érettségében ezen már túl vagy, ugye? Ez egy két mondatban elmondott, hogy ez mit jelent?
4: Igen, ugye mindenkinek kell egy plusz egy 5. tantárgyat választania, hogy miből fog érettségizni. Ugye én megcsináltam tavaly előrehozott érettségiként az informatikát, szóval nekem ez már nem lenne, hogy azért választanám a hittant, szóval igen, én nem azért választottam, hanem...
5: Tulajdonképpen ez egy 6. plusz dolog, itt se kéne lenned, most éppen igen. Otthon ülhetnél a limonádét mellett, és készülhetnél az egyébként kötelező érettségikre, de te helyette itt ülsz egy református hittan, felkészülöd.
4: Igen, meg azért is választottam a hittant, mert már régóta tanulom óvodáskorom óta, és már a legtöbb dolgot azt így meg is tanultam, és ez nekem nem jelent olyan nagyon extrém nehéz energiabefektetést, hogy hittemből is érettségizzek, hiszen már ebből eléggé felkészültnek érzem magam.
5: És te elárulod, hogy mik a terveid az érettségi után?
4: Hát én a STR-re szeretnék tovább tanulni, tanító szakra, azt jelöltem meg első helyre. Hát én sakkozó is vagyok, és szeretnék majd tanítószakot végezni, viszont én sakkot szeretnék majd tanítani, majd el fogok végezni tervek szerint egy sakkedzői képzést. Már vannak is tanítványaim, de szeretnék még kicsit magasabb szintre is lépni a sakktanításon belül.
5: És miért a tanítás?
4: Hát ez egy jó kérdés. Talán azért, mert van egy öcsém, és őt is, amikor még kisebb volt, akkor tanítgattam különböző dolgokra, akár jóra, akár még rosszra is. Engem is ugye sakkot nagyon sok többfajta edzőm tanított, és szerettem edzésekre járni, és hát szerettem, hogy fejlődök valamiben, sikereket érek el, ez egy egész ilyen út volt, tehát az egész, hát a életemnek a nagy részéből ugye a sakkban fejlődtem, és ez egy nagyon szép út, és szeretném, hogy mások is ezt átélhessék, hogy mennyire jó érzés, hogy valamiben egyre jobb és jobb leszel, és hát közben mindent szeretsz, amit csinálsz.
5: Köszönöm. Orosz Adrienhez fordulok, egy ilyen általános összefoglalót tudnál nekünk mondani arról, hogy akkor mi is az a református hittan érettségi, tehát hogy hogyan néz ez ki, mik azok a fő irányok, amikre fel kell készíteni a diákjait.
6: Református hittamból csak középszintű érettségi van, írásbeli nincsen, és nem csak a református, hanem általában hittamból nincsen emelt szintű, hanem csak középszintű és szóbeli van. Alapvetően a minisztérium által kiadott témakörökkel ott vannak a tankönyveink, tehát alapvetően 6 tankönyvből készülünk, illetve ugye a Biblia az alap, alapvetően ugye Ószövetség, elég mélyen Ó és Új Szövetségi ismeret, azon belül ugye biblika ismeret, biblika történet, azon belül elég komolyan vesszük ugye a memoritereket, alapvetően fontosak ugye Jézus élete, Jézus példázatai, ugye az én vagyok mondások, a boldog mondások, tehát a Biblia ismeret, mint olyan, akkor a Bibliának a keletkezése, kanonizáció, ez már kicsit ugye biblika történet, illetve Biblia ismeret háttere, akkor alapvetően keresztény egyház történet. Ugye ez első 1517 évünk ugye az közös a katolikusokkal, tehát az alapvetően egy egyetemes egyház történet, egészen napjainkig, 1517-től ugye a reformációtól, amikor ugye szétvált a két különböző felekezeti irányzat, részletesen természetesen Luther, Calvin és a reformátorok élete és tevékenysége, akkor a különböző izmusok, pietizmus, ortodoxizmus, puritanizmus, akkor 11-ben dogmatika és etika, ami elég fontos, és ugye mivel azért alapvetően most már felnőtt 18-19 évesek 12-ben, így nagyon komoly ugye ilyen lelki, illetve hitbeli elmélyülésekkel is foglalkozunk. Ez elsősorban ilyen etikai kérdéseink, a 10 parancsolatnak az aktualitása, hogyan viszonyuljunk a 10 parancsolathoz, 10 parancsolatnak különböző parancsolataihoz, hogyan álljunk hozzá, hogyan álljunk az életben hozzá, nagy kérdéseink, nagy döntéseink, mi a szerepe az életünkben a lelkiismeretnek, Jézus Krisztusnak a szerepe él az életünkben, illetve az egyházi ünnepek. Ugye alapvetően egy külön nagy témakörünk az egyházi ünnepeink, és az egyházi ünnepkörnek megfelelően mindig ugye adventben, ugye adventi témával foglalkoztunk, karácsonykor természetesen karácsonyi témával, a böjtben alapvetően mindig előkerült ugye a böjti időszak, mit jelent a protestáns böjt, mit jelent ugye a nagy hétnek az eseményei, illetve most ugye nem olyan régen volt pünkösd, a pünkösdi ünnepkör, illetve annak az eseményei. Ezek alapvetően, amik témakörként ugye előfordulhatnak a református tanérettségén.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatjuk a beszélgetést Orosz Adrián református vallástanárral és két tanítványával, Bozsoki Blankával és Puskás Mihállyal, akik hamarosan református hittamból fognak érettségizni. Maradjanak velünk!

0: Lâche ma cam.
1: Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A kormány döntött a diákhitel kamatstop meghosszabbításáról év végéig, közölte Köbbel Anita kormányszóvivő csütörtökön Budapesten. Magyar Péter miniszterelnök jelezte, a kormány utasítja a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a kamatcsökkentés lehetőségeit. Köbbel Anita közölte, a jelenleg is fennálló június végéig élő kamatstopot a Tisza kormány az év végéig meghosszabbította. A rendelet célja, hogy a 2024. december 31-éig keletkezett szerződés állomány szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését megakadályozza. A kormány ezt a döntést is társadalmi egyeztetésre bocsátja. Magyar Péter hozzátette, amikor 2022. márciusában saját kérésére leköszönt az intézmény vezetésétől, akkor a jelenleg 9,65%-os kamat 1,99% volt, ezzel a történelmi mélypontjára ért el. A miniszterelnök jelezte, a kormány utasítja a gazdasági és energetikai miniszteren keresztül a diákhitelkezelő Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a forrásbevonás lehetőségeit és költségeit, valamint a diákhitelközpont működési költségeit, és haladéktalanul járjon el, hogy jelentősen csökkenthető legyen ez a kamat, hangsúlyozta Magyar Péter. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. A miniszter felidézte, a Tisza kormány történelmi sikert ért el, összesen 16 milliárd 400 millió euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A fejlesztések több mint 4800 megawatt tiszta energiatermelés rendszerbe kapcsolását alapozzák meg. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását segítik. Kapitány István hangsúlyozta, a korszerűbb, rugalmasabb működő hálózat növeli az energiaellátás biztonságát. Több tiszta és olcsó energia bevonásával csökkenteni lehet a magyar vállalkozások energiaárait és erősíteni a versenyképességüket. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák, tájékoztatott az Oktatási Hivatal. A közlemény szerint június 3-a és 10-e között 71 tárgyból 266 helyszínen 4596 tantárgyi bizottság előtt 74877-en vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között 1170 helyszínen 3360 vizsgabizottság előtt csak nem 321600 középszintű szóbeli vizsgával folytatódik az érettségit szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban, közölte az Oktatási Hivatal. A vizsgabizottságok a középszintű szóbelik után hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés ellen jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján, írja a közlemény. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjármű adót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják, mutatott rá a NAV. Az érintett autósoknak nem érdemes halogatni az ügyintézést, még most is több egyszerű kényelmes lehetőség közül választhatnak. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-áig kérhetnek például automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelem néhány koppintással elintézhető a NAV mobil alkalmazásban. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól, aki tehát nem tudja egy összegben rendezni a gépjármű adót ilyen valamelyik fizetési könnyítési lehetőséggel, mert ezzel elkerülheti a későbbi többletköltségeket, figyelmeztet a NAV.
1: Az időjárásról.
2: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet délután 21 és 25 fok között alakul térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyébként bármelyik partneremet felhívom, elsőre felveszik a telefont, és azt mondják, hogy Katika, miben segíthetek. Vagy ha ők hívnak engem, ugyanezt mondom én is, hogy jó napot, miben segíthetek önöknek. Olyan kialakult tisztelet, és a tisztelet a legjobb szóra egyébként. Kölcsönös tisztelet alakult ki nagyon sok partnerünkkel, amiben én azt mondom, hogy tűzbe teszem a kezem. És ebből táplálkozunk, ebből kell nekünk minden nap felállni, mert azért minden nap megkapjuk a negatív kritikákat is, mert azért az ellenőrzések során nagyon sok olyan adománykérő, segítségkérő kipereg, aki nem tud a kérdéseinkre válaszolni, vagy igazolni nem tudja azt, hogy ő valóban rászoruló egy védőnő családsegítői igazolással, vagy jövedelemigazolással. De ezek az emberek rendelkeznek mobiltelefonnal, egy Facebook accounttal, és negatív feedbacket, negatív jellemzést adnak az alapítványról, holott életünkben nem láttuk őket, nem volt semmilyen kapcsolatunk, egyszerűen csak nem kaptak adományt, mert nem mentek át a rostán. De ezt egy kívülálló nem látja és nem tudja. És nekünk ebben három önkéntes munkája, két óra hosszája van a nyomozás, a levelezés, a telefonálgatások, mindenki ingyen adta az idejét, az energiáját, és kapunk rá egy negatív feedbacket. Itt szoktam megkérdezni, hogy van értelme csinálni? De jönnek azért a pozitív visszajelzések, és mindenki azt mondja, hogy persze, persze, hogy van. És kapunk egy ilyen díjat, amire mindenki nagyon büszke, minden önkéntes nagyon büszke volt, és egy ebédünk szombaton, ahol én tényleg mindenkinek nagyon megköszöntem azt, amit letettek az asztalra, és nagyon sok önkéntesem nagyon régóta velünk van, tehát ilyen régi bútordarabok, úgyhogy ő nekik megkülönösen, hogy engem elviselnek, és segítik az ötleteléseket, segítik a munkánkat.
1: Nagyon sok ötleted, kezdeményezésed van a kezdetektől fogva. Mondhatjuk, hogy a futás lett a legnépszerűbb? Mit gondolsz? Vagy csak arról beszéltünk itt a legtöbbet, azért gondolom ezt a legnépszerűbbnek.
0: Az egyik legnépszerűbb, igen, de úgy gondolom, hogy most már azért kezdi beérni a háladi is. De ugye ez egy fiatalabb termékünk. A 8. Szuperszum jótékonysági futás volt. Nem választottunk senkit, akit támogatnánk, mert nekünk egy autóbusz, egy kis busz vásárlása most a prioritásunk, és ezt a kis buszt szeretnénk megvásárolni. Hiába pályáztunk ugye az évek során, hiába próbáltunk támogatókat keríteni egy állandó kis busz használatra, voltak felajánlások, kaptunk az egyik miskolci cégtől 6 hónapra, mi ezt tudtuk, hogy 6 hónapra szól a szerződés, és mindig hálásan megköszönjük azt is, hogy kaphattunk egy olyan autót. Most egy másik miskolci cég segítségével egy olyan szerződést tudtunk aláírni, amiben egy évünk van kifizetni ezt az autót. Elég jutányos áron, én úgy gondolom, ez egy használt 3 éves Volkswagen Caravelle autó, ez a futáson ott is volt, mindenki láthatta, a cég már fel is matricázta, tehát ő nagyon pozitív alá hozzá, hogy meg lesz a pénz, én is természetesen. És ugye a jótékonysági futás, ez most a 8., ezért a kis buszér volt.
1: Hogy sikerült?
0: Az idő ellenére én azt mondom egyébként, hogy jól. Sajnos szakadt az eső. De hát ez bármilyen külső rendezvény kapcsán, ez benne van a pakliba. Május 16-ára várható volt azért az eső. Egy új helyszínen voltunk, a Népkertben voltunk, ugye? Az is azért egy megér egy misét az a történet, hogy miért oda mentünk és hogyan. Ez egy összefogás keretében gondoltuk azt, hogy egy másik rendezvényel összefogunk, majd az a rendezvény az nem valósult meg, és mi ott maradtunk egyedül a Népkertben. És kihívásnak tekintettük, hogy ez így nekünk jó lesz, és akkor a Népkertet is megpróbáljuk tulajdonképpen felmérni, hogy milyen lehet itt egy jótékonysági futás. Én azt mondom, hogy egyébként nagyon jó volt, nem kellett kereszteződéseket lezárni, nem kellett villamost megállítani, de nem a Városháztér. És a szakadó eső, ami egy kicsit minket megfogott, én úgy gondolom, de így is közel 1 millió forint összegyűlt azért a csapatok nevezéséből és az egyéni nevezésekből. Ez is egy gyönyörű és szép összeg.
1: A háladíj hogy áll idén?
0: Érkeznek a nevezések. Én néztem, azt hiszem 47 jelölés érkezett már. Van, akire több jelölés is érkezett. Tényleg gimnáziumi tanár is van benne, általános iskolai tanár is, és óvodapedagógus is. Úgyhogy, és az egész megyéből, tehát végre nem csak Miskolcról, hanem tényleg Garadnától Tiszaújvárosig tényleg nagy

0: nagyon-nagyon Bélapátfalva, több olyan települést láttam, ami érdekes, és ez ilyen kis nyomozás, kis érdeklődés, ezek olyan jó dolgok, én ezt úgy szeretem csinálni, amikor tényleg nem a legfelkapottabb pedagógust kell ezredszerre díjazni, hanem felkutatni azokat a kis kincseket, akik úgy elbújnak, és nem mutatják magukat, de a szülők mégis látják, hogy ők mekkora kincsek, ezek a pedagógusok, és jelölik egy díjra, és mind a 6 pedagógusunk, akiket támogattunk, ők ilyenek voltak eddig, ugye 6 díjat adtunk át, és az idén egyébként rendhagyó is lesz ez a díj, abból a szempontból, hogy valószínű 2 díjazottunk lesz, de a díj maga a termék, a díj, az más lesz. Ugyanis az eddigi keramikusunk, ugye kismama, és nem tudta elvállalni a díj elkészítését ebben az évben, és megkértem egy másik művészt, hogy csinálja meg nekünk a díjat, és azt mondta, hogy ahogy ő rágondol erre a díjra, ő egy teljesen más dolgot lát a szemmel előtt, és engedjen meg, hogy ő szabadjára engedje a fantáziáját, és ő alkosson egyet, mert ugye egyébként ez egy szellemi termék, annak az előző keramikusnak a szellemi terméke, és ezt lemásolni egy másik művésznek, nem is etikus, pedig engedélyt adott rá, és egyébként a tanítvány és diákról van szó, tehát még ismerik is egymást, de akkor sem tartották etikusnak, abszolút támogatom az ötletet, és ő átolvassa, ez az új keramikus a háladíjról a leírtakat, és egy kicsit úgy beleéli magát, és alkot nekünk 2 díjat, úgyhogy én se tudom, hogy milyen lesz, nem tudom, mit fogunk átadni, de biztos vagyok benne, hogy gyönyörű díjakat fogunk átadni.
1: És ez pénz jutalommal is jár.
0: Bizony, 500 000 forint per díj. Bizony, és ezt az a pedagógus egy olyan projektre költheti majd el, amiben mindenféleképpen benne kell, hogy legyenek a gyerekek, és a szülők is bele legyenek vonva ebbe a díjba. Úgyhogy eddig mindenki valamilyen módon meg tudta ezt így oldani, és jobbnál jobb projektek érkeztek, ugye be is mutattunk párat belőle. Még egy projekt van, ami tulajdonképpen most fog megvalósulni, ez pedig ugye tavaly a Palcsó Tünde nyerte, a Brunswick Teréz óvoda vezetője, és az óvodának a kertjébe lesz nekik egy ilyen kis udvarrész, amit ebből a pénzből fognak kialakítani, egy specifikus udvarrész, egy ilyen zöld kert tulajdonképpen.
1: Mik még a célok, tervek?
0: Indulunk Erdélybe 2 nap múlva, úgyhogy most a nagy pakolásból jöttem ide a stúdióba, és megyek is vissza az irodába és a raktárba, anyaotthonokba, és olyan intézményekbe megyünk, ahol már voltunk egyébként, és ahol visszavárnak minket. Úgyhogy készülünk és pakolunk, meglátogatjuk a csíksomlyói búcsút is, és mindenféle áldást kérünk most magunkra, szerintem, mert ránk fér. Úgyhogy Erdély után pedig készülünk a háladíjra, a háladíj után ugye nekünk már előre kell gondolni az augusztusi tanszerosztásra, tehát a tanszereket gyűjtjük majd, és utána mindig van egy olyan projekt, ami nagyon-nagyon hirtelen igényel probléma megoldást, és ezeken kívül pedig december 7-én szeretnénk a Tudományos Technika Házában a szokásos éves Mikulás partinkat megtartani a 300-300 gyereknek, ugye, délelőtt és délután, és folyamatban van decemberre egy jótékonysági koncert a Művészetek Házába, egyeztettem itt Miskolcon a vezetővel, úgyhogy december elején szeretnénk még a fellépőkkel megy az egyeztetés, hogy ki legyen, és hogy és milyen műsor legyen. Úgyhogy így az következő 11 hónapban tényleg majdnem minden jótékonysági rendezvényt szeretnénk a kis busz megvásárlására fordítani majd.
1: Meghatároztad-e esetleg már magadban azt, hogy az elmúlt 6 évből mire vagy a legbüszkébb, mit tartasz a legnagyobb eredménynek, mire gondolsz vissza a legszívesebben?
0: Ezt többször meg szokták kérdezni egyébként is, nekem mindig legelőször az villan be, hogy milyen sokan választanak minket, milyen sokan tisztelnek meg minket pénzbeli, tárgybeli adományaikkal, és mennyire büszke vagyok arra, hogy az önkéntesek évek óta önkéntesek nálam. Az, hogy egy projektet létrehozunk, az, hogy egy programot létrehozunk, az is ugyanezek alapján működik, mert az önkéntesek teszik lehetővé, és a támogatók, akik hisznek és bíznak bennünk, és a támogatásaikat azt mondják, hogy igenis jövök, és mögéd állok, és melléd állok. Tehát, hogyha összegezném, akkor ezt a két dolgot emelném ki. Egyébként a futások nagyon jók, a hánadi egyébként nagyon jó, a Mikulás ünnepségek nagyon jók, és ezeket mind saját pénzből, saját bevételből, saját zsebből próbáljuk ugye létrehozni. Egyetlen egyszer nyertünk csak rá támogatást. Na, ez a kemény dió. És mindig megcsináljuk, és hogyha megígérjük a gyerekeknek, akkor az valahogy meg kell, hogy legyen. Úgyhogy én erre vagyok a legbüszkébb, hogy megtisztelnek minket egyre többen, és a tiszteletet tényleg kivívtuk, úgy gondolom, és az önkénteseimre. Őrejük nagyon büszke vagyok. És a családomra, hát, hogy ők ezt engem ebben a formában, hogy elviselik mindazt, amit én néha hazaviszek, tényleg nem is figyelek rá, hogy néha milyen lelkiállapotban lépem át a küszöböt otthon, és a gyerekeim most már nagyok is figyelmeztetnek, hogy anya ezt ne. És ezért kell figyelni arra, hogy ez a munka, ez mivel jár? Mert néha tényleg én is hazaviszem, vagy hazavittem a problémákat, de otthon le kell tudni tenni. Úgyhogy én erre is büszke vagyok, hogy ezt tanulom, és hogy a családom felé egyre jobban tudom ezt alkalmazni.
1: És mi az, ami erőt ad, ami miatt le tudod ezt tenni, ami mindig arra sarkal esetleg, hogy folytasd, hogy tovább?
0: Tulajdonképpen ugyanezt tudnám elmondani, mint az előbb, hogy az önkéntesek is azt mondják, hogy menjünk tovább, azt mondják a támogatók is, hogy mi a következő projektet, küld el nekünk e-mailben, és írd le, valamint a családom, aki azt mondja, hogy anya, de hát úgyis melletted állunk, hát úgyis mögötted állunk, úgy mondják a gyerekeim, a férjem is egyébként. És csukott szemmel tudom azt mondani, hogy menjünk előre, mert tudom, hogy mögöttem állnak, hogy mögöttünk állnak, ugye. De azért általában én vagyok az, aki kitalál valamit, és akkor ezt így terítem az emberek elé. Így fogják a fejüket, hogy jaj, Kati, ez nagy falat. Á, nem, csak egy kicsit építsük fel a dolgokat, és nem lesz ez olyan nagy falat. És amikor együtt meg tudunk csinálni tényleg egy nagy projektet, akkor kihívás legyen a következő. Úgyhogy én ugyancsak azt tudnám mondani, hogy a gyerekek, a család, az önkéntesek és a támogatók nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy évek óta nagyon sok támogató mögöttünk van, és egyre többen vannak szerencsére.
1: A civilek támogatásáért díjat vehette át a Superszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. A méltatás szerint a Superszum közhasznú alapítvány 2020. januárjában jött létre Miskolcon azzal a céllal, hogy komplex, gyors és személyre szabott segítséget nyújtson a rászoruló gyermekeknek, családoknak és közösségeknek. Az alapítvány munkáját a helyi igényekre való érzékenység, a széleskörű együttműködés és a gyakorlati segítségnyújtás jellemzi. Széleskörű intézményi kapcsolatrendszerrel dolgoznak, és rendszeresen támogatnak többek között iskolákat, óvodákat, a MIOVI intézményeit, a Velkei László Gyermekegészségügyi Központot, fogyatékkal élő gyermekek iskoláit és óvodáit, valamint gyermekotthonokat és csecsemőotthonokat. A háború sújtotta Ukrajnából érkező menekültek támogatása a kezdetektől az alapítvány feladatai közé tartozik. A háború kitörésekor elsők között vonultak a határa több mint 5 tonna adománnyal. A díjazott maga is díjaz pedagógusokat, 2024-ben saját forrásból megalapították a Superszum háladíjat, amelynek különlegessége, hogy a pedagógusok munkáját a tanulók és a szülők szavazással értékelik. Az Európa Szalon mai vendége volt Bernasconi Bush Katalin, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnöke.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítőkéz.
2: Látogató.
0: Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A jelzálog hitelek referencia kamat stopja, amelyet az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, de 2026. április 17-től határozatlan időre meghosszabbított. A jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Közleményében a tárcavezető jelezte, a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. A kormány.hu oldalon a dokumentumtárban közzétett társadalmi egyeztetése bocsátott törvénymódosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamatstop nem tartható fenn, a javaslat azt 2026. szeptember 30-ával szünteti meg, figyelemmel arra is, hogy eddig az időpontig lehetőség legyen a ténylegesen rászoruló adósok hiteleinek újra tárgyalására. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően kiemelte, a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a nyári rendkívüli ülésszak alatt az állandó parlamenti bizottságok folyamatosan üléseznek majd. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnök hivatali idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról és a pedagógusok teljesítmény értékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló indítványokat. Péntektől Budapesten és további 10 vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat, 6 vármegyében azonban a korlátozás továbbra is érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély, ezért a NÉBIH, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével június 12-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat Budapesten, valamint Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykonszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyékben. Egyúttal kiemelték, hogy az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége a korábbi aszályos időszak miatt nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. A kiszáradt talaj gyorsan elszívja a nedvességet, a nappali felmelegedés és a szeles időjárás pedig tovább fokozza a tűzveszélyt. Mindez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Az érvényes tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavidelem.hu oldalon lehet tájékozódni. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint csaknem 500 táborban már nem lehet helyet foglalni, ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. A szabad férőhelyek száma azonban sok esetben már erősen korlátozott, a legtöbb népszerű héten csak néhány hely maradt. A táborfigyelő azt közölte, hogy a nyári táborok iránti kereslet idén is rendkívül erős, amit jól mutat, hogy a szülők egyre korábban kezdik meg a foglalásokat. A legkapósabb turnusok jellemzően már tavasszal megteltek, a későn ébredőknek pedig gyakran csak várólistás vagy korlátozott férőhelyes lehetőségek maradnak. Mint írták, a keresési és foglalási adatok alapján továbbra is a sporttáborok számítanak a legnépszerűbb választásnak, Ezeket követik az angol táborok, míg a harmadik helyen a kalandtáborok végeztek. Közvetlenül mögöttük találhatók a katonai és készségfejlesztő táborok, amelyek az elmúlt években látványosan növelték népszerűségüket, írja a táborfigyelő.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet délután 21 és 25 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Rádió látogató című magazinműsorát hallják, a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket, jó napot kívánok! Ebben az órában dr. Magyar Erzsébet, Felső Zsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvossal beszélgetünk, témánk pedig elsősorban a tipikusnak mondható nyári vírusok, bakteriális fertőzések, illetve olyan élethelyzetek, olyan tényezők, amelyekre érdemes a nyári hónapokban odafigyelni minden korosztály számára.
2: Magyarországon a nyári időszakban leginkább a gyomorbélrendszeri vírusok, a baktériumok támadnak, illetve a strandhoz, vizekhez kötődő fertőzések, a klíma okozta fertőzések, illetve a húgyúti fertőzések dominálnak.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!
0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítőkéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, dr. Magyar Erzsébet, Felső Zsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvost köszöntöm tisztelettel, szeretettel műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat a beszélgetésre.
2: Én is köszöntök mindenkit szeretettel.
1: Nyári témában beszélgetünk a következő percekben. Hadd kérdezzem meg először doktornőtől, hogy milyen tipikus nyári vírusokról, bakteriális fertőzésekről beszélhetünk, és ugye mindig a védekezés, megelőzés is előtérbe kerül a beszélgetések folyamán. Szóljunk arról itt az elején, hogy hogyan lehet elkerülni ezeket, megelőzni.
2: Hát ez egy óriási nagy téma, és nagyon fontos, azt gondolom. Nap mint nap szembesülünk azzal, hogy annak ellenére, hogy kitört a nyár, mégis sok beteggel találkozunk. Miről is van szó? Igazán vígan támadnak a vírusok és a baktériumok is sajnos. A nyári időszak fertőzései azok jelentősen eltérnek a téli légúti szezonétól. Ilyenkor főleg a gyomor és a bélrendszer, illetve húgyúti, vízhez és klímához kötődő fertőzések dominálnak. Ilyenkor, ami vezető tünet tud lenni, és ijesztő tünet, amikor tényleg jönnek is, és kétségbeesve fordulnak segítségére a szülők, illetve hát gondolom a felnőtt praxisokban is jellemző ez a ijedelem. Ezek a úgymond nyári fertőzések magas és tartós visszatérő lázat tudnak okozni. Ez valóban ijesztő lehet, hiszen ahhoz vagyunk hozzászokva, hogyha egy influenza télen elindul, elkezdjük a szokásos tüneti terápiákat, és 2-3 nap alatt viszonylag konszolidálódik a helyzet, a lángoló tünetek csökkennek, tehát a magas láz. Igaz, hogy utána a fáradtság, az izomfájdalmak és a lábadozás az egy külön időszak, de ebben az időszakban, a nyári időszakban szokatlan az, hogy elvégezzük a ügyes és hatékony lázcsillapítást, akár gyógyszeresen, fizikailag, és aztán annak a hatása, hogy elmúlik, újra ugyanolyan magas lázzal, vagy esetleg még magasabb lázzal is találkozunk. Miért is van ez? A gyomorbélrendszeri fertőzések ugye nagyon gyakoriak nyáron, a leggyakoribb fertőzések közé tartoznak, és főleg azok, amelyeket itt most el fogok sorolni, ezzel a tulajdonsággal jelentkeznek, hogy hirtelen komoly tünetekkel és kis tünet magas láz. A különböző vírusok, a norovírus, a kalicivírus, a baktériumok közül a salmonella, shigella, campylobacter. Ezek általában köztünk vannak, keringenek, és bárhol, akár itthon vagyunk, akár nyaralni elmentünk, mindenütt találkozunk velük. Milyen tipikus tüneteket okoznak? Hányinget, hányás, görcsös hasi fájdalom, láz, amint mondtam már, ijesztő, magas és visszatérő, gyakori és hígszéklet. Milyen okok állnak a háttérben? Például a strandvíz, a nem megfelelően tárolt étel, az utazás okozta problémák. Ezek sajnos nyáron rapid módon tudnak betegséghez vezetni.
1: Ha picit részletesebben szólhatunk arról, hogy hol milyen fertőzéseket lehet összeszedni,
2: eljött a jó idő, mindenki vágyik a vízhez. És itt a vízhez kötődő fertőzéseket sorolnám elsősorban föl. Nem megfelelő a strandvíz, nem egészen tiszta az uszodavize, ezek bizony mind fertőzést okozhatnak. Elsősorban gyomorbélrendszeri vírusokkal tudnak támadni, amint említettem, a norovírus, a kalicivírus. De a bakteriális bélfertőzéseket okozó kólibaktériumok, a szalmonella, illetve ezek fül- és szemfertőzéseket okozhatnak, tehát nagyon gyakori a kötőhártyagyulladás. Nagyon sokszor találkozunk ilyenkor, akár ügyeletben is sürgősen jelentkező fülfájós kisbetegekkel. Ezek állnak a háttérben, tehát a vízhez köthető baktériumok, illetve vírusok. Szeretnék kiemelni egy olyan fertőzést, amelyet az uszodában lehet összeszedni, és egy nagyon durva kórokozó, a Pseudomonas okozza a középfülgyulladást, és ennek a kezelése is egy hosszabb időszakot vesz igénybe, illetve szövődményeket tud okozni. Tehát abban az esetben, hogyha egy fürdőzés után fülpanasz van, mindenféleképpen érdemes orvosnál jelentkezni, hogy az a dobhártya állapotáról, a beteg vizsgálatából tudjon következtetni arra, hogy mennyire súlyos fertőzéssel áll szemben. Elegendő esetleg egy lokálisan alkalmazott fülcsepp, vagy pedig szisztémás antibiotikumos kezelésre is szükség van-e, illetve speciális fülorgégészeti vizsgálatra. Úgyhogy ezt ne felejtjék. Ilyenkor sok helyen már ugye bekapcsoljuk a klímaberendezéseket, ha azoknak a tisztítása nem történt meg, akkor bizony pórul járhatunk, mert ezekhez köthető felső és légúti fertőzéseknek a kialakulása is. A hirtelen hideg levegő, nem megfelelően tisztított klíma miatt a felső légúti hurutok vírusos eredetűek lehetnek, de akár bakteriális okot is találunk a háttérben. Ezek a klíma miatt nagyon gyakoriak, tehát a kötőhártyagyulladások, a légúti fertőzések, amelyek aztán átmennek köhögésbe, okozhatnak szövődményként arcüreggyulladást, bronhitiszt, mélyebb légutakat érinthetnek ezek a fertőzések, illetve a középfülgyulladás, amely szintén egy szövődménye lehet ennek a fertőzésnek, illetve a nem megfelelően használt klímának. Újúti fertőzések is nyáron gyakoribbak. Ez különösen kislányoknál, illetve nőknél, hiszen ott a húgyutak rövidsége miatt a felszálló fertőzés könnyebben okoz gyulladást. Itt a háttérben a leggyakoribb kórokozó a kólibaktérium. De előfordulhatnak természetesen más baktériumok is, amelyeket a vizelettenyésztéséből ki lehet mutatni. Mi növelheti a kockázatát, hogy mondjuk egy ilyen húgyúti fertőzés kialakuljon? Például nagyon meleg van, strandolunk, és kevés a folyadékbevitel. Ez mindenféleképpen növeli a fertőzésnek a kockázatát. Tehát ha kellően fel van töltve a szervezet, kellően hidrált a szervezet, akkor az egy bizonyos fajta ellenálló képességet is támogat. Tehát erre is gondolni kell nyáron, ha elmegyünk egy vízpartra, vagy élvezzük a strand örömeit. A légúti vírusok. Nyáron ugyan ritkábban fordulnak elő, de mégis előfordulnak azok a vírusok, amelyek a rinovírusok, adenovírusok, koronavírusok, RSV, amely egy nagyon-nagyon durva fertőzést okoz, és sokáig tartó kínzó köhögéssel jelentkezik, parainfluenza, tehát ezek hasonlítanak az influenza és a nyári influenzák. Úgyhogy mindezekkel szembesülhetünk akár nyáron is. És ezek is főleg a zárt terekben, klimatizált helyeken terjednek, tehát gondolok itt akár nagy bevásárlóközpontokban tett hosszabb időtörlése is, ott is sikeresen össze lehet szerni sajnos ilyen fertőzéseket. Tehát összefoglalóan ezt a néhány gondolatot úgy zárnám, hogy Magyarországon a nyári időszakban leginkább a gyomorbélrendszeri vírusok, a baktériumok támadnak, illetve a strandhoz, vizekhez kötődő fertőzések, a klíma okozta fertőzések, illetve a húgyúti fertőzések dominálnak. A klasszikus légúti vírusok azok sajnos most már egész évben támadnak, ilyen például az RSV, amit kihangsúlyoztam, hogy hetekig tartó, nagyon durva köhögéssel jár, és tulajdonképpen igazi terápiát nem is tudunk alkalmazni, csak tüneti terápiát, és nagyon kellemetlen, mert sokáig tart ez a RSV fertőzés. Ez is hozzátartozik ahhoz, hogy igazából az évszakok átmenete összemosódott. Tehát ezért tudnak átvészelni olyan vírusok, baktériumok évszakváltást is, mert most már nem azzal találkozunk, hogy tél, tavasz, nyár, ősz, hanem átmosódnak. Tehát igazából áprilisban is vannak már olyan melegek, mint igazán nyár közepén, és télen is vannak enyhébb időszakok, amelyek akár egy őszre jellemzőek.
1: A már említett, akár vírusos, akár bakteriális megbetegedés tekintetében, mik azok a kezelési módok, amelyek megemlíthetők, mi az, ami otthoni házi praktikával esetleg elkezdhető a folyamat elemekként, illetve mi az az állapot már, amikor érdemes, szükséges orvoshoz fordulni?
2: Itt egy picit visszakanyarodok a tünetekhez, a tipikus tünetekhez. Ezekkel a nyári fertőzésekkel kapcsolatban akár baktérium, akár vírus okozza, jellemző tünet a magas láz, az erős görcsös hasi fájdalom, a véres vagy nyákos hasmenéses széklet. Ez általában inkább bakteriális fertőzéssel jellemző, de vezető tünet a hányinger, a hányás, amely aztán kiszáradáshoz vezethet elég gyorsan, illetve az ismert húgyúti panaszok, amelyeknek a hátterében a kupoli áll leggyakrabban. Tehát a vírusos nyári fertőzéseknél pedig a hirtelen kezdődő hányás, vizes híg hasmenés, enyhébb a láz, de gyors a lefolyás 1-3 nap alatt, és általában ilyenkor a többi családtag is átesik ezen a fertőzésen. Mik is tulajdonképpen a teendők, mikor kell orvost keresni? Abban az esetben, hogyha tartós vagy magas a láz, a véres a széklet, a kiszáradás jeleivel találkozunk, és itt bármelyik életkorban jellemzőek ezek a tünetek, a száraz száj, a kevés vizelet, ugye kisbabánál alig van vizeletes pelenka, erős hasi fájdalom, a gyermek vagy idős érintett beteg 2-3 nap alatt sem javul, nem mutat javulási tüneteket. Ilyenkor mindig orvoshoz kell fordulni segítségért. Életkorokra bontva is el tudom mondani azt, hogy tulajdonképpen a csecsemő kisgyermekkor, illetve az időskor az a két korosztály, amikor fokozottan kell értékelni ezeket a jelzett tüneteket, korábban elmondott tüneteket, hiszen itt a folyadékháztartás sokkal labilisabb, mint egy egészséges fiatalnál, vagy egy egészséges felnőttnél, egy sportolónál. Tehát itt mindig hamarabb kell gondolni arra, hogy ha 3 napon túl is magas lázzal állunk szemben, akkor biztos, hogy valamilyen segítségre, terápiás segítségre van szükség, amit az orvos tud nyújtani.
1: Picit szóljunk itt a hőmérsékletről, a hőmérséklet változásairól. Ugye frontok jönnek, mennek, a nyári időben azért többször van kánikula. Milyen hatással lehetnek ezek a tényezők a szervezetre, a közérzetre, és hogyha itt az imintiekhez hasonlóan egy picit életkor szerint ezt a kérdést is szétbontaná a doktornő, hogy csecsemőkre, kisgyermekekre, esetleg tinédzserekre hogyan hatnak ezek a környezeti tényezők?
2: Valóban számos alkalommal találkozunk a frontokkal és azoknak a hatásaival. A front ugye lehet meleg front, hideg front, kettős front. Ez a légnyomás, hőmérséklet és a páratartalom gyors változását jelenti. Ezeket a szervezet megérzi, és elég érzékenyen tudunk erre reagálni. Milyen általános hatások, amik jelentkeznek, mik azok? A fejfájás. Aki migrénes, ebben az időszakban biztos, hogy előjön a migrénes fejfájás. A fáradtság, a levertség, alvászavar, szédülés, vérnyomás ingadozás. Érdemes ilyenkor egy vérnyomás ellenőrzést elvégezni. Megjegyezném azt, hogy kisgyermekeknél, illetve egész kicsiknél teljesen más manzsetára van szükség természetes módon, mint a felnőtteknél. Sokszor jönnek azzal a panasszal, hogy magas volt a vérnyomása a gyermeknek, de nem megfelelő manzsetával történt a mérés, ilyenkor az értékelhetetlen. Tehát érdemes a vérnyomásmérőhöz beszerezni otthoni használatra kisebb manzsettákat is, hogyha szeretnénk tudni azt, hogy a gyermeknek milyen a vérnyomása. de ingerlékenyebbek vagyunk ilyenkor, nehezebben koncentrálunk. Aki hajlamos arra, különösen fokozottan fogja érezni az izületi fájdalmakat, de akinek nem volt, annak is jelentkezhet, akár egy korábbi csonttörés vagy izületi sérülés után. A meleg front az elsősorban bágyadságot, alacsony vérnyomást, a migrént hozza elő, álmosságot okoz, és sokkal lassabb a reakcióidő. Ezt veszélyesebb sportolásoknál, közlekedésben, vezetés közben érdemes tudomásul venni és gondolni rá. A hidegfront fejfájást, a vérnyomást emelni szokta, ingerlékenyebbek vagyunk, de az izületi fájdalmak és az alvászavar itt is jelentkezik. Kettős frontnál a tünetek meg összeadódnak, erős migrén, nagyfokú fáradtság és hangulatingadozás következik be. A hőmérséklet változására, hőmérséklet ingadozására hirtelen felmelegedés vagy lehűlés megterheli a szervezet hőszabályozását. A gyors felmelegedés az fáradékonyságot, szédülést, alacsony vérnyomást, fejfájást és alvászavart okoz. A gyors lehűlés izomfeszülést, izomfájdalmakat, izomgörcsöket, fejfájást, torokkaparást, megfázásszerű tüneteket és hangulatingadozást tud okozni. A kánikulának is megvan a maga hatása, hiszen ez egy nagy terhelés a szervezetre nézve. Általános hatásai vannak, kiszáradás ugye sokkal könnyebben bekövetkezik, a hőguta, sokat tartózkodunk napon, erős fejfájás, gyengeség, szédülés, a vérnyomásunk alacsonyabb lesz, itt is az alvászavar, az ingerlékenység és az étvágytalanság is vezető tünet tud lenni. Csecsemőket szeretném kiemelni. Nagyon érzékenyek a hőmérséklete, mert a hőszabályzásuk még fejletlen. Mire hajlamosak ezek a kisbabák? Gyorsan képesek kiszáradni, gyorsan képesek túlhevülni, ezért nem szabad őket például egy autóban sokáig, klíma nélkül utaztatni, illetve ott hagyni pláne. Nagyon veszélyes. Különböző kiütések jelentkezhetnek, amelyek meleg kiütések. Ezek testszerte elég ijesztő, apró vörös kiütést jelentenek, étvágytalanná válnak, aluszékonyabbak, vagy éppen nyugtalanabbak, tehát rosszul érzik magukat. Milyen figyelmeztető jelek vannak ilyenkor, amiket mindenféleképpen nagyon komolyan kell venni, sokkal kevesebb a pisi, kevesebb a pisis pelenka, szárad a száj, bágyadtabbak lesznek, a bőrüket, ha megtapintjuk, úgy érezzük, mintha lázasak lennének, de valójában ez nem láz, csak egy forró bőr, amit érzékelünk, légzésszámuk pedig emelkedik. Bármilyen aggasztó tünet van egy csecsemőnél, vagy ilyesmi tünetet látunk, mindenféleképpen szükséges az orvosi vizsgálat. Lehet egy betegség kezdete, de lehet a túlhevülés is az oka háttérben. Kisgyermekeknél, akik ugye 1 és 6 éves közötti korosztályt jelentenek, ők már sokkal jobban tudják jelezni, hogyha valami nem jó, de még ők is nagyon érzékenyek a hőre. Nyűgössé válnak, étvágytalanok lesznek, fáj a fejük, alvászavaruk van. Elalszanak akkor, amikor nem kellene, amikor kellene, akkor meg képtelenek elaludni. Hasfájás jelentkezik, nagyon sokszor vezető tünet tud lenni egy kisgyereknél, általános tünetként a hasfájás, és még ez is állhat a háttérben. A kiszáradás is gyorsabban kialakul, mint nagyobb gyermekeknél. Könnyen túlhevülnek, gyorsabban elfáradnak, és gyakrabban lesznek türelmetlenek, ingerlékenyek. Ez mind a hőnek a következménye lehet. Kamaszoknál. A hőszabályozás már közel a felnőttkori szintű, de a hormonális változásuk miatt érzékenyebbek lehetnek a frontokra. Náluk is jelentkezhet a migrén, a fáradtság, a hangulatingadozás, az ingerlékenység, a koncentrációkészség, az alvászavar. Kánikulában ugye a fejfájás, a szédülés, a teljesítménycsökkenés, a tanulás, a sport, ez mind egy kicsit labilisabbá válik, és ha kevés a folyadékbevitel, akkor ők is viszonylag gyorsan ki tudnak száradni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek, amikre gondolni kell, tehát még egyszer visszamegyek ahhoz a gondolathoz, hogy mikor kell orvost keresni, ha tartós vagy magas a láz, ha kiszáradásnak bármilyen jeleit észleljük bármelyik életkorban, erős a fejfájás, Itt lehet a hő, de indulhat sajnos egy olyan fertőzés is, amikor nem lehet nem kizárni, illetve ki kell zárni egy induló agyhártyagyulladásnak a lehetőségét, mert sajnos a közelmúltban, illetve a régmúltban is volt erre példa, hogy nyáron vírusok okozta agyhártyagyulladás viszonylag halmozottan elő tud fordulni. Tehát ezt sem szabad elfelejteni, hogyha egy erős fejfájásról van szó, hogy orvosnak kell lássa a beteget, gyereket, akár felnőtt. Zavartság lép fel, aluszékonyság lép fel, gondolni kell arra, hogy orvost kell keresni. A hányás, a hasmenés, ami nem múlik, mindenféleképpen segítségre van szükség. Recsemőnél pedig bármelyik jel, ami ilyen aggasztó jel, ott valóban szükség van a segítségre.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik műsorunk. Dr. Magyar Erzsébet, Felső Zsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvossal beszélgetünk ebben az órában.

0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, magazinunk mai adásában dr. Magyar Erzsébet, Felső Zsolcai Csecsemő és Gyermekgyógyász főorvossal beszélgetünk, és a folytatásban olyan nyári élethelyzetekről beszélgetünk, amelyek mind otthonainkban, a kertben, egy vízparton, hegyekben, belföldön, külföldön, egy kirándulás, nyaralás során a mindennapok részét képezhetik, hogy ilyen helyzetekben vagy a különböző helyszíneken mire érdemes figyelni, hogy a nyár valóban a kikapcsolódásról szóljon, ugye, hogy legyünk körültekintőek.
2: Örülök ennek a kérdésnek, mert nagyon sokan várjuk, illetve mindannyian várjuk a nyarat, amikor kikapcsolódhatunk, és felhőtlenül jól érezzük magunkat szeretteink körében. Ez a kikapcsolódás lehet akár a kertben, egy vízparton, a hegyekben, belföldön vagy külföldön. Mik azok, amikkel ilyenkor leginkább szembesülünk? Néhány dolgot itt most gyorsan felsorolnék, és aztán ki is bontanám ezeket a témákat. Hát ugye találkozunk a kullancsokkal, különböző csípésekkel, sérülésekkel, a napszúrással, a kiszáradással, a fertőzésekkel, allergiákkal, és külön kell figyelni, amikor csecsemő van velünk, kisgyermek van velünk, vagy akár tinédzser, vagy akár egy idős ember. Menjünk akkor végig a különböző helyszíneken, ahol szeretjük jól érezni magunkat, és legyünk is biztonságban, mire figyeljünk. A legfontosabb kockázatot azt gondolom, hogy a kertben is akár a kullancsok okozzák, a szúnyogok, a napégés és a kerti sérülések. Mi az, amire figyelni kell? A fűben játszó gyerekeket világos zárt ruházatban érdemes kiengedni. Az árnyékot mindig biztosítsuk a számukra. Legyen készenlétben szúnyogriasztó. A kullancs ellenőrzést minden este tegyük meg, tehát a hajas fejbőrtől végig, különös tekintettel a hajlatokra érdemes végigvizsgálni a gyermekeket. Itt a kullancs eltávolításával kapcsolatban egy gondolatra kitérnék. Nem kell tőle félni, bárki ki tudja venni a kullancsot, semmilyen különös praktika nem szükséges, sőt, el is kell kerülni azokat, amiket általában hallani szoktam orvosként, hogy bekentük krémmel, hogy jól lezárjuk. Ilyenkor a kullancs igyekszik még mélyebbre a bőrbe jutni, hiszen menekül a lezárt terület elől, és ekkor fokozottabb veszélybe kerül a gyermek, hiszen ha mélyebbre kerül, akkor a kullancsfertőzés veszélye is fokozottabban fennáll. Bármilyen csipesszel meg lehet fogni, nem szükséges speciális kullancsipesz, természetesen nagyon jó, ha van, de lényeg az, hogy nem kell csavarni, nem kell semmilyen varázslatot elkövetni, húzni kell ki a kullancsot. Minél hamarabb, annál jobb. Minél kevesebb időt töltsön a bőrben a kullancs, annál sikeresebbek leszünk. Az sem baj, ha a feje beleszakad, hiszen az ki fog peregni, mint egy pörk, mint egy var később, az már nem okoz problémát. Tehát ez a lényeg, hogy legyen végigvizsgálva egy kisgyermek a kullancs miatt. Szúnyogok, darazsak, méhek szintén csípést okoznak. Elég ritka azért a valódi méhcsípés okozta allergia, ezek viszonylag hamar ki is derülnek, ilyenkor biztosítva van az EpiPen, amit bárki alkalmazhat egy beszúrás formájában, és el lehet kerülni a durva allergiás reakciót. Azt gondolom, hogy a méh fullankját, ha látjuk, akkor azt gyorsan ugyanúgy el kell távolítani, mint a kullancsot, és antihisztamin, tehát olyan készítménnyel be lehet kenni a bőrt, ami segíti a viszketés megakadályozza, tehát hogy még irritáltabbá váljon a bőr, és még inkább kifejezettebbé váljon az allergiás reakció a méhcsípés környékén.
1: Bocsánat, hogy közbeszúlok. Hadd kérdezzem meg, ha már itt a viszketés szóba került, hogy a bárányhimlő tekintetében mi a helyzet itt az idei évben? Talán ha régi időkre visszagondolunk, akkor itt a nyár folyamán is volt egy olyan időszak, ami úgymond járványként volt feltüntetve, vagy legalábbis nekem ilyen emlékeim vannak.
2: Igazából ugye hosszú évek óta alkalmazzuk a bárányhimlő elleni védőoltást, és ez most már a kötelező védőoltások sorában is rendelkezésre áll, ez is már évekre visszamenőleg így van, és valójában nagyon ritkán alakulnak ki igazi járványok, tehát elvétve találkozunk a bárányhimlő betegséggel. Olyan esetekben fordul elő, amikor még nem oltottak, találkoznak ezzel a fertőzéssel, illetve amikor herpes zoster fertőzések ütik fel a fejüket, és azt sajnos el lehet kapni. Ez főleg idős emberekre jellemző, akik ugye természetesen még nem részesültek védőoltásban, bár azt is megjegyzem, hogy elérhető a bárányhimlő elleni védőoltás vakcinája, bármely életkorban alkalmazható, tehát érdemes is gondolni rá, hiszen akkor elkerülhető egy olyan viszonylag súlyos formában zajló későbbi életkorban, tehát nagyobb gyerekeknél, felnőtteknél, időseknél súlyosabb formában zajló bárányhimlő betegség, hogyha biztosítjuk a védőoltást, amely két alapoltásból áll, és ez egy hosszas védelmet jelent. Viszont felnőtteknél azért is érdemes, idősebbeknél azért is érdemes alkalmazni a bárányhimlő elleni védőoltást, mert ez a kereszt lehetőségek miatt a herpes vírus okozta fertőzésekkel szemben is ad bizonyos védelmet, tehát a herpes zoster, mint olyan akár elkerülhető idős embernél, ahol ugye sokan tudjuk azt, és találkozunk olyan tünettel, hogy tartósan megmarad a fájdalom, amikor már a kiütés elmúlt, ugye ez az idegszálak mentén zajló krónikus gyulladás miatt áll fönn, tehát gondoljunk a bárányhimlő elleni védőoltásra azoknál, akik nem részesültek benne. Abban az esetben, hogyha a bárányhimlő kialakul, mert oltottaknál is előfordulhat egy-egy áttöréses megbetegedés, ez enyhe szokott lenni, néhány kiütéssel lezajlik, van rá lehetőség, hiszen van egy olyan speciális hab, amelyet a kiütésekre fújva a fájdalmas tüneteket enyhíteni tudjuk. Úgyhogy ennyit tudnék a bárányhimlőről igazából elmondani.
1: Köszönöm.

0: és anafilaxiás reakciót tud adni, akkor ugye megvan a lehetőség, hogy az a készítmény, ez mindig ott legyen, ahol az illetőről szó van, akár gyerek, akár felnőtt, akár utazásnál, akár bárhol.
1: Ugye nyári időszakban több időt töltünk a szabadban, de akár a lakás falai között is felelhetőek a pókok, hogyha néhány gondolat erejéig a pókcsípésre esetleg kitérhetünk.
0: A Magyarországon valójában nincsenek mérges pókok. De hát a pókcsípés az helyi reakciót tud okozni, de ez egy általános reakció, tehát nem fog átmenni egy anafilaxiába, ami életveszélyes állapotot eredményezhet. Egy gyulladásos reakció alakul ki, amely, ha valakinek a bőre érzékenyebb, akkor hevesebben reagál, és a megfelelő lokális kezeléssel ez bizonyos idő múlva elmúlik szövődmény nélkül. Abban az esetben, hogyha Magyarországon mérges pók csípése történik, azok a pókok mindig behurcolt pókok, amelyek akárhonnan külföldről is, akár illegálisan is Magyarországon lehetnek, de ez egy másik kategória. Még szeretném megemlíteni a szúnyogcsípéseket, mert sajnos ez is egy komoly problémát tud okozni, főleg az arra érzékenyeknél, tehát a fehérbőrűeknél, a kisgyerekeknél. Hatalmas allergiás reakciót tud adni egy-egy szúnyogcsípés, sokszor elegendő az, hogy érintkezik a bőrrel a szúnyog, akár a csípés valójában nem is történik meg, de az allergiás reakció már jelentkezik is. Ezért van szükség arra, hogy legyenek mindig olyan antihisztamin készítmények, amelyek ezeket a lokális reakciókat enyhíteni tudják, úgyhogy ezeket a patikában föl lehet lelni, illetve megelőzésképpen vannak olyan gyerekbarát készítmények is, gyerekbarát szúnyogriasztók, amelyeket egészen kicsi gyermektől elkezdve bárki használhat. Valódi szúnyogcsípés allergia, mint olyan nincs, azt nem is lehet kivizsgálni, de a lokális reakció, a helyi reakció nagyon durva lehet, amit viszont megfelelő készítményekkel lehet kezelni.
1: Hát és talán azt is elmondhatjuk, hogy az imént említettek közül a szúnyogcsípés azért a leggyakoribb, amivel találkozunk.
0: Igen. Igen.
1: És
0: igen.
1: Még ugye itt a sérülések volt egy olyan igen. terület, amit igen. említett igen. doktornő korábban.
0: Hát minél kisebb egy gyermek, annál gyakrabban esik el, és annál gyakrabban történnek horzsolások, amelyek felületes sérülések, ezeket egy felületi fertőtlenítővel, szintén rendelkezésre álló készítményekkel, ezek legyenek mindig otthon és kézközelben. Ha lefertőtlenítjük, ezzel az ügyel is van intézve. Abban az esetben, hogyha komolyabb vágás alakul ki a szövetekben, mély szöveteket érint, akkor nyilván mindig orvosnak kell látnia, hogy szükséges-e túl a sebtisztításon egy vagy esetleg marad benne valamilyen külső szennyeződés a sebben, akkor egy mélyebb tisztításra van szükség, vagy szükséges-e öltés, amivel zárjuk a sebet, hogy gyógyulni tudjon. Tehát, hogyha egy mélyebb sérülésről, komolyabb érzésről van szó, akkor orvoshoz kell fordulni.
1: És akkor itt ugye különböző helyszínekről beszélhetünk, még itt, hogyha kitérhetünk néhány gondolatban a vízpartok, a hegyek, a külföldi nyaralás sajátosságaira.
0: Igen, hát nem csak a kertben vagyunk nyáron, ugye igyekszünk elmenni kellemes vízpartokra. Mire kell itt tulajdonképpen, milyen kockázatokra kell figyelni? A napégésre, amikor a bőrünk az borzasztóan tud kinézni és nagyon fáj, a napszúrásra, a kiszáradásra, és hát a víz okozta különböző fertőzésekre, amiket a korábbiakban már ki is bontottunk, és szeretném megemlíteni a vízi baleseteket is. Ezeknek az elkerülésére mindig gondolni kell az óvintézkedésekkel, a biztonság szem előtt tartásával. 11 és 15 óra között tulajdonképpen árnyékban érdemes tartózkodni. Az ultrai bolyasugárzás ellen lehet ruházattal védekezni, a sok folyadék biztosítása feltétlenül szükséges, és megelőzésképpen a fertőzések megelőzésére a törülköző, a szárazra törlés, a fül szemfertőzése tekintetében, amit ezzel elkerülhető. És hát igyekezzünk csak tiszta vízben fürödni. Még egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindig csúszásmentes papucs legyen az illetőn, akár kicsi, akár nagy, mert a strandon nagyon nagyokat lehet esni, hogyha

0: nem megfelelő papucsban botorkálnak. A csecsemők nem mehetnek a tűző napra, ez egyértelmű, nekik is szükséges, illetve nagyon ajánlott az UV-ruha, és a sapka mindenféleképpen kötelező, de ez nem csak kicsiknek, hanem bármely életkorban érdemes egy fejfedőt alkalmazni. A kicsiket rövid időre vigyék csak a vízbe. A kisgyermekek sokkal hajlamosabbak a középfülgyulladásra, fülfertőzésre, és ezért náluk a vízből kijövet után a törölközés igen fontos, és gyorsan kiszáradnak, tehát fontos a folyamatos itatás. A tinédzserek imádják ugye a vizet, és vég nélkül képesek a vízben lenni a tűző napon. Ez nem nagyon jó, itt így kicsit korlátozni kell ezt a lehetőségüket. A vízi balesetek elkerülése, ugye a merülés, az ugrálás, ez egy fontos figyelmeztetés itt, hogy a vizek mélyebb rétegeiben sokkal hűvösebb a hőmérséklet, és itt sajnos a komoly balesetek azért történnek meg, mert izomgörcsök lépnek föl, és nem tud megfelelő módon kiúszni és menekülni. Összefoglalóan ennyi talán ezek a vízi élmények, biztonságban maradjanak, ezekre kellene figyelni. Szeretünk aztán kirándulni, túrázni, erdőbe menni, ahol megfelelő aljnövényzetben a kullancsok vígan élnek. Ezekre mindig gondolni kell, tehát a kullancsriasztó használata, az átruházat, különösen a bokák környékén ajánlott, de a szúnyogok, és van egy bögöly nevű élőlény, ami nagyon fájdalmas csípéseket képes okozni. Ezek esetében ugye a nyugtatókrémek, az antihisztaminoknak az alkalmazása az fontos és jó lehetőség. Ha túrázunk, akkor a hőingadozás az komoly lehet. Borzasztó melegben gyalogolunk át mondjuk egy tisztáson, és aztán bemegyünk a hűvös erdőben. Ez fokozottabb kimerülést okozhat, el lehet kerülni ezzel, hogy egy kis pihenés, illetve átmenet legyen, a kiszáradást elkerülve, ugye a folyamatos ivás, folyamatos itatás, és hát megfelelő lábbeli legyen rajtunk azért, hogy egy bokaficam ne oly könnyen történjen meg, illetve hát a megfelelő terepcipő az esésnek a kockázatát is csökkenti. Úgyhogy milyen teendők vannak, amik mindig szem előtt kell, hogy legyenek? Tehát a hosszú nadrág, a zárcipő, a kullancsriasztó, a túra után a kullancsellenőrzés, a réteges öltözködés, hogyha bemegyünk egy hűvösebbre, akkor fel tudjunk valamit venni magunkra, ha kimegyünk, le tudjuk venni, elegendő víz legyen mindig nálunk, legyen egy túrabot, azt általában még a gyerekek is szeretik, és kiemelem még egyszer a stabil cipőnek a használatát. A csecsemőket erdőben, hordozókban vigyük, és megfelelő árnyékolási lehetőség legyen, a túlmelegedés veszélyét mindenképpen érdemes elkerülni, erre gondolni kell. A kisgyermekek itt is könnyen elesnek, és ezért érdemes pihenőket beiktatni, hiszen ők hamarabb elfáradnak. És az allergiás reakciók, a csípésekből következő allergiás reakciók hevesebbek lehetnek a kamaszoknál is akár, nem csak a kisgyerekeknél. A tinédzserek meg szeretik magukat túlterhelni, tehát akár még a beiktatott pihenőket is igyekeznek elkerülni, de ezekhez ragaszkodjunk. Én azt gondolom, hogy összefoglalva, hogyha a kirándulásról egyeken, erdőben van szó, ezekre gondoljunk. Következik az, hogyha belföldön vagyunk, vagy esetleg messzebbre megyünk a külföldi utazásra, mire gondoljunk. Belföldön mire is kell figyelni? Ugyanúgy, mint a kertben, vagy akár erdőben, mezőn, ugye a legfontosabb kockázat a kullancs. Itt azért szeretném megemlíteni a kullancs elleni védőoltásnak a lehetőségét, amelyet nem túl gyakran szoktak kérni, de ezzel bizony el tudjuk kerülni a kullancs okozta agyhártyagyulladás veszélyét is, illetve kialakulását is, amely szövődmény esetében hát borzasztó állapotokat tud eredményezni. Mindenki talán vissza tud gondolni Mondspart Sarolta történetére. Én azt gondolom, hogy ezt tovább nem is részletezem, viszont ajánlom a kullancs elleni védőoltást. A Lyme-kór, hogyha kialakul egy kullancsípés után, ugye ez egy tipikus tünettel jelentkezik, a csípés környékén nem lehet összetéveszteni mással, és nem lehet nem észrevenni, hogy milyen bőrelváltozás alakul ki egy fertőzött kullancsípése után. Ez egy lángoló, vörös, kokárdaszerű, elég nagy kiütést jelent, ezt minden esetben mutatni kell orvosnak, hiszen ilyenkor nagyon hatékony gyógyszer van, penicillin készítmény alkalmazása néhány héten keresztül teljes biztonsággal el lehet kerülni a Lyme-kórt. Tehát akkor szeretném összefoglalni, hogy belföldön mi az, amire figyeljünk. A legfontosabb kockázatok ugye a csípések, a kullancszúnyog. Gondoljunk az ételmérgezésre, hogyha tünetek indulnak, gondoljunk arra, hogy kánikula van, elmondtuk, hogy mi a teendő, klímás helyeken meg a megfázás, tehát a kullancsellenőrzés, a hűtőtáska az ételhez, a sok folyadék biztosítása, és hogy a klíma ne legyen túl hideg. Azt gondolom, hogy ezeket érdemes szem előtt tartani. Néhány gondolat erejéig akkor szeretnék kitérni arra, hogyha külföldre megyünk, milyen kockázatokkal találjuk magunkat szembe. Itt is ugyanúgy, mint ha Magyarországon nyaralnánk, az erősebb UV-sugárzás, ugye, ami napégést okozhat, a szokatlan ételek, amelyek idegenek lehetnek a számunkra, és akár gyomorrontást, hasmenést okozhatnak, vagy akár ételmérgezést is, ezeknek a tüneteiről is korábban szó volt, illetve a különböző szúnyogok külföldön ugyanúgy támadhatnak, mint Magyarországon. A víz minőségét azt mindig figyelem előtt kell tartani, és a hőkuta. Tehát mit is kell tenni? Mindig legyen palackozott víz, ez nagyon fontos, akár még a fogmosáshoz is. Legyen kéznél kézfertőtlenítő. Óvatos ételválasztás történjen, ami azt jelenti, hogy átsütött, hőkezelt ételeket fogyasszunk, és hát nagyon szeretjük a salátákat, meg a gyümölcsöket, de nem mindegy, hogy azoknak a mosása milyen vízzel történt meg. Tehát erre biztonság szempontjából gondolnunk kell, hogy hol vagyunk, és hol milyen módon használják ezeket az elővigyázatosságra fontos tényezőket. Naptej alkalmazása, napvédő alkalmazása, ez rendszeresen történjen meg. A szúnyogriasztó erősebb verzióját vigyük magunkkal külföldre, hiszen ott esetleg más szúnyogokkal is találkozhatunk. A csecsemők esetében mindig csak palackozott víz jön szóba a tápszerkészítéshez is, és az árnyék, az UV-ruha alkalmazása. Kisgyermekek hajlamosabbak a hasmenésre, és nagyon sokszor szükség van bélfertőtlenítő alkalmazására, vigyük magunkkal, illetve rehidráló készítmények, többféle is van a piacon, föloldva ezeknek az alkalmazása pótolja azokat a vesztett ionokat, amelyek a végleges és súlyos kiszáradáshoz vezetnek. Kamaszok esetében, ugye ők végtelenül szeretnek elmenni a határokig, és a napégés, a kiszáradás, figyelmeztetnünk kell őket, és hát a utcai étkezésekre óvatosan gondoljunk, hogy hol mit is vásárolunk meg, és adunk nekik. Záró gondolat a nyárral kapcsolatban. Tehát legyen egy listánk, amit utazás előtt, vagy akárhová is megyünk, mindig ellenőrizni tudunk, hogy azok a dolgok megvannak-e, felkészültünk-e minden eshetőségre, és minden lehetőség ellenőrzésére. Tehát egy gyors lista, ami a kertben, akárhol, vízparton, hegyekben, a kullanccsal kapcsolatos, a napszúrással, a fertőzésekkel kapcsolatos, az UV-val kapcsolatos, az ételmérgezésekkel kapcsolatos, napégéssel kapcsolatos. Tehát ez egy ilyen lista, amit érdemes összeírni, és utazás előtt végigfutni rajta, és akkor talán nem marad otthon semmi, és igazán élvezetes lesz, és maradéktalan emlék lesz a kikapcsolódás, bárhol is történjen az. Ehhez kívánok sok sikert, és nagyon jó kikapcsolódást, sok örömet, amelyek maradandó élményeket jelentenek majd.
1: Hallgatóink nevében is köszönjük szépen ezeket a gondolatokat, és mindazt a hasznos tanácsot, amelyet az elmúlt órában megosztott velünk doktornő, és köszönöm szépen a beszélgetést, hogy műsorunk vendége volt.
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkinek jó egészséget kívánok.
1: Köszönjük szépen! Kedves hallgatóinktól is elköszönünk, az elmúlt órában az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallották. Dr. Magyar Erzsébet, felsőzsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvossal beszélgettünk. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket, legyen szép napjuk, viszonthallásra!
2: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A kormány és az Európai Bizottság tisztviselői is mindent megtesznek, hogy Magyarország megkapja a teljes 16 milliárd 400 millió euró forrást, jelentette ki a miniszterelnök budapesti sajtótájékoztatón hozzátéve. Nap mint nap sok mindennek kell ahhoz megtörténnie, hogy minimalizálják a forrásvesztés kockázatát. Magyar Péter úgy fogalmazott, csodálatos hollywoodi történet lenne, ha valóban minden forrást határidőben le lehetne hívni. Mint mondta, induljunk ki a legjobbból, mi megtesszük a tőlünk telhetőt, a kormány, az állami gazgatás jelentős része és a diplomaták is ezen dolgoznak. Magyar Péter hozzátette, azt vette észre, hogy az európai intézmények, elsősorban bizottság tisztviselői is ezen dolgoznak, és arra kapnak politikai utasítást, hogy kövessenek el mindent, hogy Magyarország megkapja ezt a pénzt. A jelzálog hiteleg referencia kamat stopja, amelyet az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, de 2026. április 17-től határozatlan időre meghosszabbított. A jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Közleményében a tárcavezető jelezte, a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. A kormány.hu oldalon a dokumentumtárban közzétett társadalmi egyeztetése bocsátott törvénymódosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamatstop nem tartható fenn, a javaslat azt 2026. szeptember 30-ával szünteti meg, figyelemmel arra is, hogy eddig az időpontig lehetőség legyen a ténylegesen rászoruló adósok hiteleinek újra tárgyalására. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat bárki meg akarná szüntetni. Ezt írt a Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető közölte, Rubovszki Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója kezdeményezésére egyeztetett az egyházi iskola fenntartók vezető képviselőivel, akikkel közösen tekintették át a köznevelés aktuális kihívásait és fejlesztési lehetőségeit. Ahogy Lannert Judit írta, a katolikus, református, evangélikus, baptista és zsidó egyházi fenntartók, valamint gyermekvédelmi szakmai szereplők elért eredményei és tapasztalatai különösen fontosak, hiszen intézményeikben több százezer gyermek és fiatal nevelése, oktatása zajlik, nagyon eltérő helyi adottságok és társadalmi helyzetek mellett. A résztvevők egyetértettek az adatvezérelt, gyermekközpontú és partnerközpontú oktatás, a hátrányos helyzetű és eseni tanulók támogatásának fontosságában, közölte a tárcavezető, aki jelezte azt is, hogy az egyeztetésen szó volt a hittanoktatás kérdéseiről, a demográfiai csökkenés helyi kezeléséről, valamint arról is, hogy hogyan lehet a tanulók hangját, tapasztalatait és ötleteit jobban becsatornázni a döntéshozatalba. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament, a hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke, a házbizottság ülését követően kiemelte, a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a nyári rendkívüli ülésszak alatt az állandó parlamenti bizottságok folyamatosan üléseznek majd. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnök hivatali idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte az Európai Uniós forrásokhoz való hozzá hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról és a pedagógusok teljesítmény értékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló indítványokat. Az elmúlt hétvégén hivatalosan beiktatták Török Andrást, a Bihar Nagybajomi Református Egyházközség lelkipásztorát, Hajdúböszörményben, majd Németországban is a Sárospataki Református Teológiai Akadémián végezte tanulmányait. Hajdúböszörményben volt segédlelkész, 2016 óta a Szerepi Református Gyülekezet lelkésze, emellett kezdte szolgálatát tavaly ősszel Bihar Nagybajomban. Az itteni nagymúltú, de jelenleg létszámában kicsi közösség építését tűzte ki célul a lelkipásztor. Török Andrást hallják.
2: A Bihar Nagybajomi Református Egyházközségnek nagy múltja van. Évszázadokra visszatekintve látjuk, hogy azon a vidéken neve volt, tekintélye volt. Most az egész térség sokféle nehézséggel küzd, a demográfiai változások, a mindennapi élet tapasztalatai. Így a jelenünk sokkal szerényebb, de mégis van a gyülekezetnek egy nagyon hűséges és szolgálatkész magja, amelyikre támaszkodni lehet. És ők mozgatják, éltetik a gyülekezetet. Őket két tucatra tenném. Innen indulunk, és innen szeretnénk építkezni, akik csak alkalmilag látok. El hozzánk, azok a gyülekezet élő tagjai legyenek. Lassú, meg kitartó, türelmes munkára van szükség. Természetesen vannak a gyülekezet életének olyan fénypontjai, nagy rendezvényei, amelyek nagy érdeklődésre tartanak számot, de valóban lélektől lélekig kell elérnie az evangéliumnak. A gyászolók istentisztelete, konfirmandusok, kerekévfordulós találkozói, ezek természetesen a ünnepek mellett kiemelt alkalmak. Azon kívül pedig, ahogyan következnek majd évfordulók, azokhoz kapcsolódóan tudunk szervezni kiemelt alkalmakat, de a nyári gyermektábor is nagy népszerűségnek örvend, és van igény arra, hogy többet találkozunk és többet menjünk, nem csak az ifjakkal, hanem az idősebbekkel is, kirándulásokra, színházlátogatásokra, illetve egyszerűen csak szervezzük meg a találkozás alkalmait, amikor az ige, és talán néhány finom falat mellé összegyűlve beszélgethetünk, és a mindennapok sodrásából kiszakadhatunk.
1: Közeleg a múzeumok éjszakája, minden évben Szent Istvánkor, az ahhoz közeli szombatesten nyílnak meg országszerte a kiállítóhelyek, múzeumok kapui, most június 20-án. Előzetesen több mint 450 intézmény, mintegy 3000 programmal regisztrált. A fő tematika az ízekbe zárt történetek, ki a maga módján dolgozza fel és mutatja be a gasztronómia és a kultúra kapcsolatát. Debrecenben idén is a kulturális intézmények széles összefogásával szervezik a múzeumok éjszakáját, várja majd a látogatókat a Déri Múzeum, a MODEM, a Debreceni Református Kollégium Múzeuma, a Nagy Templom, a Kis Templom és a Bocskai Dandár. Az együttműködést emelte ki az esemény beharangozóján Puskás István, Debrecen kultúráért felelős alpolgármestere.
3: Debrecenben nagyon fontos szerepe van, és volt mindig is a kulturális örökségünknek, történelmi hagyományainknak. Ennek az őrzői a múzeumok, nem csak a Déri Múzeum, hanem a Református Kollégium Múzeum, de akár a Nagy Templom, a Kis Templom, Szabó Magda Emlékház, vagy a MODEM. Debrecen sokszínű kulturális örökségét, ez a sokszínű hálózat mutatja meg az év minden napján. Jön akkor a múzeumok éjszakája, ami ugye egy nemzetközi és azon belül egy országos kezdeményezésnek a helyi megvalósulása, mégiscsak egy különleges lehetőség, hiszen arra hívnak minket itt a város élőket, és természetesen az ide látogatókat is, hogy szenteljünk egy egész estét, éjszakát a kulturális örökségünknek, a múzeumainknak. A múzeumok éjszakája mindig egy remek lehetőség arra, hogy kicsit a színfalak mögé is betekintsünk, a múzeumok életét egy kicsikét jobban megismerjük. Ugyanakkor debreceni múzeumok éjszakájának szerintem izgalmas és nagyon fontos sajátossága, hogy az egyes szereplők, az egyes múzeumok, kiállítóhelyek nem egymás mellett párhuzamosan állítják össze a programjukat, és várják egymással jó értelemben konkurálva az érdeklődőket, látogatókat, hanem egy igazi csapatmunka, amely során megszületik évről évre a múzeumok éjszakájának debreceni programsorozata. Nagyon fontosnak tartom azt a fajta közös gondolkodást és egyeztetett, egymásra figyelő szervezést, amivel a múzeumok éjszakáját a debreceni múzeális intézmények előkészítik, és aztán természetesen megvalósítják.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklám.
1: Abigél.
2: A bogyós gyümölcs kertész Szent Péter
1: esetén.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Rosti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
6: A királyné szólt az ajtón álló nőnek. Ugyan, hozd be egy fehér ágyterítőt. Hadd lássam én azt a görög viseletet. Behoztak egy könnyű, gyapjú lepedőt. Nekem azt magamra kellett vennem. Meg kellett mutogatnom, hogyan viselték nyáron. Hogyan szélben, esőben, jó időben, színházban, asztalnál. Hogyan csomózták össze a kendővégeket nyáron a vállon, télen a nyakgödör alatt és derékon. Közben föl és alá kellett járnom előttük, s ők meg nevettek, még tapsoltak is. Na, nem nekem, a képzeletükbeli görög nőnek. Azután le kellett rajzolnom a hajviseleteket is. S hogy az nemigen sikerült, az emőke haján kellett megmutatnom, hogyan tornyozzák föl a görög nők a hajukat, egyetlen hullámot hagyva a homlok körül. A kezem remegett, mikor emőke sejmes haját megfogtam. Alig bírtam összerendezni. Ekkor emőke bement a másik szobába, hogy az ott függő nagy acéltükörben megnézze magát. De sokáig időzött ott. A királyné még be is szólt neki. Emőke, rozsdát fog a tükör! Akkor aztán kijött, és mi elámulva néztünk rá. Nem volt rajta más, csak egy térdig érő ing és egy fehér szoknya. A vállán meg egy tejfölszínű, gyapjú ágyterítő, amelynek redői körül játszották karcsú derekát. Én megszoktam Konstantinápolyban, hogy mesztelen karokat és lábakat lássak, de emőkét látva szédültem. Pedig a karja és lába még nem volt telt és gömbölyű. Valami virági volt, gyönge. Azt lehetett volna vélni, hogy víz jár az erejében, mint a fehér nárcisznak, s hogy kiszokott állani a napfénybe, hogy nőjön, mint a nárciszok. Föl és alá járt a szobában, s megállott előttem. Hát ilyenek ott a leányok? Ó, hiszen, ha ilyenek volnának, mi hiányzik még rólam? Két gyöngy fülbevaló, kisasszonyom, s egy pálmalevél legyező a kezedbe, zöld legyező. Emőke a királynéhoz fordult. Szép vagyok, nagyasszonyom. Szép vagy, gyermekem, mosolygott a királyné. Legyen olyan szép az életed is, mint magad vagy. Emőke kezet csókolt a nagyasszonynak, aztán visszatért a belső házba, a maga ruháiba öltözött. Leült, és az én egyik rajzomnak a kivarrásába fogott. Dalolj, emőke, mondotta a királyné. Ma jó napom van, hadd legyen teljes. Emőke az ölébe eresztette a varrást, és édes halk meleg hangon dalolt. Kizöldült a mező, megindult az erdő, elmosta az utat a tavaszi eső, elmosta a nyomát az én kedvesemnek, ifjú legények közt a legkedvesebbnek. Halkan énekelt és szomorkásan mosolygó ajakkal, de a tekintete bús volt, s maga elé mélázó, mintha az elénekelt történet a dalolása közben az ajkain öltene formát. Aztán félkönyökkel a hímző keretre támaszkodva himbálta a fejét. Benehezen várom tavasz elmúlását, búza aratását, napra forgó virág teljes kinyílását, legény vitézeknek hazafordulását. Valami szokatlanul bús dal volt az, s a szavak összetartozását kezdetben nem értettem. De a hundalok olyanok, mint a szétomlott gyöngysor, amelyet hiányosan fűznek össze. Emőke folytatta. Elhervadt a mező, hullong a falevél, messze idegemből a had is visszatér. Csak egy legényt várok, csak egy legény nem jön. Elmaradt, ott maradt az idegen földön. Tarna vitéz, hol vagy? Földben vagy égben? Akár ég, akár föld, gyere rózsám, értem. Vigyel engem akár az égi hazába, akár pedig fektes síri nyoszolyátba. Holdvilágos éjjel kikopog, mikopog. Gyere ki galambom, itt vagyok, itt vagyok. Fehér a paripám, csendes a járása, mint az őszi szellő esti susogása. Felöltözik a lány ünnepi fehérbe, rozmaring koszorút illeszt a fejére. Így találták reggel holtan az útfélen, piros csizmában és ünnepi fehérben. A dal végét már elnedvesült szemmel dúdolta, a feje lecsüggett. A királyné szeme is könyvbe lábadt. Szegény rózsa, mondotta, de hát nem találhatott volna-e más legényt magának? Vannak olyan leányok, nagyasszonyom, felelte Emőke, akik olyanok, mint az egyszer nyíló virág. De soha se láttam én oly mosolygó halottat. Aztán rám fordult a beszéd. Kik voltak a szüleid? Kérdezte a királyné. És ki tanította a kezedet ilyen ügyességre? Felséges asszonyom, feleltem, mintha álomból ocsúdnék, az én szüleim szegény tengerparti emberek voltak. Apám egy göndörbajuszú és nagyszemű barna ember, anyám egy véznak is jó asszony. Isten legyen jutalmazója az égi világban. Rajzolni pedig engem nem tanított senki, hanem csak éppen, hogy láttam, próbálgattam, egyszer csak aztán tudtam is. És magamban csodálkoztam ismét, hogy az ilyen aranylábú páva vélem szegény poros veréppel szóba ereszkedik. És hogyan kerültél Priszkosz úrhoz? Kérdezte tovább. Hol szerzik ezek az emberek az ilyen ügyes rabszolgákat? Én már nem vagyok rabszolga, a felséges asszonyom. Én az uramat önként szolgálom. Önként? Szeretetből, feleltem. De hát ott hagyta le érte apádat, anyádat? Kérdezte a királyné. Nem, felséges asszonyom. Nekem 10 éves koromban meg kellett váltanom apámékat a nyomorúságtól. Nálunk nagy az adó. Az adót kiadják bérbe. Az adószedő nem csak annyi pénzt szed, amennyit az államnak pénztárába beleönt, hanem annyit, amennyit a maga zsebébe is beletömhet. Az én apámnak egy kis földje és egy tarka kis tehene volt. A házban már nem találtak az adószedők semmi elvihetőt, hát el akarták vinni a tehenet. Az apám szegény. 6 kiskorú gyermek van körülötte. A legöregebb én vagyok. Mit cselekedhetett volna egyebet? Apád adott el! Összecsapta a kezét, és rám merett a tekintete. Ez nálunk nem szokatlan, felséges asszonyom, feleltem nyugodtan. A birodalom évtizedek óta fizeti az adót a hunoknak. A császár nem vett, csak aratt. A nép a gabonáját aratja, ő a népet. Én akkor még gyenge gyermeki elmével nem értettem, mi a szolgaság. Csak az fájt, mikor a testvéreimtől kellett elbúcsúznom meg az édesanyámtól. És erre a szemem könyvbe lábadt. De azért folytattam. Édesanyám betegen feküdt, s apám nem közölte vele, hogy mi a szándéka. Csak mikor indulóban voltunk, akkor vezetett be hozzá, hogy megcsókoljam. Anyám ránézett apámra, és megértette az arcából, hogy mi a szándéka. Sírva kiáltott. Nem ereztem el, várd meg, míg meggyógyulok, s adj el engem! És hogy átölelve tartott, arcomat az arcához szorítva, azonképpen halt meg. De még holtan is úgy szorított, hogy alig tudtak a karjaiból kibontani. A nők szánalommal néztek rám, emőke is. A királyné szemöldöke között ráncot láttam. És apád mégis eladott. Eltemettük anyámat, aztán hajóra ültünk. Másnap már ott állottam bemeszelt lábakkal a rabszolgapiacon. A királyné szeme elborult. Amint ott ült a térdeit felhúzva s átkapcsolva, elrúgta magától az ékszeres fazekat, úgy elrúgta, hogy a falig hempergett. Átkozott rablók! Csattant fel villámló szemmel. Mikor törjük már ki a kezükből a kormányt? Mikor jön az új rend a világra? Meddig késik még Attila, hogy a nyakukra tapodjon? Én csak eldermedtem az ijegységtől. A királyné fölkelt és bement az ágyas szobájába. A két nő aggódva kísérte. Beteg vagy, asszonyom? Aggodalmaskodott emőke. Aztán a szoba kárpittya lehult. Az ajtón álló két nő cselédet szólított be. Azok összeszedték az ékszereket és elvitték. Én csak álltam ottan, mint a kővé változott juhász. Nem értettem az ügyet. De vajon elmenjek-e, vagy megvárjam, míg kijönnek? Nem mehetek el, míg a királyné el nem bocsát, vagy míg valaki azt nem mondja, hogy a királyné ma már nem parancsol többé semmit. De talán valami bolondot is mondtam, s megszidnak majd érte? Vagy talán karóba is húznak, hogy a királynét megbúsítottam? Az egyik ablak nyitva volt. Odaálltam és lenéztem. Az eső még csepegett, csupogott. A súlyos cseppek hólyagokat vertek a tócsákba. Attila palotája előtt nagy seregember ázott, süvegük karimája le volt fordítva, sisakban is láttam egy-néhány embert, és fekete pikkelyes páncélban. Később tudtam meg, hogy jászok, és hogy a páncéljuk nem vasból van, hanem ökör szarvából. A mi sátrunk előtt nigró egy barna köpönyekből facsarta a vizet. A lovakról láttam, hogy a római követek vannak nálunk látogatóban. Az ajtó megnyílt. Emőke jelent meg. Hozzám jött. A királynét igen fölizgatta a beszéded, mondta szemrehányóan. Illetlenséget követtél el. Nálatok olyasmit is szabad beszélni a királynénak, ami szomorítja? Beszélt, susogott, fontoskodón, korholón. Én nem is a szavait vigyáztam, csak a hangját, az édes hangocskát, amelytől ma is reszket a lelkem. Mi kedves volt, amint hozzám hajolt, mint a fehér nárcisz, mikor a tavasz szellője ingatja. Beszélt, susogott a szép kis piros ajak, beszélt az egész arca, és gyönyörű szemei rám nyílongtak, mint a mennyország. Sokat szenvedtél, mondta aztán, szegény Zéta. De nyugodj meg, Attila összetöri a zsarnokokat, és akkor a görög nép is olyan boldog lesz, mint a hun. Ó, kisasszonyom, rebegtem mámorosan. Minden szenvedésemet elfelejtem, ha azt látom, hogy éppen te sajnálkozva nézel rám. A minap nem azt mondtad, gyűlöltél. Holtomig bánom azt a... Én is bánom, hogy megbántottalak. Mert te jó fiú vagy, és a lelked gyöngéd. De most már menj. Nem rajzolunk többet ma már. Kisasszony, susogtam szorongó mellel mámorosan. Megadja-e nekem valaha az ég, hogy az a perc megismétlődjék, amikor a kezedet nyújtottad? Nézett, elmosolyodott kissé, mint ahogy gyermeki ostabaságra szokott mosolyogni. Ha más kívánságod nincsen, hát ezt megadja az ég. És a kezét nyújtotta. Megfogtam mind a két kezemmel, mint ahogy madárkát simogatunk, s féltérdre ereszkedtem, gyöngéden megcsókoltam. Eredj, mondotta a kezét szeliden elvonva. Neked nincs tökéletes eszed. És elkomolyodott. Visszalebbent a kárpit alatt a belső szobába. Tizenötödik fejezet. A királyné másnap nem fogadott. Pedig én már föl voltam öltözve, s vártam emőkét. A nap kisütött, és a sarat tésztássá szikkasztotta. Sárszaggal és lóhulladék szagával illatozott a levegő, de mégis érzett, hogy tiszta és egészséges a tüdőnek. Csátékhoz egy 17 éves forma barna fiatalember ügetett, a nyakában remek mívű aranylánc, a süvegében sastol, utána két szolga lovagolt. Megismertem, hogy Aladár királyfi. A keze már csak éppen, hogy a dolmánya gombjai közé volt bedugva. Bement csátékhoz, és kis idő múlván emőkével és a szeplős leánnyal tért vissza. Én a sátor előtt álltam, és mélyen meghajoltam emőkének. Nem tudom, fogadta a köszönésemet. A kis szürke ló csülökig táncolt a sárban, s én nem láttam mást, csak egy pillanatra az ő vékonyka piros saruját, amint az aranyozott kengyelben nyugodott. A királyfi mellette lovagolt, és valami vidám beszélgetés folyhatott köztük, mert mind a hárman nevettek. Egy percre megálltak Rika királyné palotája előtt, és valamit kérdeztek az őrtől. Az őr levette a süvegét, és háromszor is meghajolt. Azután tovább mentek, és eltűntek Attilának a házai között. Az én mellembe sose szúrtak még kést, de akkor úgy éreztem, mintha kés állana a mellemben. Délután látogatóba mentünk a római követekhez. Az urak az urakkal, a szolgákkal beszélgettek. Én nem beszéltem senkivel. Az urak közé nem állhattam, a szolgáknál följebb tartottam magamat. Csak ültem a sátor egyik oszlopán, és bámultam a semmit. A gazdám kijövet megszólított. Mi bajod? Semmi, feleltem csodálkozva. Fakó vagy, mondotta. Bizonyosan elrontottad a gyomrodat. Ezek a fene hun ételek jók, de hun gyomor való hozzájuk. A következő napon délelőtt Réka királyné tisztartója, Ádám úr járt nálunk, egy kvád származású öreg úr. Meghívta az urakat ebédre. Az ebéd nem a királyné palotájában volt, hanem Ádám úrnál, s az urak kissé betüzelten tértek haza. Beszélte Priszkosz, hogy sok előkelő hun ebédelt velük, s azok hol a királynéra, hol egymásra köszöntötték a serleget. Olyankor mindig inniuk kellett. Attila ebédjén is úgy volt. A két úrnak tetszett az a különös hun szokás, de kissé meg is ártott. Priszkosz befogott a napló diktálásába, de csak annyit tudott mondani, hogy a hun királyné aranyos asszony, Pulhéria császárné tanulhatna tőle. 5 perc múlván töröltette velem a császárnéra vonatkozó megjegyzést, aztán azt mondta, hogy írjak az ebédről, amit akarok. Ezen a parancson csodálkoztam. Az uraink már akkoriban erősen sürgették a választ a fővezérnél. Mindenki szeretett volna már hazaindulni. Csak én nem. Egy napon végre a fővezér egy Berki nevű urral látogatott el hozzánk. Az a Berki járt már a császárunknál Kétízben is. Levél volt nála. Attila válasza. Az uraink érdeklődéssel szemlélgették a levél pecsétjét. A pecséten különös jegyek voltak. Az egyik jegy hasonlított a varjú lábhoz. Mi azt gondoltuk, hogy bűvös jegyek. Később tudtam meg, hogy a hun ABC-ben az L betű a varjú láb. A pecsétre az Attila név volt nyomva. Tehát holnap reggel korán, hajnalban indulunk. Nehéz szívvel segítettem a szolgáknak a rakodásban. Kértem Priszkoszt, hogy eresszen föl egy negyed órára a királynéhoz, de nem eresztett. Nem lenne illő, hogy oda menj, vélné, hogy ajándékért szemtelenked el. Erre én nem is gondoltam. Délután valami 30 gyönyörű paripát vezettek hozzánk, meg mindenféle fegyvert hoztak. Attila ajándékozta meg az urainkat és a hun mágnások, akik az urainkkal megismerkedtek. De az uraink csak 3 paripát fogadtak el. Maximinosz egy pejlovat, amelyet Berki adott, a gazdám meg Csáttól és Attillától egy-egy kéderes lovat, a többit visszaküldték. Míg mi a sátrak lepleit bontottuk, göngyöltük, az uraink a szokásos búcsúlátogatást végezték. Jártak a királynénál, Ádám úrnál, a fővezérnél, Csátéknál, Edekonnál és Orestésznél, az uram szabad görögöt is meglátogatta. A királyné nem fogadta őket, a feje fájt. Este felé két szolga jelent meg nálunk két lóval. Az egyik szolga egy kis selyemerszényt hozott nekem. Azt a szolgát ismertem már, a kapuban szokott állni, s három ezüst csillag volt a süvegére varva. Ezt a nagyasszony neked küldi, mondotta. Két öreg pénz van benne, és hat apró. Azt izeni, hogy az egyik a tied, a másikat küld el apádnak. A hat apró a hat testvéredé. Már elfeledte, hogy összesen voltunk hatan. Csak nem könyv fakadt a szememből. Priszkoszra néztem, hogy elfogadhatom-e az ajándékot. Intett a szemével, hogy elfogadhatom. Mondd meg a felséges asszonynak, rebegtem hálásan, hogy holtomig tisztelem a nevét, és hogy semmi sem okozna nekem olyan örömet, mint az, ha térdemet még egyszer meghajthatnám előtte. Az urak nem fogadták el a királynétől a lovakat. Azt izenték, hogy nem méltóak rá, s hogy elég nekik a hálás emlékezet, amit a szívükben magukkal visznek. Én aztán elhúzottam a sátor szekér mögé, és kinyitottam az erszényt. Két nagy egyiptomi aranypénz volt benne, és hat kis római. Július Cézár idejéből való. Az urak bámulva szemlélgették. A két öreg aranypénz akkora volt, mint egy gyermektenyér. Hallod-e? Mondotta vidáman a gazdám. Most már te fogadj meg engem szolgádnak, mert te vagy a gazdagabb. A nyolc arany persze új gondolatok közé ragadott. Eltökéltem, hogy mihelyt hazaérünk, megtudakolom apámnak az állapotát, s ha még mindig ott szegénykedik, beállítok hozzá két tehénnel, sok ruhával és mindenféle ajándékkal. A megmaradt pénzen földet és házat veszek neki, s olyan ünnepet csapunk, hogy örökké emlegetik a faluban. Eközben kikinéztem, hogy megláthatnám-e a hun leányt. Ha rágondoltam, nem örültem a gazdagságomnak se. Szerettem volna griffmadárrá változni, hogy lecsapjak rá, és elragadjam, mint a sasa galambot, fel a felhők közé, s elvigyem a hazámba. De micsoda földön mászó, nyomorult féreg az ember. A nap felhőtlen égen bocsátkozott alá. A város a legelőről hazatérő tehenek bőgésével és porával telt meg. Az urak mégis a sátor elé ültek, hogy elköltsék a hideg sültből és sajtból való vacsorájukat. Nekem akkor már nehézzé vált a fejem. Hogyan juthatnék be csátékhoz? Ha végigmennék az udvarukon, talán meglátnám őt. Csak még egyszer szeretném látni, csak még egyszer. A kapu még nem volt bezárva, a lovasok ki és bejártak, a fővezér palotája mellett 15-en is beszélgettek egy csoportban. Mit tudnak ezek a hunok annyit diskurálni, meg nem foghatom. Csátékháza körül is mozgott néhány ember. Az ajtón álló rabszolga, egy vastag derekú, dárdás, éppen ásított és nyújtózkodott. Egy másik rab a gyomot sarabolta a kapu körül. A konyha felől egy rabfiú futott fedett serpenyővel ki az utcára, a füstnek nagy kígyóját eresztve maga után. Valamennyien arra bámultak. Mert a város belsejében nem kért tüzet egyik háza másiktól. Mindenütt van rab bőven, s egy közöttük a tűzre vigyáz még éjjel is, hogy el ne aludjon. Hát arra bámultak. Én meg addig fölkeltem, és beosontam a kerítés kapuján. Hát, ha a ház túlsó oldalán láthatom. Az est csöndes. Talán ott vacsoráznak később fákja mellett a ház túlsó oldalán. Ha csak az árnyékát is láthatnám még egyszer, utoljára. Megkerültem a házat. Hátul is ajtó volt, és a ház oszlopai ott is festettek voltak, mint elölfelől. A küszöbön egy dárdás, szőrös hún ült, rám nézett. Itthon van-e csátúr? Kérdeztem tartózkodón. Nincs, felelte félvárról. De a házbeliek itthon vannak? Itthon. Csátné asszonyom is itthon van? Ő is. A kisasszony is? Emő kisasszony is? Ő is. mert elvesztettem egy ezüst gombot, mikor itt jártunk, akkor vesztettem el. És az uram megszíd engem.
3: A te bajod.
6: Tettem, mintha keresnék, körüljártam a házat, egy földszinti ablakból a kis sovány rableány, Gigi-a hajolt ki. Nini, Zéta bácsi! Te vagy Gigi-a. És szinte megkönnyebbültem. Elvesztettem valamit, Gigi-a, csak egy gombot. Gombot? Reggel megkeresem, beviszem a sátorba. Most sugárkát kell elaltatnom. Akkor láttam, hogy a kisfiú az ölében van. Reggel már nem leszek itt, mondottam. Elutazunk. Ele. És nagy nyílt szemét bámulva mereztette reám. A nevét kiáltották bent.
7: Jaj,
6: rettent meg. Hívnak. Letette a gyermeket, aludott már, és kifutott a szobából. Darabig ott hallgatózta,

0: szemek rezzenek és föltekintek. Csak egy ellebbenő kéz az, amit látok az emeleti ablakban. Fölvettem a rózsát és várakoztam. A rózsa friss volt, és a szára meleg. Nem mutatkozott senki sem. A kaput már becsukták. Egy rabszolga kürtöt fújt meg. A lovasok kifelé nógatták a lovukat. Sötétedett. Attila palotájából 8 fákja indult ki, a 8 fákját 8 gyalogszolga vitte. Közöttük fehér lovon Attila léptetett. A fákjások Rika királyné palotája előtt állottak meg. Attila leszállt a lováról, és bement. A fákjákat eloltották. Csak egy fákja maradt égten. Annak a világánál tértek haza a szolgák. Tizenhatodik fejezet. Kora hajnalban indultunk, alig pirkadt még. A sátorvárost a csordások és kondások kürtje riogta be. Kihúztuk a földből az utolsó sátorfákat is, és a szekerekre raktuk. Az urak lóra ültek, én is. A szemem szinte odaszakadt a faházra. A kamomilla ablakokat sötétvörös kárpitok borították. Egy se lebbent félre. De a rózsa itt volt a szívemen. Vajon csak ugyan ő adta-e? 100 gondolatom bólítva felelt rá. Egy gondolatom azt mondta, hát ha véletlenül esett le. Hát ha csak egy gyerek hajította ki, vagy valamelyik cseléd. De hát ha mégis ő. S hátra tekingettem. Csak legalább távolból is látnám, hogy búcsút inthetnék a süvegemmel. De a sátorok már eltakarják a faházakat. Bőgő tehenek és röfögő disznók futnak az útra mindenünnen. Ostor pattog és kürt rivog. A nap már aranynyilakat lő az égre, s nappallá változik a világ. Sohasem látom többé a házzá nagyított kalitkát, s kirepülő fehér madárkáját. Soha. Soha. Tizenhetedik fejezet. Jó volna, ha a fejünkbe is lehetne zsilipet illeszteni. Hogy félre lehetne ereszteni a gondolatok patakját egy pár hétre, ne forognának némely kerekek. Az én kerekeim lám azon forogtak, hogy szabad görög is rabszolga volt, s nyomorultabb rabszolga nálamnál. Nekem van 8 aranyam, és még ezen felül 100. Szabad görögnek nem volt egy rézásza se. Nálamnál vénebb volt, ügyetlenebb, tanulatlanabb. De elment a csatába, és harcolt. Fölszabadították, gazdagságra kapott, és hunnőt szerzett feleségül. Hunnőt! Itt lett volna jó leereszteni a zsilipet. Nem volt én előttem íze az ételnek, s álma az ágynak, mióta hazaútra keltünk. De hogyan forduljak vissza? Hogyan váljak meg a gazdámtól? Megmondhatom-e neki, hogy egy olyan leányhoz térek vissza, aki bizonyára Attila egyik fiának van nevelve? Arra gondoltam, hogy maradjon a 100 aranyom Konstantinápolyban, Priszkosz zacskójában. Visszaszököm. Arra gondoltam, hogy elveszem a 100 aranyamat titkon a gazdám pénzéből. Ezt a gondolatot szinte rémülettel taszítottam el magamtól. Aztán arra gondoltam, hogy leheveredek az útfélre, és elmaradok, visszatérek Réka királynéhoz, szolgálatot kérek tőle, hiszen tudja, hogy szabad ember vagyok. De hát, ha már elfelejtette azt a beszélgetést, hát, ha el sem fogad, hiszen az utolsó napokban nem fogadott. Hát, ha azt gondolja, hogy szökevény vagyok, s visszakísérted a gazdámhoz.
1: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották.

0: Reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcskertész.
3: Szent Péter esett.
4: Főr Elézer.
2: Házasságon innen.
4: Katalin.
2: A gyerek.
5: A gólyakalifa.
4: Rosti fiú esete.
6: Pacsirta.
2: Pilátus testament.
7: Szigetkék.
8: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A kormány és az Európai Bizottság tisztviselői is mindent megtesznek, hogy Magyarország megkapja a teljes 16 milliárd 400 millió euró forrást, jelentette ki a miniszterelnök budapesti sajtótájékoztatón hozzátéve. Nap mint nap sok mindennek kell ahhoz megtörténnie, hogy minimalizálják a forrásvesztés kockázatát. Magyar Péter úgy fogalmazott, csodálatos hollywoodi történet lenne, ha valóban minden forrást határidőben le lehetne hívni. Mint mondta, induljunk ki a legjobbból, mi megtesszük a tőlünk telhetőt, a kormány, az államigazgatás jelentős része és a diplomaták is ezen dolgoznak. Magyar Péter hozzátette, azt vette észre, hogy az európai intézmények, elsősorban bizottság tisztviselői is ezen dolgoznak, és arra kapnak politikai utasítást, hogy kövessenek el mindent, hogy Magyarország megkapja ezt a pénzt. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat bárki meg akarná szüntetni, ezt írt a Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető közölte, Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója kezdeményezésére egyeztetett az egyházi iskola fenntartók vezető képviselőivel, akikkel közösen tekintették át a köznevelés aktuális kihívásait és fejlesztési lehetőségeit. Ahogy Lannert Judit írta, a katolikus, református, evangélikus, baptista és zsidó egyházi fenntartók, valamint gyermekvédelmi szakmai szereplők elért eredményei és tapasztalatai különösen fontosak, hiszen intézményeikben több százezer gyermek és fiatal nevelése, oktatása zajlik, nagyon eltérő helyi adottságok és társadalmi helyzetek mellett. A résztvevők egyetértettek az adatvezérelt, gyermekközpontú és partnerközpontú oktatás, a hátrányos helyzetű és esenyi tanulók támogatásának fontosságában, közölte a tárcavezető, aki jelezte azt is, hogy az egyeztetésen szó volt a hittanoktatás kérdéseiről, a demográfiai csökkenés helyi kezeléséről, valamint arról is, hogy hogyan lehet a tanulók hangját, tapasztalatait és ötleteit jobban becsatornázni a döntéshozatalba. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 23. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Péntektől Budapesten és további 10 vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat, 6 vármegyében azonban a korlátozás továbbra is érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély, ezért a NÉBIH, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével június 12-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat Budapesten, valamint Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykonszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyékben. Egyúttal kiemelték, hogy az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége a korábbi aszályos időszak miatt nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. A kiszáradt talaj gyorsan elszívja a nedvességet, a nappali felmelegedés és a szeles időjárás pedig tovább fokozza a tűzveszélyt. Mindez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Az érvényes tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavidelem.hu oldalon lehet tájékozódni. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák, tájékoztatott az oktatási hivatal. A közlemény szerint június 3-a és 10-e között 71 tárgyból 266 helyszínen 4596 tantárgyi bizottság előtt 74877-en vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között 1170 helyszínen, 3360 vizsgabizottság előtt, csaknem 321.600 középszintű szóbeli vizsgával folytatódik az érettségit szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban, közölte az Oktatási Hivatal. A vizsgabizottságok a középszintű szóbelik után hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés ellen jogorvoslati lehetőségekről. Részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet délután 21 és 25 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A labdarúgó világbajnokságról beszélgetünk a következő nagyjából 50 percben Dénes Ferenc sportközgazdásszal és Dénes Tamás futballszakíróval, futballtörténésszel, az Inforádió főmunkatársával. Szerusztok, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
3: Örömmel jöttem én is, köszöntök mindenkit.
1: Előbb-utóbb úgy is meg kell kérdezni, tegyük az elejére, ki nyeri ezt a VB-t? Dénes Ferenc.
3: Anglia.
1: Dénes Tamás?
2: Egy tippjátékban Argentinát mondtam, és azóta egyre több olyan elemzést olvasok, hogy a BBC szakírói például a franciákat látták kiugróan a legesélyesebbnek, ugye más elemzés szerint a spanyolok a favoritok. Hogyha próbálok valami racionalitást keresni a tippelésben, általában nem lehet, akkor eljutok odáig, hogyha nézzük a korábban Amerikában és Európában rendezett világbajnokságokat, akkor nagyon-nagyon ritka volt az, hogy Amerikában európai csapat tudjon nyerni. Összesen egyszer fordult ilyen, amikor a németek nyertek Brazíliában, illetőleg ugye 58-ban nyert a brazil válogatott Svédországban. Tehát ilyen szempontból azt mondhatnánk talán első lépésként, hogy azért a dél-amerikai vagy amerikai válogatottaknak nagyobb az esélye. Csak innen kell tovább gondolni a kérdést, hogy nem globalizálódott-e annyira a világfutball, hogy ez elveszik. A másik dolog, hogy azon nagyon sokat gondolkoztam az elmúlt időszakban, hogy azok az extra körülmények, amik lehetnek a világbajnokságon, azok adott esetben egy nagyon szoros mérkőzést mennyiben befolyásolhatnak. Emlékeztek arra, hogy a tavalyi klubvilágbajnokságon például volt olyan Chelsea mérkőzés, ami talán több mint egy órán, lehet, hogy két órán keresztül is szünetelt. Hát azt szakmailag nem lehet úgy kezelni, hogy volt, játszottunk egy első félidőt, és utána rögtön kimegyünk negyed óra, most játszok a másodikat. És egy világbajnokságon, mindannyian tudjuk a futballtörténelemből, minden világbajnok válogatottnak vannak olyan meccsei, vagy legalább egy biztosan, amelyik billeg. Lehet így is, lehet úgy is. Szóval szerintem ezért nagyon nehéz a tippelés.
1: A sportgazdasági szempontok Anglia mellett állnak, Dénes Ferenc, vagy pedig más szempontok alapján mondtad?
3: Alapvetően a szurkoló szólalt meg belőlem, mert ha ugye nyilvánvalóan a magyaroknak szurkolunk, csak a magyarok momentán nincsenek ott a világbajnokságon, 40 éve momentán van, de egyébként pedig ha már a Tamás felsorolta az esélyeseket, azért Angliát is ide is szokták sorolni. Egy remek generációjuk van, azért ez a generáció a fiatalkorukban is a top, a saját korosztályos versenyrendszerében top helyen volt, nyertek sok mindent. Meg hát úgy vagyunk vele, mint a vicc mondja, a doktoros vicc, ugye, hogy ne izguljon a kedves páciens, mert 30-szor csináljuk ezt a műtétet, egyszer csak sikerülni fog.
2: Ugye az angol válogatott idegen földön még soha nem tudott döntőt sem játszani. Ez, ami mondjuk az angol csapat ellen szól, a játékerő, a kereterőssége az feltétlenül mellett. Azt nem tudjuk, hogy Tuchel egy ilyen éles helyzetben, tehát egy tornán hogyan meccsel, mert az nem derült még ki. Az angolok voltak már külföldi vagy idegen szövetségi kapitánya a nagy tornán, ilyen-olyan tapasztalatokat szerezhettek belőle. De az, hogy mondjuk az angol válogatott benne van abban, szerintem mondjuk 6-7-8 válogatottban, amelyiknek a győzelme esetén azért a világ nem kiáltana szenzációt, vagy nem kiáltana bomba meglepetést, az egészen biztos. És nem szóval arról, hogy szerintem Harry Kane a világ egyik legjobb formában lévő játékosa.
1: Beszélünk Harry Kane-ről is, ugye most már egy kicsit előre szaladtunk, de azért nem feledkezhetünk meg az elmúlt klubszezonról sem. Szerintetek mekkora hatása lesz az ott történteknek? Azért nem ugyanakkora volt a terhelés. Természetesen ugye egy 48 csapatos világbajnokságon vannak olyan játékosok, akik nagyon keveset játszottak, akár kevés, igazán színvonalas mérkőzésen is, míg aki például a Premier League-ben lejátszott 32-35, akár 37-38 mérkőzést, annak a lábában egészen más terhelés van, és akkor még a Bajnokok Ligájáról és egyéb sorozatokról nem is beszéltünk.
3: Én ebben egyértelműen hiszem azt, hogy itt az orvostudomány, egyáltalán a felkészítés, a sporttudomány azon a szinten van, hogy ezt kezelni tudja. És az extrém körülményeket is kezelni tudja.
1: Biztos ez nem lehetnek emiatt azért különbségek, hogy valaki kevesebbet játszott, vagy jobban alkalmazkodik a klímához?
3: semmi sem biztos, valószínűségek vannak. Én ezt eléggé hiszek abban, hogy, ott tart most már a világ. Egyénre szabott felkészülések vannak, tehát patika mérlegen mérik ki a vizet, meg minden mást, amit a vízben feloldanak. Megnéztem, engem is elkapott a hangulat, megnéztem a szovjet-magyart 40 évvel ezelőtt, ami szintén extrém körülmények között volt. Azt láttam, hogy a magyarok kevésbé tudnak futni, a szovjetek meg, mint a rakéta futnak. Tehát már a szovjetek is tudták ezelőtt 40 évvel, hogy lehet 40 fokba is futni. Szerintem meg azóta mindenki tudja. Az biztos, vagy azt nagyon-nagyon valószínűsítem, mert mindig ez történik, hogy mindenki optimalizálni fogja az erőforrásait. Tehát nem, az elődöntőben lehet 7 gólt rúgni, azt hiszem, ott rúgtak annyit a németek, de egyébként pedig 2-0 leállsz, és szépen adogatsz, akár a Zöld-foki szigetek ellen is.
2: Azt, amit Feri mond a erőforrások optimalizálásáról, azt én úgy is tudom fordítani, hogy soha még nem volt ilyen hosszú a torna. Tehát nem feltétlenül a csoport szakad, a csoportba tovább kell jutni. Az, hogy te milyen játékkal jutsz tovább a csoportból, az teljesen mindegy. Nem akarom Ferit bántani, hogy az angol válogatott mondjuk a legutóbbi évben a csoportban milyen teljesítményt nyújtott.
3: Aj.
2: Mert én már elfelejtettem.
3: Én is.
2: De a lényeg az, hogy azért itt közel 40 napon keresztül kellene csúcsformában lenni, és ez nem biztos, hogy könnyű feladat. Amit kérdeztél, annak nyilván még a régi időkre visszamenve is van racionalitása. Szerintem az egyik legjobb példa, vagy az én egyik kedvenc példám, inkább így mondom, a 88-as Európa bajnokságban, amit mi már azért viszonylag értő fejjel néztünk meg. Ugye Marco van Basten volt annak az Európa bajnokságnak az egyik csúcsjátéka, csodálatos gólt lőtt a szovjet válogatottnak, és van Basten előtte alig játszott tavasszal a Milánban. Ugye, mert sérült volt, nem volt kifacsarva, pedig hát az akkori terhelés nehezen vethető össze a mostanra, és akkor még nem megyek vagy csak röviden megyek egy másik példába, Paolo Rossinak a 82-es példája, aki gyakorlatilag az eltiltásából a világbajnokságra tért vissza.
3: Rúgott mester hármast a braziloknak.
1: Sportközgazdaságilag ki lehet a nyertese ennek a mostani világbajnokságnak?
3: Az már megvan. Az a FIFA. Tehát ez bomba üzlet. Amit csinált a FIFA, az bomba üzlet.
1: A 48 csapat, az amerikai helyszín, ugye elsősorban amerikai, Észak-Amerika, Kanada, és még ugye Közép-Amerika, Mexikó bizonyos helyszíneivel, vagy másokból?
3: Nem, Amerika miatt. Szerintem zseniális húzás volt odavinni a VB-t. Erre Trump rá is csavarodott. Ügyesen játszottak ezen a húron is a FIFA nagymesterei a hiúságára építve, de elképesztő pénzsöpörbe a FIFA, és teszem hozzá az egész világ. Tehát ez egy, a becslések szerint ez egy 80 milliárd dolláros üzlet a gazdasági hatásait tekintve, amiben mi is bőven benne vagyunk, hiszen mi is fogunk meccset nézni, chipset venni, egy rozébort venni hozzá, tehát olyan addicionális költések lesznek, csak egy ilyen hülyeségek, ilyen hülye nyelven beszéljek, ami beleszámítódik ebbe. Ebből a FIFA leveszi a maga részét, és elsősorban a kiskereskedelem is leveszi a maga részét, a szállásipart, tehát a turizmusipart, tehát csomóan gazdagodni fognak belőle, de mondom, tehát a legnagyobb üzletet a FIFA csinálta. Nem csak rövid távú pénzügyekben, hanem hosszú távú stratégiailag, és ha arra kanyarodik a beszélgetés, szívesen elmondom az erről való teóriámat, mert szerintem ebben is zseniálisat húzott a FIFA.
1: Mondd el most!
3: Tehát mi történik? Azt történik, hogy a világ legnépszerűbb sportága bemegy a sportüzlet első számú hazájába. És ott akar erősíteni. És ennek az alapja szerintem az, hogy azt mondják az ehhez értő emberek, hogy hamarosan a hispán népesség lesz a legerősebb, vagy a legnagyobb népesség Amerikában. A hispánoknak pedig az alapsportja mégiscsak ez a labdarúgás, és akkor nem merem kimondani a szakkert, mert egyes barátaim azt mondták, hogy ha még egyszer szakkerezek, akkor lemondják a barátságot. De hogy beviszik, és ezt erősítik, erre rájönnek az amerikaiak, mert ők ráteszik a maguk üzleti érdekeit, és ebből tényleg csinálnak egy óriási sót, és itt jön a másik zsenialitása szerintem a dolognak. Az a hipotézisem, hogy onnan fogja visszaimportálni a FIFA Európába is szerte a világon, azt mondja, hogy ez a standard. Már nem az a standard, hogy kimegyünk kimegy a két csapat középre, húj-húj hajrá, kiabálja, majd egy járókerettel bejön valaki, akinek befizették 87. születésnapjára a kezdőrúgás, és elrúgja, nem erről fog szólni. Lesz, ahol Bruce Springsteen énekel, nálunk Nótár Mari fog énekelni, mert nekünk Nótár Marink van, nem Bruce Springsteen, de Nótár Mari is jó lesz. És élvezni fogjuk, és egy csomó olyan dolog lesz, hogy veszünk egy jegyet egy labdarúgó mérkőzésre, és kapunk egy komplett szórakozást. Nekem az a hipotézisem, hogy ez jön vissza ide Európában.
1: Tamás, te hogy viszonyulnál hozzá, hogyha ennyire elmenne más irányba a sporttól távolabb a labdarúgás most a foci VB-vel kezdődően?
2: Ez nekem egy nehéz kérdés. A Feri ezt közgazdász szempontból közelíti meg, és abszolút értem, amit mond. Ha én futballszurkolóként közelítem meg, és mondjuk két olyan csapat mérkőzéséről van szó, amelyik közül az egyikhez én érzelmileg kapcsolódom, akkor olyan transzma vagyok a mérkőzés kezdetére, vagy azt várva, hogy nekem speciál nem biztos, hogy hiányzik egy nagy évű előadó oda. De ez biztos ízlés kérdése. Én nagyon sok tekintetben konzervatív szemléletű vagyok az életet tekintve, és bizonyos dolgokat nehezen adok fel, vagy bizonyos dolgokat nehezen fogadok be. De Ferivel 30 éve, nem tudom, több mint 30 éve ismerjük egymást, és ismerem az ő véleményt, és maximálisan elfogadom, amit ő mond. Tehát ő azon kevesek egyike, amikor ő más mond, mint én, és én nem kezdek el gondolkodni azon, hogy akkor igaza lehet-e. Tehát ez nyilván így van. Ugye azt is elfogadom, hogy az ő nézőpontjából amerikai tökéletes helyszín. Azt is láttam, hogy 1994-ben az amerikai VB milyen revelatív volt, és milyen robbanást hozott sok tekintetben a futballban. Teljesen más volt a világbajnokság maga is, meg az amerikai, én mondhatom, soccer, attól kezdve, mint addig volt. Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy azért szerintem az amerikai rendezést jár bizonyos fajta negatívumokkal, és nagyon-nagyon nem szeretném politikai kérdésekkel traktálni sem a hallgatókat, sem titeket, de hát ugye azért szóval van a válogatott, amelyik el se indulhatott a selejtezőn, mert háborút visel, vagy háborút indított, van válogatott, amelyik pedig VB rendező, hát azért ezt nehéz emészteni.
3: Mivel hivatkoztál az ismeretségünkre, ne titkoljuk el a barátságunkra, engedd meg, hogy ne értsek veled egyet. Mert szerintem a konzervatív, hagyományos szurkolók is nagyon fogják élvezni azt a változást. Ez ugyanaz, mint hogy a BL az már csak a pénzről szól. Csak mindig nézzük. A pénzről szól, és attól olyan rohadt jó, mert ennyi pénz van benne. És az egy olyan, és az a típusú szórakozás, amikor kint vagy meccsen, és egyébként pedig még plusz bármilyen élményt is kapsz hozzá, plusz kiegészítő szolgáltatásokat, hidd el, hogy te is élvezed. Mindenki élvezi. És persze, be kell lőni azt, az lokálisan más-más jelent, azért viccelődtem ebben a Nótár Marival, hogy adott helyet, hogy Kisvárdán, a Ferencvárosban, Londonban mit jelent a szórakozás, de az egy többletérzést ad. És vedd hozzá azt is, mivel egy idősek vagyunk, akkor nem érted félre, hogy azért jönnek utánunk azok a generációk, akiknek a TikTok a médiájuk. A 3-5 perces videók. Az egyetemen is ugyanezt tapasztalatom. Egy 7 perc után én mindig valahogy megszakítom az előadásomat, a kérdést teszek fel, nem tudom lekötni. És valljuk be őszintén, 60 pluszos vagyok, és én nekem is egy hosszú szöveg után, én is nyúlok a telefonom után, belenézek, stb. Megváltozott a világ. Tehát 90 percig futballt nézni, az nem lehet. Kosárlabdát sem lehet, és azért az, mondom, az amerikai sportipart ezt nagyon tudja és csinálja is ezt a dolgot. Szóval az a mondom, hogy igen, mi ezt így gondoljuk, mert ebben nőttünk fel, és szerintem ez meg fog változni, és örülni fogunk a változásra.
1: Meddig lehet duzzasztani a sót? Láthattuk például, hogy a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője is rendkívül hosszú volt, hogyha már produkció a Killers is fellépett még a kezdősípszó előtt néhány perccel, ugye ez egy nagyjából 6-6 és fél perces ilyen kis válogatás volt az együttes dalaiból, és aztán jött a 3 órás döntő, bezárólag a 11-es párbajjal.
3: Azt kérdezem, hogy ez végig lehet csak szimplán futball, nem lehet végignézni. És tegyük hozzá, mi kell hozzá? Kell például egy stadion hozzá. Tehát a Puskás stadion kell hozzá, és a Puskás stadion még csak nem is az az élményközpont, amik most épülnek a világban, meg velünk egy időben épültek.
1: Bár azért szerették a szurkolók.
3: Minden magyar ember szereti ezt
1: és nem csak a magyarok, hanem az angolok, meg a franciák
3: csak,
1: is.
3: Csak vicc, nem, tényleg nem akarom viccelni, csak azt mondom, például kicsik a kivetítők, ugye Dallasban egy a Kába stadion, majd látni fogjuk egy, ha nem szereltette le a FIFA, egy ilyen úszoda víz, tehát úszoda medence nagyságú kivetítő van, nincsenek oldal, vagy nem jól használtak ki az oldalreklámok, tehát rengeteg olyan lehetőség van, amivel lehet fokozni ezt a dolgot, és egyébként lehet fokozni a szurkolást. Tehát azt mondja, hogy feszült. Erre sok mindent lehet csinálni. Persze az a legjobb, ha a Fiola gólt rúg, mert akkor mindenki elhajítja a soros poharát és a nyakadba. Az is egyfajta élmény, mint történt ugye itt az Európa-bajnokságon, de hidd el, hogy ezek a szórakoztató elemek biztos, hogy nagyon, és akkor lehet 3 órát. Mint ahogy én tudok nézni NFL mérkőzést. Ahhoz az kell, amiről beszélek, és az kell, hogy megszakítások legyenek, ami előbb-utóbb az európai labdarúgásban, és most ivószövetnek hívják, majd máshogy fogják hívni, mert ki kell menni sörért, ki kell menni pisilni, chipset kell tölteni, tehát csomó dolgod van a televízió előtt is, amihez idő kell.
1: Kereskedelmileg nyilván ki fogják használni, de Tamás, neked mennyire élvezhető akár egy ilyen 3 órás program szakíróként, futballtörténészként, mondjuk ahhoz a puritánabb jellegű időszakhoz képest, amikor a 2x45 perc meg a pici hosszabbítás volt, vagy ráadás?
2: Hát, szerintem azért ez függ a mérkőzés színvonalától is, hogy éppen mennyi. A döntő azért mindig izgalmas. Tehát ha nem is hoz olyan játékot maga az, hogy kinyeri, az izgalmas. Nem is biztos, hogy az izgalomfaktor szempontjából könnyű válaszolni, ugye, hogy a 2025-ös bajnokok ligája döntő, vagy a 2026-os bajnokok ligája döntő volt-e látványosabb. Mert ugye nyilván a Paris Saint-Germain szurkolói számára a 2025-ös BL döntő az felülmúlhatatlan, rúgtak az Internek 5 gólt, az a világ teteje az ő számukra. Izgalom szempontjából azért mégiscsak egy ilyen szempontból felülmúlhatatlan döntő volt Budapesten. Úgyhogy természetesen hát ebben a világban élünk, tehát én azt értem, és egyet is értek azzal, hogy borzalmas képzavart mondjak, hogy a 90 perc egyre hosszabb, de hogy tényleg egyre nehezebb ugye a 90 percet, tehát ugye azért a mi ifjúkorunkhoz képest olyan léptékű lett a futballmeccs fogyasztás önmagában, a nemzetközi futballmeccs fogyasztás, ami lehet, hogy már a csömör közelébe került. Én bevallom nektek, hogy ez is egy kortünet persze, hogy voltak olyan világbajnokságok a korábbiakban, és ugye 40 éve nem volt a magyar válogatott, tehát ez nem kizárólag a magyar válogatott ottlétéhez kapcsolódik, hogy az ember valahogy jobban várta, vagy jobban BB hangulata volt előtte. Itt ez egy furcsa világbajnokság lesz, részben a kezdési időpontokkal, részben azzal, hogy azért legyünk őszinték a csoport szakaszban, mert rengeteg mérkőzést rendeznek, ugye 12 csoportban rendeznek darabonként 6 mérkőzést, és ezek közül, hogyha úgy egyébként normális menetrend lenne, akkor ebből a 12x6-ból megnéz az ember mondjuk 10-et. Nem tudom.
3: Azért, ha emlékeztek rá, volt egy Diósgyőr Nyíregyháza mérkőzés, amelyben kb. 64 percig nem volt játékban a labda. A 90-ből 64 percig nem játszottak. Szóval azért ezek értem én, amit mondunk, még én értem én a futball romantikát, és én is gyerekkorom óta vagyok szurkoló a dolgokban, tehát 64 percig nem nézni a semmit, az nem jó Tehát ahhoz már, és ne legyenek illúzióink, most is lesznek olyan mérkőzések, 60 percig, mert az lesz az érdeke az erősebbik csapatnak, hogy ne játszon. Mert ide lesz majd egy következő mérkőzés is.
1: Bár azért a szabályokat próbálták úgy alakítani, hogy kevesebb időhúzás legyen, meglátjuk a gyakorlatot.
3: Ez pót megoldás. Nyilvánvalóan tiszta játékidő kell, mint ahogy most csapatsportok zömében tiszta játékidő van. Ennek is meg a globalitás a problémája, ugye, hogy a nigériai másodosztályban hogy oldod meg a tiszta játékidő mérését, de meg minden megoldható. Meggyőződésem, hogy előbb-utóbb tiszta játékidőt fognak mérni.
1: Tamás, ez az ízlésed szerint hogyan lehetne? Lesz ilyen?
2: Soha nem mondjuk a futballban bármire is, hogy olyan nem lehet. A futballnak azért volt egy nagy vonzereje, az egyszerűsége, akár a szabályok egyszerűsége és a körülmények egyszerűsége.
1: Ez elveszett azért.
2: Ez azért kezd elveszni, vagy elveszett. De igen, az kétségtelen, hogy tehát az biztos, hogy nem lenne jó, mert próbálkoztak, hogy ideák voltak, vegyenek le egy pár játékost a pályáról, és akkor játszanak 10-10, csökkentsék a pályát, mit tudom én. Ezek nem megoldások szerintem. Ezek nem megoldások szerintem. Legyenek jó futballmeccsek.
3: Ugye, azért van, mert ugye én az angol futball rajongója vagyok. Tehát amikor ez a futballt kitalálták, ugye nem jutott eszükbe az, hogy azért megyünk fel a pályára, hogy ne focizzunk. Úgy alakultak a szabályok, az egész arra, hogy azért megyünk, azért vagyunk ott, hogy focizzunk. És aztán történt, ami történt, most pedig egy csomó ember stratégiai okokból, pénzokból, meg azt gondolja, hogy most ne játszunk.
1: És ezt megteheti egy kieső jelölt csapat, de akár megteheti egy bajnok csapat
3: így
1: is.
3: Van, így van, így van.
2: Hozzáteszem nektek azért, hogy ilyen szempontból egy bajnokság, ahol mondjuk 38 forduló van egy idényben, az más, mint egy egyenes kieséses szakasz, vagy egy akár a bajnokok ligának a kieséses szakasza. Ez azért a bajnokok ligára, ha gondolunk, és adott esetben most csinálnánk egy elemzést arról, hogy az első mérkőzések és a második mérkőzések izgalmi faktorok között mi a különbség, akkor óriási a különbség. Az első mérkőzésen azt tudod mondani, hogy még játszunk egy visszavágót, ott még bármi lehet. Kis túlzással. Ez a világbajnokságban is igaz. Tehát azért a nagy csapatok, én azt prognosztizálom, el fognak vergődni a csoportszakaszig. Ugye a 48 csapatból 32 elmegy a csoportszakaszból az egyenes kieséses szakaszba. Tehát közgazdász barátom a matematikus, de szerintem négy ponttal nem lehet kiesni a harmadik helyről sem, de lehet, hogy a három pont is elég, hiszen fogalmilag elképzelhető, hogy a csoportokban lesznek egy pontos harmadik helyezettek is. Tehát én azt mondom, hogyha valaki egyet tud nyerni, akkor már nem nagyon fog kiesni.
1: Ez nem túlságosan izgalmas meccsekre ad mondjuk reményeket.
2: Hát, hogy egyet nyelsz, vagy egyet nyelsz, és mondjuk az első fordulóban, és akkor a következő kettő meg bekelsz, mint őrült, hogy...
1: Vagy játszanak azok a játékosok, akik eleve mondjuk nem lennének a kezdő csapat tagjai, vagy nem a legerősebb 11-ben.
2: Igen, mert mindegy hónap múlva van a döntő.
1: És azért is vannak nagy keretek.
3: És akkor engem cikiztek azzal, hogy miért van show műsor. Pont ezért. Szar a meccs, szórakozunk. Ez ki van találva, mondom. Tehát, ugye... Bogdan Johnson szokta mondogatni, hogy nem kell a meleg vizet feltalálni. Tényleg nem kell feltalálni. Amerikában feltalálták. Hogyha van, mindig van a szemnek valami, a fülnek, az érzékeknek van valami, ami leköt, akkor elveszik, azt tudod csökkenteni azt a kockázatot, hogy gyenge a mérkőzés. Ha pedig csak mérkőzés van, akkor ki vagy téve annak, hogyha gyenge a mérkőzés, bármilyen ok folytán, amit most állod, akkor az nem jó.
1: 48-as a mostani világbajnokság mezőnye, 104 mérkőzést rendeznek. Mekkora felhígulásnak számíthat ez, akkor, amikor korábbi hasonló események létszámnövelésénél is beszéltünk már erről, és ugye a VB volt régen jóval kisebb is. Tamás.
2: Rendkívüli felhígulás. 201 néhány országot rangsorol a FIFA ranglista, és ehhez képest 48 csapat ott van.
1: Majdnem az egy negyede.
2: Így van. Az én szilárd meggyőződésem, hogy soha egy világbajnoki mezőnyben nem a világ 24-32 legjobb csapata volt, tehát nem ezt találtam most fel, de de itt kontinensek között is jelentős aránytalanságok vannak. Szóval van a futball, megértem, hogy a FIFA miért engedett be ennyi afrikai és ázsiai és közép-amerikai csapatot, de hát mégiscsak a futballtörténelem az azt mutatja, hogy Európa és Dél-Amerika szerepe meghatározó. Dél-Amerika közül 10-ből 6 ott van, annál több szerintem nem kellene, hogy ott legyen. Ellenben az európai 16 az szerintem kevés ahhoz képest, hogy több afrikai és ázsiai ország van ott, mint európai. Ezt kizárólag csak a színvonal szempontjából mondom. Érdekes azt majd azt látni, hogy mondjuk egy már érzékelhető szakaszig, mondjuk a legjobb 16-ig hány válogatott jut el az Európán, illetve a dél-amerikai, európaiakon és a dél-amerikaikon kívül, ez az majd az igazi érdekesség. Minden világbajnokságon azért alapvető fontosságú az, hogy a rendező válogatott hogy szerepel. Ugye az elmúlt időszakban a FIFA olyan helyekre vitte már el a világbajnokságokat, ahol lehetett előre sejteni azt, hogy a rendező válogatott mondjuk nem fogja az utolsó mérkőzéseket ostromolni. Erről eleinte még igyekezett a FIFA tenni, hogy azért ebben segítsen, ez volt mondjuk Dél-Koreában. Dél-Afrikában, Katárban ezt nem mondhattuk el, az oroszok se kaptak mondjuk különösebben nagy segítséget. Én most azt gondolom, ugye az Egyesült Államok válogatottja, amikor rendezett, akkor a csoportszakaszon túlkerült, majd az amerikai nemzeti ünnepen július 4-én kikapott a braziloktól 1-0-ra egy olyan mérkőzésen, ami az amerikai később azt gondolták, hogy nyerhettek volna, legalábbis még tovább, legalább egy hosszabbítást elérhettek volna. A mexikóiak 86-ban a legjobb 4 közé jutásért 11-esekkel estek ki a németek ellen. Úgyhogy ha a mexikóiak ki tudják használni a magasság jelentette pozíciómat, illetve azt, hogy ők valóban otthon játszanak, most az otthon alatt a környezetet értem, akkor a mexikói csapat talán okozhat némi meglepetést. Ezek a kanadaiakat nem hiszem.
1: A bevételeket tekintve, Feri, mennyit számíthat az, hogy ha mondjuk az amerikaiak menetelni tudnának ezen a VB-n?
3: Nagyon, nagyon keveset. De Amerikát először is jelenleg az NBA döntő tartja lázba. Ha jegyárakról esik szó, akkor csak mondom, hogy ott 3-4-szerre kerülnek több a jegyek. Hát ugye New York döntőzik és vezeti is, úgyhogy itt mindenki bolond Amerikában. Másrészt 6,5 millió beutazóra számítanak. Tehát 6,5 millió látogatóra játszanak. Ők pénzüknél vannak. Nem a soccer az első számú sportáguk, tehát egy idő után persze őket is elkaphatja a láz, meg azért egyre több híve van, de nálam más jelent a szórakozás. Ha már így beszélgetünk, ez is egy nagyon érdekes dolog. Az amerikaiak mondják, hogy ugye egy másfajta szurkolói kultúra van. Sokkal inkább egy színházhoz, egy előadáshoz vannak szokva, a szórakoztatóiparhoz vannak szokva. Tehát most, hogy megjelentek a hollandok, akik menetelnek, először látnak menetelést. Hozták ugye ezt az emeletes buszukat a hollandok, ami már nekik ilyen szimbólum, meg van ez a bolondság, amit én imádok, ebből a jobbra-balra táncolással, és ezt elkezdte élvezni Amerika, és kultúrák egymásra hatás. Ami sokat tanulhatunk az amerikaiaktól szórakozásban, ők sokat tanulhatnak az európaiaktól, meg a világtól szurkolásban. És az, hogy milyen jó pofa. De mondom, mindenki a pénzénél van. Csak még tökő és még drágábbak lesznek a jegyek, olcsóbbak már nem nagyon lesznek. És azt gondolom, hogy az, hogy az Amerika... Ha 4 között lesznek az amerikaiak, akkor ez fel fog robbanni, akkor Amerika fel fog robbanni.
1: Tamás, van erre reális esély? Illetve ha nem, akkor melyik lehet a meglepetés csapata ennek a tornának?
2: Nem hinném, tehát hogyha... Ha csak nem lesz valami olyan szenzáció, amit egyáltalán elképzelni sem tudok, akkor ez az amerikai csapat. Inkább udvariasan úgy fogalmaznak, hogy én úgy gondolom, hogy volt már egy erősebb amerikai válogatott a világbajnokságok történetében, és ez nem az 1950-es volt, amelyik 1-0-ra legyőzte Brazíliában az angol csapatot. Meglepetés csapat? Én nagyon nagyra tartottam azt a menetelést, amit a norvég válogatott mutatott az európai selejtezőkben. Tehát jó játékosaik vannak, hogy ez a világbajnokságon hogy jön ki, ezt nem tudom megmondani, de hogyha valaki most azt mondaná nekünk, hogy ő csak egyet tud biztosan, vagy egyet lát előre, hogy olyan válogatott nyeri meg a világbajnokságot, amely korábban még nem nyerte meg. Ugye ez leszűkíti nyilván a lehetőségeket, kiesik 7 válogatott a mezőnyből, talán a 7-ből 4-5 reális esélye bírna arra, hogy megnyeri a világbajnokságot. Tehát azok a válogatottak közül, amelyek még soha nem nyerték meg a VB-t, nyilván a hollandok, a portugálok, és talán a norvégok azok, akikre én azt gondolnám, hogy meglepetés csapat lehetnek.
1: Ecuadornak nagyon hosszú veretlen sorozata van. Meddig juthat egyáltalán? Mennyire látunk rá az ecuadori futballra? Néhány klasszis persze a Premier League-ben játszik, de azért nem túl sok.
2: Hát olyan futbolistáik vannak, a két középső védő elsősorban, illetőleg Moisés Caicedo, a Chelsea-nek a középpályása, akiket szerintem sok válogatott elfogadna. Ezzel együtt a kolumbiai, az ekvádori válogatott, tehát azok a dél-amerikai válogatottak, amelyek rangsorban az argentin és a brazil mögött helyezkednek el általában, mondjuk egy bizonyos korszakban az uruguayokat, azért még e kettő mögé lehetett írni. Ezek mindig ott vannak a világbajnokságon, és mindig olyan bármeddig elmehetnek. Emlékszem, 98-ban a paraguayiak, tehát nagyon jó volt a védelem, itt nem lehetett neki gólt rúgni, Chilavertel és Gamarrával a védelemben. Vagy a kolumbiaiaknak volt időnként a részben, amikor még Valderramáék játszottak, az elképesztő volt, vagy később is volt jó csapatuk. Tehát azért dél-amerikai csapat tud meglepetést okozni, és amiről beszéltünk már korábban, hogy azért a klíma, az éghajlat, bármi, a körülmények, azok biztos, hogy nem lesznek előnytelenek egy dél-amerikai válogatott számára.
1: Hogyha a játékosok piaci értékét tekintjük, azon mennyit módosíthat egy jól sikerült, vagy egy rosszul sikerült világbajnokság? Mondjuk egy sztárnál. Lénes Ferenc.

0: hanem azt akartam érzékeltetni, hogy ez is a futball környezetének a megváltozását jelenti. Ugye, ha belegondolsz azt, hogy említetted többször is, hogy kizsigereltek a játékosok, ez az, az, hogy miért vannak ott, miért olyan fontos nekik. Ne vitassuk el, az fontos a hazájuk, tehát ezért ezt ne zárjuk ki ezt a dolgot. De hogy azért fontos, mert egyébként, mert mondom, tehát ez csörög a kassa. Egyéni márka, egyéni médiája van, ugye a közösségi médiában jelenik meg, videók készülnek, minden készül. Csörög a kassa. Minden mérkőzésen csörög a kassa. Ez az, ami számít szerintem. És ebből a szempontból fontos az, és egy kicsit magamnak is ellenmondom, miközben azt várom, hogy erőforrás optimalizálás lesz, nem fogják megengedni azért ezek a játékosok, hogy nagyon-nagyon gyengén játszanak.
1: De a piaci értékük érdemben nem csökkenhet egyébként?
0: Nem csökken, az a kérdés, mindig az a kérdés, mennyivel nő. Nyilván,
1: de annyira fontos a klubszezon, hogy igazából a VB csak hava tortán?
0: A transzferrendszer alapvetően a módszertanát tekintve a klubfutballra épít. Tehát ott vannak az igazi mozgások, a válogatottak száma. Tehát vannak már más mutatók is, alternatív mutatók, de hát amit standardként használ az iparág, bár most még egyszer mondom, vannak versenyző számítások, azok alapvetően a klubfutballhoz kötöttek. És ilyen értelemben azt gondolom, hogy nem változik. Amit mérsz? Az egy másik kérdés, hogy amit adnak, vagy ajánlatot kapsz, vagy adnak. Tehát egy csomó embernek most lebeg az ajánlat. Tehát azt gondolom, hogy ilyen nemzetközi futballban jó pár ember kivár. Meg a csapatok kívánnak. Adott esetben például egy bomba menetelés egy válogatottnak, a válogatott tagjainak megemelheti azt a pénzét, azt az értékét, amit ténylegesen majd ki fognak fizetni a játékot.
1: Bár tegyük hozzá, lehet aztán a klubszezon elején pedig nem lesz úgy bevethető az a játékos, aki eljut a július 19-i döntőig, mert persze ezt sokan elfogadnák a válogatottak sztárjai közül is. Tamás, te hogy látod, mennyire mozdult el az elmúlt évtizedekben a futball a klubmeccsek irányába, a válogatottakhoz képest, akkor, amikor azért egy foci VB mégiscsak a sportág csúcs terméke?
2: Szerintem ma a futball világcsúcs terméke a Bajnokok Ligája, nagyon sok tekintetben.
1: A BL döntő lehet olyan fontos, hogy fontosabb, mint egy foci VB döntő?
2: Hát ugye itt mindig az a kérdés, ugye mégiscsak az egyszerű válasz az lehetne, hogy azért nem, mert futball VB döntő csak 4 évente van, de Bajnokok Ligája meg csak egyszer, vagy évente egyszer van. Igazából én azt gondolom, hogy a játékosok számára is meghatározza a Bajnokok Ligája szereplés elsősorban. Persze minden pontos, ha a világbajnokságban ott kell lenni az adott országban. Ugye van egy furcsa ellentmondás talán, amiről ritkán beszélünk, hogy azért a Bajnokok Ligájában te, ha nagyon jó játékos vagy, akkor nem tudsz nem eljutni. A világbajnokságra most óriási zicser lenne Szoboszlai Dominiknek a nevét mondani, és nagyon reméljük, hogy a következő világbajnokságon már ott lesz, de
0: Lewandowskit.
2: Igen. De ugye Lewandowski játszott korábban, tehát én csak azt mondom, hogy egy olyan válogatottba tartozol, akinek igazából kevés esélye van. Most mondhatnánk egy George Bestet a múltból, tehát hogy az északi válogatott tagja volt, az életben nem jutott el. De Alfredo Di Stefano sem játszott soha a világbajnokságon. Vagy mondjuk neki sérülése és szerepet jelent. Ryan Giggs nem játszott soha világban, és nem tudom, hogy csak a Manchester United játékosok jutottak eszembe.
0: A legnagyobbak.
2: nem tudom, a játékosok, tehát nézzetek, olyat, én már sokat hallottam, hogy egy játékos számára a non plus ultra a Bajnokok Ligájában játszani. A világbajnokságot még nem nagyon hallottam, hogy a BL elé helyezték.
1: Azért mégiscsak a Bajnokok Ligája szeptembertől eltart májusig, ha a selejtezőket nem számítjuk. Egy világbajnokság, hát most 5,5 hetes.
2: Ugyanakkor most, ha Messit megkérdezted volna, hogy mi hiányzik még a karrieréből, ugye ott az argentin válogatottnak nagyon hosszú periódusa, 1993-tól tartott, több mint 2 évtizeden keresztül, hogy nem nyert gyakorlatilag semmit, ez is célmet rakat számra, aztán egy kopát nyert, és utána jött a világbajnokság, tehát az biztos, hogy azért egy pályafutás megkoronázásához kell a világbajnoki cím. Cristiano Ronaldónak nincs világbajnoki címe.
1: Feri, a klubfutball híve vagy, ez gyakorlatilag nem titok itt az Inforádióban az elmúlt évtizedekben már azért erről volt szó. Ehhez képest, hogy látod most a válogatott

0: játszottak helyét, szerepét, akár egy foci EB, illetve egy VB jelentőségét?
1: Azt mondta Tamás, hogy nincs félvilázás, és többször hallom beszélgetni, hogy nincs.
0: Itthon.
1: Itthon. És ez egy fontos kitétel, amit mondasz. Mert ha, ugye nyilván az algoritmusok ismerik az én érdeklődési körömet, és tolják a képembe a jobbnál jobb digitális tartalmakat. Benne van VB-láz, furcsa módon. Én, aki nem vagyok a válogatott futballrendszereknek a híve, most hirtelenjében várom a mérkőzéseket, letöltöttem egy csomó dolgot, meg fogom osztani a barátaimmal, akkor a skótok éneklik, hogy most már jönnek Amerikába, zseniális, vagy a norvégoknak ez a vikinges dolgaik. Tehát egy olyan digitális környezet épül rá, ami egyszerűen nem tud kivonni magad. Ezt a szorít, engedd meg, hogy elmeséljem. Talán a hallgatók is találkoztak azzal, ha nem akar elmesélni, bár én sokkal kevésbé érdekes, Brazíliában kerethirdetés. Kerethirdetés. Ancelotti sorolja a neveket. És különböző kamerák vannak, elmennek játékosokhoz, helyszínek, és akkor mondja a neveket, és akkor lehet látni a reakciókat. És sorolja a középpályás támadó sorokat, és a Neymar családnál van a kamera, a pacekban Neymar van. Felesége, barátnője, bocsánat, nem vagyok képbe, pontosan a bulvár részével, legalább 100 ember a környezet, és mindenki imádkozik. És amikor bemondja Ancelotti, hogy Neymar Junior, felrobban a terem, sír, minden, tehát akkora média felhajtás, és az ember azt mondja, ezek az értelemben nem tudod kivonni magad. És erre mondom azt, hogy ez fog ide visszajönni a dolgokban. Tehát én azt gondolom, hogy fogom élvezni ezt az VB-t. Én például sosem láttam zöldfoki futballistát, vagy nem emlékszem rá, hogy zöldfoki válogatott mérkőzést egészen biztosan nem láttam. Most azt tervezem, hogy egyet megnézek.
2: Topirát láttad.
1: Nem baj.
0: Hogyha a pénzdíjakat nézzük, magasabb, mint eddig, de hát azért ahhoz képest, amekkora bevételekről beszéltél a teljes globális futball szintjén, még mindig viszonylag keveset kapnak a válogatottak, de akár egy zöldfoki játékosnak lehet az a pénzdíj is komoly összeg.
1: Hát azért a FIFA miközben tényleg egészen agresszív profitorientált stratégiát folytatni, ezt a pénzt nem magának tartja meg, egy 4 pilléres ágon osztja széjjel, de elég komolyat költ Amerikában. Tehát a költéseknek 1/5 maga a FIFA költi. Ez is egy érdekes fejlemény. És akkor megint megállok itt abba a dolgba. És meg tudta azt csinálni, ugye az amerikai sportszórakoztatásnak fontos része ez a teglét szórakozás, tehát hogy sütögetsz, mérkőzés előtt 2 órával kint vagy a parkolóban, és ezt megtiltotta. De nem lehet. Mert a FIFA saját maga szervezi a szurkolói zónákat, mert abból is ő akarja levenni a pénzt. Na de ezt a pénzt szétosztja. Ugye pénzként megkapják a csapatok, ugye vannak a klub játékosok kompenzációi, az is egy nagyon komoly összeg, amit kapnak. Van egy komoly összeg, amit a futballfejlesztésre fordít a FIFA, tehát ebből mi magyarok is lehetőségünk, és mindig azt szoktam, hogy akinek annyira bántja a csőrét az a pénz, de amikor ez visszacsorog majd hozzánk a Magyarországra, azért annak majd örülni fogunk, és mindig jobb több pénznek örülni, mint kevesebb pénznek, és van egy rész, amit megtart magának, és abból mondom, mindenféle stabilitást meg futball tud finanszírozni. Tehát ez tényleg egy pénztermelő géplet a FIFA, és szerintem mindenki jól jár.
0: A mesterséges intelligencia az elmúlt években robbanásszerű fejlődésen ment. Tehát a futballban azért korábban is dolgoztak adatokkal, de most brutális mennyiségűekkel. Tamás, hogy látod, lehet-e még meglepetést okozni egy ilyen helyzetben egymásnak?
2: Mármint a két csapat egymásnak.
0: Sportszakmailag.
2: Hát nagyon kevéssé hiszem, hogy ezen az alapon lehetne, bár az kétségtelen tény, hogy azért jó néhány mérkőzést láttunk az elmúlt egy évben is, amikor még az egyik edző egy felállítási rendel, egy hadrendel, vagy egy taktikai húzással meg tudta lepni az ellenfelét. Nyilván, hogy azért az igazán nagy csapatoknál titkok már nincsenek, hát ezt mindenki tud mindent.
0: Nyilván Harry Kane-ről vagy Lionel Messi-ről nem fog újdonság kiderülni, de a személyiségük, akár a közösségi média jelenlétük a sztároknak még mennyit erősödhet, mennyit változhat? Feri, te látsz ebben előrelépési lehetőséget?
1: Abszolút, tehát ezek önálló konkurensek lesznek itt az Inforádiónak, mert sajátat, és megvan az a sztori, amikor a Balotelli egy gól után Marseille-be kiszaladt, be volt készítő haverjánál volt a mobiltelefonja, és elkezdett élőzni az Instán. Tehát, és ott és nem hittél a szemednek, be is tiltott a rögtön utána, mert rájött mindenki, hogy ugye ez tényleg egy média konkurens. Ez a jövő. Ez a jövő. A mesterséges intelligencia ez meg csak annyi. Ugye ezeknek egy részét eleve a mesterséges intelligencia állítja már elő jobb helyeken. Hogy a mesterséges intelligencia nem is csak ebben a taktikai dolgokban, hanem az egyére szabadságot hozza ki, szerintem. A felkészítésben való, a körítésben, a személyre, ahogy az előbb beszéltem az algoritmusról. Meg fogjuk érni, hogy tehát más fog járni Argentinában a szurkoló, mint Magyarországon. Reméljük, hogy egy ideig még az eredmény az nagyjából ugyanaz lesz, mind a két országban, de hogy egész, abban majdnem biztos, hogy egészen mást fogunk látni. Mások lesznek a hirdetések, személyre szabott lesznek a hirdetések, szóval elképesztő. Nagyon lelkes vagyok ebben.
0: Igen, csak a hitelesség nem szenvedhet csorbát?
1: Áj.
0: Vagy ezen nem moralizáljunk most?
1: Tamás, ha egyszer megengedem, hogy ez nehéz kérdés, akkor hadd mondjam ezt, hogy én is, hogy ez nehéz kérdés. De moralizáljunk, a moralizálás az egy fontos dolog. Nem, most én ebben lemondom, hogy nem tudok mit tenni. Tehát elégedetlen vagyok a metával, mert szerintem disznóság, amit az én hírfolyamommal csinál, de képtelen vagyok ezen úrrá lenni. Egy géproboló tudnék lenni, egy kiiratkozó a Facebookról.
0: A sportmédiában mit vársz ettől a VB-től, Tamás?
2: Részben nyilván alapvetően a sportmédia az elég tág fogalom, az, hogy azért közel hozza számunkra ezt a világbajnokságot, mi nem vagyunk ott, de azért érdeklődünk a világbajnokság iránt. Ugye nem feltétlenül magyar időhöz igazították a kezdési időpontokat, vagy nem magyar szempontból.
1: Csúnya emberek, disznóság.
0: De azért vannak esti meccsek. Igen, hát ez ilyen.
2: Ez így van. Tehát magyarul igen, csak előtérbe kerülhet az, hogy az emberek nagy része nem nézi meg a teljes 90 percét minden mérkőzésből, hanem összefoglalókat, adott esetben a közösségi média a különböző platformjain highlightokat, jeleneteket néz meg. Tehát ilyen szempontból ez érdekes lett. A másik, hogy hát valahol az is a sportmédiának lehet egy új szelete talán, hogy én még olyan EB-kről, VB-kről tudósítottam, egyrészt ahol közel lehetett menni a játékosokhoz, de hát ez tényleg már a múlt évezredben volt. Másrészt érdemes volt elmenni a csapatokhoz, mert ott információkat lehetett kapni. Mondjuk akkor sem értettem, hogy miért nem csinálja azt meg az UEFA vagy a FIFA, hogy az adott sajtófőnökök kiadnak minden nap egy-két flekket, és akkor a friss híreket beleteszik. Most ha már ilyen nincs, tehát azonnali adatközlés, azonnali információközlés van, mindent azonnal fogunk tudni a csapatokról, és ilyen szempontból, ha akarjuk, akkor tényleg, mintha mi magunk is Amerikában lennénk, úgy élvezhetjük a világbajnokságot, ez pedig a 21. századi média, vagy hát a 21. század második negyedévének médiája.
0: Ki lehet a VB szupersztárja? Te kire számítasz leginkább? Nyilván ez attól is függ, hogy melyik csapat meddig jut, és nem mindig csak a szupersztárok döntik ezt el.
2: Válaszolok rá, csak az, hogy az elsőnek eszembe erre, hogy amikor Katárban a portugálok kiestek, és Cristiano Ronaldo lejött a pályáról majdnem sírva, meg Lionel Messi átvette a világbajnoki zoblát, akkor azért teszem, hogy őket azért biztos már nem látjuk majd világbajnokságon, de ezt szerintem Luka Modricről is mondhatom.
0: Aztán eltelt 3,5 év,
2: és készültek. Aztán eltelt 3,5 év, és ők itt vannak. Úgyhogy az, hogy Messi lesz, az argentinok nagyon remélik, hogy Messi lesz ennek a világbajnokságnak a sztárja.
0: 39 évesen.
2: Igen, születésnapját a világbajnokságon ünnepli. De hogy ne kerülje meg a kérdésedet, nem tudom, Kylian Mbappé milyen állapotban van, fogalmam sincs. Tehát az, és félek, hogy terhelhető a lába sorozatban. Megnéztem a franciáknak minden előkészületi mérkőzését az elmúlt napokban, nem játszott jól. Ellenben Michael Olise fantasztikusan futballozott. Szerintem túl jól is ahhoz, hogy még csak egy felkészülési időszakban voltunk.
0: De mi van, hogyha letelik a csoportkör, és utána megtátosodik Mbappé? Nyilván a franciák nem fognak kiesni a csoportkörben józan számítás szerint.
2: Hát ki fogtok nevetni, mert mindig futballtörténeti példákkal élek, de 1982-ben Roberto Baggio borzalmasan, Paolo Rossi borzalmasan játszott a selejtezőben, és megtátosodott az egyenes kieséses szakaszra. Azért mondtam Roberto Baggiot, mert 94-ben Amerikában ugyanezt csinálta. Nem lehetett látni az első három meccset, az olaszok alig vergődtek túl, és aztán elvitte a csapatot a döntőbe. Tehát ilyen van, hogy valaki csak az egyenes kieséses szakaszban tér magához idézőjelben, és lesz a torna egyik sztárja. Erling Haalandot nem tudjuk, ott ugye ő azért az a típusú csatár, akit ki kellene szolgálni, nem tudom, az norvég csapatnak ez sikerül. Nagyon biztató volt, amit az EB-s elejtezőkön, úgy értem, hogy az európai selejtező zóna mérkőzésein mutattak a norvégok. Nekem van mondjuk az argentin csapatban Messin kívül is azért olyan játékosom, akiket nagyon sokra tartok, ez Julián Álvarez és Enzo Fernández, mind a kettő nagyon-nagyon jó játékos. A többit meg meglátjuk, hát minden VB-nek vannak felfedezetjei.
0: Mbappé óriási sztárja lenne, még nagyobb sztárja lenne a VB-k történetének, hogyha a francia csapat megint eljutna a döntőig, ugye van most már egy arany meg egy ezüstérme. Azért valaki a pályafutása közepén, hogyha mondjuk három éremmel, netán két VB címmel rendelkezne.
2: Kapu volt ilyen a braziloknál, ugye 94-ben, 98-ban, 2002-ben.
0: Feri, te kire számítasz? Van-e olyan játékos, akinek nagyon szurkolsz, mondjuk Bruno Fernandes mellett?
1: Hát neki kevésbé, de Kobe Mine-ra gondoltam, aki sztár lehetne, csak egyszerre fogalmam sincs, hát a Tamás tudásához nekem töredéke sincs meg.
0: De ugye Bruno Fernandes, ha már említjük, általában kritizáltad, de neki szenzációs éve volt a
1: Premier League-ben. Meg kell kövesse téged is, meg a hallgatókat is, valóban Fernandes esetében tévedtem, valóban ő tényleg egy jó futbolista, én azt hittem, hogy nem jó futbolista, de kiderült, hogy jó futbolista. Úgyhogy mindenkitől bocsánatot kérek, aki Fernandes szurkoló. Ezt talán jobban tudja, de én azt olvasom, meg érzékelem is, hogy azért a Ronaldo egy nagyon, nagyon komoly tőkesúly ezen a portugál válogatottat. Tehát ott
2: lehet, hogy jobbak nélküle,
1: Ez egy nagyon komoly menedzsment, már ez izgalmas kérdés, egy nagyon komoly menedzsment kérdés. Nem csak futballszakmai menedzsment, hanem vezető, tehát vállalatvezetési szempontból, mert azért, ezt meg ti jobban tudjátok, hogy azért az, hogy milyen az öltöző, és gyakran, nekem ilyeneket mondnak a szakemberek, gyakran az dönt, hogy az öltözőben milyen a hangulat. Van egy olyan ember, aki viszi az egészet, és Ronaldo tényleg egy vezéregyén, és sok mindent lehet róla mondani, de egy vezér az eltagadhatatlan. Na most ez az erősebb érv, hogy hozod magaddal ezt a típusú vezért a pályán, aki egyébként egy adott helyzetben, ahogy mondtad, amikor nüanszok döntenek, lehet, hogy ez, vagy pedig az, hogy hát a Ronaldo azért nem az a Ronaldo, akit 18 éves korában leigazolt a Manchester United.
0: És még akkor a lehetséges toxikus légkörről nem is beszéltünk, ugye ez csapatsportágakban teljesen meg tudja mérgezni az egész hangulatot és az eredményességet. Röviden a műsor végén, hogyha egy reményeteket megfogalmazhatjátok, bármilyet a VB-vel kapcsolatban, akkor mi lenne az? Tamás?
2: Úgy majd 4 év múlva a magyar csapatról is beszélhetünk.
0: Feri?
1: Nehézük beélni. Azt, hogy élvezzem. Tehát azt szeretném élvezni ezt a világbajnokságot.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést nektek. Önök az elmúlt nagyjából 50 percben Dénes Ferenc sportközgazdást és Dénes Tamás futballszakírót, futballtörténészt, az Inforádió főmunkatársát hallották. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
3: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is. Ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy nincs megfelelő intézményi keret. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Véget ért a 2025-2026-os tanévi digitális országos kompetencia mérés. Március 23-a és május 29-e között több mint 2.700.000 mérési esemény valósult meg, több mint 607.000 negyedik és 11. évfolyam között tanuló részvételével. Minden évfolyam minden vizsgán területén elérhetők az előző tanulói eredmények az országos kompetencia mérés honlapján, között az oktatási hivatal. A közlemény szerint a 4., 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók és szüleik a háttérkérdőíveket június 15-éig tölthetik ki. A tanulók előzetes eredményei az országos kompetencia mérés honlapjának előzetes eredmények aloldalán érhetők el a tanulók mérési azonosítójának megadásával. Az iskolák az intézményi gyors visszajelző felületen tekinthetik meg és elemezhetik, akár le is tölthetik tanulóik előzetes eredményét azzal együtt, hogy a végleges eredmények alapján képzett iskolai és országos mutatók az adatok feldolgozását és elemzését követően lesznek elérhetőek. A mérések célja a tanuló képességeinek, készségeinek minél pontosabb feltérképezése és az intézmények teljesítményének nyomon követése. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Dunahouse friss ingatlan piaci barométere alapján. Májusban 8892 lakó ingatlan adásvétele jött létre országosan a Dunahouse tranzakció számbecslése alapján. A tranzakció szám 9,4%-kal elmarad az áprilisi és 13,3%-kal a tavalyi májusi szinttől, ami azt jelzi, hogy a tartósan magas árszint az otthonstart program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. Az árdinamikában a vidéki kelet zárkózott fenn látványosan, a keleti országrészben a panelek négyzetméter ára egy év alatt a legnagyobb regionális mozgást produkálta, és már a nyugati szint fölé került, így a korábbi kelet-nyugati árkülönbség gyakorlatilag eltűnt, olvasható a Dunahouse elemzésében. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de a zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium. A lakbérek májusban az előző év azonos időszakához képest országosan 5,6, a fővárosban 4,9%-kal emelkedtek, míg havi összevetésben áprilishoz képest a bérleti díjak országos szinten nem változtak, Budapesten pedig 0,2%-kal csökkentek, ami szintén stagnálásnak tekinthető, derült ki a KSH ingatlan.com lakbérindexének legfrissebb adataiból. Az ingatlan.com elemzése szerint a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban éves összevetésben ugyan 13,4%-os visszaesés látható, két éves összevetésben viszont 24,5, három éves időtávon 48,4%-os a bővülés, míg négy éves távlatban 76,3%-kal nőtt a kiadó lakások kínálata. A fővárosban több mint 9700 kiadó lakáshirdetésből válogathatnak a bérlők, a nagyvárosok kiadó ingatlan kínálata pedig meghaladja a 4000 lakást és házat. A közleményben azt írják, a több éves horizonton látható kínálat bővülés fékezi a lakbérek további emelkedését.
3: Az időjárásról.
4: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet délután 21 és 25 fok között alakul térségünkben.
3: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A kiégés.
2: A Kárpátai Magyar Mentálhigiénés Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhatnám, projektje, a kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés.
1: 30 évvel ezelőtt, 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbéki Bétel református szeretett otthon.
3: Hát a templomban már említett Komlósi Károly volt akkor a gyülekezet lelkésze. Ő ajánlotta ezt az épületet az egyházkerületnek megvételre, vagy valamilyen külföldi kapcsolatnak megvételre, mivel hogy üresen állt és látták a romlását, és fájt a szívük miatta, mert ezt a helyi közösség halálkában építette. Az akkori főgondnok Szabó Dániel kijött, megnézte, és aztán látták, hogy ebből lehetne egy öreg otthont kialakítani. Szükség már akkor is volt, és látszott az akkori társadalmi helyzetben is, hogy egyre több idős van magányosan szükségben, és hát így indult el 1996-ban.
1: Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár, a Hit Morzsák vendége.
4: Én a játék felül közelíteném meg a Szentírást, hiszen amikor Jézus azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ez azt is jelenti, hogy engedjétek hozzám jönni magatokból, önmagatokból a gyermekeket, szabadítsátok fel a gyermeket önmagatokban. És akkor ez boldog és valóban élményszerű megismerését nyújtja a Szentírás hagyományának.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A kiégés ma már nem csak egy szakkifejezés, hanem sokak mindennapi valósága. A folyamatos teljesítménykényszer, a felgyorsult életvitel és az állandó megfelelés terhei egyre több embernél vezetnek fizikai és lelki kimerüléshez. De honnan ismerhető fel pontosan a kiégés? Hol húzódik a határ a fáradtság és a tartós kimerültség között? És mit tehetünk azért, hogy ne csak túléljük a mindennapokat, hanem visszanyerjük az egyensúlyt és az energiát? Erről Bárdos István és Bárdos Nóra, mentálhigiénész szakemberekkel beszélgetünk, aki kérdez Oniszkó Györgyi és Birte Zoltán.
5: Köszönjük. 2026-ig írunk, de már többedik alkalom, a több éve szerveznek kiégés témakörben több nap, több alkalmas programot, amely mindig más kategóriában más réteget szólít meg, de most éppen tavasz után egy ugyanilyen képzéssorozat után vagyunk. Kicsit mesünk ennek a projektnek a hátteréről.
2: A Kárpátai Magyar Mentálhigiénés Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhatnám, projekt. A kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés, illetve van egy ukrán kutatóintézet is, ahol 86%-ra teszik a lakosságnak az érintettségét. Hát ugye erre rányomja a bélyegét a háború, és a háború miatt kialakult helyzetek, és ugye hát vannak külön olyan kiemelt csoportok, akiket még jobban érint ez a kiégés. Sokáig, illetve kiemelten a pedagógusokkal szoktunk foglalkozni, ugye háború nélkül is érintett nagyon a pedagógus társadalom, de ahogy ezzel mélyebben foglalkoztunk, azért azt észre vettük, hogy a társadalomnak, illetve a szakmáknak különböző rétegeit is nagyon érinti. Hát orvosokhoz még nem jutottunk el, de az orvostársadalomnak is, illetve oda is egy ilyen álmunk, hogy eljussunk, de a mostani projektünk egyik alkalma például kezdő ápolónőket érintett, fiatalokat, akik nem sokára kezdik majd a munkát, illetve ilyen gyakorló fázisban vannak, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon hasznos volt. Természetesen pedagógusokkal is foglalkoztunk, ez ezen kívül a segítő szakmákban dolgozókkal, ugye ők talán, akik a legnagyobb terhelésnek van vannak kitéve, egyházi dolgozókat, az egyházban dolgozókat, ők is azt hiszem ebben az időkben, tehát hatalmas munkát fejtenek ki, akár olyanra gondolok, hogy idős gondozás, ebédhordás, bármilyen csekély valami, ami bármelyik embertársunk felé irányul.
6: Hogyan kell elképzelni az ilyen alkalmakat? Aki részt vesz ezen, mivel találkozik? Milyen történetekkel, milyen szituációkkal?
2: Hát igyekeztünk úgy felépíteni ezeket az alkalmakat, hogy hát egy kicsit mélyebben, illetve szakmailag is boncolgatni akár a kiégés fogalmát, akár hogy milyen tünetei vannak, mert azért a korai fázisban ez még annyira nem felismerhető, illetve nagyon sokszor össze lehet keverni egy kimerültséggel, egy ilyen általános kimerültséggel, és ez nagyon fontos, hogy ezt meg tudjuk, ezt a kettőt különböztetni. Ezekről beszélünk, közben azért vannak szituációs gyakorlatok, amelyen egy picit jobban tudunk fókuszálni, még jobban arra fókuszálunk, hogy bele tudjuk ebbe képzelni és élni magunkat, utána pedig az következik, hogy megoldásokat, tehát nagyon nagy hangsúlyt fejezünk ki arra, hogy hogyan lehet megoldásokat találni, mert a korai szakaszokban még mi saját magunk ezen tudunk segíteni. Hát tulajdonképpen az utolsó szakaszban, mert hát a depresszió a vége a kiégésnek, akkor kell már szakemberhez fordulni, de nagyon sok szakaszban ez még meg visszafordítható és megállítható.
5: Beszélgessünk a különböző fogalmak meghatározásáról. A pszichoedukáció nagyon szép szó, mit is jelent ez?
7: Edukáció azt jelenti, hogy a test és a lélek egysége, és szeretnénk tudatosítani a programban résztvevőkben, hogy egy kicsit ők maguk is a sorsuknak az irányítói. Persze nem mindig könnyű ez, mert környezetet és a mi környezetünket és a külső hatásokat nem tudjuk befolyásolni. Ezért az emberben kialakul egy frusztráció, kialakul egy kiégés, mondhatnám azt is, hogy egy mentális zavar, ami különösen a mai korban jellemzi az embereket, hiszen túl vagyunk a Covidon, ugye hirtelen a háború meggyógyított mindenkit, de csöbörből vödörbe kerültünk, és egy olyan szituációba találták magukat a családok, a kárpátaljai emberek is az ukrajnai lakosokon belül, hogy sokszor megoldhatatlan problémával találják magukat szembe. Megbetegszik a testük, megbetegszik a lelkük, és ez szoros összefüggésben van is egymással, épp testben, épp lélek, szokták mondani.
5: Vagy épp és, hogy élek.
7: Épp hogy élek, ki hogy, igen. És én azt is hozzá szoktam tenni, hogy a gyógyulás az egy lelki folyamat, elsősorban lelki tevékenység, lelki feladat, hogyha a lelkünk helyén van, akkor a testünk is. De hát aki kiég és veszélyeztetve van, akkor nehezebben találja a teste is azt az összhangot, amit egészségnek nevezünk. Hosszú távon vagyunk terhelve, kiégésnek az egyik mutatója, érzelmileg túl vagyunk terhelve. A nők, hölgyek, édesanyák férfi munkát végeznek, a nagyszülők szülői feladatokat látnak el, hát a férfiak pedig ki hol és ki mit, de általában külön. Tehát mondhatnám azt, hogy azok az emberek, akik részt vesznek ezen a programon, fokozattan vannak kitéve fizikai, érzelmi és egy mentális kitettségnek, kimerültségnek, egy fásultságnak, amiben mi szeretnénk segíteni, hogy egyrészt, hogy felismerjék, másrészt, hogy megelőzzék, és harmadrészt, hogy megoldásokat találjanak, olyan erőforrásokat, amiket ők magukban esetleg fel sem fedeztek. Tudják, hogy van olyan, de szeretnénk tudatosítani, tehát ez egy fontos dolog.
6: Zoltán egy fogalmat akart tisztázni, de most már én is. Mit értünk pontosan kiégés alatt? Miben különbözik egy egyszerű fáradtságtól?
7: Amit elmondtam, az mind kiégés volt eddig. Az a válsultság, nem is tudom, hogy van-e erre egy másik szó, egy angolul burnout, ukránul is van egy megfelelője, professzi neve harányja, amikor az ember ki van merülve, úgy érzi érzelmileg is, és mentálisan is, tehát hosszú távon érzelmileg túl van terhelve, és előjönnek a mentális betegségek, mentális zavarok, az emberi kapcsolatok sérülnek, félelem lesz úrrá az emberen, feladja, vagy könnyen feladja, vagy alkalmatlannak találja magát egy-egy feladat megoldására. Van egy kezdeti lelkesedése esetleg, és az abban kiég, alábbhagy, vagy elszigetelődik.
2: Egy belső közömbösség, ez akár, tehát a munkahelyen is nagyon észrevehető, hogy akár a kollégák iránt, akár ne adjék a diákjaink iránt, vagy azokkal az emberekkel, akikkel foglalkozunk, tehát hogy nem érint meg az ő problémáik. Van egy identitás elvesztés is a kiégésben, tehát a saját belső identitásunkat veszítjük el, és belső ürességet érzünk. Azt hiszem, hogy amikor ez a belső üresség megjelenik, azt már nem lehet összetéveszteni egy egyszerű fáradtsággal. És egyébként, amikor fáradtak vagyunk, akkor azért nagyon mindenkinek megvannak a saját saját receptjei erre, hogy ugye a fáradtságot hogy lehet kiküszöbölni, hogy akkor alszok egy jót, vagy hallgatok egy zenét, vagy egy kicsit feltöltődöm, a természetbe elmegyek, de amikor kiégés beszélünk, akkor ezek mutathatják az utat is majd, de ettől nem leszünk jobban. Tehát egy jó alvás azért nem tud rajtunk ilyen esetekben segíteni.
5: Beszéljünk a szintekről, beszéljünk azok a szakaszokról, amikor már el kell gondolkoznunk nekünk és a környezetünknek is a kapcsán, hogy mi az, amiben mi magunk, vagy éppen a környezetünkben lévő szorosan hozzánk kapcsolódó személy, munkatárs, családtag van.
2: Azt szoktuk mondani, hogy ahhoz, hogy kiégjünk, ahhoz kell egy ilyen nagy lelkesedés is, tehát ahhoz égnünk is kell, ugye annélkül az az egyik, tehát hogy van egy ilyen túlzott lelkesedés bennünk, és ezt akár felidézhetjük azt, hogy amikor új munkahelyre, vagy mikor fiatalon a munkahelyünkre kerültünk, biztosan a rádióhallgatók is fel tudják idézni magukban, hogy mennyire lelkesedtünk, mennyi új ötletünk volt. Én emlékszem, hogy én, mint pedagógusként, amikor megkezdtem, hát én azt gondoltam, hogy ide veletek bármilyen gyerekek, bármilyen fokon, hát én majd ugye mindent megtanítok nekik, és mindenkiből majd egyetemi végzettséget csinálok magyar nyelvből és irodalomból, és hát persze, ez nem így van, és hát nagyon jól tudjuk, hogy ez nem, ugye eljön, amikor ez a nagy lelkesedés van, és a lelkesedésben még az is van, hogy esetleg a főnökeinknek szeretnénk nagyon bizonyítani, a munkatársainknak, ugye van bennünk egy ilyen, hogy majd én megmutatom, hogy ezt hogy kell, és egyszer csak eljutunk oda, hogy szembesülünk a valósággal, és észreveszünk, hogy hát ez nem is ilyen. Igen, vannak olyan gyerekek, akikhez több türelem kell, amik, ha valamit elmondok, vagy elmagyarázok, lehet, hogy egy hónap múlva jön rá, és kiált fel, hogy jé, hát tényleg, ugye János Vitéz volt ez meg az, vagy felismeri, tehát minden gyermeknek megvan a saját útja, ugye tanárként ez nagyon jó, ha tudjuk és rögzítjük. És amikor már látjuk azt a valóságot, hogy akár munkahelyen, hogy akár munkatársak, akár gyermekek, akár egy orvos a praxisában, hogy hát nem minden beteg ugye olyan, mint ahogy az a nagy könyv bele van írva, hanem van, aki sokat kérdez, van, aki nem kérdez, van, aki, tehát, hogy mi nyugtatja meg. Na, és amikor szembesültünk a valósággal, akkor tulajdonképpen jön egy kiábrándultság. Kiábrándulunk mindenből, és tulajdonképpen itt kell nagyon vigyázni, vagy itt kell azt így magunkban rögzíteni, hogy igen, nem könnyű a munkánk, igen, az emberek különbözők, de így szépek, így kell elfogadni, és hogyha ebből a kiábrándulásból vissza tudunk jönni, nem esünk bele a fásultságba, vagy a frusztrációkba, vagy ilyen állandó feszültségbe, akkor el lehet tulajdonképpen kerülni még a kiégést, de ez nem mindig sikerül. Ezt azért a saját példánkból is vesszük, azért nem mindig sikerül ezen túljutni.
7: Elhangzott a megfelelési kényszer is, én ezt nem hagynám ki, illetve kicsit felhívnám erre a figyelmet, hogy ki ne akart volna már megfelelni valakinek, mi is ez a megfelelés, megfelelni akarás, mert amikor megpróbálunk alkalmazkodni, vagy megtanulunk alkalmazkodni, sőt, megpróbálom kitalálni, hogy mit várnak el tőlem, és úgy is akarom a viselkedésemet alakítani. Hasonlít ez egy kicsit a horoszkópra, vagy hogy én szoktam mondani, horosz, hókusz, pókusz, mert saját gondolat, tehát ezt nem olvastam sehol. Olvas az ember reggel, hogy mit írnak róla, milyennek kell lenni, hát bizony akkor akár befolyásolhatja is. Hát ez lehet jó és rossz is, én ezzel nem foglalkozom, vagy nem is ajánlom talán senkinek, lehet, hogy most népszerűtlen leszek, de felvállalom. A megfelelési kényszert szoktunk egy skálán értékelni, és bizony magas, mert vannak beosztottjaink is, igaz, tanítványaink, vannak feletteseink, sőt, ha mi vagyunk a felettesek, akkor nekünk is van felettese van, lehetne folytatni, nem is tudom ki a legfelsőbb szint, és valaminek, hát ha másnak nem a törvényi előírásoknak, vagy az erkölcsi előírásoknak, meg akarunk felelni, és még ha saját magunkat kell legyőzni, az is egy megfelelési kényszer, hogy megfeleljünk azoknak az ideáknak, amiket hozunk magunkkal a családban, azoknak az, annak az erkölcsi értékrendnek, ami a mi sajátunk, és hát ez nem mindig sikerül.
2: Most mindenki képzeljen el maga előtt akár egy ilyen skálát, 12 beosztása, és akkor helyezze el magát azon, hogy vajon ezen a skálán milyen fokban, tehát hogy mennyi az ő megfelelési kényszere. És ez lehet családon belül, lehet férjnek, lehet gyermekeknek, lehet gyermek a szülőknek. Egyébként ez a tehát hogy innen vannak a gyökereink, amikor a szüleinknek akarunk megfelelni. És hát amikor ez nem sikerül, akkor ugye ez megint nagyon szép utat mutat a kiégés felé.
7: Fontossági sorrendet szeretnénk állítani, akkor nagyon fontos, hogy megtanuljunk nemet mondani. Mondhatnám azt, hogy tanuljuk meg a határokat meghúzni. Akár férfi, akár női hallgató hallgat bennünket, családos vagy nem családos, akár a gyerekekkel, az elvárásokkal kapcsolatban, ha úgy érezzük, hogy nem fér bele, ugye szokták ezt a szót használni, vagy képtelenek leszünk teljesíteni, vagy erőn felül, akkor legyen bátorságunk a határokat meghúzni és nemet mondani. Hát bizony az alvás és a pihenés is beletartozik, ne vonjunk meg magunktól néha-néha, akár egy csokoládét, ugye az édesanyák hajlamosak arra, hogy maguktól megmóma odaadják a gyermeküknek, és bennem maradt az, amikor köszönetet mondott egy hallgatónk, egy édesanya, hogy ő bizony beleharapott egy csokoládéba, és mekkora lelkiismeret furdalása van. Tehát nyugodtan, hogyha a családban az édesanya boldog, akkor az egész család is boldog és egészséges lesz, és hát ha úgy érezzük, hogy segítségre van szükségünk, akkor ne szégyeljünk külső segítséget kérni.
1: Az elmúlt percekben Bárdos István és Bárdos Nóra mentálhigiénész szakemberek voltak vendégeink, akikkel a kiégésről beszélgettünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbi Kibétel Református Szeretett Otthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából június 3-án hálaadó Isten tiszteletet tartottak az otthon lakóinak, valamint a Mezőcsáti Református Énekkar közreműködésével a Nemesbi Kireformátus templomban. Az alkalom végén a Szeretett Otthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új 32 fős épület szárnak. Az ország egész területéről, például Miskolcról is fogadnak idős embereket, de a lakók többsége a település 30-40 kilométeres vonzás körzetéből érkezik az intézménybe. Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallják.
8: Barna Sándorral, Tiszáninneni Református Egyház kerület püspökével beszélgetek. Püspök urat, hogyan érinti lélekben, hogy itt egy alapkövet raktunk le, illetve hogy ugye az itteni idősek otthon, Nemesbik idősek otthon a 30. évét ünnepli?
9: Háladással a szívemben, hogy részes lehettem ennek a mai hálaadó alkalomnak, hiszen ebben nem csak a múltért adtunk tehát hálát, hanem reménységre fordulunk a jövő felé is. És a 30-as szám számomra azért is fontos, mert 30 évvel ezelőtt kezdtem én is a lelkipásztori szolgálatom, ez nincs ez közvetlen kapcsolatban ezzel az alkalommal, de átérzem azt, hogy mennyi minden történt ezek alatt, egy nemzedékváltás, valóban volt mélység, magasság, gazdasági mélység is, egészségügyit gondolok itt a járványos helyzetre, ami nyilván egy otthon számára kihívás volt, és hát próbálom úgy látni az otthon életét, hogy ott nem csak egy napi rutin van, nem csak épület van, hanem Isten hordozó szeretete, amiről szerettem volna a meghívóni szereplő Zsoltár, 28. Zsoltár szavaink által bizonyságot tenni.
8: hogyan látja az egyházkerület az idősekre, hogyan tud odafigyelni, miként tudja ezt a szolgálatot ellátni az egyházkerület.
9: Azért fontos szolgálat ez, hiszen a szószékről hangzott a szó, az ige a hordozó szeretetről, és itt tulajdonképpen cselekvéssé válik. Isten ránk bízza, szívünkre helyezi, hogy álljunk oda árvák, özvegyek, gyöngék mellé, legyünk az ő eszköze ebben.
8: Viktor Dániellel, a Bétel Református Szeretet Otthon intézmény vezetőjével folytatom az összeállítást. 30 éves az intézmény. Hogyan indult, milyen célokkal indult el ez az intézmény?
3: Hát a templomban már említett Komlósi Károly volt akkor a gyülekezet lelkésze. Ő ajánlotta ezt az épületet az egyházkerületnek megvételre, vagy valamilyen külföldi kapcsolatnak megvételre, mivel hogy üresen állt és látták a romlását, és fájt a szívük miatta, mert ezt a helyi közösség halálkában építette. Az akkori főgondnok Szabó Dániel kijött, megnézte, és aztán látták, hogy ebből lehetne egy öreg otthont kialakítani. Szükség már akkor is volt, és látszott az akkori társadalmi helyzetben is, hogy egyre több idős van magányosan szükségben, és hát így indult el 1996-ban az otthon.
8: Körülbelül mennyi lakóval indultak, és most nagyjából jelenleg, amikor most a 30. születésnapját tartják az intézménynek, mennyien vannak most?
3: Hát az első évben 28 férőhelyel indultunk. Két éven belül 56-ra sikerült a tetőtér beépítéssel a férőhely számot bővíteni. Pontos számot nem tudok mondani az elmúlt 30 évről, de több mint 400 élet fordult meg nálunk.
8: És most jelenleg mennyien lakják, most jelenleg mennyien vannak, akár dolgozókkal együtt, akár bentlakókkal együtt, körülbelül mennyien vannak itt?
3: Hát 58 lakónk van, tehát házzal működünk, és 32 munkatársunk. Ebben benne van a gondozói létszám, a technikai létszám, az adminisztrációs létszám.
8: Hogyan van kialakítva, miként képzeljük el, hogyan tudnak itt az idősek élni, milyen körülmények között?
3: De elég egyszerű épületszerkezetünk van, egy középfolyosós háromszintes épület, a földszinten inkább kiszolgáló egységek vannak, iroda, konyha, étkező. Az első emeleten és a tetőtérben van 41 szobánk. Ebből 27 egyszemélyes, egy négy személyes és egy három személyes. A szobák a folyosóról jobbra-balra nyílnak, a komfortot a szobában levő mosdókagyló jelenti hideg-meleg vízzel, de a komolyabb tisztálkodásra, a WC-re közös helyiségbe kell menni, ami az épület derekánál, a lépcsőház két oldalán található.
8: És milyen programokat szoktak szervezni, a református szellem miként jelenik meg itt az idős otthonban?
3: Értem a kérdést, tehát nem vagyunk csak reformátusok számára nyitott otthon, bárkit fogadunk, legyen katolikus, legyen felekezeten kívüli, ateista, missziói területnek látjuk az időseket is, és hát az életet is ehhez rendezzük be. Minden reggel 7:30-kor egy áhítattal kezdődik az élet. Aki szeretne részt venni rajta, tehát semmiféle erőszak ebben nincsen. Erőszak abban van már, hogy a reggelit meg az ebédet is igével és egy étkezés előtti énekkel kezdjük meg. Ott már az is kell hallja az igét, aki esetleg önmaga nem ülne be az áhítatra. Nyilván a hétközbeni foglalkozások, programoknak is van lelkisége, közös éneklések többnyire egyházi énekekkel vagy új énekek tanulásával történnek. Ahogy a templomban is említettem, gyakran előfordulnak már a gyülekezeti látogatók, akik szintén hozzák a maguk lelkiségét. Rendszeres alkalmak vannak az otthonban, vasárnap istentisztelet, kedden bibliaóra.
8: És ezen túl milyen programok, milyen foglalkozások vannak, úgymond az idősek mivel tudják eltölteni az időt idebent?
3: Minden napra kínálunk valami praktikus dolgot, vagy kétkezi, vagy pedig valami szellemi lehetőséget. A közös filmnézés, a közös torna, a konyhába való besegítés esetleg, ez is egy lehetőség. Van egy kertünk itt a hátunk mögött, nem látszik a rádióban, de annak a kezdeti munkái most már leginkább csak a gyengeség, erőtlenség miatt, de a magvetés, a palántanevelés, ebben még sokan részt vesznek.
8: Intézményvezetőként ön hogyan éli meg, hogy maga az intézmény 30 éves lett, lelkiekben hogyan csapódik le az önben?
3: Hát ha visszagondolok a 30 év előtti helyzetre és a mostani tapasztalataimmal, akkor örültség volt ebbe beleállni. De Isten tudja, hogy kit mire tud használni, vagy milyen hiányosságokat is ki tud pótolni és kiegészíteni, úgyhogy így történt, hogy annak ellenére, hogy itt vagyok, itt voltunk, Isten mégis meg tudta áldani ezt a helyet, és még jó dolgok is történtek.
8: jövővel kapcsolatban, ugye itt ma egy alapkövet is elhelyeztek. Ez miről szólt, mi kapcsán helyezték el ezt az alapkövet?
3: Az utóbbi évtizedben, vagy már régebb óta is óriási igény van a demens idősek elhelyezésére. Népbetegségé vált a demencia. Nagyon színes, sokféle, és a családok ezt már önmagukban nem tudják megoldani. Tehát nagyon sok családnak a teherbíró képességét haladja már meg az idősek otthoni ellátása, felügyelete, és ezért akartunk egy demens részt építeni, ami igazán nekik való, az ő speciális kívánalmainak megfelel. Tehát ez volt az alapmotiváció. Emellett persze más részről is van igény. Decemberben 240 körül volt a várakozók száma. Nyilván ezt évről évre megrostáljuk, végig telefonáljuk, és akkor kiderül, hogy hát csak 170-en vannak már.
8: A jövőbeli tervekkel kapcsolatban az új épületrész, vagy az új épület mikorra készülhet el, hogyan fog kinézni, milyen tervek vannak?
3: Jelen pillanatban a tervezők dolgoznak még. Már a vázlatterveket három ízben bemutatták, átbeszéltük, csiszolgattuk, tehát most már a kiviteli terveken dolgoznak, és ha Isten segítés élünk, remélem, hogy 2027 év elején el tudjuk kezdeni a kivitelezési munkákat. Hát a mai korban ezt egy év alatt illik befejezni. Tehát 2027 végén, 28 elején remélem, hogy ki tudjuk nyitni az ajtót.
8: Milyen örömei, milyen nehézségei voltak ennek a 30 évnek, milyen mérföldkövei, de főleg milyen nehézségek, milyen örömök érték itt akár intézményvezetőrat, vagy az itt dolgozókat?
3: Hát a nehézség az mindig az ismeretlenből jön. Úgy indult el az otthon, hogy sem a munkatársaknak, sem nekem nem volt tapasztalatom egy ilyen intézményi létről. Úgyhogy testvérintézményben töltöttünk el egy hetet Budapesten, és ott ismerkedtünk valamennyire azzal, hogy mi is vár ránk, és hát persze korábban is voltak munkatársaim, akiknek nekem kellett megmondanom, hogy mi az előre, mi a dolguk, de sokkal kisebb létszámban. És hát az emberekkel való együtt munkálkodás soha nem könnyű, ezt mindenki tudja. Ebbe is bele kellett tanulni. Úgy szeretni őket, hogy mégse egy szigorú, durva főnök legyek, kiabálós, de azért mégis elérjem azt, amire el akarunk jutni. Ez egy nagy kihívás. Voltak aztán külső kihívások is, ahogy a templomban említettem, a különböző ellenőrzések ránk szakadtak. Volt, amikor jogosan volt, amikor talán túlzott szigorúsággal és ránk figyeléssel éltek a hivatalok. Éppen azért, mert egyházintézmény vagyunk, nem akarok áldozatot játszani, de így éltük meg. Sokféle helyzettel találkoztunk az idősek életében is, akik mind különböző környezetből háttérrel jöttek, őket megismerni, megpróbálni személyre, személyes szólóan gondozni, vagy legalább valamennyire úgy igazítani az életkörülményeiket, az infrastruktúrát is, meg az életet is, hogy ez ne egy intézményes, kollégista dolog legyen. Hát ezek nehéz dolgok. Mégis, ha azt érzik, hogy szeretettel történik a dolog, még az is, ha esetleg az ember meg kell mondjon valamit, hogy ez így nem helyes, máshogy csináljuk, tud működni.
8: Viktorné Kardos-Erikával, a Nemesbiki gyülekezet lelkészével, tiszteltes asszonnyal folytatom az összeállítást. Ez a mostani alkalom lelkiekben hogyan érinti tiszteltes asszonyt, hiszen ha jól tudom, itt a riport előtt elárulta nekünk, hogy egy-két hónap csúszással szinte az alapításkor itt volt. Miként éli meg ezt a 30 éves időszakot?
10: Az én szívemben is hála van. Sokszorosan. Szerintem majd inkább este, amikor elcsendesedünk, akkor fogjuk ezt jobban átgondolni otthon a párommal együtt, akivel voltaképpen mi együtt dolgozunk, munkálkodunk itt a Szeretet Otthonban. Ő foglalkoztatást szervez az időseknek mentálhigiénés területen. Én pedig az intézménynek a lelkésze vagyok az alapítástól kezdve, de mindig is informálisan működött ez a dolog. Tehát voltaképpen úgy kezdődött, hogy az intézmény vezető Viktor Dániel megfogalmazta az igényt, és ez el is hangzott itt az ünnepségen, hogy ez az intézménynek az alapja, hogy minden nap legyen ige, szóljon az ige a Szeretet Otthonban, és először így felváltva futottunk ki, hamarabb ért oda, vittük a napi igéket, aztán nagyon hamar úgy történt ez, hogy rajtam maradt természetszerűleg. Én boldogan mondom, hogy 30 éve minden hétköznap, minden reggel együtt kezdjük a napot az idősekkel, 7:30-tól van 8-ig reggeli áhítat, kedden van Biblia óra külön, és vasárnap Isten tisztelet, ünnepeinket, hétköznapjainkat párhuzamosan éljük meg, ugyanúgy, mint a gyülekezet. Minden ugyanúgy történik a szeretet otthonban, mint a gyülekezetben, annál is inkább, mert amikor ez az intézmény elindult az útján, akkor még nagyon erős hátterű gyülekezeti tagok jöttek Miskolcról, többségében és környékbeli gyülekezetekből. Ez lehet, hogy mára változott egy kicsit, és már nem biztos, hogy mindenki gyülekezetből érkezik, sőt, talán túlnyomóan nem, de ez a hagyomány megmaradt. Nálunk reggel szól az ige a szeretet otthonban, és mindig mondom az időseknek, amikor egy kicsit olyan fáradtak, és talán olyan egyforma, úgy tűnhet. Milyen jó, hogy aki kint az utcán közlekedik, elmegy az otthon előtt a járdán, megáll, beszélget a bolt előtt, hiszen átelemben egy kisbolt is található, azt hallja, hogy mi itt énekelünk és imádkozunk. És lehet, hogy megkérdezi, hogy milyen okuk lehet nekik énekelni, amikor itt az életük végét töltik, azért ezt ki kell mondani, azok, akik ide bekerülnek, ki hány esztendőt kap még Istentől, de igenis van a megújuló szeretet felett örömünk minden nap.
1: Az elmúlt percekben Sütő Dávid pellé helyszínű összeállítását hallhatták.

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, két évvel ezelőtt, 2024. június 4-én adták át Sátoralja Újhelyen a Magyar Kálvárián a vármegyék emlékkövét, amely a Patronus Alapítvány támogatásával és civilek adományaiból készült el. Az emlékkövön a történelmi Magyarország vármegyéi és azok jelentősebb városai láthatóak, mellettük pedig jelölve a Sátoralja Újhelytől való távolságuk. A Patronus Alapítvány elnökével, Szajkó Gáborral újra felsétáltunk az emlékműhöz, és létrejöttéről, jelentőségéről beszélgettünk. A riporter Jászter Beáta.
2: A Patronus Alapítvány kezdeményezte ennek a szép emlékműnek a létrehozását. Szajkó Gáborral, az alapítvány elnökével beszélgetek. Gyönyörű az emlékkő, Nagy Magyarországot formázza a sziklatömb, és rajta fényesen, gyönyörűen részből a 64 vármegye. És minden vármegyének a székhelye, plusz a Sátoralja Újhelytől való távolsága. Honnan jött ez az ötlet?
3: Aki engem ismer, az tudja, hogy mennyire a szívemben viselem a határon túli magyarok sorsán, és érdeklődtem irántuk. Volt egy nagyon régi fogadalmam, hogy Trianon 100 éves évfordulójára végigjárom az összes történelmi tájegységet a Magyar Királyság területén, és 2018-ban így jutottam el az Alduna vidékére, ahol a Kazánszorosban úgy eszembe jutott, hogy milyen messze lehet innét Sátoralja Újhely, meg ugye többször járunk Tátrába, közel van, és hogy az milyen messze van, na meg erről eszembe jutott Pozsony, és sorolhatnám tovább. Az első adandó alkalommal, amikor hazajöttünk, akkor gyorsan megnéztem, hogy milyen távolságok vannak, és megdöbbentem, hogy Kolozsvár közelebb van, mint Sopron. És 2020-ban alapítványunk megépítette ezt a centenáriumi turulszobrot Trianon 100 éves évfordulójára, de itt ez a tér, ahol most állunk, valahogy olyan üresnek éreztem. Valami hiányzott. Két évig gyakorlatilag mindig, amikor följöttem, valami ide nagyon hiányzik. És aztán eszembe jutott a 2018-as történet, kuratóriummal átbeszéltük a dolgot, persze a kuratórium ilyenkor azt mondja, hogy csináld Gábor, és azt jelenti, hogy A-tól Z-ig minden nyűg az én nyakamba szakad, de én szívesen vállaltam, és gyakorlatilag így megszületett a koncepció, informatikus segítséggel összeszedtük a megfelelő adatot, többszörösen leellenőriztük, és ez a csodálatos emlékkő, illetve térkép a kővel a helyére került. Számomra óriási öröm az, hogy közel 150 civil ember vett részt ezen a kezdeményezésen. Furcsa, most így, hogy beszélgetünk, furcsa, hogy senkinek a szájából nem hangzott el a nemzeti összetartozás. Trianon annál inkább. Én örülök, vagy örülnék annak, hogyha napról napra nőne a nemzeti összetartozás, de megmondom őszintén, ezért engem meg lehet kövezni, hogy számomra június 4 egy Trianon miatti gyásznap. Természetesen örülünk annak, hogy van nemzeti összetartozás, de nekünk mind a mai napig fáj Trianon, hiszen nem is tudom, ki mondta, hogy magyar az, akinek fáj Trianon.
2: Olyan szép ez a hely, ahogy itt állunk az emlékkőnél, és elénk tárul a város látképe, de látszanak majdnem a Kárpátok is, a Bodrog köz is látszik, Toka is nem messze van. Tehát egy gyönyörű panoráma tárul elénk, és ilyenkor az embernek mindig összefacsarodik a szíve. Főleg, ha a Felvidék irányába és Kárpátalja irányába néz, amit most éppen valami esőfelhő takar el előlünk. A Jóisten szeretett minket, mert itt nem esett az eső, picit csepergett, de nem esett. Tehát, hogy tényleg összefacsarodik az embernek a szíve. És főleg akkor, amikor ránéz a térképre, és azt mondja, hogy Újhelytől Kaposvár 368 kilométer távolságra van, Marosvásárhely meg 300-ra.
3: De mondhatnánk azt is, hogy Ungvár 54, illetve Máramarosziget 174 kilométer. Tehát ezek a számok, amelyek megdöbbentőek, és

0: igazán nem öncélú volt ez az alkotás. Tehát annak nincs semmi értelme, hogy az ember elfárad a semmiért. Én úgy gondolom. Hál' Istennek nagyon sokan látogatják a Magyar Kálváriát, nagyon sok zarándoklat folyik itt, sok csoport keresi föl, de ha magamból indulok ki, hogy nekem is úgymond megdöbbenést okozott az, hogy mi milyen messze van Újhelytől, ők még inkább rá fognak csodálkozni, és lelki szemeimmel azt látom, hogy például Kolozsvár környéke fog a leghamarabb bebarulni, a kézlenyomat sajnos rajta marad ezen a csodálatos fényes felületen, és majd láthatjuk a kézlenyomatok barnasága miatt, hogy melyik az a hely, amit a legtöbben kerestek, de szerintem mindenkit meg fog lepni, vagy mindenki el fog csodálkozni, és ez volt a cél. Ez volt a cél, hogy Sátoraljaújhely, mint az igazán egyedüli, ténylegesen kettészakított település, emléket állítson a történelmi Magyarországnak, és tettük ezt a szétszakítottság a trianoni gyásznapon.
1: Meg hogy ez itt az élő történelem, mert az a diák, az a gyerek, de az a felnőtt is, aki úgy nőtt föl, például a mi korosztályunk úgy nőtt föl, hogy nem beszéltünk a 64 vármegyéről, csak a magyarországi megyerendszerről. Tehát ha ideállunk, itt tanulni is lehet. És itt mindenki el tudja mondani a gyerekének, unokájának, hogy nincs olyan magyar család az országban, kis Magyarországban, akinek ne lenne valamilyen kötődése az elszakított területekhez.
0: Az előbb Máramaros szigetet említettem, nem véletlenül, mert ugye nagyon sok más megyeszékhely is van, de pontosan egy számomra teljesen ismeretlen hölgytársaság megállt itt, és elkezdte mondani a hölgy, hogy az ő nagymamája Máramaros szigetről, és hogy ő Budapesten lakik, tehát gondolatok szövődnek és forranak az ember fejébe, de ez volt a célja, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó ötlet, egy kicsit ugye kellemetlen, hogy ezt saját magam ötletére mondom, de ennek ellenére én, akivel eddig találkoztam, mindenki úgy nyilatkozott, hogy elnyerte a tetszését. És ez a legnagyobb öröm. Annak ellenére, hogy rengeteg küzdelem volt, mint ahogy korábban is beszélgettünk erről, az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy például azt az 5,5 tonnás követ a Kálvária kapu mellett egy teherautó hogy hozza föl. Több vállalkozó bedobta a törölközőt, de volt egy ügyes, aki viszont 15 métert 20 perc alatt tett meg, de kitartásban a siker és a helyén van a kő.
1: Ki hengeríti el a követ? Mindig van, aki elhengeríti a követ. Az én nagymamám Maros-Torda vármegyéből, és nekem rokonaim vannak Felvidéken, Kassa környékén is. Neked vannak ilyen kötődései?
0: Nekem felvidéki vonalom van, én anyai ágon gyakorlatilag Király Helmez környékéről, pontosabban Nagygéresből származom, de vannak elszármazott unokatestvérek, másodunokatestvérek, akik szintén Kassán. De igazán az én Trianonhoz való viszonyomat azt határozta meg, hogy annak idején a kert alján volt az országhatár szülőfalomba, Dámócon, és nagyon nehéz volt gyerekként megérteni, hogy ugyanúgy beszélnek magyarul a másik oldalon, mint mi, és akkor mi az, hogy másik ország? És nyilván, amikor a gyereknek az értelme már egy kicsit nyiladozott, akkor a szüleim elmondták, de dédnagyapámra emlékszem, egy jóvágású, mokánybajuszos öreg bácsika volt. Néhányszor volt lehetőségem a mesét hallgatni, de légvonalban 5 kilométerre jöttünk egymástól, busszal, hogyha közlekedtünk, 100 oda, 100 vissza. És nagyon kevésszer találkoztunk, tehát rengeteg tragédia mellett egy kis dédunokát is megfosztott Trianon attól, hogy a dédnagyapjával beszélgethessen.
1: Te vagy a Kálvária őrzője. És tényleg ez igaz, mert a 90-es években is itt voltál, 80-as évek végén is itt voltál, te vagy az, aki soha nem hagytad itt a Kálváriát. Már akkor olyan erősen kötődtél hozzá, hogy sejtetted, hogy itt fogod élni az életedet, és azon fogsz dolgozni, hogy mindig valamivel gazdagítsd, ahogy őseink is szerették volna ezt a helyet.
0: Talán induljunk ki abból, hogy egyrészt mondtam, hogy van ez a gyerekkori kötődés. Másrészt pedig egyetemista koromban én már rengeteg erdélyi úton részt vettem, sőt, 2 évre kitiltottak Romániából, persona non grata lettem, de Szlovákiában is számtalan alkalommal utaztunk el barátaimmal, és valahol mindig úgy megdöbbent az ember, hogy te jó ég, milyen messze vagyunk már Miskolctól, és még mindig magyarul beszélnek. mondjuk Marosvásárhelyen azért ez elég érdekes történet volt, és ezek az egyetemi évek komoly nyomot hagytak benne. Nekem brassói egyetemi barátaim voltak, meg számtalan olyan történetet lehetne elmondani, ami összetartozást hozott a határon túli magyarok és köztem meg a barátaim között, és én azt hiszem, hogy a gyerekkori indítatás és az egyetemi évek alatt, kirándulások alatt szerzett tapasztalat hozta azt, hogy én kimondottan fogékony vagyok a határon túli magyarság ügyébe, és tenni akarok érte. A Kálvária történetét ismertem. Abban a szerencsés időszakban voltam agilis fiatal, amikor gyakorlatilag szóba került ennek a Kálváriának egy más módon való újjáépítése, hiszen tönkrement a II. Világháború alatt, és bocsánat, de azt mondja rólam, hogy nagy szájú vagyok, és be nem áll a szám, meg mindent elérek, amit szeretnék, de voltak társaim, és sikerült megvétózni 89-ben, hogy ez az emlékhely másként nézzen ki, mint ahogy most. De gondoljunk csak bele, 1936-ban Szepesi Bódog megálmodja a Magyar Kálváriát, egy fél év alatt megépítik, megszervezi, elkészül, fantasztikus eredmény. Itt vagyunk 1936-tól 88 évre, ahogyha hirtelen jól számolom. Ha Szepesi Bódog nem építette volna meg a Magyar Kálváriát, akkor ma a Rákóczi Szövetségnek a bázisa nincs itt. Ha Szepesi Bódog nem építette volna meg a Magyar Kálváriát, a Kárpát-medencébe Sántoralja újhely neve ismeretlen fogalom lenne. Az, amit ő alkotott, az ez példamutató. Én szerényen a magam kis habitusával, lehetőségével igyekszem Szepesi Bódog nyomába lépni, bár sosem fogok, de azért annak örülök, hogy itt állunk a centenáriumi turulnál, a márványtáblák a helyükön vannak, és itt van ez a szép emlékmű, ez a Vármegyék emlékköve.
1: Köszönjük szépen, biztos sokan fognak idehez zarándokolni. Isten éltessen sokáig.
0: Nagyon szépen köszönöm, és várok minden zarándoklót, és szívesen tartok ingyenesen is akár idegenvezetést, helyismertetést. Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Kedves hallgatóink, két évvel ezelőtt, 2024. június 4-én adták át Sátoralja újhelyen a Magyar Kálvárián a Vármegyék emlékkövét, amely a Patrónus Alapítvány támogatásával és civilek adományaiból készült el. Az emlékkövön a történelmi Magyarország vármegyéi és azok jelentősebb városai láthatóak, mellettük pedig jelölve a Sátoralja újhelytől való távolságuk. A Patrónus Alapítvány elnökével, Szajkó Gáborral újra felsétáltunk az emlékműhöz, és a létrejöttéről, jelentőségéről beszélgettünk. A riporter Jászter Beáta volt.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Közélet, Közérdek című magazinunk, hamarosan folytatódik a Svédasztal. Közéleti műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időpontban találkozhatnak ismét. Az addigi viszont hallásra Bódisz Attilát hallották.
3: Közélet, Közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató magazinját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: szeretnénk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad, hogy Tokaj hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
3: Tokaj hegyalja egyetem sárospata,
2: ahol a tudás élménnyé válik.
4: Turizmus,
5: gazdaság,
4: informatika,
5: pedagógia,
4: borászat,
2: alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
3: itt jövőt építesz.
2: Tokaj hegyalja egyetem sárospata. A tudás forrása.
3: A tudás forrása.
1: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A kormány és az Európai Bizottság tisztviselői is mindent megtesznek, hogy Magyarország megkapja a teljes 16 milliárd 400 millió euró forrást, jelentette ki a miniszterelnök budapesti sajtótájékoztatón hozzátéve. Nap mint nap sok mindennek kell ahhoz megtörténnie, hogy minimalizálják a forrásvesztés kockázatát. Magyar Péter úgy fogalmazott, csodálatos hollywoodi történet lenne, ha valóban minden forrást határidőben le lehetne hívni. Mint mondta, induljunk ki a legjobbból, mi megtesszük a tőlünk telhetőt, a kormány, az állami gazgatás jelentős része és a diplomaták is ezen dolgoznak. Magyar Péter hozzátette, azt vette észre, hogy az európai intézmények, elsősorban bizottság tisztviselői is ezen dolgoznak, és arra kapnak politikai utasítást, hogy kövessenek el mindent, hogy Magyarország megkapja ezt a pénzt. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat bárki meg akarná szüntetni, ezt írt a Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárca vezető közölte, Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója kezdeményezésére egyeztetett az egyházi iskola fenntartók vezető képviselőivel, akikkel közösen tekintették át a köznevelés aktuális kihívásait és fejlesztési lehetőségeit. Ahogy Lannert Judit írta, a katolikus, református, evangélikus, baptista és zsidó egyházi fenntartók, valamint gyermekvédelmi szakmai szereplők elért eredményei és tapasztalatai különösen fontosak, hiszen intézményeikben több százezer gyermek és fiatal nevelése, oktatása zajlik, nagyon eltérő helyi adottságok és társadalmi helyzetek mellett. A résztvevők egyetértettek az adatvezérelt, gyermekközpontú és partnerközpontú oktatás, a hátrányos helyzetű és eseni tanulók támogatásának fontosságában, közölte a tárcavezető, aki jelezte azt is, hogy az egyeztetésen szó volt a hittanoktatás kérdéseiről, a demográfiai csökkenés helyi kezeléséről, valamint arról is, hogy hogyan lehet a tanulók hangját, tapasztalatait és ötleteit jobban becsatornázni a döntéshozatalba. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 23. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A lakbérek májusban az előző év azonos időszakához képest országosan 5,6, a fővárosban 4,9%-kal emelkedtek, míg havi összevetésben áprilishoz képest a bérleti díjak országos szinten nem változtak, Budapesten pedig 0,2%-kal csökkentek, ami szintén stagnálásnak tekinthető, derült ki a KSH ingatlan.com lakbérindexének legfrissebb adataiból. Az ingatlan.com elemzése szerint a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban éves összevetésben ugyan 13,4%-os visszaesés látható, két éves összevetésben viszont 24,5, három éves időtávon 48,4%-os a bővülés, míg 4 éves távlatban 76,3%-kal nőtt a kiadó lakások kínálata. A fővárosban több mint 9700 kiadó lakás hirdetésből válogathatnak a bérlők, a nagyvárosok kiadó ingatlan kínálata pedig meghaladja a 4000 lakást és házat. A közleményben azt írják, a több éves horizonton látható kínálat bővülés fékezi a lakbérek további emelkedését. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint csaknem 500 táborban már nem lehet helyet foglalni, ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. A szabad férőhelyek száma azonban sok esetben már erősen korlátozott, a legtöbb népszerű héten csak néhány hely maradt. A táborfigyelő azt közölte, hogy a nyári táborok iránti kereslet idén is rendkívül erős, amit jól mutat, hogy a szülők egyre korábban kezdik meg a foglalásokat. A legkapósabb turnusok jellemzően már tavasszal megteltek, a későn ébredőknek pedig gyakran csak várólistás vagy korlátozott férőhelyes lehetőségek maradnak. Mint írták, a keresési és foglalási adatok alapján továbbra is a sporttáborok számítanak a legnépszerűbb választásnak, ezeket követik az angoltáborok, míg a harmadik helyen a kalandtáborok végeztek. Közvetlenül mögöttük találhatók a katonai és készségfejlesztő táborok, amelyek az elmúlt években látványosan növelték népszerűségüket, írja a táborfigyelő.
1: Az időjárásról.
6: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet délután 21 és 25 fok között alakul térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben állandó rovataink, vagyis az útravaló és a kalendárium után arról hallhatnak, hogy a megélt imádságok volt a témája a lelkésznők és lelkésznék újbóli találkozójának, amelynek térségünkből Pácinból is volt résztvevője.
2: Amikor a Nőszövetség 2 éve újjáalakult és új vezetősége lett, akkor elhatároztuk, hogy igyekszünk a lelkésznőkkel is többet foglalkozni, így a Nőszövetség keretén belül, és elhatároztuk azt is, hogy létrehozunk egy olyan fórumot, ahol a lelkésznőket és a lelkészfeleségeket várjuk kerületi szinten. Püspök úr támogatta annak idején, hogy támogatja ezt a kezdeményezésünket, és egy olyan alkalmat szerettünk volna létrehozni, ahol őszintén tudnak beszélgetni, illetve mivel mi keveset beszélünk így a saját magunk dolgairól, ezért létrehoztunk egy ilyen kerekasztal beszélgetést, ahol egy riporter kérdezi az ott lévő 4 mindegyik egyházmegyéből jelenlévő lelkésznőt vagy lelkészfeleséget, hogy hogyan élik meg azokat a problémákat, amiket mi témaként fölvetünk. Ebben az évben az imádság éve volt, és az imádság megélését hoztuk témaként a lelkésznők és lelkészfeleségek körében. Azt gondolom, hogy nem egy könnyű téma, hiszen talán ahogy megfogalmazódott ott a beszélgetéseken belül is, mint egy hagyma, ahol vannak különböző részek és rétegek, és nem nyillunk ki mindenki előtt, és nem mondjuk el mindenkinek a legbelsőbb titkunkat, csak igazán Isten előtt.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Lapozzuk fel a kalendáriumot. Ma június 12-e van, a villők és az orfeuszok ünneplik ma a névnapjukat. Isten éltesse őket. A villő magyar eredetű női név, újabb keletű névalkotás Kodály Zoltán 1925-ben szerzett gyermekkórusának a címe nyomán. A villő szó a villőzés régi magyar tavaszi, téltemető népszokás során énekelt versekben fordul elő. Az Orfeusz görög mitológiai eredetű férfinév jelentése bizonytalan, esetleg árva, magányos, vagy nélkülöző, vagy rejtélyes. Most pedig nézzük, milyen jeles események fűződnek a mai naphoz, azaz június 12-éhez. 1964-ben ezen a napon Dél-Afrikában halálra ítélték Nelson Mandela fekete bőrű jogi aktivistát és államfőt. 1972-ben Amerikában kirobbant a Watergate botrány, melybe az Amerikai Egyesült Államok 37. elnöke Nixon belekeveredett, és ennek eredményeképpen lemondott. 1829-ben ezen a napon született Joanna Spyri, a svájci gyermekkönyvíró, legismertebb könyve a Heidi. 1924-ben idősebb George Bush, az Amerikai Egyesült Államok 41. elnöke. 1941-ben Chick Corea, amerikai jazz-zongorista, szintetizátoros és zeneszerző. 1943-ban Benkő László, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész, billentyűs zeneszerző, az Omega zenekar oszlopos tagja. 1953-ban Slamovics István, rockzenész, gitáros, egykor az Edda együttes tagja és számos dal társ szerzője. 1967-ben ezen a napon hunyt el az A-vitaminnal kapcsolatos kutatásairól ismert Csolnoki László, kémikus, vegyész. 1969-ben Tersánszky Józsi Jenő, Kossuth díjas, író, a Misi Mókus kalandjai és a Kakukk Marci atya. 2006-ban Ligeti György, Kossuth díjas zeneszerző, művét a Stanley Kubrick által rendezett Ragyogásban is hallhatjuk. Kedves hallgatóink, a június 12-i kalendáriumot hallhatták.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Illik-e még rám hamu pipőke cipője? Megfogott ez a kérdés, mert boldogult ifjúkorom egyik angolóráját juttatja eszembe, amikor mosolyogtunk azon, milyen komikusan hangzik, ha magyarra fordítjuk azt a kifejezést, ha a helyenben lennél. If you were in my shoes. Szó szerint, ha a cipőmben lennél. S mivel én ugyanabban a cipőben vagyok ifjúkorom óta, megosztom gondolataimat az olvasókkal, hát ha valakinek hasznára válik. A cipő. Amikor bemegyek egy cipőboltba, körülnézek, ha tetszik egy cipő, felpróbálom, aztán elmegyek egy másik boltba, ott is körülnézek, keresgélek, míg meg nem találom azt, ami illik én hozzám, az alkalomhoz, amelyhez éppen cipőt keresek. Válogatok kedvemre, s ha megfelelő a mérete, az ára, megvásárolom és hazaviszem. Először csak ritkán és rövid ideig viselem, mert merev, kicsit szorít, és nagyon vigyázok rá, hogy minél tovább megmaradjon éppen és szépen. Amikor kényelmesebb, már gyakrabban veszem föl. De így is előfordul, hogy feltöri a lábam, ami fáj egy ideig, s ha meggyógyult, akkor tudom ismét hordani kedvenc lábbelimet. Eszembe se jut, hogy eldobjam. Mert tudom, hogy ez múló állapot, s ezért a kis kellemetlenségért nem kellene megválnom attól a cipétől, amit már megszoktam, ami bevált, ami még várhatóan sokáig meg fog maradni és örvendeztetni használata során. S ha évek, évtizedek után használhatatlanná válik, bizony nagyon fáj elszakadnom tőle. A házasság. Amikor az ember ifjú és társra vágyik, sokáig válogat. Ismerkedik, beszélget, akár flörtöl is, és ha találkozik valakivel, aki megtetszik, aki illik hozzá, aki megfelel minden tekintetben, azzal összeköti az életét. A házasság kezdetekor vigyázunk egymásra, keressük a másik társaságát, fontos a társ szava, véleménye, fontos a békesség, a harmónia, még ha olykor háttérbe is kell magunkat szorítani. Aztán jön majd a megszokás, a csendes békés élet, amit néha megzavarhatnak a kisebb-nagyobb konfliktusok. Eszünkbe sem jut azért, hogy véget vessünk a házasságnak, hiszen a viták a fejlődés mozgatórugói, ezzel is alkalmat teremtenek a csiszolódásra. S amikor az ember egyedül marad, szomorúan veszi tudomásul, hogy társa helyett a magány, a fájdalom, a hiány marad vele. Tanulság. Milyen egy házasság? Ha hirtelen fellángolás, anélkül, hogy tudnánk ki a másik és milyen, akkor csak az együttélés papírral szentesített formája, és mint ilyen, nem is lehet tartós. Ha önző emberek szerződése, akkor nem a szeretet, hanem az én az úr, és azért, hogy az egyéni érdekek érvényesülhessenek, akár a boldogságról is készek az egoizmus miatt lemondani, és ez a házasság vége. Ha tudatos döntés a házasság, a másik vállalása olyannak, mint amilyen, akkor tartós, és akkor illik az emberre még sok évtized után is. Összefoglalás. Miért illik rám még most is a régi cipő? Egyrészt azért, mert egykor is rám illett. Másrészt azért, mert vigyáztam rá, hogy éppen megmaradjon, legfőképpen pedig azért, mert nem dobtam el, ha időszakosan kellemetlenné, fájdalmassá is vált a viselése. Másra is csak akkor fog illeni hamupipőke cipője, ha úgy él, mint hamupipőke, elfogadva a jót, megbékélve az időszakos rosszal, remélve, keresve és munkálva azt, ami valamennyiünket jobbá tesz. Mindenkinek tanácsolom, próbálja ki. Érdemes.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. június 12-én pénteken délután 16:30 a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. Az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket veszítik a régi típusú, könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium pénteken. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön, személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt, vagyis e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, jelezték. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de a zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévét betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölték. Nem elrejtőzni a világ elől a pálos rend nyomában Észak-Magyarországon, ezzel a címmel szervezett háromnapos tudományos konferenciát a Tokaj-hegyalja Egyetem Sárospatakon. A rendezvényről Nemesné dr. Kis Tímea, a szervező kulturális örökségtudományok tanszék tanszékvezetője beszélt az Európa Rádiónak.
2: A Tokaj-hegyalja Egyetem Kulturális Örökségtudományok Tanszékének a célja, hogy minden évben egy nagy országos, sőt akár nemzetközi konferencián mutassa be azokat a kutatási eredményeket, amelyeknek van helyi, illetve környékbéli relevanciája. Természetesen, hiszen Tokaj-hegyalján vagyunk, minden második évben ez a bortörténet specializációjuk, és minden váltott évben szeretnénk lehetőséget kínálni azon kutatások bemutatására, amelyek ettől különböző tematikát ölelnek fel. Jelesül az idei választásunk, az idei évben a választásunk a pálos rend északkeleti jelenlétére fókuszál, ugyanis, mint köztudott, az egyetlen magyar alapítású szerzetes rendről beszélünk, akik kiterjedt kolostor hálózatot működtettek a Magyar Királyság területén, északkelet Magyarországon is, a középkorban, illetve a kora újkori megújulás időszakában is. Ennek az eredményeit, építészettörténeti, régészeti kutatás, sőt, azon túlmenően irodalomtörténeti, zenetörténeti, történeti vonatkozásait is szeretnénk a következő 3 nap alatt feltárni. És ez azért nagyon izgalmas, hiszen egy interdisziplináris konferenciáról beszélgetünk, ez azt jelenti, hogy több tudományterület képviselői fognak tanácskozni a következő 3 napon. És ezt azért tartjuk fontosnak, mert amikor a helyi kutatásokról beszélgetünk, akkor én úgy vélem, hogy nem elegendő csak az üres épületekre fókuszálni, vagy nem elegendő csak az egyes személyekre vagy jelenségekre fókuszálni. Ez egy komplex hálózat volt, az épületekben emberek éltek. Muszáj, hogy a maga komplexitásában lássuk, fedezzük fel ezeket az információkat, hogy egy valóban átfogó képet kaphassunk a pálosok északkeleti tevékenységéről.
1: Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A tábor figyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint közel 500 táborban már nem lehet helyet foglalni, ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. A szabad férőhelyek száma azonban sok esetben már erősen korlátozott, a legtöbb népszerű héten csupán néhány hely maradt. A táborfigyelő azt közölte pénteken, hogy a nyári táborok iránti kereslet idén is rendkívül erős, amit jól mutat, hogy a szülők egyre korábban kezdik meg a foglalásokat. A legkapósabb turnusok jellemzően már tavasszal megteltek, a későn ébredőknek pedig gyakran csak váró listás vagy korlátozott férőhelyes lehetőségek maradnak. Mint írták, a keresési és foglalási adatok alapján továbbra is a sporttáborok számítanak a legnépszerűbb választásnak. Ezeket követik az angol táborok, míg a harmadik helyen a kaland táborok végeztek. Közvetlenül mögöttük találhatók a katonai és a készségfejlesztő táborok, amelyek az elmúlt években látványosan növelték népszerűségüket. A foglalások alapján a családok 54%-a napközis tábort választ gyermekének, míg 46% az ott alvós programokat részesíti előnyben. Közölték azt is, hogy a 2026-os szezonban egy egyhetes napközis tábor átlagos ára 61.000 forint, míg egy ott alvós táborért átlagosan 102.000 forintot kell fizetni. A tábor figyelő aktuális adatai szerint ugyan még közel 900 foglalható turnus érhető el országszerte, a legtöbb tábor esetében már csak korlátozott számú férőhely maradt, különösen a júliusi időszak és a legnépszerűbb tematikák esetében jellemző, hogy a szabad helyek akár már néhány nap alatt elfogyhatnak. A vőfé a házasság kötés szokás körének sokoldalú tisztségviselője, a lakodalom szervezője és az esküvő gyakorlati munkáinak a vezetője. A tisztség betöltése felkészültséget kíván, tapasztalatot a szervezésben, valamint a vőfé versek ismeretét, ezért a paraszti közösségekben néhány jó képességű férfi specializálódott erre a feladatra. Néha a rokonságba tartozó fiatal férfit kérték fel a vőfékedésre. Egy lakodalomban több vőfé is lehetett, akik közül egy-kettő töltött be vezető szerepet. Darmos István néprajzkutató erről beszél most.
3: Vannak olyan elméletek, vannak olyan kutatások, hogy tulajdonképpen a vőfélyek azok az egykori sámánoknak a leszármazottai, és ezt mutatja az öltözködésük is sokszor. Tehát vannak erre irányuló gondolatok, hogy ez így lehetett valamikor. Általában ugye ők a lakodalmi tisztségviselők között vannak, ugye a lakodalmi tisztségviselők vagy tisztesek sokan vannak, hiszen léteznek kis vőfélyek, nagy vőfélyek, nász nagyok, örömapa, örömanya, komora gazda, gazdaasszony, tehát nagyon sokan vannak, de köztük ő a szertartásmester. És ugye kiből lehetett vőfé? Hát ez is területenként változott, mert van olyan, Abaújban van olyan település, ahol mindig a rokonságból ment a vőfé, és akkor tanult szövegeket esetenként, amit használtak, vagy ami ott a faluban ilyen kis füzetecskékben terjedt, egymásnak adogatták át ugye ezeket a vőfészövegeket, de voltak természetesen olyan vőfélyek is, akik egy-egy településen nagy rangban álltak, és nagyon sokszor hívták őket lakodalomba, sőt az volt a rang, hogyha az a vőfély ott volt abban a lakodalomba. Úgyhogy sokféle módon működött ez a titulus, de mindenképpen a szerepe az nagyon nagy a lakodalom során.
1: Átfogó, laboratóriumi méréseken alapuló országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, a forró levegős sütők, népszerű nevükön az airfryerek energiafogyasztásának és jogszabályi megfelelőségének vizsgálatára, közölte a hatóság pénteken. A közlemény szerint a program célja annak feltárása, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható airfryer készülékek megfelelnek-e az Európai Uniós környezet tudatos tervezési előírásoknak, különös tekintettel a készenléti és kikapcsolt állapotban jelentkező energiafogyasztásra. A kormányhivatalok által végrehajtott mintavételezés országszerte nagy áruházláncokban és kiskereskedelmi egységekben történik, így a vizsgálat az elérhető termékek széles körét érinti. Az ellenőrzés során kiemelt szerepet kap az EK megfelelőségi nyilatkozat vizsgálata, ami azt igazolja, hogy az adott készülék megfelel az Európai Uniós előírásoknak. A dokumentum hiánya vagy hiányossága esetén a gyártó, az importőr és a forgalmazó felelőssége egyaránt megállapítható, ami hatósági intézkedést von maga után, írták. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a megélt imádságok volt a témája a lelkésznők és lelkésznék újbóli találkozójának, amelynek térségünkből Pácinból is volt résztvevője, a Tiszán Inneni Református Egyház Kerület Nőszövetsége által szervezett eseményen a kerekasztal beszélgetés 4 résztvevője a 4 egyház megyéből érkezett, Anda Judit Noszvajról, Lőrinc Krisztina Pácinból, Molnár Kovács Edit Hangácsról, Viktor János né Momó pedig a Miskolci Szirmai Református Általános Iskola iskola lelkészeként osztotta meg gondolatait. Az alkalomról készült összeállításunkban először Benke Kingát, a Tiszán Inneni Református Nőszövetség vezetőjét hallják, a riporter Huszár Kata.
2: Amikor a Nőszövetség 2 éve újjá alakult és új vezetősége lett, akkor elhatároztuk, hogy igyekszünk a lelkésznőkkel is többet foglalkozni, így a Nőszövetség keretén belül, és elhatároztuk azt is, hogy létrehozunk egy olyan fórumot, ahol a lelkésznőket és a lelkészfeleségeket várjuk kerületi szinten. Püspök úr támogatta annak idején, hogy támogatja ezt a kezdeményezésünket, és egy olyan alkalmat szerettünk volna létrehozni, ahol őszintén tudnak beszélgetni, illetve mivel mi keveset beszélünk így a saját magunk dolgairól, ezért létrehoztunk egy ilyen kerekasztal beszélgetést, ahol egy riporter kérdezi az ott lévő 4 mindegyik egyházmegyéből jelenlévő lelkésznőt vagy lelkészfeleséget, hogy hogyan élik meg azokat a problémákat, amiket mi témaként fölvetünk. Ebben az évben az imádság éve volt, és az imádság megélését hoztuk témaként a lelkésznők és lelkészfeleségek körében. Azt gondolom, hogy nem egy könnyű téma, hiszen talán, ahogy megfogalmazódott ott a beszélgetéseken belül is, mint egy hagyma, ahol vannak különböző részek és rétegek, és nem nyillunk ki mindenki előtt, és nem mondjuk el mindenkinek a legbelsőbb titkunkat, csak igazán Isten előtt, de hogy vannak ennek fokozatai, és hogy mi, mint lelkészek, ezeket nagyon nehezen tudjuk elengedni, tehát hogy kinek mondhatok el bármit, illetve kinek nem mondhatok el igazán semmit, mert hogy visszaél vele és megbánt, és azt gondolom, hogy mi lelkészek még inkább érzékenyek vagyunk erre, hogy ne bántsanak is, hirtelen zárunk is, hogy ezeket a bántásokat kivédjük. És hogy nagyon örülök neki, hogy egy ilyen szabadabb, felszabadult légkör alakult ki, és hogy talán ez a nőszövetségi programsorozatoknak mindig a legnehezebb pontja. Tehát, hogy sokkal könnyebb egy kerületi nőszövetségi rendezvényt megszervezni, mint azt, hogy a lelkész nőket és lelkész feleségeket szólítsuk meg, mert hogy amúgy elfoglaltak vagyunk. Olyan sok minden van, ami vasárnapi szolgálatként, vagy hétköznapi dolgokként, elfoglaltságként van az életünkben, és hogy egy kicsit kell időt szakítanunk a saját magunk lelkének az ápolására, hogy egy kicsit azokkal leszünk együtt, meg egyi, akik, ahogy itt megfogalmazod, az, hogy legyetek egy kicsit az ima barátaim. És hogy ezek olyan szép szavak. És hogy amúgy mi ugyanazt akarjuk meg, ugyanúgy szeretnénk, és mégis sokszor elélünk egymás mellett, de hogy szükségünk van erre, és hogy megint úgy megyünk el, hogy de jövőre legyen. És hogy akármennyire nehéz is nekünk elkezdeni az elején, hogy fú, most akkor megint rengeteg munka lesz benne, de megéri, mert hogy egy ilyen felszabadult közösség van a végén.
3: Az imádságról, annak mindennapi életben betöltött szerepéről, erejéről is szó esett a beszélgetésen. Molnár Kovács Edit lelkészasszonyt hallják.
4: Az első imádságom nekem nagymama szagú, és nagyon szerettem. Aztán bekerültem az ifjúsági Biblia körbe itt a belvárosban, és én ilyen túlkoros voltam. Tehát én voltam, azt tudni kell, a család fekete bárány. Tehát ha bármi történt otthon, már csak azt kiabálták, hogy Edit. Tehát így rendben is volt. Látszik a mozgásomban is, hogy egyébként is ilyen voltam, én ment utána minden. És ezt az energikusságot vittem tovább aztán a munkahelyemre is. Valahogy olyan csodálatos volt, hogy a megtérésem az életem egyik legnehezebb, mondhatnám, többek között legnehezebb. Akkor jött el 10 évesen, mikor

0: kerültem egy iskolába, ahol mindenki tényleg túlkoros volt, még tőlem is. És én próbáltam azonosulni, mint a 14-esek, hogy csoport, menjünk utána, és rájöttem, hogy az nem jó. Tehát az az érték, amiket ők képviselnek, az egyáltalán nem olyan, amilyet én akarok. És azon a helyen, ahol tényleg szinte magamra maradtam a hitemmel, én ott erősödtem meg. Tehát én azóta is azt mondom a gyülekezeti tagoknak is, hogy ne féljünk a nyomorúságtól, mert az csak megerősít. És annyiszor megtapasztaltam ezt, hogy a legnehezebb időszakaimban is még közelebb tudtam kerülni Istenhez. És az, hogy az imádság, az a nagyon egyet tudok érteni, hogy olyan, mint a lélegzetvétel. Tehát az ember beül az autóba, lát egy mentőautót, már azért imádkozok az orvosért, meg a szegény betegért, akiért mennek. Tehát teljesen természetes, hogy ahol csak elmegyünk, és valamit látunk, mert ingerek érnek, de ott nem az ütöző, hogy jaj, hát milyen ember ez, nem, hanem hogy elkezdek érte imádkozni. Igen. Mert ez a természetes. És megmondom őszintén, hogy sokszor azt érzem, hogy ez nekem egy olyan lökést ad, és nekem egy olyan reménységet ad, hogy én akkor is reménnyel és derűvel tudom szemlélni az életemet, hogyha az nehezebb. És én úgy sajnálom a mai világ emberét, aki nem ismeri Istent, mert ezt a csodát nem tapasztalhatja meg, hogy mekkora erőt tud adni egyetlen egy imádság.
1: Viktor Jánosné Momo iskolalelkész az ima és elcsendesedés kapcsán saját tapasztalatait osztotta meg.
2: Szoktam mondani a gyerekeknek az iskolába, óvodába, hogy ugye, ha menet közben ér valami, és épp munkába megyek, vagy bárhova, akkor ne képzeljék azt, hogy ez mindig úgy működik, hogy Momo néni összeteszi a kezét, becsukja a szemét, stb., mert hogy akkor nem érkeznék meg sokszor. Viszont szeretek, hát nem is az, hogy megteremteni az alkalmat, de hogy Putka is mondta, Judit, hogy azért kell hozzá a csend, a megállás, és nálunk otthon, az új otthonunkban, ahová elköltöztünk Nagyvisnyóról, amit építettünk, ott a konyha étkező nappali egy légtérben van, és a hátsó terasz bejárat előtt belül van egy fotel, ami háttal van a nagy térnek, na de ugye benne van. És ha én abban a fotelben ülök, ha van a kezembe áhítatos könyv vagy biblia, ha nincs, de ha anya kifelé néz azon az ablakon, akkor tudják, hogy hozzám ne szóljanak, és nem is hallom, hogy ők épp mit beszélnek a gyerekeim, mert hogy nagyon rá tudok fókuszálni arra, hogy most belül csend, és Istenre figyelni, a madaraimra, a lepkékre, a bármire, és azon keresztül arra, hogy nem kell megfogalmazni éppen semmit, nem kell beszélni, csak egyszerűen valahol késznek lenni a csendben, hogy Isten is szólhasson, ne csak az legyen mindig, hogy mi mondjuk, hogy mit szeretnénk, vagy mi újság van nálunk. Úgyhogy szerintem azért kell ez a csendes is. Biztos lehet másképp is, megmondom vezetés közben is, de azért a csendnek nagy jelentősége van számomra.
1: A beszélgetésen szóba került, hogy egyes felmérések szerint egyre kevesebben imádkoznak hazánkban, főként a 35 év alattiakra igaz ez. Ezzel kapcsolatban Anda Judit noszvai lelkészt hallják.
3: Azt gondolom egyébként, hogy a statisztika azért mutatja azt, hogy az az online tér, amit ez a generáció használ, az nagyon-nagyon kiszorítja az imádságra fordított időt igazából, tehát hogy vagy a jelenlétet. Szóval, hogy igen, az is nagyon igaz, hogy Isten keresi az elveszettet, és van ez a mennyei erő és megváltó akarat, de egy olyan világban élünk, ahol fiatalabbak, meg még inkább mi is, valljuk be, vagy lássuk be, de a fiatalabbak meg még inkább egy állandó képfény áradatban vannak. Nekem két dolog jutott eszembe. Mi a gyülekezetben már egy jó pár éve vasárnaponként megy a lista, be vannak osztva a gyülekezeti tagok, hogy igeolvasásra és imádságra, és hogy ez ilyen most már természetessé vált, és valahogy egészen másképpen szól, amikor a gyülekezeti tagoktól hallják, és nem alatt tiszteletű akárkitől, és én nagyon szeretem, amikor így merik bevállalni magukat, és tényleg egyszerűen nem akarnak megfelelni valami tényleg fennköltségnek. És a másik, amit ifin gyakorlunk, van, amikor Zsoltárt vagy újszövetségi történetet veszünk, és hogy nagyon szeretik ezt, bármennyire is pörögnek hétköznap, de hogy ezt nagyon szeretik, és mindenki hozzá tud kapcsolni, amikor háromszor nagyon lassan a szakaszok között szünetet hagyva felolvassuk az igerészt, és aztán pedig arról beszélgetünk, hogy kit mi fogott meg, melyik szó, melyik kép, melyik jelenet a történetből, és hogy a végén pedig azt a feladatot kapják, hogy akkor ezzel az egy szóval, képpel imádkozzanak. Van, amikor át kell írják azt az általuk kiválasztott részt a saját maguk nyelvezetére. Szóval erre meg ilyen nagyon-nagyon vágynak. És minél több ilyen élményben részesítjük őket, annál többször fog az életük eszébe jutni, hogy hiányzik ez az egész. Azt a hangot sehol máshol nem hallom, amit az igéből, a lélek által hallok, és sok-sok ilyen helyzetbe engedni őket. Vagy én egy imádságos gyülekezetből jövök, nekünk ezt nem kellett nagyon kiépíteni, de hogy első hónap szerdáján ima közösség van nálunk, és hogy annyira megható, ahogy 70-80 évesen ifjúsági táborokért imádkoznak januárban, mert hogy ez fontos, meg a kórház, meg a börtönmisszió, és van egy listánk is, és sorolják az egyházmegye gyülekezeteit, és hogy nem vagyunk túl sokan, pedig az alapja annak, hogy akkor ott együtt könyörgünk. De hogy azért vannak módok, formák a gyülekezeten belül, ahol segítünk a gyülekezet tagoknak ebbe egy kicsit így belelépni.
1: A megélt imádságok kapcsán saját házasságát hozta példának Lőrinc Krisztina lelkészasszony.
4: A gyermekeink is ilyen kamaszkorúak, tínédzserkorúak, és akkor a szerelem párválasztás témaköre is ilyenkor gyakrabban előjön a beszélgetésekben, és akkor megkérdezik tőlünk, hogy hát hogy volt a párválasztás, az egymásra találás, és akkor olyan jó visszagondolni arra, hogy például a megélt imádság ilyen téren, hogy megy tovább az életben, hogy ilyen téren is, vagy ilyen témában is, Attila is és én is már jó előre imádkoztunk Istenhez, hogy úgy legyen az életünk egyrészt, ahogy ő jónak látja, tehát oda helyezzen, ahová ő szeretne, úgy tartson meg a teológián, ha ő jónak látja, de hogy úgy adjon párt, úgy adjon egymásnak bennünket, ha ő úgy akarja, vagy hogy ha tényleg ő tart bennünket kegyelmében, ez az ő terve. És hogy nem volt egyszerű, mert hogy Attila is kikerült Kárpátaljára, és én ott maradtam, és tanulni kellett, és ritkán tudtunk találkozni, akkor még nem ilyen volt a mobiltelefon, hanem levélváltás volt, és a régebbi mobiltelefon. És hogy a kapcsolatban a távolság is egyfajta vízválasztó, de hogy az, hogy mi imádkoztunk, ő is külön, én is külön, és hogy tényleg, hogy Isten használjon bennünket a maga tervében, de a házasságban is úgy vezessen egymáshoz, ha ő együtt akar bennünket megáldani, látni, és hogy ez rengeteg erőt ad. Tehát, hogy most már a házasságban, a családban, akármilyen próbák jönnek, akármilyen nehéz dolgok a kapcsolatban is, hogy tudjuk azt, és Attila is elmondja, hogy mi megimádkoztuk azt, hogy Isten áldása és Isten vezetése teljesüljön a párkapcsolatban is, és hogy a megélt imádságnál most ez jutott eszembe, hogy igen, hogy Isten az imádságban is megtart és vezet, és úgy nyitja az ajtókat, vagy zárja az ajtókat, vagy enged, vagy nem enged, de ez az élet minden kérdésében igaz szerintem. Mert hogyha mi imádkozunk abban, amit nem látunk tisztán, és Isten igéjét olvassuk, és azt mondjuk, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem amit Isten nem te ki tudsz hozni belőle, és jóvá tudod formálni, hogy Isten majd akkor úgy fogja alakítani a dolgokat, és úgy fogja hozni a helyzeteket, hogy meg fogjuk látni, hogy ez az egy út, amin mehetünk tovább.
5: Kedves hallgatóink, a megélt imádságok volt a témája a lelkésznők és lelkésznék újbóli találkozójának. Az eseményről hallották Huszár Kata összeállítását.
6: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
5: Kedves hallgatóink, ennyi fért ma délután is Védasztal című műsorunkba. A térség információival holnap jelentkezünk ismét. Az addigi viszont hallásra Bódi Szatilla szerkesztő műsorvezetőt hallották. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket a viszont hallásra.
6: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
7: Isten igéjét János evangélium a 9. fejezetének első verséből hallgassuk meg. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Istenem, miért vagyok ilyen vak? Látni szeretnék téged látni. Te pedig láthatatlan maradsz. Minden kép, minden szókép is távol van attól, aki te vagy. De ha akarod, arcomon megjelenhetsz. Tudom, hogy ott is vagy ráncaim között. És talán egyszer észre is veszlek. Akkor már semmilyen nem akarok lenni. Talán egyszer megtörténik, hogy figyelmemet nem köti le semmilyen erény, semmilyen bűn, és csak azt látom, hogy egy kis pötty vagyok benned. Egy szép kis pötty. Ha már tényleg nem vagyok fontos magam számára, akkor meglátom, megérzem igazán a te világosságodat. Akkor igazán megcsillan arcomon fényed. Akkor majd úgy tudok szeretni, hogy ezt észre sem veszem. Akkor olyanná leszek, amilyennek te alkottál. Mennyire ragaszkodtam ahhoz, amilyennek látszani akarok. Bezáródtam emberek barlangjába, és elhittem a koldulás biztonságát. Köszönöm, hogy most bátorságra indítasz. Lépjek ki a fénybe. Tisztítsd meg vágyaimat, és vezess oda, ahova te akarod. Átadom magam neked. Tiszta szándékkal rejtem el magamat benned. Vakon neked adom magam azért, hogy lássak. A mai igemagyarázat Fekete Ágnes lelkipásztor nevéhez fűződik.
6: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svédasztalt hallották.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy nincs megfelelő intézményi keret. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Véget ért a 2025-2026-os tanévi digitális országos kompetencia mérés. Március 23-a és május 29-e között több mint 2.700.000 mérési esemény valósult meg, több mint 607.000 negyedik és 11. évfolyam között tanuló részvételével. Minden évfolyam minden vizsgán területén elérhetők az előző tanulói eredmények az országos kompetencia mérés honlapján, közölte az oktatási hivatal. A közlemény szerint a 4., 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók és szüleik a háttérkérdőíveket június 15-ig tölthetik ki. A tanulók előzetes eredményei az országos kompetencia mérés honlapjának előzetes eredmények aloldalán érhetők el a tanulók mérési azonosítójának megadásával. Az iskolák az intézményi gyors visszajelző felületen tekinthetik meg és elemezhetik, akár le is tölthetik tanulóik előzetes eredményét azzal együtt, hogy a végleges eredmények alapján képzett iskolai és országos mutatók az adatok feldolgozását és elemzését követően lesznek elérhetőek. A mérések célja a tanuló képességeinek, készségeinek minél pontosabb feltérképezése és az intézmények teljesítményének nyomon követése. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Dunahaus friss ingatlan piaci barométere alapján. Májusban 8892 lakó ingatlan adásvétele jött létre országosan a Dunahaus tranzakció számbecslése alapján. A tranzakció szám 9,4%-kal elmarad az áprilisi és 13,3%-kal a tavalyi májusi szinttől, ami azt jelzi, hogy a tartósan magas árszint az otthonstart program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. Az árdinamikában a vidéki kelet zárkózott fenn látványosan, a keleti országrészben a panelek négyzetméter ára egy év alatt a legnagyobb regionális mozgást produkálta, és már a nyugati szint fölé került, így a korábbi kelet-nyugati árkülönbség gyakorlatilag eltűnt, olvasható a Dunahaus elemzésében. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium. Országos élelmiszerbiztonsági ellenőrzést tartott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. Az akcióban 413 mozgó vendéglátó egységet, büfékocsit és foodtruckot vizsgáltak meg. Az ellenőrzések több esetben tártak fel higiéniai és dokumentációs hiányosságokat, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 17 millió forintot, közölte a hatóság. Továbbra is a higiéniai előírások megsértése a legnagyobb probléma az ágazatban, 43 esetben állapítottak meg ilyen jellegű szabálytalanságot. Emellett 41 alkalommal merültek fel hiányosságok a kötelező dokumentáció és a HCCP nyilvántartások vezetésével összefüggésben, míg műszaki problémákat 32 esetben tártak fel az ellenőrök. Kiemelten érzékeny területnek bizonyult a fogyaszthatósági és minőség megőrzési idők betartása is. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, amelyek közvetlen élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthetnek a fogyasztók számára. A fogyasztók megfelelő tájékoztatásának hiánya, például az allergén információk vagy a kötelező címkézések elmaradása további esetekben indokoltak hatósági intézkedéseket. Pozitív tapasztalat ugyanakkor, hogy a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyek működése többnyire megfelelt az előírásoknak, írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő esőzápor, esetleg zivatar. A nyugati a szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, Balázs Alexandra. Tudták, hogy az elhagyott horgász zsinórok és horgok nem csak jelentős szennyezői az élőhelyeknek, hanem nem szándékolt módon számos állatfaj sérülését, pusztulását is okozzák? Löki Viktor, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársának kutatása szerint a bajba jutott állatok 70%-a védett fajba tartozik. Vele beszélgetek majd a téma kapcsán.
2: Ugye ez egy nehezebben vizsgálható kérdéskör, mert ha belegondolunk, akkor akár ökológusról beszélünk, akár természetjáróról, viszonylag ritka alkalom mégis, és ezzel el is árulom egyben, hogy van természetvédelmi kockázata, de természetesen a legnagyobb problémát nem ez okozza a felszíni vizeinkbe, hanem ez gyakorlatilag egy eseti probléma, ami valószínűleg legtöbbször tényleg akár több százas vagy több ezres nagyságrendben is okozhat sérüléseket, elhullásokat az állatvilágban, ezt ugye nem tudjuk, még tovább kell vizsgálni, de igazából mivel ritkán kerül mégis az ember szem elé egy horgászsinórba beakadt élőlény, ezért nehezen is vizsgálható, és pont ezért nyúltunk a közösségi média, illetve média elemzés eszköztárához, mert lehet, hogy én, ha most beülnék az autóba, és kimennék a Debrecenhez közeli látóképi horgásztóhoz, és direkt bekeresném azokat az élőlényeket, amelyek beleakadtak a zsinórokba, horgokba, akkor lehet, hogy nem tudom, 30 adjára találnék egy darab szárcsát, vagy hattyút, vagy valamit, amiben beakadt a madár, de hogy ugye a közösségi médiában ezeket feltöltötték a civilek, akár horgászok, akár természetjárók, akár ökológusok, tehát akik kim vannak a természetben, és mi nem csináltunk mást, mint csináltunk alapvetően egy első leltárt az országra, hogy pontosan milyen magasabb rendű élőlények érintettek. Ugye az is érdekes, hogy a makrogenisztelenek szintjén, vagy a pugatestőekre nem tudjuk, hogy milyen hatással vannak az elveszített horgászfelszerelések, de az világosan látszik ebből a leltárból, hogy például a madárvilágot eléggé jelentősen érinti, mert a 60 pár faj nagy része az madár volt ebben a leltárban.
1: Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Bár a horgász felszerelések élővilágra gyakorolt hatását világszerte kutatják, a nemzetközi szakirodalom tanúsága alapján a tengeri ökoszisztémákkal szemben az édesvízi élőhelyekre kisebb fókusz összpontosul. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont legújabb projektjében ezért a tudósok 4 média platformra támaszkodó kutatást végeztek hazánkban. 1984 és 2024 között összesen 200 olyan esetet dokumentáltak, amikor horgászeszközök halakon kívül egyéb állatokkal kerültek kölcsönhatásba. Az adatgyűjtés során rögzítették az érintett fajokat, egyedszámaikat, valamint ha az a feltöltött tartalomból kiolvasható volt, az események helyszíneit is. Löki Viktor, a Vizes Élőhelyek Funkcionális Ökológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársának elmondása szerint a leggyakoribb áldozat a bütykös hattyú volt, míg a hüllők közül a mocsári teknős.
2: Készítettünk egy közösségi média, illetve inkább úgy mondanám, hogy média elemzés, hanem csak közösségi média felületeket tekintettünk át. Ez egyébként egy kutatássorozatnak a harmadik része volt, ahol igyekszünk az elveszített felszerelésekről, a horgászok által elveszített felszerelésekről többet megtudni. Ugye ez azért érdekes, mert világszerte elég keveset tudunk, akár tengeri, akár édesvízi környezetben arról, hogy az elveszített felszerelések pontosan mekkora nagyságrendben tűnnek el, mekkora problémákat, vagy milyen problémákat okozhatnak. Tényleg ismeretlen a minőségük, mennyiségük legtöbbször a vizeinkben. Úgyhogy ez érdekes kérdéskör, és hát a témához először a mágneshorgászok segítségével közelítettünk, ahol mágneshorgászok fogásait elemeztük, ők ugye kiemelik a vízről egy mágnes segítségével a fémtárgyakat, és abból próbáltuk az első becsléseket készíteni. Második tanulmányunk során a horgászok számára készítettünk egy kérdőívet, és megkérdeztük őket, hogy pontosan milyen típusú felszerelésekből mennyit hagytak el az ő emlékeik szerint a horgász karrierjük során, és akkor abból készítettünk egy leltárt, hogy a legtöbbször mely horgásztárgyak tűnnek el, illetve valószínűleg milyen mennyiségben vannak a vizekbe, És hát a harmadik, ami most jelent meg tanulmányunk, az pedig azzal foglalkozik, hogy milyen állatok sérülhetnek az elveszített, illetve a használatban lévő horgászfelszerelések által. Ugye ez egy nehezebben vizsgálható kérdéskör, mert ha belegondolunk, akkor akár ökológusról beszélünk, akár természetjáróról, viszonylag ritka alkalom mégis, és ezzel el is árulom egyben, hogy van természetvédelmi kockázata, de természetesen a legnagyobb problémát nem ez okozza a felszíni vizeinkbe, hanem ez gyakorlatilag egy eseti probléma, ami valószínűleg legtöbbször tényleg akár több százas vagy több ezres nagyságrendben is okozhat sérüléseket, elhullásokat az állatvilágban, ezt ugye nem tudjuk, még tovább kell vizsgálni, de igazából mivel ritkán kerül mégis az ember szem elé egy horgászsinórba beakadt élőlény, ezért nehezen is vizsgálható, és pont ezért nyúltunk a közösségi média, illetve média elemzés eszköztárához, mert lehet, hogy én, ha most beülnék az autóba, és kimennék a Debrecenhez közeli látóképi horgásztóhoz, és direkt bekeresném azokat az élőlényeket, amelyek beleakadtak a zsinórokba, horgokba, akkor lehet, hogy nem tudom, 30 adjára találnék egy darab szárcsát, vagy hattyút, vagy valamit, amiben beakadt a madár, de hogy ugye a közösségi médiában ezeket feltöltötték a civilek, akár horgászok, akár természetjárók, akár ökológusok, tehát akik kim vannak a természetben, és mi nem csináltunk mást, mint csináltunk alapvetően egy első leltárt az országra, hogy pontosan milyen magasabb rendű élőlények érintettek. Ugye az is érdekes, hogy a makrogenisztelenek szintjén, vagy a pugatestűekre nem tudjuk, hogy milyen hatása vannak az elveszített horgászfelszerelések, de az világosan látszik ebből a leltárból, hogy például a madárvilágot eléggé jelentősen érinti, mert a 60 pár faj nagy része az madár volt ebben a leltárban.
1: De ugye még ott vannak a hüllők, kétéltűek, amelyek ugyanígy elszenvedhetnek károsodást azáltal, hogy mondjuk benyelnek egy ajzaton lévő horgot.
2: Igen, a hüllők közül a leggyakrabban ugye nálunk egyetlen egy őshonos teknős faj, a mocsári teknős volt, amely a legtöbbször szenvedte egyébként az aktív felszerelés áldatlan hatásait, mert az történik, ugye erről a horgászok egy jelentős része azért be tud számolni, hogy megtörténik, hogy a teknős az ráharap a csalira, és akkor vagy bekapja a horoggal együtt mondjuk a pelletet, vagy le is nyeli. Hát, hogyha lenyeli, akkor ez problémásabb, mert nehezebb kiszabadítani a csapdából, de legtöbbször itt ugye aktív horgászfelszerelésre jött a teknős. Jöttek egyébként az idegenhonos vörösfülű és sárgafülű ékszerteknősök, illetve eseti jelleggel még egy-két idegenhonos teknős, amiből jóval kevesebb van az országban, nem is biztos, hogy több évet túlélnek a hidegebb teleken, de ugye a vörösfülű ékszerteknősről például tudjuk, hogy gyakorlatilag meghonosodott és önfenntartó populációkat hoz létre az ország több pontján, úgyhogy ő is áldozatul esik a horgászok felszereléseinek, illetve még hozzá kell tennem, hogy ebből a média elemzésből az is világossá vált, hogy a legtöbbször a damil, illetve a horog külön-külön vagy együtt felelős, tehát több mint 90%-ban ez a két felszerelési elem felelős az esetekért, és ritkábban történik meg az, hogy mondjuk egy etetőkosár ott lóg a szerencsétlen hattyúnak a testén, vagy a szürkegémnek a testén, ugye azt is hozzá kell tenni, hogy a nagyobb testű madarak gyakrabban sérülnek, illetve hát a madarak közül a bütykös hattyú az óvatlansága meg az ember közelisége miatt a rekordtartó, mert több mint 30 alkalommal találtunk bajba esett bütykös hattyú a kutatás során, de egyébként több esetben baglyok, különböző énekes madarak, meg hát ahogy mondta, szó volt róla akár a békák, egy esetben gőte, ahogy emlékszem a leltárból, és még nem teljes ez a lista, tehát ez az első leltár, még közelíteni kell a témához majd később, hogy pontosan milyen állatok esetnek csapdába a felszerelések által.
1: Igen, és ezért nagyon nagy a szám, tehát az összesen érintett 226 egyet többsége, több mint 70%-a ugye olyan toxonhoz tartozott, amelyek Magyarországon jogi védelem alatt állnak, tehát védett fajokról van szó.
2: Igen, ugye ezt hozzá kell tenni, hogy mivel főleg a madarak felül reprezentáltak ebbe az adatsorba, és azt hiszem 5 vagy 6 vagy 7, nem is tudom pontosan, de csak néhány kivétel van a teljes magyar madárfaunában, amelyek nem védettek, úgyhogy mivel főleg madarak akadnak bele a szerelékekbe, ezért szükségszerűen azok védettek is a fajlistát tekintve. De ahogy mondtam, itt nagyon érdekes, az egyik legérdekesebb aspektus, hogy mit tudhatunk meg ezután a leltár után még majd, hogy idézőjelben alacsonyabb rendű, tehát ahogy említettem, a makrogerinztelenek vagy pugatestűek szintjén ez mit jelent, ugye amit nem is látunk a vízbe, hogy mi történik pontosan ezekkel az állatokkal, amikor felszerelési elemekkel találkoznak, illetve még egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni, ami a leltárnak a tetemességét bizonyítja közvetetten, hogy volt egy indiai tanulmány nemrég jelent meg, 2 éve, és a teljes indiai kontinensen végeztek halászeszközökkel kapcsolatban egy hasonló média felmérést, ahol bajba esett szeteket, cápákat, fókákat, tehát nekünk egzotikusabb állatokat, ugye tengeri környezetben lévő állatokat vizsgáltak, de hogy mégis sokkal csekélyebb volt ez a leltár, tehát kevesebb fogás is találtak az egész indiai országra tekintve, illetve kevesebb állatfaj került elő a média felmérésük során, hogy ez mondjuk összefügg-e a posztolási szokásokkal az indiai régióban, azt nem tudom. Természetesen azért a médiának megvannak a sajátosságai, tehát hogy nem mindenhol egyenlően és nem mindenhol egyenlő ütembe posztolják ezeket a tartalmakat, de azért mégis jelentős, hogy egy tengeri ökoszisztémával összehasonlítva, egy édesvízi ökoszisztémával, ráadásul ugye egy olyan kis országról beszélünk, mint ami a Magyarország, legalábbis Indiához mérten, mégis egy vaskosabb leltár jött ki az első média elemzés során, tehát ez azért felhívja a figyelmet a téma kutatandóságára.
1: A horgásztársadalom egyébként hogy állt a kérdéshez? Tehát voltak, akik azért próbáltak megtenni mindent, hogy mondjuk a beszorult horgot, damilt kiszedjék, vagy úgy voltak vele, hogy hát ez beletartozik, amortizáció kész, megyünk tovább?
2: A rövid válasz az, hogy nyilván horgásztól függ, tehát hogy ezt én sem látom, hogy telepen pontosan mi történik, hogy veszi a fáradtságot a horgász, hogy kiszabadítsa, de én azért azt látom, hogy általánosságban a horgászok környezettudatossága az egyre növekszik azért a 2020-es években, meg hozzá kell tegyem azt is, hogy mi ebben az esetben tényleg ezzel a problémára való felhívással nem rá akarjuk húzni a vizes lepedőt a horgászokra, hanem velük együtt akarunk gondolkozni annak kapcsán, hogy ennek a természetvédelmi kockázatát értékeljük, és haladjunk a megoldás központú javaslatok felé. Tehát ebbe ugye beletartoznak a különböző mondjuk lebomló damilok használata, lebomló felszerelési elemek használata, ami ugye ha beszakad a vízbe, akkor idővel eltűnik, és akkor nem okoz ekkora problémát. Illetve nem csak a damilok esetében, hanem például az etetőkosarak esetében is vannak környezetbarát alternatívák. Ezek jelenleg egy kicsit költségesebbek, de én azt gondolom, hogy egy élővilágot védni akaró horgász, az több esetben láttam már, hogy hajlamosabb, inkább mélyen a zsebében nyúlni ahhoz, hogy megvegye a drágább, de mégis lebomló elemekből készülő horgászfelszerelést, és ezzel gyakorlatilag védje a természetet is a horgász tevékenységei során.
1: Mikortól meddig terjedt az az időszak, amelynek az eseteit átvizsgálták?
2: Az első eset az 1984, ugye az utolsó az 2024-ben, akkor zártuk a médiaelemzést, tehát 40 évet tekintünk át, de hozzá kell tennem, hogy az első 20 évben azért az adatoknak a minősége és mennyisége nem olyan volt, mint a Facebook korszakában, tehát értelemszerűen, ahogy a Facebook berobbant, a legtöbb tartalmat onnan sikerült kinyernünk a 2010-es évektől elkezdve.
1: Hogyan történt az adatgyűjtés? Hogyan kell ezt nekünk laikusoknak elképzelni?
2: Ez úgy történt, hogy megállapítottunk különböző kulcsszavakat, amik úgy gondoltuk, hogy megfelelő tartalmakhoz elvezetnek, és ezeknek a kulcsszavaknak a szó, illetve mondat kombinációit írtuk be több alkalommal, ugye ezt több tíz alkalommal kell elképzelni, és pörgettük a tartalmakat egészen a találatok végéig, mondjuk a Facebookon vagy a YouTube-on, illetve az Instagramon is, egyéb forrásokban, mondjuk a digitalizált újságok során pedig általában az első oldal alapján döntöttük, az első megnyitott oldal alapján, hogy releváns a tartalom számunkra, vagy nem. Hozzá kell tennem, hogy ez még egy manuális típusú adatgyűjtés volt, tehát azóta már megjelentek tanulmányok azzal kapcsolatban, hogy programozással, kódok segítségével hogyan tudjuk a vonatkozó tartalmakat sokkal egyszerűbben és sokkal megbízhatóbban kigyűjteni, de ez még egy manuális tartalomelemzés volt részünkről.
1: És egyébként meglepte önöket, hogy mennyi élőlény érintett az ügy kapcsán?
2: Voltak meglepetések természetesen, tehát én 60 fajra nem számítottam, én egy olyan 30-40 számot lőttem be a nemzetközi szakirodalom tanulsága alapján, tehát ugye több cikket is áttekintettünk, mennyi lehet az annyi, úgymond, vagy mire számíthatunk. Egy olyan 20 fajjal én kevesebbre tippeltem volna, illetve természetesen a különböző vízhez kötődő állatok kapcsán egyértelmű volt, hogy ők sajnos kapcsolatba kerülhetnek a felszerelésekkel, de arra nem gondoltam, hogy mondjuk sárgarigó is lesz a listában. Van egy-két olyan énekes madár, ami jó, természetesen ő is elrepül a vizek fölött, ő is kötődik valamelyest, biztos táplálkozik a vizes élőhelyek környékén is, de sárgarigóra például én nem számítottam. Az mondjuk csak egy alkalommal került elő. Tehát voltak meglepetések, igen.
1: És nehéz a téma egyébként, hogyha azt nézzük, mert ma azt látjuk főleg a közösségi médiában, hogy mindenki ért mindenhez, és mindenki szakértőként nyúl a kérdéshez. Tehát nem tartottak egy kicsit, hogy mondjuk a horgász társadalmat pellengére állítják ezáltal, és mondjuk támadásnak vannak kitéve, mert azért így is támadják a horgásztársadalmat.
2: Mm-hmm. Igen, hát szerintem nagyon fontos ez, hogy hogyan kommunikáljuk ezeket a dolgokat. Tehát nyilván, ha van egy természetvédelmi probléma, akkor az fontos feltárni, fontos megismerni a részleteit, de utána, ahogy mondtam már egy korábbi válaszomban, nekem nem célom célkeresztbe állítani a horgászokat, mert egyrésztről ugye mi igyekszünk megismerni azt a stresszt, amelyet a felszíni vizeinkből okoznak, még akár az elveszített horgászfelszerelésekkel, akár az etetőanyag használatukkal, akár egyéb tevékenységeikkel, szemetelés, nem tudom, majd később azokkal is foglalkozunk, de hogy másrészt viszont egy ilyen ökológiai, antropológiai megközelítéssel az ökológiai tudásukról érdeklődünk. Tehát ők egyfajta őrszemek gyakorlatilag a horgászok a vizek mentén, egy csomó mindent látnak, csomó élőlényt ismernek, rengeteg mindenről van elképzelésük, és én elsősorban tanulni szeretnék tőlük. Tehát szeretném megismerni az ő látásmódjukat, hogy hogyan látják a vizet, hogyan látják a növényeket, a halakat, a természeti folyamatokat. És én úgy gondolom, hogyha ezzel a nyíltsággal fordulok hozzájuk kutatóként, akkor idővel azért belátják, meg én szerintem egyértelművé válik számukra is, hogy amikor az ilyen jellegű természetvédelmi problémákat tárjuk fel, mondjuk a vonatkozó tanulmányaink során, akkor nem az a célunk, hogy most rajtuk leverjük a port, hanem egyszerűen csak nyissunk egy pár beszédet a témába, és kezdjünk el azon agyalni, hogy hogyan tehetnénk jobbá ezeket a tevékenységeket, hogyan ösztönözhetnénk mondjuk a horgászokat arra, hogy környezetvédelmi szempontból még alaposabban járjanak el a horgászat során.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Löki Viktorral, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is. Nem?

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A jelzálog hitelek referencia kamat stopja, amelyet az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, de 2026. április 17-től határozatlan időre meghosszabbított. A jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Közleményében a tárcavezető jelezte, a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. A kormány.hu oldalon a dokumentumtárban közzétett társadalmi egyeztetése bocsátott törvénymódosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamatstop nem tartható fenn, a javaslat azt 2026. szeptember 30-ával szünteti meg, figyelemmel arra is, hogy eddig az időpontig lehetőség legyen a ténylegesen rászoruló adósok hiteleinek újra tárgyalására. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően kiemelte, a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a nyári rendkívüli ülésszak alatt az állandó parlamenti bizottságok folyamatosan üléseznek majd. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnök hivatali idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról és a pedagógusok teljesítmény értékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló indítványokat. Péntektől Budapesten és további 10 vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat, 6 vármegyében azonban a korlátozás továbbra is érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély, ezért a NÉBIH, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével június 12-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat Budapesten, valamint Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jásznagykonszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyékben. Egyúttal kiemelték, hogy az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége a korábbi aszályos időszak miatt nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. A kiszáradt talaj gyorsan elszívja a nedvességet, a nappali felmelegedés és a szeles időjárás pedig tovább fokozza a tűzveszélyt. Mindez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Az érvényes tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavidelem.hu oldalon lehet tájékozódni. Idén közepes cseresznyetermés várható, mert az ültetvények jelentős része olyan területeken fekszik, amelyeket a fagykárok kevésbé viseltek meg, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet. Országos szinten a termés kilátások vegyesek, térségtől és fajtától függően jelentősek a különbségek. Nagyobb kieséssel csak a korai fajtáknál kellett számolni, a július elejéig kapható kései fajták termése meghaladja a közepest. A teljes mennyiség 6-8 ezer tonna lehet idén, jobb évjáratokban a 10-12 ezer tonnát is elérte, de tavaly csak 2-3 ezer tonna volt a fagykárok miatt. Magyarországon a legfontosabb termőterület Pest vármegye, de Bács-Kiskun, Borsod-Dabau-Zemplén, Fejér, Jász-Nagykunszolnok, Heves és Zala is jelentős. A betakarítás május 20-a körül kezdődött, de június elején indult be igazán. A vásárlók jellemzően a nagyméretű, fényes, sötét piros cseresznyét keresik, a kínálatban számos magyar nemesítésű fajta található, olvasható a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugati a szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Löki Viktorral, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont vizes élőhelyek funkcionális ökológiai kutatócsoport tudományos főmunkatársával arról, hogy az elhagyott horgászsinórok és horgok nem csak jelentős szennyezői az élőhelyeknek, hanem nem szándékolt módon számos állatfaj sérülését, pusztulását is okozzák. Lesz ennek valami olyan kézzel fogható eredménye, ami változást idézhet elő?
2: Hát reméljük, ugye azért a kutató feladata nem mindig tartozik a gyakorlati természetvédelemhez is, tehát hogy ebben az esetben mi fel tudtuk hívni a figyelmet a problémára, meg tudtuk csinálni az első leltárt. Mi úgy gondoljuk, hogy a jövőben remélhetőleg ez bekövetkezik, de nem feltétlenül látjuk kristálytisztán az oda vezető útat, tehát hogy mi még a megismerésnek az elején járunk ennek a témakörnek a vonatkozásában, és a témának következő logikus folytatása az, hogy a horgászok számára is készítsünk egy olyan online terjesztett kérdőívet, ahol ők is hozzá tudnak tenni a témához. Tehát ugye a média elemzés során nem volt lehetőségük arra, hogy elmondják a benyomásaikat, elmondják az ő percepcióikat a témában, de hogyha egy online kérdőívet optimalizálunk erre a témakörre, megkérdezzük, hogy az aktív vagy az elveszett horgász felszerelések kapcsán ők mit tapasztaltak eddig a természetben, milyen állatokat fogtak véletlenül, mert ugye a szándékosság az ki van zárva abban az esetben is, hogyha mondjuk nem tudom, éjszaka a horgász kim van a Dunán, és dobálja be a kis csaliát, és akkor egy denevér véletlen beakad a horogra. Tehát természetesen a szándékosság az ki van zárva ebben az esetben, de mégis megtörténik. Viszont ilyen események vannak, ilyen tapasztalataik vannak a horgászoknak, és a téma közvetlen folytatásaként majd ezzel kapcsolatban készítünk egy kérdőjét, és hát reméljük, hogyha a kutatás sorozata megfelelő szintre ér, és a megfelelő döntéshozókkal, illetve egyéb partnerekkel majd találkozunk a kutatások után, akkor a horgászokkal együtt ki tudunk találni valami olyasmit majd, ami elvezet a téma mérsékléséhez vagy megoldásához is.
1: A kutatás egyébként arra kitért, ha a média platform átnézését nézzük, hogy mennyi egyet pusztult el?
2: 200 rekordot gyűjtöttünk, és 226 egyed esett bajba, és ennek mindössze kb. 10%-a volt megtalálva elpusztultan. Ugye ez több tényező is ez a történet. Az egyik az, hogy a vergődő madarat, a vergődő élőlényt értelemszerűen, ami zajt csinál, ami mozgást csinál, és ezt az ember észreveti, akár a bozótba, akár a sűrűben, azt jobban észreveszi az ember. Tehát, hogy felül reprezentált valószínűleg az élő bajba esett állatoknak a dokumentálása, és hát az se ismert sajnos, hogy mondjuk ez a 10%-os elhullási arány, ez a későbbiekben mennyibe változott, tehát hogy mondjuk sikerült-e olyan szubletális vagy letális sérülést az élőlényen az elveszett

0: elemzés azt mutatta, hogy természetes élőhelyek esetén, tehát mondjuk folyók mentén több ilyen esetet találtunk. Itt ugye lehet gondolkozni szintén ennek a jelenségnek az értelmezésével kapcsolatban, tehát azt gondolná az ember, hogy mondjuk egy horgásztónál, ahol ugye zárt rendszerről beszélünk, rengeteg horgász oda megy, biztos, hogy rengeteg felszerelés eltűnik, akkor ott várná az ember a magasabb arányt, már hogy ott esik többet bajba az adott állat. Tehát ugye, hogyha belegondolunk, hogy mekkora mondjuk a folyók aránya ahhoz képest, hogy hány horgásztó van az országban, és mekkora a területük, illetve a horgásztavaknál sokszor nincs is olyan madárdiverzitás, amelyek bajba eshetnének, tehát hogy nyilván ennek több olvasata van ennek a részeredménynek, minden esetre azt tudjuk elmondani, hogy a természetes élőhelyeknél több madár esett bajba, vagy több élőlény esett bajba, a hüllőkkel, meg egyebekkel együtt.
1: Indiát említette, de hogyha Európát nézzük, akkor a környező országok is küzdenek hasonló problémákkal?
0: Igen, azt kell mondjam, hogy a világszerte ezzel küzdünk, tehát erre vannak globális becslések is, azt tekintve, hogy mondjuk a teljes horgász és halász felszereléseket tekintve, mekkora mértékben tűnnek el akár a kereskedelmi halászok felszerelései, akár a szabadidős horgászok felszerelései, és a legfrissebb globális becslések azt állítják, hogy 2-3%-a évente eltűnik minden felszerelésnek. Ez ugye több 10 millió felszerelést jelent gyakorlatilag világszerte, beleértve mindent a legkisebb foroktól elkezdve a legnagyobb halászhálóig, amit a tengeren használnak, és azt kell, hogy mondjam, hogy Európa szerte is, tehát hogy a skandináv országok nagyon előremutatóak, nagyon hamar felismerték ezt a problémát, és nagyon sokat foglalkoznak. Dániától elkezdve Svédország, Norvégia a halászat természet károsító hatásaival kapcsolatban, és hát aztán alapvetően azon vannak a fejlődő országok is, hogy felzárkózzanak. Ázsiából volt sok tanulmány, amelyet olvastunk a témában, meg egyébként Afrikában is előfordul hasonló vizsgálat. És még egy dolog eszembe jutott, amiről feltétlenül szerettem volna beszélni, hogy ugye az is nagyon érdekes kérdés, hogy amennyiben kint van egy felszerelési elem, ami el van hagyva, és láthatólag egy élőlény képes vele kontaktust létesíteni, tehát mondjuk, nem tudom, közel van a fészke, és akkor mindig elrepül fölötte, vagy a vonuló útjába esik, vagy a kedvenc táplálkozó útjába esik a madárnak, tehát ugye ezer dolgot el lehet képzelni, ami a madár mindennapos életéhez kapcsolódik, és mégis rutinszerűen a madár legtöbbször, vagy nem csak a madár, ugye más élőlényekről is beszélünk, de megközelíti az adott horgászfelszerelést, ami ugye rögzült egy ponton, hogy egy darab tanulmány ismert a témában, ami azzal foglalkozik, hogy vajon hány expozíció, hány potenciális kapcsolatfelvétel szükséges az adott élőlény és a horgászfelszerelés, az elveszített felszerelési elem között ahhoz, hogy tényleg megtörténjen a csapdába esés. Ez egyébként egy katamaránon készült, egy mozgásban lévő katamarán, és ott volt egy viszonylag nagy sirálycsapat, amelyek ugye minden nap ellepték ezt a hajót, és az ottani kutatók igyekeztek megfigyelni és megszámolni azt, hogy hány olyan esemény szükséges ahhoz, hogy mondom, a madár megközelíti ebben az esetben halászfelszerelést, és csapdába eshet, vagy csapdába esik, vagy mikor történik, hány alkalom után ez a kedvezőtlen kimenetel, és nem tudok pontos számot mondani, de az a lényeg, hogy legtöbbször, tehát több száz alkalommal nem történt semmi baj, mert a madár hiába szállt le mondjuk akár a felszerelési elemre, nem akadt bele a lába a horogba, vagy a zsinórba, mert valahogy úgy lavírozott, olyan ügyes volt, olyan ügyesen manőverezett a szárnyával, olyan ügyesen repült el, hogy nem történt probléma. Tehát az, hogyha csapdába esik az állat, az már lehet, hogy nagyon sok expozíció, nagyon sok találkozásnak a végeredménye, és egy extrém szerencsétlen történet, vagy lehetséges forgatókönyv, mert a legtöbb esetben valószínűleg nem történik nagy baj, de ez is további kutatásokat igényel.
1: Arra nem gondoltak, hogy lemerüljenek a víz alá? Mert de elképesztő képeket szoktunk látni, meg természetfilmeket arról, hogy az óceánok, a tengerek micsoda szemét halmokat halmoznak föl. Tehát, hogy mi van ott a mélyén, meg egyébként mi úszik a felszínen. Most én például kíváncsi lennék laikusként, hogy egy-egy tavunk, vagy akár folyunk, hogy néz ki?
0: Igen, abszolút ez is felmerült, meg természetesen a nemzetközi szakirodalomban ilyen tanulmányok is vannak, amelyek búvárok segítségével, a búvárok részvételével mondjuk, nem tudom, egy héten keresztül 5-10-15 búvár gyűjt egy partszakaszról minden létező halászfelszerelést, horgászfelszerelést. Ha jól emlékszem, az első tanulmányra, ami beugrott mondjuk spanyol partok mentén, és akkor utána egy leltárt számolnak, hogy milyen típusú felszerelésből mennyi gyűjtöttek össze. Természetesen ez is reális lehet, ugye Magyarországon is vannak kiváló búvárok, édesvízi környezetben is ki lehet ezt vitelezni, annyi, hogy rendkívül költséges. Tehát, hogy a kutatás jelen szakaszában mi sajnos forráslimitáció miatt kénytelenek vagyunk egyelőre ilyen online megfejtésekben gondolkozni, de nem kizárt, hogy amennyiben bizonyos források majd átcsoportosításra kerülnek a jövőben, akkor ilyen idézőjelbe költségesebb kutatásokba is belefoghatunk. Annyit még hozzáteszek, ugye azzal

0: megnéztem az interjút, hogy a mágneshorgászokkal kezdtük a vonatkozó cikksorozatot. Ugye a mágneshorgászok azok szabadidős felhasználók, kim vannak a vízparton, több ezeren, vagy akár több tízezeren is vannak már Magyarországon is, meg Európa szerte, és nagyon-nagyon környezettudatosak, tehát hogy amit összeszedtek fémszemetet a vízből, azt legtöbbször ők zsákba összecsomagolják, és elviszik haza magukkal, vagy kidobják, vagy elviszik a mély telepre, vagy nem tudom, mit csinálnak vele, még ez is kérdés, és egyébként velük is szeretnénk a jövőben foglalkozni, de az a lényeg, hogy az ő tartalomelemzésük közelebb hozott minket ahhoz, mert hogy ugye a teljes terítéket sokszor lefotózzák, és le lehetett számolni az elveszített horgászfelszereléseket. Na most a következő kérdőjünk, ami már egyébként terjesztés alatt van, és hogyha mágneshorgász hallgatja ezt az interjút, akkor a legpopulárisabb mágneshorgász csoportokban a Facebookon meg szoktuk ezt néhány hetente osztani, ezt a kérdőívet, ami azzal kapcsolatban gyűjtene adatokat, hogy pontosan hogy néz ki egy átlagos mágneshorgászat, milyen jellegű tevékenységet végeznek mágneshorgászat, csak mennyi horgászfelszereléssel találnak, milyen horgászfelszereléssel találkoznak. Ez is egy, hát ahogy mondtam, online megközelítés, de hozzá kell tegyem, hogy a téma folytatásaként már vettünk egy mágnest, mi is a kutatócsoportunk, és tervezzük azt, hogy majd, amikor terepre kimegyünk, hogy pontosan milyen körülmények között, és milyen ismétlésszámmal, és milyen standardizált módszertannal dobáljuk mi is a mágnest a vízpartokon, ezzel remélhetőleg egy tervezett kísérleten még közelebb jutunk majd a elveszített horgászfelszerelések témájához.
1: És egyébként eszembe jutott még a vizek szennyezése. Ugye, hogy mennyi beszakadt szerelék lehet, meg mennyi elhagyott ólom, és azért az ott van a víznek a fenekén. Olmot használnak, ugye súlynak, persze már most vannak környezetkímélők meg minden, de hogy régen az ólomszerelék az természetes volt, és hogy mennyi ólomszerelék lehet egyébként a vizeinkben.
0: Igen, hát erről közelítő adatot se tudok mondani, tehát ezzel részletesen nem foglalkoztunk, hogy vajon mennyi lehet csak ólomból, azzal természetesen is tisztában vagyok, hogy kiemelt a természetkárosító, környezetkárosító hatása. Egy másik történet jutott eszembe, már említettem a látóképi tavat, ugye Debrecenben ez egy kiemelt horgásztó, és ott volt az, amikor a horgászok növényismeretéről készítettünk interjúsorozatot, hogy ott egy horgásztól, ugye megkérdeztük a vonatkozó kérdéseinket a növényekkel kapcsolatban, és 15 perc volt, vagy 20 perc volt megközelítőleg az interjú, és 20 perc alatt véletlenül beszakított három darab etetőkosarat egymás után. Tehát, hogy felkötötte az elsőt, beszakadt, nem jól rögzített, felkötötte a másodikat, beszakadt, a harmadikat, a végén már nem itt, egy 20 perc alatt három etetőkosár is bement a vízbe, de azt gondolom volt a negyedik a zsákba, tehát hogy nehéz, ugye ez nem minden horgásszal történik ez természetesen, tehát lehet, hogy ott valami tapasztalatlanság, vagy valami technikai felkészületlenség volt a háttérben, a legtöbb horgász szerintem ezt nem is engedheti meg magának, de mégis megtörténik, tehát hogy már csak ebből is kiindulva, ugye azért óriási lehet a terhelése a vizeinknek.
1: Amit ugye tehetnek önök, megcsinálták a kutatást, természetesen közzéteszik, hogy az embereknek felhívják a figyelmet, és a horgásztársadalomnak is felhívni a figyelmét a felelős gondolkozásra és magatartásra. Tehát az, hogy beszakad egy szerelék, azzal nem nagyon tud mit csinálni, mert nem tudja kihozni legtöbb esetben. Viszont arra ügyelhet, hogy amikor befejezte a horgászatot, akkor maga körül rendet és tisztaságot hagy. Tehát amit ott elvagdosott, damilt, vagy horog esetleg, nem eldobjuk, hanem vagy összegyűjtjük egy kis szemetes zsákba, és azt visszük magunkkal. Tehát, hogy maga után ne hagyjon ott szemetet.
0: Igen, ez is célunk egyébként, hogy amikor majd több részeredményt tudunk felmutatni, meg mikor minden esettanulmányt megcsináltunk, amit elképzeltünk, hogy egyfajta egy ilyen ismeretterjesztő, érzékenyítő, környezeti nevelő kis kiadványt készítsünk, ahol összefoglaljuk a főbb eredményeinket, és elmondjuk az elképzeléseinket azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne megelőzni ezeket a dolgokat. Egyébként a második cikkben, amit említettem, ahol a horgászokat kérdeztük a elveszített felszerelésekről, ott arról is kérdeztük őket, hogy milyen körülmények vezetnek az elveszítéshez, és a legtöbb esetben talán 70-80%-ban ők a beszakadást jelölték meg, az, hogy mondjuk véletlen ott felejtették, vagy sötétben nem találták meg a felszerelési elemeket, és ott vannak a parton, vagy esetleg ellopták tőlük, azt csak néhányan említették meg. Tehát a legmezeibb, idézőjelben közönségesebb felállás, vagy történés az az, hogy egyszerűen tényleg beszakad az adott szerelék, amiről hát nyilván nem tehet úgy a horgász, hogyha mondjuk másodjára is ugyanoda dobja, és még egyszer beszakad ugyanazon a helyen, akkor tehet róla, de hát először a beszakadásról nem tehet a horgász, mikor ez megtörténik. De találkoztam olyan emberrel a keleti főcsatorna mentén, hogy tartott mondjuk Szolnokról Debrecenbe, és akkor ott volt öltönyben, nyakkendőbe, és a kezébe volt egy horgászba. Akkor kérdeztem, hogy hát hogy? Hát azt mondta, hogy most megy éppen ebédelni a munkatárgyalás után, és van 15 perc, és akkor lehozta a kis zseppecát a híd alá, az dob, mit tudom én, 3-at. Tehát nyilván ott az elmélyülésre nincsen lehetőség. De bizonyos szempontból ez is csodálatos, hogy még a bokros tendői között is szánt 15 percet az egyik kedvenc időtöltésére. Más kérdés, hogy ebben az esetben ugye a akadó keresésére és egyéb felkészülésre nincs lehetőség. Úgyhogy, ahogy mondtam, nem hibáztatni szeretnénk őket, hanem egyszerűen csak közösen gondolkozni velük, hogy hogyan jussunk közelebb a megoldáshoz.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy az elhagyott horgászsinórok és horgok nem csak jelentős szennyezői az élőhelyeknek, hanem nem szándékolt módon számos állatfaj sérülését, pusztulását is okozzák.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket. Olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A kormány és az Európai Bizottság tisztviselői is mindent megtesznek, hogy Magyarország megkapja a teljes 16 milliárd 400 millió euró forrást, jelentette ki a miniszterelnök budapesti sajtótájékoztatón hozzátéve. Nap mint nap sok mindennek kell ahhoz megtörténnie, hogy minimalizálják a forrásvesztés kockázatát. Magyar Péter úgy fogalmazott, csodálatos hollywoodi történet lenne, ha valóban minden forrást határidőben le lehetne hívni. Mint mondta, induljunk ki a legjobbból, mi megtesszük a tőlünk telhetőt, a kormány, az államigazgatás jelentős része és a diplomaták is ezen dolgoznak. Magyar Péter hozzátette, azt vette észre, hogy az európai intézmények, elsősorban bizottság tisztviselői is ezen dolgoznak, és arra kapnak politikai utasítást, hogy kövessenek el mindent, hogy Magyarország megkapja ezt a pénzt. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat bárki meg akarná szüntetni, ezt írt a Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárca vezető közölte, Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója kezdeményezésére egyeztetett az egyházi iskola fenntartók vezető képviselőivel, akikkel közösen tekintették át a köznevelés aktuális kihívásait és fejlesztési lehetőségeit. Ahogy Lannert Judit írta, a katolikus, református, evangélikus, baptista és zsidó egyházi fenntartók, valamint gyermekvédelmi szakmai szereplők elért eredményei és tapasztalatai különösen fontosak, hiszen intézményeikben több százezer gyermek és fiatal nevelése, oktatása zajlik, nagyon eltérő helyi adottságok és társadalmi helyzetek mellett. A résztvevők egyetértettek az adatvezérelt, gyermekközpontú és partnerközpontú oktatás, a hátrányos helyzetű és eseni tanulók támogatásának fontosságában, közölte a tárcavezető, aki jelezte azt is, hogy az egyeztetésen szó volt a hittanoktatás kérdéseiről, a demográfiai csökkenés helyi kezeléséről, valamint arról is, hogy hogyan lehet a tanulók hangját, tapasztalatait és ötleteit jobban becsatornázni a döntéshozatalba. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 23. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A lakbérek májusban az előző év azonos időszakához képest országosan 5,6, a fővárosban 4,9%-kal emelkedtek, míg havi összevetésben áprilishoz képest a bérleti díjak országos szinten nem változtak, Budapesten pedig 0,2%-kal csökkentek, ami szintén stagnálásnak tekinthető, derült ki a KSH ingatlan.com lakbérindexének legfrissebb adataiból. Az ingatlan.com elemzése szerint a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban éves összevetésben ugyan 13,4%-os visszaesés látható, két éves összevetésben viszont 24,5-3 éves időtávon 48,4%-os a bővülés, míg 4 éves távlatban 76,3%-kal nőtt a kiadó lakások kínálata. A fővárosban több mint 9700 kiadó lakáshirdetésből válogathatnak a bérlők, a nagyvárosok kiadó ingatlan kínálata pedig meghaladja a 4000 lakást és házat. A közleményben azt írják, a több éves horizonton látható kínálat bővülés fékezi a lakbérek további emelkedését. Csütörtök reggelre a talaj felső 5-15 cm-es rétege országszerte átnedvesedett, de ez néhány nap alatt el fog párologni, a jövő hét második felében pedig hőhullám érkezik, ezt írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Mint írják, a talaj felső 5-15 cm-es rétege csütörtök reggelre nagy területen átnedvesedett, de mélyebben száraz a talaj. Az alföld és a mezőföld jelentős részén továbbra is 100-120 mm nedvesség hiányzik a felső 1 méteres talajrétegből a terítettséghez képest. A hőmérséklet 1-2 Celsius fokkal a sok éves átlag fölött alakult az elmúlt napokban. A kalászosok és a repce az érés fázisában jár, a növények száradása a szokásosnál hamarabb elkezdődött. Jelenleg is nagy területen van enyhe és közepes aszály, így alacsony termés átlagokra van kilátás. A nyári kapás növények is sokat szenvedtek az aszály miatt, írja az elemzés. Az előrejelzés szerint hétfőig változékony mérsékelten meleg időjárásra van kilátás, elszórtan várhatók záporok, zivatarok.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti önöket. A civilek támogatásáért díjat vehette át a Superszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. A méltatás szerint a Superszum közhasznú alapítvány 2020. januárjában jött létre Miskolcon azzal a céllal, hogy komplex, gyors és személyre szabott segítséget nyújtson a rászoruló gyermekeknek, családoknak és közösségeknek. Az alapítvány munkáját a helyi igényekre való érzékenység, a széleskörű együttműködés és a gyakorlati segítségnyújtás jellemzi. Széleskörű intézményi kapcsolatrendszerrel dolgoznak, és rendszeresen támogatnak többek között iskolákat, óvodákat, a MIOVI intézményeit, a Válkei László Gyermekegészségügyi Központot, fogyatékkal élő gyermekek iskoláit és óvodáit, valamint gyermekotthonokat és csecsemőotthonokat. A háború sújtotta Ukrajnából érkező menekültek támogatása a kezdetektől az alapítvány feladatai közé tartozik. A díjazott maga is díjaz pedagógusokat, 2024-ben saját forrásból megalapították a Superszum háladíjat, amelynek különlegessége, hogy a pedagógusok munkáját a tanulók és a szülők szavazással értékelik.
2: Ez az elismerés, ez nekünk hazai pályán érkezett díj, ez én szerintem az egyik legnagyobb elismerés, úgy gondolom, mert az emberek, akik között élünk és dolgozunk, és akik minden nap látják a munkánkat, és az önkormányzat, aki ugye követi és támogatja a munkánkat, ő általuk kaptuk ezt a díjat, tehát én azt mondom, hogy ez a hazai pályán szerzett díj az egyik legnagyobb és a legnívósabb a számunkra. Ez nem egy lájkgyűjtő, nem egy kinek van több ismerőse gyűjtő díj, hanem ez tényleg a megérdemelt munka gyümölcse. És előtte, akik megkapták, ezek után, az emberek után beérkezni egy Superszum alapítvánnyal, azt mondom, hogy ez egy hatalmas elismerés a számunkra. Én nagyon-nagyon nagyra tartom ezt az elismerést, minden elismerést nagyra tartok, de hazai pályán így megkapni a civilek támogatásáért díjat, egyébként ezzel pénz nem jár, tehát semmi olyan retribúció nincs benne, hogy most ki tudja, mit fogunk a díjból, a díj vásárolni, semmit, nem jár érte semmi, ez elismerés. És ugye itt mindenki önkéntes, itt fizetése sincs senkinek, és ezért érezzük azt, hogy nekünk ez egy hatalmas, hatalmas elismerés. És ugye jött gratulálni mindenki a díját adó után, volt egy fogadás a színház második emeletén. Azt hiszem, hogy a legtöbbet mi kaptuk. Mindenki oda jött hozzánk, mindenki, és mindenkit szeretné támogatni a projektjeinket, szeretne együtt dolgozni velünk, szeretné megtudni, hogy mit csináltunk eddig, mit csinálunk jelenleg, és milyen projektjeink vannak a jövőre nézve, milyen módon tudnak hozzánk becsatlakozni, milyen módon tudnak minket támogatni, és hova tudjuk egyébként a kettőnk közös munkáját tenni majd. Ez egy nagyon jó feladat egyébként, mert ahány ember jött, de annyiféle felajánlása volt, és ez egy jó kis kihívás egyébként.
1: Az Európa Szalon mai vendége tehát Bernasconi Bush Katalin, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnöke.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: A civilek támogatásáért díjat vehet át a Superszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. A méltatás szerint a Superszum közhasznú alapítvány 2020. januárjában jött létre Miskolcon azzal a céllal, hogy komplex, gyors és személyre szabott segítséget nyújtson a rászoruló gyermekeknek, családoknak és közösségeknek. Az alapítvány munkáját a helyi igényekre való érzékenység, a széleskörű együttműködés és a gyakorlati segítségnyújtás jellemzi. Széleskörű intézményi kapcsolatrendszerrel dolgoznak, és rendszeresen támogatnak többek között iskolákat, óvodákat, a MIOVI intézményeit, a Velkei László Gyermekegészségügyi Központot, fogyatékkal élő gyermekek iskoláit és óvodáit, valamint gyermekotthonokat és csecsemőotthonokat. A háború sújtotta Ukrajnából érkező menekültek támogatása a kezdetektől az alapítvány feladatai közé tartozik. A háború kitörésekor elsők között vonultak a határa több mint 5 tonna adománnyal. A díjazott maga is díjaz pedagógusokat, 2024-ben saját forrásból megalapították a Superszum háladíjat, amelynek különlegessége, hogy a pedagógusok munkáját a tanulók és a szülők szavazással értékelik. Az Európa Szalon mai vendége Bernasconi Bush Katalin, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnöke.
2: Ez az elismerés, ez nekünk hazai pályán érkezett díj, ez én szerintem az egyik legnagyobb elismerés, úgy gondolom, mert az emberek, akik között élünk és dolgozunk, és akik minden nap látják a munkánkat, és az önkormányzat, aki ugye követi és támogatja a munkánkat, ő általuk kaptuk ezt a díjat, tehát én azt mondom, hogy ez a hazai pályán szerzett díj az egyik legnagyobb és a legnívósabb a számunkra. Ez nem egy tájgyűjtő, nem egy kinek van több ismerőse gyűjtő díj, hanem ez tényleg a megérdemelt munka gyümölcse. És mit szóltak a többiek? Nem tudták. Ugye itt titoktartási kötelezettsége van a felterjesztetnek arra, hogyha elfogadja a felterjesztést a díjra. Ebben az esetben ugye volt lehetőség, hogy a én kapom, vagy a Superszum alapítvány kapta, ugye ez egyértelmű, hogy azt választom, és titokba kellett tartani, ez egy pénteki nap volt, és egy nagyon brutál, nagyon durva nap volt, és nem is akartam a telefont felvenni péntek délután 5 órakor. De valamiért felvettem, és a Kovács Zsuzsa, egy tündéri ember, akit én már egyébként régebbről ismerek, elmondta nekem ezt a hírt az önkormányzat részéről. Én sírva fakadtam, megálltam a kocsival, és mondtam, hogy hát oké, akkor ez nagyon jó, akkor megvagyunk, akkor elértük 6 év alatt azt, amit egyébként van, aki tényleg 30-40 év munkája által ér el, és elkezdődtek ugye a forgatások, az egyeztetések, a riportok, a fényképezések, és a többiek semmit nem tudtak. Azt hitték, hogy nagyon pörög a Superszum alapítvány, egyébként tényleg pörög, de nem tudták, hogy miért történik mindez, és az átadásra még a gyerekeim se tudták. Megkérdeztem, hogy ki szeretne jönni a ünnepi közgyűlésre, volt olyan önkéntes, aki szeretett volna jönni, és a gyerekeim is mondták, hogy szeretnének velem jönni, és ott, amikor ők bementek leülni, elfoglalni a helyüket, én mondtam, hogy én talán a toalettbe eltávoznék, és a színpadon láttak viszont, úgyhogy ez mindenkinek ilyen nagyon, nagyon nagy meglepetés volt. Átvenni az alapítvány nevébe hatalmas büszkeség, hogy az önkéntesek engem, minket választanak, ugye mert hárman csináljuk az alapítványt, hogy minden nap velünk vannak, hogy az idejüket, energiájukat nekünk szánják, velünk vannak, és támogatnak minden ötletünkben, és azt mondják, hogy Kati, ez jó, amit együtt csinálunk. Úgyhogy ez nekem egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hála, amit én feléjük tudok mutatni és mondani, és köszönöm nekik nagyon.
1: Fontos ez az elismerés? A hétköznapokban van valamiféle visszacsatolás, hogyan lehet mérni tulajdonképpen a sikerességet, hatékonyságot, ha lehet ilyet egyáltalán? Tehát vannak-e pozitív visszacsatolások?
2: Az elmúlt egy hétben én szerintem annyi telefont kaptam, és annyi telefont intéztem, amennyit eddig soha. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy elismerés mindenki számára, és egyébként tavaly, aki megkapta ugye a Mercedes-Benz vezetője Balogh József, és előtte, akik megkapták, ezek után az emberek után beérkezni egy Szuperszum alapítvánnyal, azt mondom, hogy ez egy hatalmas elismerés a számunkra. Én nagyon-nagyon nagyra tartom ezt az elismerést, minden elismerést nagyra tartok, de hazai pályán így megkapni a civilek támogatásáért díjat, egyébként ezzel pénz nem jár, tehát semmi olyan retribúció nincs benne, hogy most ki tudja, mit fogunk a díjból, a díjjel vásárolni, semmit, nem jár érte semmi, ez elismerés. És ugye itt mindenki önkéntes, itt fizetése sincs senkinek, és ezért érezzük azt, hogy nekünk ez egy hatalmas, hatalmas elismerés. És ugye jött gratulálni mindenki a díját adó után, volt egy fogadás a színház második emeletén. Azt hiszem, hogy a legtöbbet mi kaptuk. Mindenki oda jött hozzánk, mindenki, és mindenkit szeretné támogatni a projektjeinket, szeretne együtt dolgozni velünk, szeretné megtudni, hogy mit csináltunk eddig, mit csinálunk jelenleg, és milyen projektjeink vannak a jövőre nézve, milyen módon tudnak hozzánk becsatlakozni, milyen módon tudnak minket támogatni, és hova tudjuk egyébként a kettőnk közös munkáját tenni majd. Ez egy nagyon jó feladat egyébként, mert ahány ember jött, de annyiféle felajánlása volt, és ez egy jó kis kihívás egyébként.
1: Éppen ez lett volna a következő kérdésem, hogy jó az együttműködés a miskolci civilekkel, intézményekkel, szervezetekkel, cégekkel akár?
2: A cégekkel nagyon, én úgy gondolom, intézményekkel is, Miskolcon is, és egyébként az agglomerációban és egész Borsod megyében is, de Miskolcon kifejezetten, én úgy gondolom. A civilekkel egyre jobb, és egyre jobban nyitnak a civilek, tehát mindenki próbál most felállni. Ez egy olyan pillanat, amikor mindannyian érezzük azt, hogy nincsenek adományok, nincsenek támogatások, és mindenki próbál túlélni, mindenki próbálja kivárni azt, amit a cégek is kivárnak, hogy hogyan tovább, és nyílnak a civil szervezetek, én azt látom. Tehát most van egy jó rosta a civil szervezetek között, és aki tényleg talpon tud maradni, most az fog talpon maradni. Tehát én örülök neki egyébként, hogy nyitnak és nyitunk egymás felé, mert én szerintem az összefogásban és a közösségben van hatalmas erő.
1: Minek köszönhető ez a díj? Gondolkodtál-e már ezen? Hogyan szólt a méltatás, és te mit gondolsz erről?
2: Én úgy gondolom, hogy az, amit mi letettünk az asztalra, az azért van, mert már másoknál nem működik, nem akarják, vagy nem tudják megoldani, vagy megcsinálni azt a projektet, vagy problémát megoldani, ami éppen adódik, akkor jönnek a civil szervezetek, és nem mindenki áll bele olyan kőkeményen a gyűjtésekbe, a probléma megoldásba, és megy addig, amíg tényleg nincs megoldása egy történetnek, mint ahogy mi csináljuk. Én azért erről híres hírhet vagyok, nem tudom, hogy fogalmazzak jól, addig nem fekszem le, amíg nincs megoldás. Tehát én megyek, átmegyek a falon is. És ezt tudják nagyon jól, ami korrekt és koherens embereket állok magam előtt, és együtt tudok velük dolgozni, vagy pedig a másik fél is az, akkor itt szárnyalni lehet. De tényleg, meg lehet oldani mindent. És valahol a szemléletünk egy kicsit másabb, tehát mi nem az a tipikus, adunk nekik valamit, lefotózzuk és kitesszük, hanem nekem mindig az első kérdésem az, amikor én tőlem valaki segítséget, támogatást kér, hogy és te hogy gondolod, hogy te hogy tudnál saját magadnak, saját magadon segíteni ebből a szituációból, te hogy tudnál kijönni, mi a célod, mennyi idő alatt szeretnél eljutni a célodhoz. És ott azért a 99%-ban nincs is válaszuk rá, nem tudják. És az, hogy motiválod őket, és legyen egy céljuk, egy időintervallum, ami alatt ő nekik például ugye egy anyaotthonban 6 hónapig maradhatnak nekik, azért 6 hónap alatt igenis csak rendbe kell tenni az életüket, például egy édesanyának, egy menekített édesanyának a gyerekekkel. Én nem hagyom azt, hogy ők céltalanul legyenek. Nekik lenni kell egy olyan útnak, aminek a végén az alagútnak fény van, tudniuk kell, hogy érkeznek oda, és mi csak besegítjük őket ezen az úton. De nem fogom az útjukat kijárni, és nem fogom az útjukat lekövezni. Szerintem ez az, ami egy kicsit más, amit mi csinálunk. Szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, és ezért követik egyre többen és egyre jobban a munkásságunkat, mert megtisztelem másoknak az adományát, megtisztelem másoknak a felajánlását, és nem csak kiasztom ukmukfuk bárkinek, hanem igenis tegyünk együtt azért, hogy hogy ő megérdemelje azt az adományt.
1: Bár nagyon sokan ismerik már az alapítványt, és itt az Európa Rádió stúdiójában is rendszeresen beszélgetünk, de ha esetleg valaki még nem hallott volna róla, hogyan tudnád összefoglalni, mi a tevékenysége tulajdonképpen az alapítványnak?
2: Az alapítvány 2020-ban alakult itt Miskolcon, volt egy közös projektünk, három édesanya összefogásával jött létre, akkor annó még civilként egy olyan nagymamának és a négy unokájának sikerült krízishelyzetből kimenekíteni őket Perecesről, és az önkormányzattól is egy szükséglakást, azonnali szükséglakást kapni, felújítani, majd a gyűjtésből nekik vidéken Miskolc mellett egy családi házat is vásárolni, ami arra késztetett minket, és arra indított minket el egy úton, hogy nekünk ezt folytatni kell. Így döntöttünk, hogy megalakítunk egy alapítványt, hogy ennek legyen egy hivatalos formája is, ugye a pályázatok és az adományok visszaigazolása végett is. A szuperszum szó, az egy latin szó, az felkarolást jelent, így úgy gondolom, hogy a külföldi kapcsolatok lévén elég jól kimondható és elég jól érthető ez a szó. És elindultunk egy úton, majd két hónap múlva jött a Covid. Tehát nem tudtuk, hogy mit csinálunk, miért csinálunk, semmilyen szakmai tapasztalatunk nem volt, csak azt tudtuk, hogy szeretnénk valamit tenni, és szeretnénk megváltoztatni egy kicsit itt Borsod megyében az adományozást, és szeretnénk tényleg letenni az asztalra. Jött a Covid, és azt mondtuk, hogy akkor mind nem állunk meg, úgyhogy a krízishelyzetbe jutott kisgyerekes családok és intézmények, fogyatékkal élő gyerekek és családjaik, és azok az intézmények, ahol fogyatékkal élő emberek tanulnak, élnek, vagy éppen egy olyan napköziben vannak, ahol ugye az egész napjukat ott töltik, de mondjuk estére hazamennek. Nekünk ez így ez a célunk, valamint ugye a gyerekkórház, tehát a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ bármelyik osztálya kapott is már tőlünk, és folyamatban is vannak mindig különböző projektek a kórházzal. Úgyhogy ez így szépen elindult a maga módján. Valahol, amikor indultunk, akkor a gyerek már megszületett, csak nem volt neve. Tehát már ennek nagyon sok év van mögöttünk így civilként, hogy tevékenykedtünk, ugye önkénteskedtünk, vagy pedig adományoztunk, és a gyereknek nevet kellett adni. Elindultunk, a Covid alatt is én szerintem az egyik legdinamikusabban fejlődő alapítvány lettünk, és onnantól kezdve az önkormányzat, cégek, mindenki megpróbált minket megismerni, és épp a napokban hívott fel a díj kapcsán a Tudományos Technika Háza vezetője, Hajdú László, aki szinte elsőként gratulált nekünk, és én sose fogom elfelejteni, mikor mi indultunk, a Laci leült velem szembe egy irodába, és megkérdezte tőlem, hogy miért téged támogassalak, és ültem, és nem tudtam rá válaszolni, és szerintem eljött most az a pillanat, amikor én meg tudtam neki válaszolni, és ő akkor olyan sok építő jellegű negatív kritikával próbált terelni 5-6 évvel ezelőtt a Laci, talán a 6. éve, aminek most értek be a válaszai, és én nagyon köszönöm neki ezeket a negatív kritikákat, mert építő jellegűek voltak, és mindig is úgy gondoltam rájuk, és én ezt szeretem is kihívásként, és Laci ezért, mert elértük 6 év alatt azt, amit mások 10-20 év alatt sem érnek el, elértük mindenkinek nagyon sok mindenkinek, inkább így mondanám, a bizalmát, a tiszteletét, és azt, hogy minket választ. És letettünk az asztalra, és Laci azt mondta, hogy igazad van, Kati.
1: Nehéz volt ez az út? Hogyan tekintesz rá vissza?
2: Sokszor gondolom azt, hogy én ezt még egyszer megcsinálnám. Nem. Aztán megrázom magam, és azt mondom, hogy de biztos, hogy megcsinálnám. A minden szépségével és minden problémájával együtt nagyon kemény út egyébként. Lelkileg egy... Készüljön fel mindenki, aki egy ilyen alapítványt szeretne vezetni vagy csinálni, hogy ezt lelkileg nagyon, nagyon keményen kell kezelni, el kell vonatkoztatni, húzni kell egy határt, nekem is egy időben nem volt határ húzva, úgy gondolom, és figyelni a jelekre, a pozitív és a negatív jelekre is, mert egyébként lehet kiégés belőle, lehet túlpörgés belőle, és lehet egy rossz út választása is. Mindig ébren kell lenni, és mindig éberen kell lenni, hogy ki mellé állunk, és hogy állunk. Persze mi is belenyúlunk néha olyan sztoriba, hogy az probléma, és akkor emelt fővel ki kell állni mindenki el, és azt mondani, hogy hibáztunk. Vagy a mi hibánkból került valamilyen módon ebbe a fogaskerékbe egy kis kavics, és próbáljuk a megoldást abszolválni, de mindig ki kell állni az emberek elé, és mindig el kell mondani, hogy ez ezért volt jó, vagy ez pedig ezért volt rossz.
1: A civilek támogatásáért díjat vehette át a Superszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Bernaszkuni Bush Katalinnal, a Superszum Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnökével.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: A civilek támogatásáért díjat vehette át a Superszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. Most folytatjuk a beszélgetést Bernasconi Bús Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével.
2: Mi adományt kapunk Dunántúról, vagy éppen Budapestről, nem is kell elmenni a Dunántúra, Szentendréről, Vác, Tahitótfalu, Leányfalu, ott nem tudják kinek adni az adományt, és amikor elmondom, hogy itt pedig nem tudok eleget kapni, és nem tudok eleget kiosztani, akkor ezt így nem értik. És invitálom őket, hogy jöjjenek el. Volt is olyan család, aki eljött a gyerekekkel, és mondjuk, hogy menjünk együtt fogyatékkal élők otthonába, vagy menjünk együtt olyan családhoz, aki megengedi, hogy meglátogassuk, gyere, te nyugodtan hozd el a kis játékaidat, adjuk oda egy másik kisgyereknek, aki ettől boldog lesz. És megtanítani az embereknek azt például, hogy adományozni, adakozni az... Például egy könyv esetében, hogyha egy gyerek elolvasott egy könyvet, attól még másik 100 gyerek is boldog lehet ugyanazzal a könyvvel is, hogyha elolvassa másik 100 gyerek, az a könyv még könyv marad. Nem szabad, hogyha megtanítjuk a gyerekeinknek azt, hogy ezek csak tárgyak, amihez nagyon ragaszkodik, persze azt meg kell tartani, de ezeket a tárgyakat oda kell adni, hogy jó helyet, jobbat kapjunk, és másokat boldoggá tenni vele. És ezt már nagyon kicsi korban is lehetne egyébként a gyerekeknek tanítani. A Dunántúlon egyébként nagyon szívesen adnak adományt, csak nem tudják, hogy kinek. És nekik viszont azt kell megtanítani, hogy ellenőrizzék azt le, hogy ne egy Facebook posztra adakozzanak, és ne ugorjanak bele az első adománykérőnek a levelébe, hogy hú, én 3 gyereket nevelek, és egyedül vagyok, és nincsen tüzelőm, nincsen élelmiszerem, nincsen semmi, és utána a magánlevelezésekből derül ki, hogy hát a 300. családot próbálja, vagy ember próbálja behúzni a csőbe ez az adománykérő. Tehát erre nekünk azért megvannak a vészcsengőink, meg a vészjeleink, de ott nincs. Ott nincs. És azért Borsod megye, azért ez egy egészen, mondhatni, egy fekete lyuk így Magyarországon, és itt észnél lenni, figyelni, és okosan támogatni önkormányzatokat, kisebbségi önkormányzatokat, bárkit, na az a kemény munka. De egyébként bármelyik partneremet felhívom, elsőre felveszik a telefont, és azt mondják, hogy Katika, miben segíthetek? Vagy ha ők hívnak engem, ugyanezt mondom én is, hogy jó napot, miben segíthetek önöknek? Olyan kialakult tisztelet, és a tisztelet a legjobb szóra egyébként. Kölcsönös tisztelet alakult ki nagyon sok partnerünkkel, amiben én azt mondom, hogy tűzbe teszem a kezem. És ebből táplálkozunk, ebből kell nekünk minden nap felállni, mert azért minden nap megkapjuk a negatív kritikákat is, mert azért az ellenőrzések során nagyon sok olyan adománykérő, segítségkérő kipereg, aki nem tud a kérdéseinkre válaszolni, vagy igazolni nem tudja azt, hogy ő valóban rászoruló egy védőnő családsegítői igazolással, vagy jövedelemigazolással. De ezek az emberek rendelkeznek mobiltelefonnal, egy Facebook accounttal, és negatív feedbacket, negatív jellemzést adnak az alapítványról, holott életemben nem láttuk őket, nem volt semmilyen kapcsolatunk, egyszerűen csak nem kaptak adományt, mert nem mentek át a rostán. De ezt egy kívülálló nem látja és nem tudja. És nekünk ebben 3 önkéntes munkája, 2 óra hosszája van a nyomozás, a levelezés, a telefonálgatások. Mindenki ingyen adta az idejét, az energiáját, és kapunk rá egy negatív feedbacket. Itt szoktam megkérdezni, hogy van értelme csinálni? De jönnek azért a pozitív visszajelzések, és mindenki azt mondja, hogy persze, persze, hogy van. És kapunk egy ilyen díjat, amire mindenki nagyon büszke, minden önkéntes nagyon büszke volt, és egy ebédünk szombaton, ahol én tényleg mindenkinek nagyon megköszöntem azt, amit letettek az asztalra, és nagyon sok önkéntesem nagyon régóta velünk van, tehát ilyen régi bútordarabok, úgyhogy őnekik meg különösen, hogy engem elviselnek, és segítik az ötleteléseket, segítik a munkánkat.
1: Nagyon sok ötletet, kezdeményezésed van a kezdetektől fogva. Mondhatjuk, hogy a futás lett a legnépszerűbb? Mit gondolsz? Vagy csak arról beszéltünk itt a legtöbbet, azért gondolom ezt a legnépszerűbbnek.
2: Az egyik legnépszerűbb, igen, de úgy gondolom, hogy most már azért kezdi beérni a háladíj is. De ugye az egy fiatalabb termékünk. A 8. Szuperszum jótékonysági futás volt. Nem választottunk senkit, akit támogatnánk, mert nekünk egy autóbusz, egy kis busz vásárlása most a prioritásunk, és ezt a kis buszt szeretnénk megvásárolni. Hiába pályáztunk ugye az évek során, hiába próbáltunk támogatókat keríteni egy állandó kis busz használatra, voltak felajánlások, kaptunk az egyik miskolci cégtől 6 hónapra, mi ezt tudtuk, hogy 6 hónapra szól a szerződés, és mindig hálásan megköszönjük azt is, hogy kaphattunk egy olyan autót. Most egy másik miskolci cég segítségével egy olyan szerződést tudtunk aláírni, amiben egy évünk van kifizetni ezt az autót. Elég jutányos áron, én úgy gondolom, ez egy használt 3 éves Volkswagen Caravelle autó, ez a futáson ott is volt, mindenki láthatta, a cég már fel is matricázta, tehát ő nagyon pozitívan áll hozzá, hogy meg lesz a pénz, én is természetesen. És ugye a jótékonysági futás, ez most a 8., ezért a kis buszér volt.
1: Hogy sikerült?
2: Az idő ellenére én azt mondom egyébként, hogy jól. Sajnos szakadt az eső. De hát ez bármilyen külső rendezvény kapcsán, ez benne van a pakliba. Május 16-ára várható volt azért az eső. Egy új helyszínen voltunk, a Népkertben voltunk, ugye? Az is azért egy megér egy misét az a történet, hogy miért oda mentünk és hogyan. Ez egy összefogás keretében gondoltuk azt, hogy egy másik rendezvényel összefogunk, majd az a rendezvény az nem valósult meg, és mi ott maradtunk egyedül a Népkertben. És kihívásnak tekintettük, hogy ez így nekünk jó lesz, és akkor a Népkertet is megpróbáljuk tulajdonképpen felmérni, hogy milyen lehet itt egy jótékonysági futás. Én azt mondom, hogy egyébként nagyon jó volt, nem kellett kereszteződéseket lezárni, nem kellett villamost megállítani, de nem a Városháztér. És a szakadó eső, ami egy kicsit minket megfogott, én úgy gondolom, de így is közel 1 millió forint összegyűlt azért a csapatok nevezéséből és az egyéni nevezésekből. Ez is egy gyönyörű és szép összeg.

fertőzések megelőzésére, a törülköző, a szárazra törlés, a fül szemfertőzése tekintetében, amit ezzel elkerülhető. És hát igyekezünk csak tiszta vízben fürödni. Még egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindig csúszásmentes papucs legyen az illetőn, akár kicsi, akár nagy, mert a strandon nagyon nagyokat lehet esni, hogyha nem megfelelő papucsban potorkálnak. A csecsemők nem mehetnek a tűző napra, ez egyértelmű. Nekik is szükséges, illetve nagyon ajánlott az UV-ruha, és a sapka mindenféleképpen kötelező, de ez nem csak kicsiknek, hanem bármely életkorban érdemes egy fejfedőt alkalmazni. A kicsiket rövid időre vigyék csak a vízbe. A kisgyermekek sokkal hajlamosabbak a középfülgyulladásra, fülfertőzésre, és ezért náluk a vízből kijövet után a törölközés igen fontos, és gyorsan kiszáradnak, tehát fontos a folyamatos itatás. A tinédzserek imádják ugye a vizet, és vég nélkül képesek a vízben lenni a tűző napon. Ez nem nagyon jó, itt így kicsit korlátozni kell ezt a lehetőségüket. A vízi balesetek elkerülése, ugye a merülés, az ugrálás, ez egy fontos figyelmeztetés itt, hogy a vizek mélyebb rétegeiben sokkal hűvösebb a hőmérséklet, és itt sajnos a komoly balesetek azért történnek meg, mert izomgörcsök lépnek föl, és nem tud megfelelő módon kiúszni és menekülni. Összefoglalóan ennyi talán, ezek a vízi élmények, biztonságban maradjanak, ezekre kellene figyelni. Szeretünk aztán kirándulni, túrázni, erdőbe menni, ahol megfelelő aljnövényzetben a kullancsok vígan élnek. Ezekre mindig gondolni kell, tehát a kullancsriasztó használata, az átruházat, különösen a bokák környékén ajánlott, de a szúnyogok, és van egy bögöly nevű élőlény, ami nagyon fájdalmas csípéseket képes okozni. Ezek esetében ugye a nyugtatókrémek, az antihisztaminoknak az alkalmazása az fontos és jó lehetőség. Ha túrázunk, akkor a hőingadozás az komoly lehet, borzasztó melegben gyalogolunk át mondjuk egy tisztáson, és aztán bemegyünk a hűvös erdőben. Ez fokozottabb kimerülést okozhat, el lehet kerülni ezzel, hogy egy kis pihenés, illetve átmenet legyen, a kiszáradást elkerülve, ugye a folyamatos ivás, folyamatos itatás, és hát megfelelő lábbeli legyen rajtunk azért, hogy egy bokaficam ne oly könnyen történjen meg, illetve hát a megfelelő terepcipő az esésnek a kockázatát is csökkenti. Úgyhogy milyen teendők vannak, amik mindig szem előtt kell, hogy legyenek? Tehát a hosszú nadrág, a zárcipő, a kullancsriasztó, a túra után a kullancsellenőrzés, a réteges öltözködés, hogyha bemegyünk egy hűvösebbre, akkor fel tudjunk valamit venni magunkra, ha kimegyünk, le tudjuk venni, elegendő víz legyen mindig nálunk, legyen egy túrabot, azt általában még a gyerekek is szeretik, és kiemelem még egyszer a stabil cipőnek a használatát. A csecsemőket erdőben, hordozókban vigyük, és megfelelő árnyékolási lehetőség legyen, a túlmelegedés veszélyét mindenképpen érdemes elkerülni, erre gondolni kell. A kisgyermekek itt is könnyen elesnek, és ezért érdemes pihenőket beiktatni, hiszen ők hamarabb elfáradnak. És az allergiás reakciók, a csípésekből következő allergiás reakciók hevesebbek lehetnek a kamaszoknál is akár, nem csak a kisgyerekeknél. A tinédzserek meg szeretik magukat túlterhelni, tehát akár még a beiktatott pihenőket is igyekeznek elkerülni, de ezekhez ragaszkodjunk. Én azt gondolom, hogy összefoglalva, hogyha a kirándulásról egyeken erdőben van szó, ezekre gondoljunk. Következik az, hogyha belföldön vagyunk, vagy esetleg messzebbre megyünk a külföldi utazásra, mire gondoljunk. Belföldön mire is kell figyelni? Ugyanúgy, mint a kertben, vagy akár erdőben, mezőn, ugye a legfontosabb kockázat a kullancs. Itt azért szeretném megemlíteni a kullancs elleni védőoltásnak a lehetőségét, amelyet nem túl gyakran szoktak kérni, de ezzel bizony el tudjuk kerülni a kullancs okozta agyhártyagyulladás veszélyét is.
illetve kialakulását is, amely szövődmény esetében, hát

0: borzasztó állapotokat tud eredményezni. Mindenki talán vissza tud gondolni Montspart Sarolta történetére. Én azt gondolom, hogy ezt tovább nem is részletezem, viszont ajánlom a kullancs elleni védőoltást. A Lyme-kór, hogyha kialakul egy kullancscsípés után, ugye ez egy tipikus tünettel jelentkezik, a csípés környékén nem lehet összetéveszteni mással, és nem lehet nem észrevenni, hogy milyen bőrelváltozás alakul ki egy fertőzött kullancscsípése után. Ez egy lángoló, vörös, kokárdaszerű, elég nagy kiütést jelent. Ezt minden esetben mutatni kell orvosnak, hiszen ilyenkor nagyon hatékony gyógyszer van, penicillin készítmény alkalmazása néhány héten keresztül teljes biztonsággal el lehet kerülni a Lyme-kórt. Tehát akkor szeretném összefoglalni, hogy belföldön mi az, amire figyeljünk. A legfontosabb kockázatok ugye a csípések, a kullancszúnyog. Gondoljunk az ételmérgezésre, hogyha tünetek indulnak, gondoljunk arra, hogy kánikula van, elmondtuk, hogy mi a teendő, kémás helyeken meg a megfázás, tehát a kullancsellenőrzés, a hűtőtáska az ételhez, a sok folyadék biztosítása, és hogy a klíma ne legyen túl hideg. Azt gondolom, hogy ezeket érdemes szem előtt tartani. Néhány gondolat erejéig akkor szeretnék kitérni arra, hogy ha külföldre megyünk, milyen kockázatokkal találjuk magunkat szembe. Itt is ugyanúgy, mint ha Magyarországon nyaralnánk, az erősebb UV-sugárzás, ugye, ami napégést okozhat, a szokatlan ételek, amelyek idegenek lehetnek a számunkra, és akár gyomorrontást, hasmenést okozhatnak, vagy akár ételmérgezést is, ezeknek a tüneteiről is korábban szó volt, illetve a különböző szúnyogok külföldön ugyanúgy támadhatnak, mint Magyarországon. A víz minőségét azt mindig figyelem előtt kell tartani, és a hőkuta. Tehát mit is kell tenni? Mindig legyen palackozott víz, ez nagyon fontos, akár még a fogmosáshoz is. Legyen kéznél kézfertőtlenítő. Óvatos ételválasztás történjen, ami azt jelenti, hogy átsütött, hőkezelt ételeket fogyasszunk, és hát nagyon szeretjük a salátákat, meg a gyümölcsöket, de nem mindegy, hogy azoknak a mosása milyen vízzel történt meg. Tehát erre biztonság szempontjából gondolnunk kell, hogy hol vagyunk, és hol, milyen módon használják ezeket a elővigyázatosságra fontos tényezőket. Naptej alkalmazása, napvédő alkalmazása, ez rendszeresen történjen meg. A szúnyogriasztó erősebb verzióját vigyük magunkkal külföldre, hiszen ott esetleg más szúnyogokkal is találkozhatunk. A csecsemők esetében mindig csak palackozott víz jön szóba a tápszerkészítéshez is, és az árnyék, az UV-ruha alkalmazása. Kisgyermekek hajlamosabbak a hasmenésre, és nagyon sokszor szükség van bélfertőtlenítő alkalmazására, vigyük magunkkal, illetve rehidráló készítmények, többféle is van a piacon, föloldva ezeknek az alkalmazása pótolja azokat a vesztett ionokat, amelyek a végleges és súlyos kiszáradáshoz vezetnek. Kamaszok esetében, ugye ők végtelenül szeretnek elmenni a határokig, és a napégés, a kiszáradás, figyelmeztetnünk kell őket, és hát a utcai étkezésekre óvatosan gondoljunk, hogy hol mit is vásárolunk meg, és adunk nekik. Záró gondolat a nyárral kapcsolatban. Tehát legyen egy listánk, amit utazás előtt, vagy akárhová is megyünk, mindig ellenőrizni tudunk, hogy azok a dolgok megvannak-e, felkészültünk-e minden eshetőségre, és minden lehetőség ellenőrzésére. Tehát egy gyors lista, ami a kertben, akárhol, vízparton, hegyekben, a kullanccsal kapcsolatos, a napszúrással, a fertőzésekkel kapcsolatos, az UV-val kapcsolatos, az ételmérgezésekkel kapcsolatos, napégéssel kapcsolatos. Tehát ez egy ilyen lista, amit érdemes összeírni, és utazás előtt végigfutni rajta, és akkor talán nem marad otthon semmi, és igazán élvezetes lesz, és maradéktalan emlék lesz a kikapcsolódás, bárhol is történjen az. Ehhez kívánok sok sikert, és nagyon jó kikapcsolódást, sok örömet, amelyek maradandó élményeket jelentenek majd.
1: Hallgatóink nevében is köszönjük szépen ezeket a gondolatokat, és mindazt a hasznos tanácsot, amelyet az elmúlt órában megosztott velünk. doktornő, és köszönöm szépen a beszélgetést, hogy műsorunk vendége volt.
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkinek jó egészséget kívánok.
1: Köszönjük szépen. Kedves hallgatóinktól is elköszönünk, az elmúlt órában az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallották. Dr. Magyar Erzsébet, felsőzsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvossal beszélgettünk. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket, legyen szép napjuk, viszont hallásra!
2: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A kormány döntött a diákhitel kamatstop meghosszabbításáról év végéig, közölte Köbbel Anita a kormány szóvivő csütörtökön Budapesten. Magyar Péter miniszterelnök jelezte, a kormány utasítja a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a kamatcsökkentés lehetőségeit. Köbbel Anita közölte, a jelenleg is fennálló június végéig élő kamatstopot a Tisza kormány az év végéig meghosszabbította. A rendelet célja, hogy a 2024. december 31-éig keletkezett szerződés állomány szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését megakadályozza. A kormány ezt a döntést is társadalmi egyeztetésre bocsátja. Magyar Péter hozzátette, amikor 2022. márciusában saját kérésére leköszönt az intézmény vezetésétől, akkor a jelenleg 9,65%-os kamat 1,99% volt, ezzel a történelmi mélypontjára ért el. A miniszterelnök jelezte, a kormány utasítja a gazdasági és energetikai miniszteren keresztül a diákhitelkezelő Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a forrásbevonás lehetőségeit és költségeit, valamint a diákhitelközpont működési költségeit, és haladéktalanul járjon el, hogy jelentősen csökkenthető legyen ez a kamat, hangsúlyozta Magyar Péter. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is. Ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy nincs megfelelő intézményi keret. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Véget ért a 2025-2026-os tanévi digitális országos kompetencia mérés. Március 23-a és május 29-e között több mint 2.700.000 mérési esemény valósult meg, több mint 607.000 negyedik és 11. évfolyam között tanuló részvételével. Minden évfolyam minden vizsgán területén elérhetők az előző tanulói eredmények az országos kompetencia mérés honlapján, közölte az oktatási hivatal. A közlemény szerint a 4., 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók és szüleik a háttérkérdőíveket június 15-ig tölthetik ki. A tanulók előzetes eredményei az országos kompetencia mérés honlapjának előzetes eredmények aloldalán érhetők el a tanulók mérési azonosítójának megadásával. Az iskolák az intézményi gyors visszajelző felületen tekinthetik meg és elemezhetik, akár le is tölthetik tanulóik előzetes eredményét azzal együtt, hogy a végleges eredmények alapján képzett iskolai és országos mutatók az adatok feldolgozását és elemzését követően lesznek elérhetőek. A mérések célja a tanuló képességeinek, készségeinek minél pontosabb feltérképezése és az intézmények teljesítményének nyomon követése. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Dunahouse friss ingatlan piaci barométere alapján. Májusban 8892 lakó ingatlan adásvétele jött létre országosan a Dunahouse tranzakciószám becslése alapján. A tranzakciószám 9,4%-kal elmarad az áprilisi és 13,3%-kal a tavalyi májusi szinttől, ami azt jelzi, hogy a tartósan magas árszint az otthonstart program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. Az árdinamikában a vidéki kelet zárkózott fenn látványosan, a keleti országrészben a panelek négyzetméter ára egy év alatt a legnagyobb regionális mozgást produkálta, és már a nyugati szint fölé került, így a korábbi kelet-nyugati árkülönbség gyakorlatilag eltűnt, olvasható a Dunahouse elemzésében. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő esőzápor, esetleg zivatar. A nyugati a szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcskertész, Szent Péter
1: esetleg.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
0: A gólyakalifa.
1: Rosti fiú esetleg. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
5: A királyné szólt az ajtón álló nőnek. Ugyan, hozz be egy fehér ágyterítőt! Hadd lássam én azt a görög viseletet! Behoztak egy könnyű gyapjú lepedőt. Nekem azt magamra kellett vennem. Meg kellett mutogatnom, hogyan viselték nyáron. Hogyan szélben, esőben, jó időben, színházban, asztalnál. Hogyan csomózták össze a kendővégeket nyáron a vállon, télen a nyakgödör alatt és derékon. Közben föl és alá kellett járnom előttük, s ők meg nevettek, még tapsoltak is. Na, nem nekem, a képzeletükbeli görög nőnek. Azután le kellett rajzolnom a hajviseleteket is. S hogy az nem igen sikerült, az emőke haján kellett megmutatnom, hogyan tornyozzák föl a görög nők a hajukat, egyetlen hullámot hagyva a homlok körül. A kezem remegett, mikor emőke sejmes haját megfogtam. Alig bírtam összerendezni. Ekkor emőke bement a másik szobába, hogy az ott függő nagy acéltükörben megnézze magát. De sokáig időzött ott. A királyné még be is szólt neki. Emőke! Rozsdát fog a tükör! Akkor aztán kijött, és mi elámulva néztünk rá. Nem volt rajta más, csak egy térdig érő ing és egy fehér szoknya. A vállán meg egy tejfölszínű gyapjú ágyterítő, amelynek redői körül játszották karcsú derekát. Én megszoktam Konstantinápolyban, hogy mesztelen karokat és lábakat lássak, de emőkét látva szédültem. Pedig a karja és lába még nem volt telt és gömbölyű. Valami virági volt, gyönge. Azt lehetett volna vélni, hogy víz jár az erejében, mint a fehér nárcisznak, s hogy kiszokott állani a napfénybe, hogy nőjön, mint a nárciszok. Föl és alá járt a szobában, s megállott előttem. Hát ilyenek ott a leányok? Ó, hiszen, ha ilyenek volnának... Mi hiányzik még rólam? Két gyöngy fülbevaló, kisasszonyom, s egy pálmalevél legyező a kezedbe, zöld legyező. Emőke a királynéhoz fordult. Szép vagyok, nagyasszonyom. Szép vagy, gyermekem, mosolygott a királyné. Legyen olyan szép az életed is, mint magad vagy. Emőke kezet csókolt a nagyasszonynak, aztán visszatért a belső házba, a maga ruháiba öltözött. Leült, és az én egyik rajzomnak a kivarrásába fogott. Dalolj, Emőke, mondotta a királyné. Ma jó napom van, hadd legyen teljes. Emőke az ölébe eresztette a varrást, és édes halk meleg hangon dalolt. Kizöldült a mező, megindult az erdő. Elmosta az utat a tavaszi eső, elmosta a nyomát az én kedvesemnek, ifjú legények közt a legkedvesebbnek. Halkan énekelt és szomorkásan mosolygó ajakkal, de a tekintete bús volt, s maga elé mélázó, mintha az elénekelt történet a dalolása közben az ajkain öltene formát. Aztán félkönyökkel a hímző keretre támaszkodva himbálta a fejét. Benehezen várom tavasz elmúlását, búza aratását, napra forgó virág teljes kinyílását, legény vitézeknek hazafordulását. Valami szokatlanul bús dal volt az, s a szavak összetartozását kezdetben nem értettem, de a hundalok olyanok, mint a szétomlott gyöngysor, amelyet hiányosan fűznek össze. Emőke folytatta. Elhervadt a mező, hullong a falevél, messze idegenből a had is visszatér. Csak egy legényt várok, csak egy legény nem jön. Elmaradt, ott maradt az idegen földön. Tarna vitéz, hol vagy? Földben vagy égben? Akár ég, akár föld, gyere rózsám, értem. Vigyel engem akár az égi hazába, akár pedig fektes síri nyoszolyátba. Holdvilágos éjjel kikopog, mikopog. Gyere ki, galambom, itt vagyok, itt vagyok. Fehér a paripám, csendes a járása, mint az őszi szellő esti susogása. Felöltözik a lány ünnepi fehérbe, rozmaring koszorút illeszt a fejére. Így találták reggel holtan az útfélen, piros csizmában és ünnepi fehérben. A dal végét már elnedvesült szemmel dúdolta, a feje lecsüggett. A királyné szeme is könnybe lábadt. Szegény rózsa, mondotta, de hát nem találhatott volna-e más legényt magának? Vannak olyan leányok, nagyasszonyom, felelte Emőke, akik olyanok, mint az egyszer nyíló virág. De soha se láttam én oly mosolygó halottat. Aztán rám fordult a beszéd. Kik voltak a szüleid? Kérdezte a királyné. És ki tanította a kezedet ilyen ügyességre? Felséges asszonyom, feleltem, mintha álomból ocsúdnék, az én szüleim szegény tengerparti emberek voltak. Apám egy göndörbajuszú és nagyszemű barna ember, anyám egy véznak is jó asszony. Isten legyen jutalmazója az égi világban. Rajzolni pedig engem nem tanított senki, hanem csak éppen, hogy láttam, próbálgattam, egyszer csak aztán tudtam is. És magamban csodálkoztam ismét, hogy az ilyen aranylábú páva vélem szegény poros verébbel szóba ereszkedik. És hogyan kerültél Priscos úrhoz? Kérdezte tovább. Hol szerzik ezek az emberek az ilyen ügyes rabszolgákat? Én már nem vagyok rabszolga, a felséges asszonyom. Én az uramat önként szolgálom.
6: Önként?
5: Szeretetből, feleltem.
6: De hát ott hagyta le érte apádat, anyádat? Kérdezte a királyné.
5: Nem, felséges asszonyom. Nekem 10 éves koromban meg kellett váltanom apámékat a nyomorúságtól. Nálunk nagy az adó. Az adót kiadják bérbe. Az adószedő nem csak annyi pénzt szed, amennyit az államnak pénztárába beleönt, hanem annyit, amennyit a maga zsebébe is beletömhet. Az én apámnak egy kis földje és egy tarka kis tehene volt. A házban már nem találtak az adószedők semmi elvihetőt, hát el akarták vinni a tehenet. Az apám szegény. 6 kiskorú gyermek van körülötte. A legöregebb én vagyok. Mit cselekedhetett volna egyebet?
6: Apád adott el,
5: összecsapta a kezét, és rám merett a tekintete. Ez nálunk nem szokatlan, felséges asszonyom, feleltem nyugodtan. A birodalom évtizedek óta fizeti az adót a hunoknak. A császár nem vett, csak aratt. A nép a gabonáját aratja, ő a népet. Én akkor még gyenge gyermeki elmével nem értettem, mi a szolgaság. Csak az fájt, mikor a testvéreimtől kellett elbúcsúznom meg az édesanyámtól. És erre a szemem könyvbe lábadt. De azért folytattam. Édesanyám betegen feküdt, s apám nem közölte vele, hogy mi a szándéka. Csak mikor indulóban voltunk, akkor vezetett be hozzá, hogy megcsókoljam. Anyám ránézett apámra, és megértette az arcából, hogy mi a szándéka. Sírva kiáltott. Nem ereztem el, várd meg, míg meggyógyulok, s adj el engem. És hogy átölelve tartott, arcomat az arcához szorítva, azonképpen halt meg. De még holtan is úgy szorított, hogy alig tudtak a karjaiból kibontani.
6: nők szánalommal néztek rám, Emőke is. A királyné szemöldöke között Ráncot láttam. És apád mégis eladott. Eltemettük anyámat, aztán hajóra ültünk. Másnap már ott állottam bemeszelt lábakkal a rabszolgapiacon. A királyné szeme elborult. Amint ott ült a térdeit felhúzva s átkapcsolva, elrúgta magától az ékszeres fazekat, úgy elrúgta, hogy a falig hempergett. Átkozott rablók! Csattant fel villámló szemmel. Mikor törjük már ki a kezükből a kormányt? Mikor jön az új rend a világra? Meddig késik még Attila, hogy a nyakukra tapodjon? Én csak eldermedtem az ijegységtől. A királyné fölkelt és bement az ágyas szobájába. A két nő aggódva kísérte. Beteg vagy, asszonyom? Aggodalmaskodott Emőke. Aztán a szoba kárpitja lehult. Az ajtón álló két nő cselédet szólított be, azok összeszedték az ékszereket és elvitték. Én csak álltam ottan, mint a kővé változott juhász. Nem értettem az ügyet. De vajon elmenjek-e, vagy megvárjam, míg kijönnek? Nem mehetek el, míg a királyné el nem bocsát, vagy míg valaki azt nem mondja, hogy a királyné ma már nem parancsol többé semmit. De talán valami bolondot is mondtam, s megszidnak majd érte? Vagy talán karóba is húznak, hogy a királynét megbúsítottam? Az egyik ablak nyitva volt. Odaálltam és lenéztem. Az eső még csepegett, csupogott. A súlyos cseppek hólyagokat vertek a tócsákba. Attila palotája előtt nagy seregember ázott, süvegük karimája le volt fordítva, sisakban is láttam egy-néhány embert, és fekete pikkelyes páncélban. Később tudtam meg, hogy jászok, és hogy a páncéljuk nem vasból van, hanem ökör szarvából. A mi sátrunk előtt Nigró egy barna köpönyekből facsarta a vizet. A lovakról láttam, hogy a római követek vannak nálunk látogatóban. Az ajtó megnyílt. Emőke jelent meg. Hozzám jött. A királynét igen fölizgatta a beszéded, mondta szemrehányóan. Illetlenséget követtél el. Nálatok olyasmit is szabad beszélni a királynénak, ami szomorítja? Beszélt, susogott, fontoskodón, korholón. Én nem is a szavait vigyáztam, csak a hangját, az édes hangocskát, amelytől ma is reszket a lelkem. Mély kedves volt, amint hozzám hajolt, mint a fehér nárcisz, mikor a tavasz szellője ingatja. Beszélt, susogott a szép kis piros ajak, beszélt az egész arca, és gyönyörű szemei rám nyílongtak, mint a mennyország. Sokat szenvedtél, mondta aztán, szegény Zéta. De nyugodj meg, Attila összetöri a zsarnokokat, és akkor a görög nép is olyan boldog lesz, mint a hun. Ó, kisasszonyom, rebegtem mámorosan. Minden szenvedésemet elfelejtem, ha azt látom, hogy éppen te sajnálkozva nézel rám. A minap nem azt mondtad, gyűlöltél. Holtomig bánom azt a... Én is bánom, hogy megbántottalak. Mert te jó fiú vagy, és a lelked gyöngéd. De most már menj. Nem rajzolunk többet ma már. Kisasszony, susogtam szorongó mellel mámorosan, megadja-e nekem valaha az ég, hogy az a perc megismétlődjék, amikor a kezedet nyújtottad? Nézett, elmosolyodott kissé, mint ahogy gyermeki ostabaságra szokott mosolyogni. Ha más kívánságod nincsen, hát ezt megadja az ég. És a kezét nyújtotta. Megfogtam mind a két kezemmel, mint ahogy madárkát simogatunk, s féltérdre ereszkedtem, gyöngéden megcsókoltam. Eredj, mondotta a kezét szeliden elvonva. Neked nincs tökéletes eszed. És elkomolyodott. Visszalebbent a kárpit alatt a belső szobába. Tizenötödik fejezet.
5: A királyné másnap nem fogadott. Pedig én már föl voltam öltözve, s vártam emőkét. A nap kisütött, és a sarat tésztássá szikkasztotta. Sárszaggal és lóhulladék szagával illatozott a levegő, de mégis érzett, hogy tiszta és egészséges a tüdőnek. Csátékhoz egy 17 éves forma barna fiatalember ügetett, a nyakában remek mívű aranylánc, a süvegében sastol, utána két szolga lovagolt. Megismertem, hogy Aladár királyfi. A keze már csak éppen, hogy a dolmánya gombjai közé volt bedugva. Bement csátékhoz, és kis idő múlván emőkével és a szeplős leánnyal tért vissza. Én a sátor előtt álltam, és mélyen meghajoltam emőkének. Nem tudom, fogadta a köszönésemet. A kis szürke ló csülökig táncolt a sárban, s én nem láttam mást, csak egy pillanatra az ő vékonyka piros saruját, amint az aranyozott kengyelben nyugodott. A királyfi mellette lovagolt, és valami vidám beszélgetés folyhatott köztük, mert mind a hárman nevettek. Egy percre megálltak Rika királyné palotája előtt, és valamit kérdeztek az őrtől. Az őr levette a süvegét, és háromszor is meghajolt. Azután tovább mentek, és eltűntek Attilának a házai között. Az én mellembe sose szúrtak még kést, de akkor úgy éreztem, mintha kés állana a mellemben. Délután látogatóba mentünk a római követekhez. Az urak az urakkal, a szolgákkal beszélgettek. Én nem beszéltem senkivel. Az urak közé nem állhattam, a szolgáknál följebb tartottam magamat. Csak ültem a sátor egyik oszlopán, és bámultam a semmit. A gazdám kijövet megszólított. Mi bajod?
7: Semmi, feleltem csodálkozva.
5: Fakó vagy, mondotta. Bizonyosan elrontottad a gyomrodat. Ezek a fene hun ételek jók, de hun gyomor való hozzájuk. A következő napon délelőtt Réka királyné tisztartója, Ádám úr járt nálunk, egy kvád származású öreg úr. Meghívta az urakat ebédre. Az ebéd nem a királyné palotájában volt, hanem Ádám úrnál, s az urak kissé betüzelten tértek haza. Beszélte Priszkosz, hogy sok előkelő hun ebédelt velük, s azok hol a királynéra, hol egymásra köszöntötték a serleget. Olyankor mindig inniuk kellett. Attila ebédjén is úgy volt. A két úrnak tetszett az a különös hun szokás, de kissé meg is ártott. Priszkosz befogott a napló diktálásába, de csak annyit tudott mondani, hogy a hun királyné aranyos asszony. Pulhéria császárné tanulhatna tőle. 5 perc múlván töröltette velem a császárnéra vonatkozó megjegyzést, aztán azt mondta, hogy írjak az ebédről, amit akarok. Ezen a parancson csodálkoztam. Az uraink már akkoriban erősen sürgették a választ a fővezérnél. Mindenki szeretett volna már hazaindulni. Csak én nem. Egy napon végre a fővezér egy Berki nevű urral látogatott el hozzánk. Az a Berki járt már a császárunknál Kétízben is. Levél volt nála. Attila válasza. Az uraink érdeklődéssel szemlélgették a levél pecsétjét. A pecséten különös jegyek voltak. Az egyik jegy hasonlított a varjú lábhoz. Mi azt gondoltuk, hogy bűvös jegyek. Később tudtam meg, hogy a hun ABC-ben az L betű a varjú láb. A pecsétre az Attila név volt nyomva. Tehát holnap reggel korán, hajnalban indulunk. Nehéz szívvel segítettem a szolgáknak a rakodásban. Kértem Priszkoszt, hogy eresszen föl egy negyed órára a királynéhoz, de nem eresztett. Nem lenne illő, hogy oda menj, vélné, hogy ajándékért szemtelenked el. Erre én nem is gondoltam. Délután valami 30 gyönyörű paripát vezettek hozzánk, meg mindenféle fegyvert hoztak. Attila ajándékozta meg az urainkat és a hun mágnások, akik az urainkkal megismerkedtek. De az uraink csak 3 paripát fogadtak el. Maximinos egy pejlovat, amelyet Berki adott, a gazdám meg Csáttól és Attilától egy-egy kéderes lovat, a többit visszaküldték.
7: Míg mi a sátrak lepleit bontottuk, göngyöltük, az uraink a szokásos búcsúlátogatást végezték. Jártak a királynénál, Ádám úrnál, a fővezérnél, Csátéknál, Edekonnál és Oresztésznél. Az uram Szabad Görögöt is meglátogatta. A királyné nem fogadta őket. A feje fájt. Este felé két szolga jelent meg nálunk két lóval. Az egyik szolga egy kis selyemerszényt hozott nekem. Azt a szolgát ismertem már. A kapuban szokott állni, s három ezüst csillag volt a süvegére varva. Ezt a nagyasszony neked küldi, mondotta. Két öreg pénz van benne, és 6 apró. Azt izeni, hogy az egyik a tied, a másikat küld el apádnak. A 6 apró a 6 testvéredé. Már elfeledte, hogy összesen voltunk 6-an. Csak nem könyv fakadt a szememből. Priszkoszra néztem, hogy elfogadhatom-e az ajándékot. Intett a szemével, hogy elfogadhatom. Mondd meg a felséges asszonynak, rebegtem hálásan, hogy holtomig tisztelem a nevét, és hogy semmi sem okozna nekem olyan örömet, mint az, ha térdemet még egyszer meghajthatnám előtte. Az urak nem fogadták el a királynétől a lovakat. Azt izenték, hogy nem méltóak rá, s hogy elég nekik a hálás emlékezet, amit a szívükben magukkal visznek. Én aztán elhúzottam a sátor szekér mögé, és kinyitottam az erszényt. 2 nagy egyiptomi aranypénz volt benne, és 6 kis római. Július Cézár idejéből való. Az urak bámulva szemlélgették. A 2 öreg aranypénz akkora volt, mint egy gyermektenyér. Hallod-e? Mondotta vidáman a gazdám. Most már te fogadj meg engem szolgádnak, mert te vagy a gazdagabb. A 8 arany persze új gondolatok közé ragadott. Eltökéltem, hogy mihelyt hazaérünk, megtudakolom apámnak az állapotát, s ha még mindig ott szegénykedik, beállítok hozzá 2 tehénnel, sok ruhával és mindenféle ajándékkal. A megmaradt pénzen földet és házat veszek neki, s olyan ünnepet csapunk, hogy örökké emlegetik a faluban. Eközben kikinéztem, hogy megláthatnám-e a hun leányt. Ha rágondoltam, nem örültem a gazdagságomnak se. Szerettem volna griff madárrá változni, hogy lecsapjak rá, és elragadjam, mint a sasa galambot, fel a felhők közé, és elvigyem a hazámba. De micsoda földön mászó, nyomorult féreg az ember. A nap felhőtlen égen bocsátkozott alá. A város a legelőről hazatérő tehenek bőgésével és porával telt meg. Az urak mégis a sátor elé ültek, hogy elköltsék a hideg sültből és sajtból való vacsorájukat. Nekem akkor már nehézzé vált a fejem. Hogyan juthatnék be Csátékhoz? Ha végigmennék az udvarukon, talán meglátnám őt. Csak még egyszer szeretném látni, csak még egyszer. A kapu még nem volt bezárva, a lovasok ki és bejártak, a fővezér palotája mellett 15-en is beszélgettek egy csoportban. Mit tudnak ezek a hunok annyit diskurálni, meg nem foghatom. Csáték háza körül is mozgott néhány ember. Az ajtón álló rabszolga, egy vastag derekú, dárdás, éppen ásított és nyújtózkodott. Egy másik rab a gyomot sarabolta a kapu körül. A konyha felől egy rabfiú futott fedett serpenyővel ki az utcára, a füstnek nagy kígyóját eresztve maga után. Valamennyien arra bámultak. Mert a város belsejében nem kért tüzet egyik háza másiktól. Mindenütt van rab bőven, s egy közöttük a tűzre vigyáz még éjjel is, hogy el ne aludjon. Hát arra bámultak. Én meg addig fölkeltem, és beosontam a kerítés kapuján. Hát, ha a ház túlsó oldalán láthatom. Az est csöndes. Talán ott vacsoráznak később, fákja mellett a ház túlsó oldalán. Ha csak az árnyékát is láthatnám még egyszer, utoljára. Megkerültem a házat. Hátul is ajtó volt, és a ház oszlopai ott is festettek voltak, mint elölfelől. A küszöbön egy dárdás, szőrös hún ült, rám nézett. Itthon van-e Csát úr? Kérdeztem tartózkodón. Nincs, felelte félvárról. De a házbeliek itthon vannak? Itthon. Csátné asszonyom is itthon van?
8: Ő is.
7: A kisasszony is? Emő kisasszony is?
8: Ő is.
7: Mert elvesztettem egy ezüst gombot, mikor itt jártunk, akkor vesztettem el. És az uram megszid engem.
8: A te bajod.
7: Tettem, mintha keresnék, körüljártam a házat, egy földszinti ablakból a kis sovány rableány, Gigi-a hajolt ki.
9: Nini, Zéta bácsi!
7: Te vagy Gigi-a.
9: És szinte megkönnyebbültem.
7: Elvesztettem valamit, Gigi-a, csak egy gombot.
9: Gombot?
7: Reggel megkeresem, beviszem a sátorba. Most sugárkát kell elaltatnom. Akkor láttam, hogy a kisfiú az ölében van.
9: Reggel már nem leszek itt, mondottam. Elutazunk.
7: Ele. És nagy nyílt szemét bámulva meresztette leám. A nevét kiáltották bent.
9: Jaj,
7: rettent meg.
9: Hívnak.
7: Letette a gyermeket, aludott már, és kifutott a szobából. Darabig ott hallgatóztam, aztán megint visszatértem a küszöbőréhez. Ott hátul kertecske is volt, s az épület emeletén szépen faragott veranda. De nem láttam ott senkit. Lent a konyhán egy cseléd dalolt, és az edények zörögtek. Nem mertem fölnézni az emeletre, csak a gyepes földet néztem, mintha valamit keresnék. A nap már süllyedezett a távoli nyárfák mögött, és utolsó sugarait odavetette. A kertben virágok vöröslöttek, s egy zöld aranybogár búgva keringélt el fölöttem. Amint ott állok lecsüggett fővel, elém egy rózsahull. Megrezzenek és föltekintek. Csak egy ellebbenő kéz az, amit látok az emeleti ablakban. Fölvettem a rózsát és várakoztam. A rózsa friss volt, és a szára meleg. Nem mutatkozott senki sem. A kaput már becsukták. Egy rabszolga kürtöt fújt meg. A lovasok kifelé nógatták a lovukat. Sötétedett. Attila palotájából 8 fákja indult ki. A 8 fákját 8 gyalogszolga vitte. Közöttük fehér lovon Attila léptetett. A fákjások Rika királyné palotája előtt állottak meg. Attila leszállt a lováról, és bement. A fáklyákat eloltották. Csak egy fáklya maradt égten. Annak a világánál tértek haza a szolgák.
10: Tizenhatodik fejezet. Kora hajnalban indultunk, alig pirkat még. A sátorvárost a csordások és kondások kürtje riogta be. Kihúztuk a földből az utolsó sátorfákat is, és a szekerekre raktuk. Az urak lóra ültek, én is. A szemem szinte odaszakadt a faházra. A kamomilla ablakokat sötétvörös kárpitok borították, egy se lebbent félre. De a rózsa itt volt a szívemen. Vajon csak ugyan ő adta-e? 100 gondolatom bólítva felelt rá. Egy gondolatom azt mondta, hát ha véletlenül esett le. Hát ha csak egy gyerek hajította ki, vagy valamelyik cseléd. De hát ha mégis ő. S hátra tekingettem. Csak legalább távolból is látnám, hogy búcsút inthetnék a süvegemmel. De a sátorok már eltakarják a faházakat, bőgő tehenek és röfögő disznók futnak az útra mindenünnen. Ostor pattog és kürt rivog. A nap már aranynyilakat lő az égre, s nappallá változik a világ. Sohasem látom többé a házzá nagyított kalitkát, s kirepülő fehér madárkáját. Soha. Soha.
11: Tizenhetedik fejezet.
7: Jó volna, ha a fejünkbe is lehetne zsilipet illeszteni. Hogy félre lehetne ereszteni a gondolatok patakját egy pár hétre, ne forognának némely kerekek. Az én kerekeim lám azon forogtak, hogy szabad görög is rabszolga volt, s nyomorultabb rabszolga nálamnál. Nekem van 8 aranyam, és még ezen felül 100. Szabad görögnek nem volt egy rézásza se. Nálamnál vénebb volt, ügyetlenebb, tanulatlanabb. De elment a csatába, és harcolt. Fölszabadították, gazdagságra kapott, és hunnőt szerzett feleségül. Hunnőt! Itt lett volna jó leereszteni a zsilipet. Nem volt én előttem íze az ételnek, s álma az ágynak, mióta hazaútra keltünk. De hogyan forduljak vissza? Hogyan váljak meg a gazdámtól? Megmondhatom-e neki, hogy egy olyan leányhoz térek vissza, aki bizonyára Attila egyik fiának van nevelve? Arra gondoltam, hogy maradjon a 100 aranyom Konstantinápolyban, Priszkosz zacskójában. Visszaszököm. Arra gondoltam, hogy elveszem a 100 aranyamat titkon a gazdám pénzéből. Ezt a gondolatot szinte rémülettel taszítottam el magamtól. Aztán arra gondoltam, hogy leheveredek az útférre, és elmaradok, visszatérek Réka királynéhoz, szolgálatot kérek tőle, hiszen tudja, hogy szabad ember vagyok. De hát, ha már elfelejtette azt a beszélgetést, hát, ha el sem fogad, hiszen az utolsó napokban nem fogadott. Hát, ha azt gondolja, hogy szökevény vagyok, s visszakísérted a gazdámhoz.
4: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcskertész.
1: Szent
2: Péter eset. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
1: A gólyakalifa. Rosti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A kormány és az Európai Bizottság tisztviselői is mindent megtesznek, hogy Magyarország megkapja a teljes 16 milliárd 400 millió euró forrást, jelentette ki a miniszterelnök budapesti sajtótájékoztatón hozzátéve. Nap mint nap sok mindennek kell ahhoz megtörténnie, hogy minimalizálják a forrásvesztés kockázatát. Magyar Péter úgy fogalmazott, csodálatos hollywoodi történet lenne, ha valóban minden forrást határidőben le lehetne hívni. Mint mondta, induljunk ki a legjobbból, mi megtesszük a tőlünk telhetőt, a kormány, az államigazgatás jelentős része és a diplomaták is ezen dolgoznak. Magyar Péter hozzátette, azt vette észre, hogy az európai intézmények, elsősorban bizottság tisztviselői is ezen dolgoznak, és arra kapnak politikai utasítást, hogy kövessenek el mindent, hogy Magyarország megkapja ezt a pénzt. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat bárki meg akarná szüntetni, ezt írt a Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető közölte, Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója kezdeményezésére egyeztetett az egyházi iskola fenntartók vezető képviselőivel, akikkel közösen tekintették át a köznevelés aktuális kihívásait és fejlesztési lehetőségeit. Ahogy Lannert Judit írta, a katolikus, református, evangélikus, baptista és zsidó egyházi fenntartók, valamint gyermekvédelmi szakmai szereplők elért eredményei és tapasztalatai különösen fontosak, hiszen intézményeikben több százezer gyermek és fiatal nevelése, oktatása zajlik, nagyon eltérő helyi adottságok és társadalmi helyzetek mellett. A résztvevők egyetértettek az adatvezérelt, gyermekközpontú és partnerközpontú oktatás, a hátrányos helyzetű és esenyi tanulók támogatásának fontosságában, közölte a tárcavezető, aki jelezte azt is, hogy az egyeztetésen szó volt a hittanoktatás kérdéseiről, a demográfiai csökkenés helyi kezeléséről, valamint arról is, hogy hogyan lehet a tanulók hangját, tapasztalatait és ötleteit jobban becsatornázni a döntéshozatalba. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 23. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A lakbérek májusban az előző év azonos időszakához képest országosan 5,6, a fővárosban 4,9%-kal emelkedtek, míg havi összevetésben áprilishoz képest a bérleti díjak országos szinten nem változtak, Budapesten pedig 0,2%-kal csökkentek, ami szintén stagnálásnak tekinthető, derült ki a KSH ingatlan.com lakbérindexének legfrissebb adataiból. Az ingatlan.com elemzése szerint a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban éves összevetésben ugyan 13,4%-os visszaesés látható, két éves összevetésben viszont 24,5-3 éves időtávon 48,4%-os a bővülés, míg 4 éves távlatban 76,3%-kal nőtt a kiadó lakások kínálata. A fővárosban több mint 9700 kiadó lakáshirdetésből válogathatnak a bérlők, a nagyvárosok kiadó ingatlan kínálata pedig meghaladja a 4000 lakást és házat. A közleményben azt írják, a több éves horizonton látható kínálat bővülés fékezi a lakbérek további emelkedését. Csütörtök reggelre a talaj felső 5-15 cm-es rétege országszerte átnedvesedett, de ez néhány nap alatt el fog párologni, a jövő hét második felében pedig hőhullám érkezik, ezt írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Mint írják, a talaj felső 5-15 cm-es rétege csütörtök reggelre nagy területen átnedvesedett, de mélyebben száraz a talaj. Az alföld és a mezőföld jelentős részén továbbra is 100-120 mm nedvesség hiányzik a felső 1 méteres talajrétegből a terítettséghez képest. A hőmérséklet 1-2 Celsius fokkal a sok éves átlag fölött alakult az elmúlt napokban. A kalászosok és a repce az érés fázisában jár, a növények száradása a szokásosnál hamarabb elkezdődött. Jelenleg is nagy területen van enyhe és közepes aszály, így alacsony termés átlagokra van kilátás. A nyári kapás növények is sokat szenvedtek az aszály miatt, írja az elemzés. Az előrejelzés szerint hétfőig változékony, mérsékelten meleg időjárásra van kilátás, elszórtan várhatók záporok, zivatarok.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Genesis 1974-es The Lamb Lies Down on Broadway lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk! A Genesis 1967-ben alakult angol progresszív rock együttes, a csapat később énekese Phil Collins világszerte mintegy 150-150 millió eladott albummal büszkélkedhet, meg közül Collins minden idők 30 legtöbb albumot eladó zenésze között is szerepel. 1988-ban Grammy-díjat kaptak a legjobb koncept videoklip kategóriában a Land of Confusion című dalért. Az együttes legismertebb felállása Peter Gabriel, Steve Hackett, Mike Rutherford, Tony Bank és Phil Collins. 1970 és 75 között dolgozott együtt. A később években mindannyian sikeres szóló karriert kezdtek, Phil Collins pedig énekesként is nagy sikert ért el. Pályája kezdetén a Genesis az 1960-as évek többi popzenekarához hasonlóan egyszerű gitárközpontú dalokat játszott. A 70-es években progresszív rockot játszó együttessé váltak, dalaik szerkezete és hangszerelése összetett, koncertjeik pedig valóságos színházi előadások voltak. Ezt a második szakaszt hosszú, több tételes kompozíciók jellemzik, mint amilyen a 23 perces Supper's Ready. Az 1974-es The Lamb Lies Down on Broadway a Genesis dupla koncepció albuma. A hatodik albumuk az utolsó, melyen Peter Gabriel énekel. Szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell című könyvben. A dalszövegeket Peter Gabriel írta, kivéve a címadó dalt.

0: Zeneshow című műsorunkat hallották, melyben a Genesis 1974-es The Lamb Lies Down on Broadway című lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Ajánlok hitelek referencia kamat stopja, amelyet az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, de 2026. április 17-től határozatlan időre meghosszabbított. A jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Közleményében a tárcavezető jelezte, a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. A kormány.hu oldalon a dokumentumtárban közzétett társadalmi egyeztetése bocsátott törvénymódosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamatstop nem tartható fenn, a javaslat azt 2026. szeptember 30-ával szünteti meg, figyelemmel arra is, hogy eddig az időpontig lehetőség legyen a ténylegesen rászoruló adósok hiteleinek újra tárgyalására. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően kiemelte, a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a nyári rendkívüli ülésszak alatt az állandó parlamenti bizottságok folyamatosan üléseznek majd. Hétfőn a napi rendelőti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnök hivatali idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról és a pedagógusok teljesítmény értékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló indítványokat. Péntektől Budapesten és további 10 vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat, 6 vármegyében azonban a korlátozás továbbra is érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély, ezért a NÉBIH, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével június 12-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat Budapesten, valamint Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jásznagykonszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyékben. Egyúttal kiemelték, hogy az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége a korábbi aszályos időszak miatt nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. A kiszáradt talaj gyorsan elszívja a nedvességet, a nappali felmelegedés és a szeles időjárás pedig tovább fokozza a tűzveszélyt. Mindez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Az érvényes tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavidelem.hu oldalon lehet tájékozódni. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint csaknem 500 táborban már nem lehet helyet foglalni, ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. A szabad férőhelyek száma azonban sok esetben már erősen korlátozott, a legtöbb népszerű héten csak néhány hely maradt. A táborfigyelő azt közölte, hogy a nyári táborok iránti kereslet idén is rendkívül erős, amit jól mutat, hogy a szülők egyre korábban kezdik meg a foglalásokat. A legkapósabb turnusok jellemzően már tavasszal megteltek, a későn ébredőknek pedig gyakran csak várólistás vagy korlátozott férőhelyes lehetőségek maradnak. Mint írták, a keresési és foglalási adatok alapján továbbra is a sporttáborok számítanak a legnépszerűbb választásnak, ezeket követik az angol táborok, míg a harmadik helyen a kalandtáborok végeztek. Közvetlenül mögöttük találhatók a katonai és készségfejlesztő táborok, amelyek az elmúlt években látványosan növelték népszerűségüket, írja a táborfigyelő.
1: Az időjárásról.
2: Szombaton északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugati a szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A kiégés.
2: A Kárpátai Magyar Mentálhigiénés Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhatnám, projektje, a kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés.
1: 30 évvel ezelőtt, 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbékki Bétel református szeretett otthon.
3: Hát a templomban már említett Komlósi Károly volt akkor a gyülekezet lelkésze. Ő ajánlotta ezt az épületet az egyházkerületnek megvételre, vagy valamilyen külföldi kapcsolatnak megvételre, mivel hogy üresen állt és látták a romlását, és fájt a szívük miatta, mert ezt a helyi közösség halálkában építette. Az akkori főgondnok Szabó Dániel kijött, megnézte, és aztán látták, hogy ebből lehetne egy öreg otthont kialakítani. Szükség már akkor is volt, és látszott az akkori társadalmi helyzetben is, hogy egyre több idős van magányosan szükségben, és hát így indult el 1996-ban.
1: Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár, a Hit Morzsák vendége.
4: Én a játék felül közelíteném meg a Szentírást, hiszen amikor Jézus azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ez azt is jelenti, hogy engedjétek hozzám jönni magatokból, önmagatokból a gyermekeket, szabadítsátok fel a gyermeket önmagatokban. És akkor ez boldog és valóban élményszerű megismerését nyújtja a Szentírás hagyományának.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A kiégés ma már nem csak egy szakkifejezés, hanem sokak mindennapi valósága. A folyamatos teljesítménykényszer, a felgyorsult életvitel és az állandó megfelelés terhei egyre több embernél vezetnek fizikai és lelki kimerüléshez. De honnan ismerhető fel pontosan a kiégés? Hol húzódik a határ a fáradtság és a tartós kimerültség között? És mit tehetünk azért, hogy ne csak túléljük a mindennapokat, hanem visszanyerjük az egyensúlyt és az energiát? Erről Bárdos István is Bárdos Nóra, mentálhigiénész szakemberekkel beszélgetünk, aki kérdez Oniszkó Györgyi és Birte Zoltán.
5: Köszönjük. 2026-ig írunk, de már többedik alkalom, a több éve szerveznek kiégés témakörben több nap, több alkalmas programot, amely mindig más kategóriában más réteget szólít meg, de most éppen tavasz után egy ugyanilyen képzéssorozat után vagyunk. Kicsit mesünk ennek a projektnek a hátteréről.
2: A Kárpátai Magyar Mentálhigiénés Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhatnám, projektje, a kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés, illetve van egy ukrán kutatóintézet is, ahol 86%-ra teszik a lakosságnak az érintettségét. Hát ugye erre rányomja a bélyegét a háború, és a háború miatt kialakult helyzetek, és ugye hát vannak külön olyan kiemelt csoportok, akiket még jobban érint ez a kiégés. Sokáig, illetve kiemelten a pedagógusokkal szoktunk foglalkozni, ugye háború nélkül is érintett nagyon a pedagógus társadalom, de ahogy ezzel mélyebben foglalkoztunk, azért azt észre vettük, hogy a társadalomnak, illetve a szakmáknak különböző rétegeit is nagyon érinti. Hát orvosokhoz még nem jutottunk el, de az orvostársadalomnak is, illetve oda is egy ilyen álmunk, hogy eljussunk, de a mostani projektünk egyik alkalma például kezdő ápolónőket érintett, fiatalokat, akik nem sokára kezdik majd a munkát, illetve ilyen gyakorló fázisban vannak, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon hasznos volt. Természetesen pedagógusokkal is foglalkoztunk, ez ezen kívül a segítő szakmákban dolgozókkal, ugye ők talán, akik a legnagyobb terhelésnek van vannak kitéve, egyházi dolgozókat, az egyházban dolgozókat, ők is azt hiszem ebben az időkben, tehát hatalmas munkát fejtenek ki, akár olyanra gondolok, hogy idősgondozás, ebédhordás, bármilyen csekély valami, ami bármelyik embertársunk felé irányul.
6: Hogyan kell elképzelni az ilyen alkalmakat? Aki részt vesz ezen, mivel találkozik? Milyen történetekkel, milyen szituációkkal?
2: Hát igyekeztünk úgy felépíteni ezeket az alkalmakat, hogy hát egy kicsit mélyebben, illetve szakmailag is boncolgatni akár a kiégés fogalmát, akár hogy milyen tünetei vannak, mert azért a korai fázisban ez még annyira nem felismerhető, illetve nagyon sokszor össze lehet keverni egy kimerültséggel, egy ilyen általános kimerültséggel, és ez nagyon fontos, hogy ezt meg tudjuk, ezt a kettőt különböztetni. Ezekről beszélünk, közben azért vannak szituációs gyakorlatok, amelyen egy picit jobban tudunk fókuszálni, még jobban arra fókuszálunk, hogy bele tudjuk ebbe képzelni és élni magunkat. Utána pedig az következik, hogy megoldásokat, tehát nagyon nagy hangsúlyt fejezünk ki arra, hogy hogyan lehet megoldásokat találni, mert a korai szakaszokban még mi saját magunk ezen tudunk segíteni. Hát tulajdonképpen az utolsó szakaszban, mert hát a depresszió a vége a kiégésnek, akkor kell már szakemberhez fordulni, de nagyon sok szakaszban ez még meg visszafordítható és megállítható.
5: Beszélgessünk a különböző fogalmak meghatározásáról. A pszichoedukáció nagyon szép szó, mit is jelent ez?
7: Edukáció azt jelenti, hogy a test és a lélek egysége, és szeretnénk tudatosítani a programban résztvevőkben, hogy egy kicsit ők maguk is a sorsuknak az irányítói. Persze nem mindig könnyű ez, mert környezetet és a mi környezetünket és a külső hatásokat nem tudjuk befolyásolni. Ezért az emberben kialakul egy frusztráció, kialakul egy kiégés, mondhatnám azt is, hogy egy mentális zavar, ami különösen a mai korban jellemzi az embereket, hiszen túl vagyunk a Covidon, ugye hirtelen a háború meggyógyított mindenkit, de csöbörből vödörbe kerültünk, és egy olyan szituációba találták magukat a családok, a kárpátaljai emberek is az ukrajnai lakosokon belül, hogy sokszor megoldhatatlan problémával találják magukat szembe. Megbetegszik a testük, megbetegszik a lelkük, és ez szoros összefüggésben van is egymással, épp testben, épp lélek, szokták mondani.
5: Vagy épp, hogy élek.
7: Épp, hogy élek, ki, hogy, igen. És én azt is hozzá szoktam tenni, hogy a gyógyulás az egy lelki folyamat, elsősorban lelki tevékenység, lelki feladat. Hogyha a lelkünk helyén van, akkor a testünk is. De hát aki kiég és veszélyeztetve van, akkor nehezebben találja a teste is azt az összhangot, amit egészségnek nevezünk. Hosszú távon vagyunk terhelve, kiégésnek az egyik mutatója, érzelmileg túl vagyunk terhelve. A nők, hölgyek, édesanyák férfi munkát végeznek, a nagyszülők szülői feladatokat látnak el, hát a férfiak pedig ki hol és ki mit, de általában külön. Tehát mondhatnám azt, hogy azok az emberek, akik részt vesznek ezen a programon, fokozattan vannak kitéve fizikai, érzelmi és egy mentális kitettségnek, kimerültségnek, egy fásultságnak, amiben mi szeretnénk segíteni, hogy egyrészt, hogy felismerjék, másrészt, hogy megelőzzék, és harmadrészt, hogy megoldásokat találjanak, olyan erőforrásokat, amiket ők magukban esetleg fel sem fedeztek. Tudják, hogy van olyan, de szeretnénk tudatosítani, tehát ez egy fontos dolog.
6: Zoltán egy fogalmat akart tisztázni, de most már én is. Mit értünk pontosan kiégés alatt? Miben különbözik egy egyszerű fáradtságtól?
7: Amit elmondtam, az mind kiégés volt eddig. Az a fásultság, nem is tudom, hogy van-e erre egy másik szó, egy angolul burnout, ukránul is van egy megfelelője, professzi nevű harányja, amikor az ember ki van merülve, úgy érzi érzelmileg is, és mentálisan is, tehát hosszú távon érzelmileg túl van terhelve, és előjönnek a mentális betegségek, mentális zavarok, az emberi kapcsolatok sérülnek, félelem lesz úrrá az emberen, feladja, vagy könnyen feladja, vagy alkalmatlannak találja magát egy-egy feladat megoldására. Van egy kezdeti lelkesedése esetleg, és az abban kiég, alább hagy, vagy elszigetelődik.
2: Egy belső közömbösség, ez akár, tehát a munkahelyen is nagyon észrevehető, hogy akár a kollégák iránt, akár ne hagyjék a diákjaink iránt, vagy azokkal az emberekkel, akikkel foglalkozunk, tehát hogy nem érint meg az ő problémáik. Van egy identitás elvesztés is a kiégésben, tehát a saját belső identitásunkat veszítjük el, és belső ürességet érzünk. Azt hiszem, hogy amikor ez a belső üresség megjelenik, azt már nem lehet összetéveszteni egy egyszerű fáradtsággal. És egyébként, amikor fáradtak vagyunk, akkor azért nagyon mindenkinek megvannak a saját saját receptjei erre, hogy ugye a fáradtságot hogy lehet kiküszöbölni, hogy akkor alszok egy jót, vagy hallgatok egy zenét, vagy egy kicsit feltöltődöm, a természetbe elmegyek, de amikor kiégés beszélünk, akkor ezek mutathatják az utat is majd, de ettől nem leszünk jobban. Tehát egy jó alvás azért nem tud rajtunk ilyen esetekben segíteni.
5: Beszéljünk a szintekről, beszéljünk azok a szakaszokról, amikor már el kell gondolkoznunk nekünk és a környezetünknek is alkapcsán, hogy mi az, amiben mi magunk, vagy éppen a környezetünkben lévő szorosan hozzánk kapcsolódó személy, munkatárs, családtag van.
2: Azt szoktuk mondani, hogy ahhoz, hogy kiégjünk, ahhoz kell egy ilyen nagy lelkesedés is, tehát ahhoz égnünk is kell, ugye annélkül az az egyik, tehát hogy van egy ilyen túlzott lelkesedés bennünk, és ezt akár felidézhetjük azt, hogy amikor új munkahelyre, vagy mikor fiatalon a munkahelyünkre kerültünk, biztosan a rádióhallgatók is fel tudják idézni magukban, hogy mennyire lelkesedtünk, mennyi új ötletünk volt. Én emlékszem, hogy én, mint pedagógusként, amikor megkezdtem, hát én azt gondoltam, hogy ide veletek bármilyen gyerekek, bármilyen fokon, hát én majd ugye mindent megtanítok nekik, és mindenkiből majd egyetemi végzettséget csinálok magyar nyelvből és irodalomból, és hát persze, ez nem így van, és hát nagyon jól tudjuk, hogy ez nem, ugye eljön, amikor ez a nagy lelkesedés van, és a lelkesedésben még az is van, hogy esetleg a főnökeinknek szeretnénk nagyon bizonyítani, a munkatársainknak, ugye van bennünk egy ilyen, hogy nem majd én megmutatom, hogy ezt hogy kell, és egyszer csak eljutunk oda, hogy szembesülünk a valósággal, és észreveszünk, hogy hát ez nem is ilyen. Igen, vannak olyan gyerekek, akikhez több türelem kell, amik, ha valamit elmondok, vagy elmagyarázok, lehet, hogy egy hónap múlva jön rá, és kiált fel, hogy jé, hát tényleg, ugye János Vitéz volt ez meg az, vagy felismeri, tehát minden gyermeknek megvan a saját útja, ugye tanárként ez nagyon jó, ha tudjuk és rögzítjük. És amikor már látjuk azt a valóságot, hogy akár munkahelyen, hogy akár munkatársak, akár gyermekek, akár egy orvos a praxisában, hogy hát nem minden beteg ugye olyan, mint ahogy az a nagy könyv bele van írva, hanem van, aki sokat kérdez, van, aki nem kérdez, van, aki, tehát, hogy mi nyugtatja meg. És amikor szembesültünk a valósággal, akkor tulajdonképpen jön egy kiábrándultság. Kiábrándulunk mindenből, és tulajdonképpen itt kell nagyon vigyázni, vagy itt kell azt így magunkban rögzíteni, hogy igen, nem könnyű a munkánk, igen, az emberek különbözők, de így szépek, így kell elfogadni, és hogyha ebből a kiábrándulásból vissza tudunk jönni, nem esünk bele a fásultságba, vagy a frusztrációkba, vagy ilyen állandó feszültségbe, akkor el lehet tulajdonképpen kerülni még a kiégést, de ez nem mindig sikerül. Ezt azért a saját példánkból is vesszük, azért nem mindig sikerül ezen túljutni.
7: Elhangzott a megfelelési kényszer is, én ezt nem hagynám ki, illetve kicsit felhívnám erre a figyelmet, hogy ki ne akart volna már megfelelni valakinek, mi is ez a megfelelés, megfelelni akarás, mert amikor megpróbálunk alkalmazkodni, vagy megtanulunk alkalmazkodni, sőt, megpróbálom kitalálni, hogy mit várnak el tőlem, és úgy is akarom a viselkedésemet alakítani. Hasonlít ez egy kicsit a horoszkópra, vagy hogy én szoktam mondani, horosz hókusz pókusz, mert saját gondolat, tehát ezt nem olvastam sehol. Olvas az ember reggel, hogy mit írnak róla, milyennek kell lenni, hát bizony akkor akár befolyásolhatja is. Hát ez lehet jó és rossz is, én ezzel nem foglalkozom, vagy nem is ajánlom talán senkinek, lehet, hogy most népszerűtlen leszek, de felvállalom. A megfelelési kényszert szoktunk egy skálán értékelni, és bizony magas, mert vannak beosztottjaink is, igaz, tanítványaink, vannak feletteseink, sőt, ha mi vagyunk a felettesek, akkor nekünk is van felettese van, lehetne folytatni, nem is tudom ki a legfelsőbb szint, és valaminek, hát ha másnak nem a törvényi előírásoknak, vagy az erkölcsi előírásoknak meg akarunk felelni, és még ha saját magunkat kell legyőzni, az is egy megfelelési kényszer, hogy megfeleljünk azoknak az ideáknak, amiket hozunk magunkkal a családban, azoknak az, annak az erkölcsi értékrendnek, ami a mi sajátunk, és hát ez nem mindig sikerül.
2: Most mindenki képzeljen el maga előtt akár egy ilyen skálát, 12 beosztása, és akkor helyezze el magát azon, hogy vajon ezen a skálán milyen fokban, tehát hogy mennyi az ő megfelelési kényszere. És ez lehet családon belül, lehet férjnek, lehet gyermekeknek, lehet gyermek a szülőknek. Egyébként tehát hogy innen vannak a gyökereink, amikor a szüleinknek akarunk megfelelni. És hát amikor ez nem sikerül, akkor ugye ez megint nagyon szép utat mutat a kiégés felé.
7: Fontossági sorrendet szeretnénk állítani, akkor nagyon fontos, hogy megtanuljunk nemet mondani. Mondhatnám azt, hogy tanuljuk meg a határokat meghúzni. Akár férfi, akár női hallgató hallgat bennünket, családos vagy nem családos, akár a gyerekekkel, az elvárásokkal kapcsolatban, ha úgy érezzük, hogy nem fér bele, ugye szokták ezt a szót használni, vagy képtelenek leszünk teljesíteni, vagy erőn felül, akkor legyen bátorságunk a határokat meghúzni és nemet mondani. Hát bizony az alvás és a pihenés is beletartozik, ne vonjunk meg magunktól néha-néha, akár egy csokoládét, ugye az édesanyák hajlamosak arra, hogy maguktól megmolva odaadják a gyermeküknek, és bennem maradt az, amikor köszönetet mondott egy hallgatónk, egy édesanya, hogy ő bizony beleharapott egy csokoládéba, és mekkora lelkiismeret furdalása van. Tehát nyugodtan, hogyha a családban az édesanya boldog, akkor az egész család is boldog és egészséges lesz, és hát ha úgy érezzük, hogy segítségre van szükségünk, akkor ne szégyeljünk külső segítséget kérni.
1: Az elmúlt percekben Bárdos István és Bárdos Nóra mentálhigiénész szakemberek voltak vendégeink, akikkel a kiégésről beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbi Kibétel Református Szeretett Otthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából június 3-án hálaadó Isten tiszteletet tartottak az otthon lakóinak, valamint a Mezőcsáti Református Énekkar közreműködésével a Nemesbi Kireformátus templomban. Az alkalom végén a Szeretett Otthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új 32 fős épület szárnak. Az ország egész területéről, például Miskolcról is fogadnak idős embereket, de a lakók többsége a település 30-40 kilométeres vonzás körzetéből érkezik az intézménybe. Sütő Dávid Pellé helyszín összeállítását hallják.
2: Barna Sándorral, Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökével beszélgetek. Püspök urat, hogyan érinti lélekben, hogy itt egy alapkövet raktunk le, illetve hogy ugye az itteni idősök otthon, Nemesbik idősök otthon a 30. évét ünnepli?
3: Háladással a szívemben, hogy részes lehettem ennek a mai hálaadó alkalomnak, hiszen ebben nem csak a múltért adtunk tehát hálát, hanem reménységre fordulunk a jövő felé is. És a 30-as szám számomra azért is fontos, mert 30 évvel ezelőtt kezdtem én is a lelkipásztori szolgálatom, ez nincs ez közvetlen kapcsolatban ezzel az alkalommal, de átérzem azt, hogy mennyi minden történt ezek alatt, egy nemzedékváltás, valóban volt mélység, magasság, gazdasági mélység is, egészségügyi, gondolok itt a járványos helyzetre, ami nyilván egy otthon számára kihívás volt, és hát próbálom úgy látni az otthon életét, hogy ott nem csak napi rutin van, nem csak épület van, hanem Isten hordozó szeretete, amiről szerettem volna a meghívóni szereplő Zsoltár, 28. Zsoltár szavaink által bizonyságot tenni.
2: Hogyan látja az egyházkerület az idősekre, hogyan tud odafigyelni, miként tudja ezt a szolgálatot ellátni az egyházkerület?
3: Azért fontos szolgálat ez, hiszen a szószékről hangzott a szó, az ige a hordozó szeretetről, és itt tulajdonképpen cselekvéssé válik. Isten ránk bízza, szívünkre helyezi, hogy álljunk oda árral közvegyek gyöngék mellé, legyünk az ő eszköze ebben.
2: Viktor Dániellel, a Bétel Református Szeretett Otthon intézmény vezetőjével folytatom az összeállítást. 30 éves az intézmény. Hogyan indult, milyen célokkal indult el ez az intézmény?
4: Hát a templomban már említett Komlósi Károly volt akkor a gyülekezet lelkésze. Ő ajánlotta ezt az épületet az egyházkerületnek megvételre, vagy valamilyen külföldi kapcsolatnak megvételre, mivel hogy üresen állt és látták a romlását, és fájt a szívük miatta, mert ezt a helyi közösség halálkában építette. Az akkori főgondnok Szabó Dániel kijött, megnézte, és aztán látták, hogy ebből lehetne egy öreg otthont kialakítani. Szükség már akkor is volt, és látszott az akkori társadalmi helyzetben is, hogy egyre több idős van magányosan szükségben, és hát így indult el 1996-ban az otthon.
2: Körülbelül mennyi lakóval indultak, és most nagyjából jelenleg, amikor most a 30. születésnapját tartják az intézménynek, mennyien vannak most?
4: Hát az első évben 28 férőhelyen indultunk. Két éven belül 56-ra sikerült tetőtér beépítéssel a férőhelyi számot bővíteni. Pontos számot nem tudok mondani az elmúlt 30 évről, de több mint 400 élet fordult meg nálunk.
2: És most jelenleg mennyien lakják, most jelenleg mennyien vannak, akár dolgozókkal együtt, akár bentlakókkal együtt, körülbelül mennyien vannak itt?
4: Hát 58 lakónk van, tehát házzal működünk, és 32 munkatársunk. Ebben benne van a gondozói létszám, a technikai létszám, az adminisztrációs létszám.
2: Hogyan van kialakítva, miként képzeljük el, hogyan tudnak itt az idősek élni, milyen körülmények között?
4: De elég egyszerű épületszerkezetünk van, egy középfolyosós háromszintes épület, a földszinten inkább kiszolgáló egységek vannak, iroda, konyha, étkező. Az első emeleten és a tetőtérben van 41 szobánk. Ebből 27 egyszemélyes, egy négy személyes és egy három személyes. A szobák a folyosóról jobbra-balra nyílnak, a komfortot a szobában levő mosdókagyló jelenti hideg-meleg vízzel, de a komolyabb tisztálkodásra, a WC-re közös helyiségbe kell menni, ami a épület derekánál, a lépcsőház két oldalán található.
2: és milyen programokat szoktak szervezni, a református szellem miként jelenik meg itt az idős otthonban.
4: Értem a kérdést, tehát nem vagyunk csak reformátusok számára nyitott otthon, bárkit fogadunk, legyen katolikus, legyen felekezeten kívüli, ateista, missziói területnek látjuk az időseket is, és hát az életet is ehhez rendezzük be. Minden reggel 7:30 egy áhítattal kezdődik az élet. Aki szeretne részt venni rajta, tehát semmiféle erőszak ebben nincsen. Erőszak abban van már, hogy a reggelit meg az ebédet is igével és egy étkezés előtti énekkel kezdjük meg. Ott már az is kell hallja az ígét, aki esetleg önmaga nem ülne be az áhítatra. Nyilván a hétközbeni foglalkozások, programoknak is van lelkisége, közös éneklések többnyire egyházi énekekkel vagy új énekek tanulásával történnek. Ahogy a templomban is említettem, gyakran előfordulnak nálunk gyülekezeti látogatók, akik szintén hozzák a maguk lelkiségét. Rendszeres alkalmak vannak az otthonban, vasárnap istentisztelet, kedden bibliaóra.
2: És ezen túl milyen programok, milyen foglalkozások vannak, úgymond az idősek mivel tudják eltölteni az időt idebent?
4: Minden napra kínálunk valami praktikus dolgot, vagy kétkezi, vagy pedig valami szellemi lehetőséget. A közös filmnézés, a közös torna, a konyhába való besegítés esetleg, ez is egy lehetőség. Van egy kertünk itt a hátunk mögött, nem látszik a rádióban, de annak a kezdeti munkái most már leginkább csak a gyengeség, erőtlenség miatt, de a magvetés, a palántanevelés, ebben még sokan részt vesznek.
2: Intézményvezetőként ön hogyan éli meg, hogy az maga az intézmény 30 éves lett, lelkiekben hogyan csapódik le ez önben?
4: Hát ha visszagondolok a 30 év előtti helyzetre és a mostani tapasztalataimmal, akkor örültség volt ebbe beleállni. De Isten tudja, hogy kit mire tud használni, vagy milyen hiányosságokat is ki tud pótolni és kiegészíteni, úgyhogy így történt, hogy annak ellenére, hogy itt vagyok, itt voltunk, Isten mégis meg tudta áldani ezt a helyet, és még jó dolgok is történtek.
2: Jövővel kapcsolatban, ugye itt ma egy alapkövet is elhelyeztek. Ez miről szólt, mi kapcsán helyezték el ezt az alapkövet?
4: Az utóbbi évtizedben, vagy már régebb óta is óriási igény van a demens idősek elhelyezésére. Népbetegségé vált a demencia. Nagyon színes, sokféle, és a családok ezt már önmagukban nem tudják megoldani. Tehát nagyon sok családnak a teherbíró képességét haladja már meg az idősek otthoni ellátása, felügyelete, és ezért akartunk egy demens részt építeni, ami igazán nekik való, az ő speciális kívánalmainak megfelel. Tehát ez volt az alapmotiváció. Emellett persze más részről is van igény. Decemberben 240 körül volt a várakozók száma. Nyilván ezt évről évre megrostáljuk, végig telefonáljuk, és akkor kiderül, hogy hát csak 170-en vannak már.
2: A jövőbeli tervekkel kapcsolatban az új épületrész, vagy az új épület mikorra készülhet el, hogyan fog kinézni, milyen tervek vannak?
4: Jelen pillanatban a tervezők dolgoznak még. Már a vázlatterveket három ízben bemutatták, átbeszéltük, csiszolgattuk, tehát most már a kiviteli terveken dolgoznak, és a Isten segítés élünk, remélem, hogy 2027 év elején el tudjuk kezdeni a kivitelezési munkákat. Hát a mai korban ezt egy év alatt illik befejezni. Tehát 2027 végén, 28 elején remélem, hogy ki tudjuk nyitni az ajtót.
2: Milyen örömei, milyen nehézségei voltak ennek a 30 évnek, milyen mérföldkövei, de főleg milyen nehézségek, milyen örömök érték itt akár intézményvezetőrat, vagy az itt dolgozókat?
4: Hát a nehézség az mindig az ismeretlenből jön. Úgy indult el az otthon, hogy sem a munkatársaknak, sem nekem nem volt tapasztalatom egy ilyen intézményi létről. Úgyhogy testvérintézményben töltöttünk el egy hetet Budapesten, és ott ismerkedtünk valamennyire azzal, hogy mi is vár ránk. És hát persze korábban is voltak munkatársaim, akiknek nekem kellett megmondanom, hogy mi az előre, mi a dolguk, de sokkal kisebb létszámban. És hát az emberekkel való együtt munkálkodás soha nem könnyű, ezt mindenki tudja. Ebbe is bele kellett tanulni. Úgy szeretni őket, hogy mégse egy szigorú, durva főnök legyek, kiabálós, de azért mégis elérjem azt, amire el akarunk jutni. Ez egy nagy kihívás. Voltak aztán külső kihívások is, ahogy a templomban említettem, a különböző ellenőrzések ránk szakadtak. Volt, amikor jogosan volt, amikor talán túlzott szigorúsággal és ránk figyeléssel éltek a hivatalok. éppen azért, mert egyházintézmény vagyunk, nem akarok áldozatot játszani, de így éltük meg. Sokféle helyzettel találkoztunk az idősek életében is, akik mind különböző környezetből háttérrel jöttek, őket megismerni, megpróbálni személyes szólóan gondozni, vagy legalább valamennyire úgy igazítani az életkörülményeiket, az infrastruktúrát is, meg az életet is, hogy ez ne egy intézményes, kollégista dolog legyen. Hát ezek nehéz dolgok. Mégis, ha azt érzik, hogy szeretettel történik a dolog, még az is, ha esetleg az ember meg kell mondjon valamit, hogy ez így nem helyes, máshogy csináljuk, tud működni.
2: Viktorné Kardos Erikával, a Nemesbiki gyülekezet lelkészével, tiszteltes asszonnyal folytatom az összeállítást. Ez a mostani alkalom lelkiekben hogyan érinti tiszteltes asszonyt, hiszen ha jól tudom, itt a riport előtt elárulta nekünk, hogy egy-két hónap csúszással szinte az alapításkor itt volt. Miként éli meg ezt a 30 éves időszakot?
5: Az én szívemben is hála van. Sokszorosan. Szerintem majd inkább este, amikor elcsendesedünk, akkor fogjuk ezt jobban átgondolni otthon a párommal együtt, akivel voltaképpen mi együtt dolgozunk, munkálkozunk itt a Szeretet Otthonban. Ő foglalkoztatást szervez az időseknek mentálhigiénés területen, én pedig az intézménynek a lelkésze vagyok az alapítástól kezdve, de mindig is informálisan működött ez a dolog. Tehát voltaképpen úgy kezdődött, hogy az intézmény vezető Viktor Dániel megfogalmazta az igényt, és ez el is hangzott itt az ünnepségen, hogy ez az intézménynek az alapja, hogy minden nap legyen ige, szóljon az ige a Szeretet Otthonban, és először így felváltva futottunk ki, hamarabb ért oda, vittük a napi igéket, aztán nagyon hamar úgy történt ez, hogy rajtam maradt természetszerűleg. Én boldogan mondom, hogy 30 éve minden hétköznap, minden reggel együtt kezdjük a napot az idősekkel, 7:30-tól van 8-ig reggeli áhítat, kedden van bibliaóra külön, és vasárnap Isten tisztelet, ünnepeinket, hétköznapjainkat párhuzamosan éljük meg, ugyanúgy, mint a gyülekezet. Minden ugyanúgy történik a Szeretet Otthonban, mint a gyülekezetben, annál is inkább, mert amikor ez az intézmény elindult az útján, akkor még nagyon erős hátterű gyülekezeti tagok jöttek Miskolcról többségében és környékbeli gyülekezetekből. Ez lehet, hogy mára változott egy kicsit, és már nem biztos, hogy mindenki gyülekezetből érkezik, sőt, talán túlnyomóan nem. De ez a hagyomány megmaradt. Nálunk reggel szól az ige a Szeretet Otthonban, és mindig mondom az időseknek, amikor egy kicsit olyan fáradtak, és talán olyan egyforma, úgy tűnhet. Milyen jó, hogy aki kint az utcán közlekedik, elmegy az otthon előtt a járdán, megáll, beszélget a bolt előtt, hiszen átelemben egy kisbolt is található, azt hallja, hogy mi itt énekelünk és imádkozunk. És lehet, hogy megkérdezi, hogy milyen okuk lehet nekik énekelni, amikor itt az életük végét töltik, azért ezt ki kell mondani, azok, akik ide bekerülnek, ki hány esztendőt kap még Istentől, de igenis van a megújuló szeretet felett örömünk minden nap.
1: Az elmúlt percekben Sütő Dávid Pellé helyszínű összeállítását hallhatták.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Hitmorzsák eheti adásának vendége Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár volt, aki gyermekkori hitélményeiről és az életét meghatározó lelkiörökségről beszélt. Felidézte szüleit, akik megfogalmazása szerint életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, valamint a börtönből szabadult édesapjához fűződő különleges kapcsolatát is. A beszélgetésben arról is szó esett, hogyan lehetne ma a fiatalok számára hitelesen és megszólító módon bemutatni a Szentírást. Viski Andrást Pilbák Kincső kérdezte.
6: A Hitmorzsák eheti részében Viski András íróval beszélgettünk. Hogyan került kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez kapcsolódik?
7: Nem tudok egy elkülönböző és látványos eseményt felemlegetni. Én ugyanis a legkisebb koromtól úgy nőttem fel, hogy Isten a mi családunknak a tagja, és mi magunk Isten családjának, Isten nagy-nagy családjának a tagjai vagyunk. Én egy megszólítható és hozzánk nagyon közel álló Istent ismertem meg, aki számon tart bennünket, és a maga nagyon különleges és nagyon sokszor játékos, örömteljes és humoros módján megszólít bennünket.
8: És ezt a hitet, ami már gyermekkorában is kialakult önben, hogyan hordozza felnőtt korában, vagy hogyan jeleníti meg a műveiben?
7: Felnőtt korában az embernek valamiképpen meg kell találnia a maga hitét, vagy meg kell találtatnia Isten által. Én is azok közé tartozom, akik meg vannak győződve afelől, hogy a hit az nem örökölhető, de ez tulajdonképpen nem is baj. Mindaz, amit kapunk a gyermekkorunkban vagy neveltetésünk folyamán, az nagyon fontos lehet, de csak akkor, hogyha a személyes hit ajándékában részesülünk, hogyha személyes találkozásunk van Istennel, ha kimerészkedünk a saját damaszkuszi utunkra, hogy megszólítson bennünket a megváltó, és felismerjük azt, hogy az ő gyermekének lenni, megváltásában részesülni, az egy teljes életet jelent ami számunkra. Nekem azáltal vált különösen értékessé mindazt, amit a gyermekkoromban kaptam, és nagyon sok mindent kaptam, még akkor is, ha édesapámat csak 8 éves koromban ismertem meg, amikor kiengedték a börtönből. Nos, mindez a különleges és tüneményesen gazdag érték azáltal vált az életemnek a részévé, a gondolkodásomnak a részévé. Sőt, hát a lélegzetem részévé, hogy az Istennel való személyes találkozásom is teljessé lett. Az én hitem nem hagyomány,

0: lehetett tudta megszólítani a templomban lévő gyerekeket is, hogy az milyen megmaradt a lelkemben. Fel tudok idézni olyan igehirdetéseket, amiket kiskamaszként hallottam tőle. Azok még most is élő módon megvannak bennem. Édesapám is a hitnek egy valóságos, nem a szavakra korlátozó és korlátozott formáját mutatták nekünk. Ők az életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, és olyannyira közel voltak a mindennapi valósághoz, hogy ez nem csak ránk, a gyermekeire, hanem több nemzedékre is nagyon nagy hatást gyakorolt. Ennek a hitnek a kisugárzása az felmérhetetlenül nagy, és még mindig nagyon valóságosan érzékelhető.
1: Említette, hogy még ma is fel tud idézni olyan igéket, amiket az édesapjától hallott. Van-e esetleg egy, amit konkrétan ki tud emelni, ami akkor mondjuk egy mesének tűnt még gyerekként, fiatalként, de iránytűvé vált az életében, a munkásságában akár?
0: Emlékszem például arra, ahogyan Sámsonról prédikált, ő szeretett sorozatokban prédikálni, ez azt jelentette, hogy a teljes bírák könyvét végig magyarázta, és ezek a tanításai, mint hogy össze voltak kapcsolódva egymással, történetszerűvé tették az ige hirdetéseit, és nagyon izgalmasakká váltak számunkra. A Sámson történetére például azért emlékszem, mert Sámsonról még mostanában sem hallok pozitív irányú prédikációkat. Sámsonra úgy tekintenek, mint egy elhunyt, illetőleg elbukott bírára, aki megtagadta az ő elhívását egy olyan történelmi korban, ami igazán nehéz volt Izrael számára, hiszen a filiszteusok uralma alatt értek akkor meglehetősen hosszú évtizedeken át. Ő viszont úgy beszélt róla, mint napocskáról, ahogyan a neve jelentéséből fakad ez erről a hatalmas emberről úgy beszélt, mint akit a szülei becéztek, mint aki egy egészen különleges elhívást kell valahogy beteljesítenie azáltal, hogy erre a halálos házasságra szánja el magát Delillával, mert ebből lehet igazából felismerni és átélni annak a nagyságát, hogy Sámson, mint Krisztus előképe, ugyanazt tette meg, mint maga Krisztus, hogy szövetségre lép velünk, és számára, Krisztus számára ez egy halálos szövetség. De szerencsére, és ez a mi hitünknek a nagysága, ez mégsem halálos szövetség, mert a feltámadás beemel bennünket is a feltámadásnak az ajándékába és kegyelmébe. És ez a napocska, ez mélyen megmaradt az emlékezetemben, hiszen a nagy erős embert látjuk Sámsonba, aki széttépi az oroszlán például. Ha jól emlékszem, úgy van megírva, hogy mint egy kecskegidát, úgy tépte szét. De hát sok hasonló, mély, történetszerűen bemutatott bibliai helyek tudnék most felhozni, és ezek, amikor eszembe jutnak, akkor mindig meg tudják tölteni a szívemet és a lelkemet fényességgel, és tudnak erőt adni. Visszatér belém a remény, és el tudok kezdeni egy következő napot.
1: Ha becsukja a szemét, és felidéz egy ilyen, mondjuk egy ige hirdetést, vagy akár egy vallásórát, amin gyermekkorában vett részt, és hogyha más érzékeire támaszkodik, mondjuk egy hang, illat, vagy egy érzés, akkor mit tudna felidézni?
0: Édesanyámnak egy híres tanítása volt, ez azóta sokszor visszahallom, mert én magam is megírtam, hiszen éppen felém fordulva tette azt meg, hogy mutatta, hogy hogyan nyomjam le az agyamat a szívembe, hogy a szívemen keresztül viszonyuljak inkább a világhoz, mint az agyamon keresztül, mert látta, hogy nagyon hajlamos vagyok mindent racionalizálni, már pedig az életünk kevés elemei racionálisak. Én nagyon sok mindent látok képekben, hangokat hallok, amikor a Szentírás egyes részeit olvasom magamnak csendességként, reggeli csendességként akár, és

0: észrevétlenül a csöndes olvasás átcsap számomra a hangos olvasássá, és ez rendszerint észrevétlenül történik. Amikor meg hangosan olvasom a Szentírást, akkor meg fölismerem azt, hogy az én hangom az egy kicsinyke összegzés. Nagyon sokféle hangszint fel tudok ismerni benne, a szüleimet, a gyermekeimet, a szüleim, szüleinek a hangját, akiket én soha nem ismertem, de érzem, hogy benne van a hangomban. Édesapám családja két ágon is szinte az időben követhetetlen messzességekig református lelkészekből állt, és nagyon sokszor visszhangzik az ő hangjuk is az én hangomba. Amikor hangosan olvassuk a Szentírást, egyébként ezt azért is tesszük jól, ha hangosan olvassuk, mert már is belehelyezkedünk, benne érezzük magunkat egy nagyszerű közösségbe, ami átláthatatlan számunkra, de mégis valóságos érzések jelennek meg bennünk ezekkel a közösségekkel kapcsolatosan. De ha illatra gondolok, akkor igenis apám szentírása jut az eszemben, az ugyanis bőrkötéses volt, nagyon elhasznált, gyönyörű tárgy, még most is megvan persze nekünk a családi archívumban, nagy szeretettel őrizzük. Az én első teljes szentírások, azt azért szerettem meg hirtelen, mert mindenféle nyomokat, érintésnyomokat lehet felfedezni rajta, többféle illatot, például kávéfoltok vannak rajta, bár én soha nem voltam nagy kávézó, még az sem biztos, hogy az én kávézásom került rá, de akkor viszont még izgalmasabb, ha valaki másé, mert átnyújthattam valakinek, barátomnak, ismerősömnek, aki éppen a közelemben volt. Sőt, még az is látszik rajta, mintha későn vettem volna észre, hogy szemerkélő esőben olvasom a Szentírás szabad ég alatt. Meg vannak gyűrve a lapjai, és ez nagyon becses számomra ez a tárgy, mert a Szentírásnak, ha szerencsénk van, ilyennek kell lennie, magán kell hordoznia egy valóságos emberrel lefolytatott mély spirituális kapcsolatnak a nyomai.
1: Az elmúlt percekben Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár volt vendégünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
2: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A kormány döntött a diákhitel kamatstop meghosszabbításáról év végéig, közölte Köbbel Anita kormány szóvivő csütörtökön Budapesten. Magyar Péter miniszterelnök jelezte, a kormány utasítja a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a kamatcsökkentés lehetőségeit. Köbbel Anita közölte, a jelenleg is fennálló június végéig élő kamatstopot a Tisza kormány az év végéig meghosszabbította. A rendelet célja, hogy a 2024. december 31-éig keletkezett szerződés állomány szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését megakadályozza. A kormány ezt a döntést is társadalmi egyeztetésre bocsátja. Magyar Péter hozzátette, amikor 2022. márciusában saját kérésére leköszönt az intézmény vezetésétől, akkor a jelenleg 9,65%-os kamat 1,99% volt, ezzel a történelmi mélypontjára ért el. A miniszterelnök jelezte, a kormány utasítja a gazdasági és energetikai miniszteren keresztül a Diákhitelkezelő Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a forrásbevonás lehetőségeit és költségeit, valamint a Diákhitelközpont működési költségeit, és haladéktalanul járjon el, hogy jelentősen csökkenthető legyen ez a kamat, hangsúlyozta Magyar Péter. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is. Ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy nincs megfelelő intézményi keret. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Véget ért a 2025-2026-os tanévi digitális országos kompetencia mérés. Március 23-a és május 29-e között több mint 2.700.000 mérési esemény valósult meg, több mint 607.000 negyedik és 11. évfolyam között tanuló részvételével. Minden évfolyam minden vizsgán területén elérhetők az előző tanulói eredmények az országos kompetencia mérés honlapján, közölte az oktatási hivatal. A közlemény szerint a 4., 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók és szüleik a háttérkérdőíveket június 15-éig tölthetik ki. A tanulók előzetes eredményei az országos kompetencia mérés honlapjának előzetes eredmények aloldalán érhetők el a tanulók mérési azonosítójának megadásával. Az iskolák az intézményi gyors visszajelző felületen tekinthetik meg és elemezhetik, akár le is tölthetik tanulóik előzetes eredményét azzal együtt, hogy a végleges eredmények alapján képzett iskolai és országos mutatók az adatok feldolgozását és elemzését követően lesznek elérhetőek. A mérések célja a tanuló képességeinek, készségeinek minél pontosabb feltérképezése és az intézmények teljesítményének nyomon követése. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Dunahaus friss ingatlan piaci barométere alapján. Májusban 8892 lakó ingatlan adásvétele jött létre országosan a Dunahaus tranzakció számbecslése alapján. A tranzakció szám 9,4%-kal elmarad az áprilisi és 13,3%-kal a tavalyi májusi szinttől, ami azt jelzi, hogy a tartósan magas árszint az otthonstart program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. Az árdinamikában a vidéki kelet zárkózott fenn látványosan, a keleti ország részben a panelek négyzetméter ára egy év alatt a legnagyobb regionális mozgást produkálta, és már a nyugati szint fölé került, így a korábbi kelet-nyugati árkülönbség gyakorlatilag eltűnt, olvasható a Dunahaus elemzésében. Országos közúti ellenőrzés tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugati a szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a természetes vizekben fürdőzés különleges élmény, ám a fertőzés veszély és a balesetek elkerülése érdekében kizárólag a kijelölt, ellenőrzött fürdőhelyeken javasolt csobbanni. A hatóságok rendszeresen vizsgálják a vízminőséget, így biztosítható a biztonságos kikapcsolódás. A természetes vizek minősége 4 kategóriába sorolható: kiváló, jó, tűrhető és kifogásolt. A 2026-os nyári szezonban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a nyilvántartott és ellenőrzött 9 természetes fürdőhelyből 5 helyszín várja a strandolni vágyókat. A Vadnai Vadnapark Üdülőközpont 1-es strandja, a Mályi Rádió M Mályi Plázs, a Muhi Real Extreme Vízi Paradicsom, a Nyéklátházi Kavics Beach és az Arlói Suvadásliget strand várja a fürdőzőket. A részletekről Asztalos Ágnest, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjét kérdezte Sütő Dávid Pelé.
2: Ilyenkor nyáron milyen ellenőrzéseket végeznek, milyen munka indul el ilyenkor önöknél?
3: Jön a nyár, jön a meleg, ugye most is kaptunk már belőle ízelítőt, ilyenkor az emberek szeretnek fürdőzni, ezt többféle helyen megtehetik, vannak a közfürdőink, a medencés fürdőink, a klasszikus strandok, amelyeknek vannak ugye télen is üzemelő medencéi, meg sok a szezonban nyit ki ilyenkor, májusban, júniusban és mondjuk szeptemberig üzemelnek, és van néhány olyan természetes vízünk, ami fürdésre alkalmas, és ezt a fürdésre alkalmas lehetőségét ki is használják, hogy hivatalosan engedélyezett, ellenőrzött természetes fürdőhelyként működjenek, úgyhogy ennek az ellenőrzése az, ami például tavasszal többek között ugye nálunk népegészségügyi kollégák által történik, hiszen ezen természetes fürdőknek a működtetői kötelesek felénk jelezni azt, hogy akkor a szezonban, ezt szezonnak hívjuk, mikor akarnak kinyitni, május 15-től, június 15-től, meddig akarnak működni, augusztus végéig, vagy egész szeptember végéig, hiszen amikor ezt megteszik, abból tudjuk, hogy talán melyik strandunk az, amelyik ilyen üzemelésbe bele fog kezdeni, mert ez alapján állítjuk össze azt a monitoring tervet, ami többek között a vizek minőségére, a körülményekre, a közegészségügyi feltételeknek az ellenőrzésére szolgál. Már nyitás előtt meg kell arról győződni a működtetőnek és a hatóságnak, hogy megfelelő minőségű a víz, illetve a környezet rendezett, tiszta, ott vannak azok a biztonsági létesítmények, amik szükségesek egy strand megfelelő működéséhez, most ugye természetes fürdőket értjük a strand alatt. Ezeket a szezon előtti ellenőrzéseknek szoktuk hívni, ez mind helyszínen történik, tehát nem az üzemeltető bejelenti, hogy akkor ő mindenek készen van, és akkor ezt így elhisszük, hanem ezt ténylegesen meg kell erről győződni, és vízmintavétel történik laboratóriumi vizsgálatra. A vízmintavétel során a mintavevő kollégáink pedig nem csak merítenek egy adag vizet, és akkor behozzák a laboratóriumba, hanem ők ott a szemle során meg is nézik a magát a szemmel látható szennyeződések ellenlétét, vagy annak kizárását. Megnézik, hogy milyen színű az a víz, mennyire áttetsző. Van a környezetben esetleg szemétre, szennyeződésre utaló jel, illegális hulladék, papírszemét, PET palackok, bármi. Tehát ezeket vizsgálják. Maga a környezet is már akkor rendezetnek, tisztának kell lennie. Illetve a laboratórium pedig vizsgálja, hogy vannak-e olyan szennyezést jelentő mikroorganizmusok benne, amik veszélyeztethetik a fürdőzők egészségét. Tehát nem azt nézzük, hogy pontosan milyen baktériumok, kis egysejtűek, stb. Vannak a vízben, hanem kimondottan az emberi fekália széklet szennyezésnek a nyomait keresünk. Vannak erre úgynevezett indikátor baktériumok, amiknek a mennyisége dönt abban, hogy ez vajon még belefér, idézőjelbe, egy átlagos normál víznek az átlag baktérium tartalmára, vagy ez már valamilyen plusz szennyeződésre utal. Ezeket a vizsgálatokat elvégezzük, és ezek a természetes fürdőink akkor nyithatnak meg, hogyha ez a sok feltétel mind rendelkezésre áll, tehát a víznek a laboratóriumi minősége rendben van. Külső szemmel nézve is tiszta, rendezett. Maga a fürdőzésre nyitváló helyen vannak a közegészségügyi szükségletekhez szükséges feltételek, gondolok itt a WC-re, zuhanyzóra, ivóvíz biztosítására, megfelelő füves területre, elsősegélynyújtási lehetőségekre. Arra is figyelnünk kell, hogy vajon a szemétgyűjtés elé badella áll-e rendelkezésre, amiben eldobhatják a szemetet az ott fürdőzők. Tehát ez mind-mind együtt kell nézni. Sőt, nem csak ezt kell vizsgálni, hanem majd azt a helyet is meg kell nézni, ahova majd a tájékoztatásokat a lakosság számára, a fürdőzők számára kipakolja az üzemeltető, mert neki tájékoztatási kötelezettsége is van arra, hogy éppen milyen a vízminősége, hány fokos, mire kell figyelni, mit szabad a fürdőzés közben tenni, mit nem szabad a fürdőzés közben tenni, hiszen ahhoz, hogy megőrizzük egy természetes víznek a megfelelő minőségét, az nem csak az üzemeltetőn múlik, hanem mind a strandolókon, az igénybevevőkön, mind pedig ennek a vizes élőhelynek a környezetén is. Ezek a tavaink, majd biztos el fogjuk mondani, hogy konkrétan melyek ezek a tavaink, ezek nem csak úgy ott vannak, és csak erre a célra szolgálnak, ez általában valamilyen eleve meglévő természetes tavunknak egy része, egy partszakasza, ami ki van jelölve, és a többi partszakaszán horgászhatnak, nyaralók lehetnek, vagy csak éppen van, és semmilyen egyéb extra helyre nincsen kijelölve, tehát ott lehetnek szennyeződések, illegális szemétlerakások, amire szoktunk figyelni, hogyha vannak ott nyaralók, akkor ne legyenek illegális szennyvízbekötések, ami a vízbe megy és tudja szennyezni. Tehát mind-mind ezt így együttesen kell értékelni, és együtt kell vigyáznunk ezeknek a természetes fürdőknek, és fontos dolog az, hogy ezeket a ellenőrzéseket, odafigyeléseket ilyen szinten nyomon követve ezt a kijelölt fürdőhelyek tekintetében, az engedélyezett természetes vizek, fürdésre alkalmas vizek tekintetében történik meg. Több ilyen fürdővízként az emberek által használt felszíni víz esetében nincsenek meg ezek a garanciák arra, hogy mindenki próbál odafigyelni arra, hogy aki oda elmegy fürödni, az egészségesen menjen haza is, és ne történjen semmi, és nem csak a fertőzésekről beszélünk itt az egészségesek, hanem egyéb balesetekről is, mert ugye erre is figyelni kell.
2: Olyan esetben, ha például ez az üzemeltető engedélyezi, hogy mondjuk kis kedvencet is bevigyünk, ilyeneket például hogyan ellenőriznek, akár rájuk milyen szabályok vonatkoznak?
3: A mi megyénkben található tezes fürdővizetnél nincs engedélyezve a kis kedvencekkel való együtt fürdőzés, tehát erre figyelni kell. Jelenleg nincs ilyen, amit mi ilyen közös fürdőhelynek nevezünk, pontosan azért, mert ennek olyan szigorú szabálya vannak, hogy egyik üzemeltető sem gondolta, hogy így fogja üzemeltetni a strandját. Tehát jól gondoljuk meg, hogy merre megyünk, hogy megyünk. Ha kedvencekkel akarunk kimenni, milyen természetes fürdők mellett sétálunk a kutyák, hogy hova visszük, hova engedjük be őket, milyen vízbe, oda mi is megyünk-e, vagy nem megyünk vele. Tehát azért erre figyelni kell. Azért a kutyatartó többsége azért felelősségteljes, tehát a kutyája általánosilag ellenőrizze a férdektelenítve, stb. De azért sose lehet tudni. Tehát egyrészt a kutya is terjeszthet bizonyos kórokozókat, és akkor az éppen akkor nem tud még róla bármennyire, és ugye féltelen is mindent megtesz. Erről is lehet szó. Illetve a kutya is összeszedhet a vízből olyan élősködőket, kórokozókat, ami vagy őt, vagy utána akár a gazdájukat is megbetegítheti. Tehát azért erre mind a két oldalról oda kell figyelni.
2: Térjünk ki a fürdőző helyekre. Idén mely helyek lesznek itt Miskolc környékén nyitva, és hát milyen minősítéseket kaptak?
3: A fürdővizek kapcsán, a területek kapcsán, aki szeretett volna ilyet működtetni, illetve rendszeresen jártak oda emberek, és emiatt fürdőhelyé vált, és mondjuk az önkormányzat gondoskodott arról, hogy ez megfelelő körülmények legyenek, ilyen a mi vármegyében 9 hely van, de ezek közül már több évek óta nem nyit ki. Ezek kapcsán is most már annyi idő eltelt, hogy maga a fürdőhely kijelölés megszüntetését hatóságilag is majd el kell járnia a kormányhivatalnak. Most jelenleg ezen 9 fürdővízünk közül 5 az, ami az idén kinyit. A klasszikus bányatavak környéket, hogy Miskolcon ezt szokta érdekelni a lakosságot. A Mályi tónál nyílik az egyik, mert ugye ott 2 is volt régen, de csak az egyik fog most az idén megnyitni. A Nyéklátházánál a városi strandnak hívják az önkormányzatot, ami működteti, tehát ez a 2. Ami közelben van még a Muhitó, ő fog kinyitni, illetve Vadna, és kicsit fentebb ugye Arló. Tehát ezek azok a helyeink, amik már a szezon előtti ellenőrzéseken túlestek, megfelelő a laboratóriumi vizsgálati eredményekkel, tehát a körülmények is megfelelőek mindenki számára, jelen ismereteink alapján a közegészségügyi feltételeket teljesítik ezek a természetes fürdővizek, tehát ezek azok, amiket javaslunk igénybe venni, aki természetes vizekben szeretne fürdőzni, és nem a medencés fürdőkbe szeretne elmenni. A laboratóriumi vizsgálatok kapcsán a vízminőségéről egy pillanatnyi állapotot tudunk mondani. Mindig ez szokott kérdés lenni, hogy akkor miért szoktunk beszélni minősítésről, meg van, aki utána néz az NNGK honlapján, ugye ezt meg lehet találni külön a tezes fürdővizet, mert mindenféle információt országos szinten, a balatoni, velencei, tiszatavi, minden egyes fürdőhelyet, aki megy nyaralni, ott is megnézheti, hogy mit kell tudni arról a strandról, de hogy akkor mégis ott szerepelnek más szavak is, és akkor a fürdővíz minőség, meg a strandnak a minősítése, ezt szokott kicsit keveredni. A fürdővíznek a minősége, amit laboratóriumi vizsgálattal megnézzük, mindig az akkori pillanatnyi állapotot tükrözi, és éppen ezért, mivel az egy pillanatot mutat, ezért magára a fürdővíz vizsgálatokat laboratóriumban rendszeresen végzi az üzemeltető, illetve a hatóság. Attól függ, hogy milyen hosszú a nyitvatartási ideje a szezon alatt, ebben több alkalommal, jogszabály szerint meghatározott időközönként minimum venni kell laboratóriumi vizsgálatra a vizet, és ezt vizsgáljuk. Ha pedig valamilyen egyéb időjárási változás, egyéb gyanú merül fel szennyezésre, akkor soron kívül azonnal üzemeltető és meg a hatóság is vizsgálja az adott aktuálisan a víz szennyezettségét, esetleg minőségét. Ez a laboratóriumi vizsgálattal a víznek a minősége. A minősítés pedig arról szól, hogy ismerve a körülményeket, ahol az a fürdő elhelyezkedik, milyen szennyezési kockázatok lehetnek azon a területen, ezért vajon van-e arra kockázatunk, hogy oda elmegyünk fürödni, akkor valamilyen betegséget vagy valamilyen sérülést szenvedhetünk. És erre vonatkozóan van több kategória, a kiváló, ahol nagy valószínűséggel nincs kockázata, és stabil laboratóriumi mikrobiológiai minősége van a víznek, a körülmények is megfelelők, és nem tud senki olyan kockázatról, ami szennyvizeket, veszélyes hulladékokat, bármit is a vízbe sodorhatna. Van a jó, amikor előfordul egy-egy laboratóriumi vizsgálati paraméter esőzések, vagy éppen nagy meleg miatt, de ezek mind olyan elváltozások, ami a fürdővízben való fürdőzést biztonságát nem veszélyeztetik. Van a tűrhető, amikor már azért több mindenre oda kell figyelnie az üzemeltetőnek, és van a kifogásolt, amikor nagyobb a kockázata annak, hogy valamilyen szennyezés történhet azon a vizen. De ezeket a kifejezéseket, nem egy konkrét napra mondjuk, hogy ott már nem lehet fürödni, mert veszély van. Amikor ott valaki elmegy, akkor tudja a kockázatokat, hogy mit vállal ezeket. Illetve ez a minősítés arra is jó, hogy az üzemeltető tudja, hogy miben kell fejlesztődnie, kotorni az alját a víznek, hogy az iszapot eltávolítani, levegőztetni. Tehát sok megnézésre, hogy milyen szennyező források vannak, utána aktívan felkutatni ezeket, mert ez alapján tudja megtenni, illetve ha valamilyen és az időjárásból szokott adódni valamilyen körülmények kapcsán rosszul volt a laboratóriumi vizsgálati eredmény, egy nagyon rossz eredmény is ezt a minősítést a rossz irányba tudja terelni. Tehát lehet, hogy van 4 éven keresztül mindig jó laboratóriumi vizsgálati eredménye, de egyik évben valamiért ezek a paraméterek nem megfelelőek voltak, akkor elcsúszhat. Viszont az, hogy mikor, milyen eredménye volt, ezt is nyomon lehet követni ezzel a bizonyos fürdővíz profillal, ami fent van a NNGK honlapján. A minősítése, hogy az adott évben pontosan ez a kiváló, jó, tűrhető, kifogásolt kategóriára tartozik az adott természetes fürdővíz, ezt az alapján dönti el a kormányhivatal, hogy a korábbi 4 év eredménye alapján egy statisztikai számítási módszerrel a Nemzeti Egészségügyi Központ és az Európai Uniósnak megfelelő bizottsága, szakterületi bizottsága készít egy ilyen kockázatelemzést. Ezt a kockázatelemzést megküldi a kormányhivatalnak, és ezt követően történik egy minősítése az adott természetes víznek, ami egy határozott formában történik meg. Ezek a minősítések is elérhetőek, a korábbiak, ugye az NNGK honlapján. A 2026-os évre vonatkozó minősítésünk még nem készült el, mert még várjuk a Nemzeti Népegészségügyi és Közszereti Központnak ezt a fajta szakmai összefoglalóját, számítását. Ez alapján fogjuk tudni elkészíteni. Semmivel sem vagyunk késve. Ugyanis mondom, ezek a minősítések egy kockázati lehetőséget erősítenek meg, vagy zárnak ki, vagy eszik minimálisan ezeket a kockázatokat, de maga a folyamatos vízminőség ellenőrzés, illetve a körülményeknek a helyi ellenőrzése, az folyamatosan zajlik, tehát jelenleg az 5 strandunk, ami vagy már kinyitott, vagy ki fog nyitni, ezek biztonsággal használhatóak.
2: Említette az időjárást. Miben befolyásolhatja akár egy nagyon meleg időszak, vagy akár egy nagyon esős időszak a szabadvízi fürdőzést? Miben változtathat esetleg minőségében?
3: Ezek a természetes fürdővizek nálunk tavak vannak. Ezeknek egy részének maga csak a csapadék az utánpótlása, valamitnek van egy kis patak, de igazából ez a csapadék mennyisége. Tehát amikor sokáig nincsen és nagy meleg van, a vízben lévő élőlények elhasználhatják azt az oxigén mennyiséget, ami ugye a vízben van, illetve termelik a saját hulladékaikat, tehát a szerves anyagtartalmát jelentősen növelhetik a víznek. Ez mind oda vezethet, hogy bizonyos mikroorganizmusok túlszaporodhatnak, mert pont ezt a fajta túlfűtött helyet szó szerint kedvelik, vagy éppen az lehet, hogy a növények egy része elpusztul, halak elpusztulnak, és emiatt lesznek szerves anyagtartalom megnövekedve a vízben, és lehet, hogy a baktérium szempontjából jó lenne a vízminőség, de látvány szempontjából nem csak a fürdőzők szeretik, hogyha vannak ilyen elpusztult jószágok a lábuk között, mikor fürdőznek, tehát erre figyelni kell. Tehát az időjárás ezt tudja változtatni, a nagyon esős időszakban fel tud kavarodni az iszap, várni kell, amíg az rendeződik, hiszen ilyenkor ugye zavaros, nem átlátszó a víz. Lehet, hogy konkrét laboratóriumilag megfogható paraméterben nem tér el, de annak a elvárásnak, hogy szép, áttetsző, tiszta legyen a víz, nem felel meg. Tehát sok minden tud változtatni, illetve ami egészségügyi problémákat jelenthet, az a vízvilágzásnak szoktuk hívni. Ez egy algatípusú, ez a cianobaktérium, baktériumnak hívett, de ez egy algatípusú, annak a túlburjánzást tudja okozni, ami szemre is csúnya tud lenni, amikor nagyon elszaporodik, mert tele van vele a víz, és az ember nem sok kedve van belemenni. De nem csak ez a fő baj, hanem némelyik faja tud toxint termelni, ami az emberre is veszélyes lehet. Jobb esetben csak bőrirritációt tud okozni, ilyen csípős, pirosas lesz, de szemben, nyálkahártyában lenyelve azért tud egyéb egészségi problémákat is okozni. Ilyenkor, amikor erre gyanunk van, hogy vízvirágzás történik az adott területen, akkor soron kívüli laboratóriumvizsgálatok történnek, nem csak azt nézzük, hogy ez tényleg ez az alga olyan-e, ami gondot okozhat, mennyi van belőle, azt is nézzük, illetve azt is nézzük, hogy toxin tényleg termel vagy nem termel, és ennek a ismeretében van erre a jogszabályban egy szép táblázat, hogy akkor milyen határértékkel, mikor, hogy, meg merre, de az a lényeg, hogy amikor felmerül a gyanú is, hogy ez egészséget veszélyeztethet, akkor átmenetileg megtiltjuk a fürdőzést, és ilyenkor kell külön büntetéseket tenni a működtetőnek, hogy ezt megszüntesse az okokat, meg kell keresni, hogy most tényleg csapadék hiány volt, a kotrást kell tenni, meg kell nézni, hogy valami egyéb szennyeződés került a tóba, horgászok túletették a halakat, tehát tényleg azon is sok múlik, hogy a beletetéssel mennyi szerves anyagot juttatnak be. Tehát nagyon sok rétű lehet, és ilyenkor ezt kell megvizsgálni. Van, amikor az öntisztulás segít, mert ezeknek a tavatnak jó az öntisztulású képessége, és akkor megoldódik, és akkor egy-két hét után újra lehet fürdőzni az adott területen. De arról, hogyha a toxintermelő változatát kimutattuk ennek a kékalgának, akkor vissza lehet engedni oda a fürdőzőket, a laboratóriumvizsgálattal meg kell győződnünk. Tehát nem elég az, hogy csak szemmeltatóan feltisztult a víz, tehát erről meg kell győződnünk, úgyhogy ezt is nagyon szigorúan szabályozza a jogszabályunk, hogy hány alkalommal kell venni a mintát, milyen számban lehetnek ott az algák, és a toxintermelés van vagy nincs, és ennek megfelelően tudunk dönteni arról, hogy újra nyithat a strand, vagy pedig abban a szezonban sajnos már nem.
2: Ilyen jellegű szabadvizeknél, strandoknál, fürdővizeknél mire figyeljünk oda, hogyha kimegyünk, hogy ne szenvedjünk balesetet, ne adj Isten, egy szívmegállás ne történjen, élelmiszerre, hasonlókra ebbe a nagy hőségbe. Mire figyeljünk oda, hogyan strandoljunk?
3: Ez egy jó kérdés, okosan strandoljunk. Tehát érezzük jól magunkat, de az nem azt jelenti, hogy felejtsünk el minden higiénés és élelmiszer higiénés szabályt. Tehát a hűtőtáskát már feltalálták, és az egy jó dolog. Anélkül is el lehet menni, vásároljunk ott élelmiszereket, hogyha szeretné, meg inni valókat is. Ugye ivóvizet köteles minden működtető biztosítani, és ez a legjobb szomjoltó. Tehát ha nem viszünk magunkkal éppen cukros, meg idegesítőszer tartalmú, meg alkoholtartalmú italokat, annyi baj legyen, mert van víz, és azt meg lehet inni. Tehát ez már önmagában akkor egy pipa, és erre se kell figyelni, hogy hol legyen. Ha élelmiszereket nem ott akarunk vásárolni, magunknak akarunk vinni, akkor arra figyeljünk, hogy ne könnyen romló ne olyan tojáskrémes szendvicset vegyünk, ami rögtön megbudjon a 35 fokon. Tehát abban a táskában, amit a tűzönapon hagyunk, azon nem a levegő hőmérsékletének megfelelő 35 fok lesz, hanem 45 fok, meg még több. Ezekre figyelni kell, tehát a rántott húsos szendvicse biztos, hogy bár estére tökéletes választás. Tehát jól gondoljunk meg, olyan élelmiszereket válasszunk, ami ismereteink szerint nem könnyen romlik, de ezért szoktuk azt javasolni, hogy jól meg kell gondolni. Nem biztos, hogy most egy kis lakodalmat a strandon kell tartani. Eleve jól lakottan telehassal nem mindig javasoljuk, hogy akkor kell bemenni a vízbe, úszni kettőt, mert nem biztos, hogy jól fog esni annyira. Tehát ezekre mind, ezért mondom, hogy okosan, ettől még jól érezhetjük magunkat. Ha nagyon-nagyon meleg van, akkor is ugye szokásos, mint bármelyik más strandon felhevült testtel a hideg vízben ne ugorjunk. Tűzőnapon azért lehetőleg sokat ne tartózkodjunk. Tehát szép-szép a már akinek a barna bőr, de annak ugye vannak kockázatai, és nem csak itt most a bőrrák melanoma kapcsán gondolok itt, hanem kimondottan a test túlmelegedése, túlhevülése kapcsán, ami egy rossz közérzettel, fejfájással, szédüléssel, rosszul léttel, akár kórházi ellátást igényről rosszul léttel járhat, és erre vannak ugye olyan kockázati csoportok, akiknél ez jobban fenyeget. A nagyon fiatalok és a nagyon idősek, illetve a krónikus betegek. Tehát a gyerekeinkre mindig figyeljünk, pláne a 6 év alattiak, de a 3 év alattiakra, tűzőnapon sose legyenek. Ezeknél a fürdőhelyeinknél valljuk őszintén, azért nem sok napernyő és fa van a vízfelszín felett, tehát ott tűzni fog a nap, tehát a fejükön legyen valami, ami védi. Lehetőleg olyan, amin azért a napsugárzás nem annyira megy át, tehát nem ilyen hálós jellegű, hanem tényleg azért az fedje. Azt tudni kell, hogy az UV-sugarak például a vízben is, attól függ, hogy milyen ugye a víz minősége, milyen jellegű, de 10-20-30 centire akár ugye lejutnak, tehát nem csak ami a vízből kint van, testfelszínünk tud leégni, hanem ami a víz alatt is van. Tehát ezekre is figyeljünk, és a kisgyerekek testfelszíne a méretükhöz képest teljesen más, mint nálunk. A csecsemők, kisgyerekek kapcsán ugye a fejméretük, a koponya méretük is teljesen más, sokkal könnyebben túlhevülnek, tehát nagyon vigyázzunk rájuk. Hogyha kint vagyunk egész nap, akkor próbáljuk meg a legmelegebb időszakokban nem éppen a vízben tölteni, hanem a fa alatt játszunk, olvassunk, meséljünk, labdázunk, bármit is tudunk, de lehetőleg árnyékos tereteken. Az idősekre is ugyanígy vigyázzunk, aki pedig olyan gyógyszereket szed, amiről tudja, vagy ha nem tudja, akkor esetleg kérdezze meg előre, amikor új gyógyszereket kap az orvosától, hogy vajon fényre mehet-e vele. Vannak olyan gyógyszerek, amelyek a tesztben való eloszlása során a bőrön bizonyos változásokat tudnak okozni, hogyha azokat szedjük. Tehát ezeket jól gondoljuk meg, hogyha szedünk gyógyszereket, vigyük magunkkal. Tehát, hogyha délbe kell megenni, akkor strandon is együtt meg délbe ezeket a gyógyszereket, erre vigyázzunk. Eleve a meleg, a nem megfelelő légáramlatok kapcsán, ugye a melegben, akinek magas vérnyomása van, akkor emelkedni fog, szívritmuszavarok jöhetnek, tehát vigyázni kell. Aki cukorbeteg, azért most is jól gondolja meg, hogy legyen nála mindig a megfelelő gyógyszere, itt is a hőmérsékleti adásokkal, túl meleggel, felborulhat a anyagcsere háztartás, tehát ezekre vigyázni kell. Tehát aki krónikus beteg, tudja, hogy milyen gyógyszerei vannak, legyen nála, azokat olyan helyre tegye, ahol azok se forrósodnak fel és nem főnek meg, tehát lehetőleg legyen egy kis hűtőtáskája, kis jégakúval, tehát ugye, de ne fagyasszuk le, erre is vigyázzunk. Ezért mondom, ez az okosan, tervezzük meg, és igazából egyszer kell ezt jól kilogisztikázni, meg menedzselni magunkat, hogy miket viszünk a strandra, utána már ez egy bejáratott dolog lesz, és akkor erre mindig tudunk vigyázni.
1: Kedves hallgatóink, a természetes vizekben fürdőzés különleges élmény, ám a fertőzés veszély és a balesetek elkerülése érdekében kizárólag a kijelölt, ellenőrzött fürdőhelyeken javasolt csobbanni. A hatóságok rendszeresen vizsgálják a vízminőséget, így biztosítható a biztonságos kikapcsolódás. A részletekről Asztalos Ágnest, a Borsodabaúj Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjét kérdezte Sütő Dávid Pelé.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, egyedülálló nyáresti programra hívja a látogatókat a Miskolci Állatkert június 26-án 19 órától. Az intézmény egészen új éjszakai arcát ismerhetik meg az érdeklődők. A szervezők célja, hogy a megszokott nappali állatkerti élményeken túl különleges, hangulatos és interaktív programokkal mutassák be az állatok esti életét, valamint a természethez kapcsolódó élményeket. Az este egyik legnagyobb vonzereje a különleges éjszakai látványetetések, amely során a látogatók megfigyelhetik, hogyan viselkednek az állatok sötétedés után. A szervezők emellett külön figyelmet fordítanak az edukációra is. A Nem szeretem állatokkal való találkozás célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a sokszor félreértett vagy elutasított fajokat, például a hüllőket és más különleges állatokat. A nyáresti séta programjairól Darvas Katalin zoopedagógust hallhatják. Nyáresti sétára invitálja a látogatókat a Miskolci Állatkert június 26-án, hogy pontosan milyen programokkal várják az érdeklődőket, erről Darvas Katalin zoopedagógust kérdezem a következő percekben. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is!
1: Elsősorban kiket várnak a nyáresti sétára, mikor kezdődik a különleges program?
2: Mint ahogy a neve is mutatja, ez egy esti program, 19 órától egészen 23 óráig várjuk a látogatókat, és hát mindenkit igazából sok szeretettel várunk, aki szereti az állatokat, szeretne egy különleges esti programon részt venni, vagy akár finom borokat, vagy finom falatokat kóstolni, mert most olyan programmal készültünk, amilyen eddig még nem volt az állatkertben.
1: Mi a céljuk igazából a rendezvénnyel?
2: Egy kellemes esti időtöltést szeretnénk biztosítani mindenkinek, hogy egy kis kellemes sétával itt végigjárják az állatkertet, közben megismerhetik az állatkertnek egy olyan arcát is, amit ritkán lehet látni, ugye sötétedés után nem sokszor lehet bejönni az állatkertbe, és ilyenkor nagyon sok állatunk ekkor mutatja meg az igazi arcát. Nagyon sok éjjel aktív állatunk van, úgyhogy elsősorban ők lesznek akcióban, velük is lehet találkozni, illetve számos egyéb programmal is készülünk. Eljön hozzánk a Herman Otto Múzeum, akik különleges világító ásványokkal és kövületekkel készülnek, és lesz egy makrofotó bemutató is, Szabó Gergő makrofotósnak a kiállítását lehet megnézni, és az érdeklődők akár a makrofotózást is kipróbálhatják.
1: Akkor nézzük részletesebben ezeket a programokat, aki megérkezik az állatkertbe a délután folyamán este felé, mire számíthat?
2: Már itt rögtön az állatkert bejáratánál lehet a Nem szeretem állatokkal találkozni, ugye ez egy igazán különleges program, itt testközeli kapcsolatba lehet kerülni különböző kígyókkal, gyíkokkal, ízelt lábúakkal, kétéltűekkel, úgyhogy aki szeretne egészen közelről megismerkedni ezekkel a különleges állatokkal, akkor annak is lehetőséget biztosítunk erre. Vannak olyan állatok, amit adott esetben kézbe is lehet venni, úgyhogy érdemes már itt az állatkert elején megnézni a Nem szeretem állatainkat. De lesz tapogatózó is, ahol pedig különböző állati alkatrészeket lehet szintén kézbe venni, agancsokat, koponyákat, különböző tojásokat, tollakat, szőröket, bőröket, úgyhogy tényleg itt egészen foghatóvá válik az állatkert ezen a két programunkon. És azért, hogy senki ne maradjon éhes vagy szomjas, ezen az estén kitelepül hozzánk a gajdó, akik finom falatokkal készülnek, és két pincészet is a vendégünk lesz, úgyhogy szomjasak sem maradunk, nem csak borokat, hanem akár üdítőket is lehet majd vásárolni.
1: Az állatok látványetetése mindig népszerű program a látogatók körében. Melyek lesznek a legkülönlegesebb attrakciók, melyek lesznek azok az állatok, akiket közelebbről is megszemlélhetnek az érdeklődők?
2: Ugye elsősorban az éjjel aktív állataink lesznek porondon, meg lehet majd nézni a perzsa leopárdjainknak a látványetetését. Ugye náluk még nemrég ott élt a kölykük, akik már azóta felnőtt és elköltözött tőlünk, úgyhogy az elmúlt években a perzsa leopárdjainkat kihagytuk az esti programokból, de az idei évben ők

0: teljesen idegen környezetbe, új helyre kell kerülnie.
1: Ahogy azt Katalin is elmondta, partnerként csatlakozott a nyáresti programhoz a Herman Ottó Múzeum is. Hogyan kapcsolódik az intézmény az eseményhez?
0: Régóta kapcsolatban állunk a Herman Ottó Múzeummal, rendszeresen részt szoktak venni az esti programjainkon, segítenek egy kicsit színesíteni itt az esti rendezvényeinket, és mindig nagy érdeklődés övezi. Ugye nekik is ezek a különleges sötétben világító ásványaik, amit nagyon jól meg tudnak mutatni ezen a rendezvényen, de ugye akár a régen élt állatoknak a fosszíliái is érdekesek lehetnek az állatkertbe látogatóknak, úgyhogy ezeket is meg lehet majd egészen közelről nézni.
1: Elsősorban gyermekek számára szervezik a programot, vagy pedig egyaránt felnőttek és gyermekek számára is?
0: Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt készülünk programokkal, úgyhogy igazából 0 évestől a 100 évesig mindenki megtalálja az érdeklődési köréhez illő programot, mert tényleg az arcfestéstől a makrofotózáson át a borkóstolóig mindenféle programmal készülünk, úgyhogy kicsik és nagyok egyaránt megtalálják, amiért kijönnek hozzánk.
1: Néhány szóban azért beszéljünk az állatkert lakóiról is. Pár hónapja érkezett a Miskolci állatkertbe az európai vadmacska hím egyede. Hogy érzi magát Miskolcon, mennyire szokta meg új helyét a Németországból érkezett jövevény?
0: Nagyon jól érzi magát. Ugye a vadmacskák rejtőzködő életmódúak, a természetben is a legzártabb, legsűrűbb erdőket kedvelik a leginkább, úgyhogy őt is a kifutójában, hogy valaki megpillantsa, ahhoz elég türelmesnek kell lenni, mert tényleg nagymestere a rejtőzködésnek, nagyon jól érzi magát, belakta a kifutóját, de ugye ő is elsősorban éjjel aktív, úgyhogy türelmesnek kell lenni annak, aki meg szeretné pillantani, de nagyon-nagyon jól érzi magát nálunk.
1: Érkeztek-e, illetve érkeznek-e más új lakók az állatkertbe?
0: A macskaféléknél volt még egy új jövevényünk, ugyanis a kárpáti hiúz lányunk mellé érkezett egy hím, és nagyon hamar egymásra találtak, nagyon jól sikerült az összeszoktatásuk, úgyhogy már a hiúz kifutóban is két állatot lehet látni, és annyira jól kijönnek egymással, hogy bízunk benne, hogy a jövőben akár még családot is alapíthatnak nálunk, úgyhogy reméljük erről is beszámolhatunk majd a jövőben.
1: Volt-e az állatkert más családjaiban is bővülés, esetleg várható a közeljövőben?
0: Reméljük, hogy még a nyár eleje is tartogat újdonságokat a számunkra. A hullámos papagájoknál már az Oduban hallottam a csipogást, úgyhogy reméljük onnan is hamarosan kirepülnek majd a fiókák, és a kiskenguruk most már nem csak a fejüket dugdossák ki az erszényből, hanem most már teljesen ki is másznak belőle, úgyhogy őket is most már nagyon alaposan szemügyre lehet venni. Gyakorlatilag már most az egész napot az erszényen kívül töltik. Valamint ugye érkezett hozzánk egy észak-amerikai kúszósül nőstény is, egy Wilson kapott egy párt Daisy személyében, úgyhogy már ők is ketten vannak a kifutóban. Hát itt is a családalapítás volt a célunk, hogy ezt az új párt összehoztuk, úgyhogy reméljük, hogy jövőre ott is örülhetünk majd apróságnak, és érdemes a Nagymara kifutónál is kicsit várakozni, ugyanis ott is rengeteg játékos nagymara kölyköt láthatunk, úgyhogy rengeteg kis állat van most az állatkertben, ugye a tavasz az jellemzően a születéseknek az időszaka volt, és ezek a kölykök most már egészen nagyok és játékosak, úgyhogy meg lehet őket alaposabban nézni, mint kisebb korukban.
1: A hagyományoknak megfelelően Magyarországon augusztus végén tartják az állatkertek éjszakáját, ehhez Miskolc is rendszeresen csatlakozott. Idén csatlakozik-e a miskolci intézmény az akcióhoz?
0: Természetesen az idei évben is csatlakozni fogunk az állatkertek éjszakájához. Ezt a programot mindig a nyár végén, augusztus utolsó péntekén tartjuk. Ez lesz a következő esti programunk, természetesen napközbeni programjaink lesznek a nyár folyamán is, de az esti programjaink az 3 szokott hagyományosan lenni egy évben. Az első a nyáresti séta, ez mindig a nyári szünet elején, az éjszakázó, ez ugye a nyári szünetnek a végén, és még a Halloween estünknek is nagy sikere szokott lenni, úgyhogy Egy évben összesen ez a három alkalom van, hogy

0: zárás után beleshessenek a látogatók egy kicsit az állatkert életébe, úgyhogy érdemes kihasználni a lehetőséget.
1: Darvas Katalinnak nagyon szépen köszönöm az információkat, és hát arra biztatunk mindenkit, hogy június 26-án látogassanak el a Miskolci állatkertbe a nyáresti sétára.
0: Sok szeretettel várunk mindenkit!
2: Kedves hallgatóink, egyedülálló nyáresti programra hívja a látogatókat a Miskolci Állatkert június 26-án 19 órától. Az intézmény egészen új éjszakai arcát ismerhetik meg az érdeklődők. A szervezők célja, hogy a megszokott nappali állatkerti élményeken túl különleges, hangulatos és interaktív programokkal mutassák be az állatok esti életét, valamint a természethez kapcsolódó élményeket. Az este egyik legnagyobb vonzereje a különleges éjszakai látványetetések, amely során a látogatók megfigyelhetik, hogyan viselkednek az állatok sötétedés után. A nyáresti séta programjairól Darvas Katalin zoopedagógust hallották.
3: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A kormány és az Európai Bizottság tisztviselői is mindent megtesznek, hogy Magyarország megkapja a teljes 16 milliárd 400 millió euró forrást, jelentette ki a miniszterelnök budapesti sajtótájékoztatón hozzátéve. Nap mint nap sok mindennek kell ahhoz megtörténnie, hogy minimalizálják a forrásvesztés kockázatát. Magyar Péter úgy fogalmazott, csodálatos hollywoodi történet lenne, ha valóban minden forrást határidőben le lehetne hívni. Mint mondta, induljunk ki a legjobbból, mi megtesszük a tőlünk telhetőt, a kormány, az államigazgatás jelentős része és a diplomaták is ezen dolgoznak. Magyar Péter hozzátette, azt vette észre, hogy az európai intézmények, elsősorban bizottság tisztviselői is ezen dolgoznak, és arra kapnak politikai utasítást, hogy kövessenek el mindent, hogy Magyarország megkapja ezt a pénzt. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat bárki meg akarná szüntetni, ezt írt a Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető közölte, Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója kezdeményezésére egyeztetett az egyházi iskola fenntartók vezető képviselőivel, akikkel közösen tekintették át a köznevelés aktuális kihívásait és fejlesztési lehetőségeit. Ahogy Lannert Judit írta, a katolikus, református, evangélikus, baptista és zsidó egyházi fenntartók, valamint gyermekvédelmi szakmai szereplők elért eredményei és tapasztalatai különösen fontosak, hiszen intézményeikben több százezer gyermek és fiatal nevelése, oktatása zajlik, nagyon eltérő helyi adottságok és társadalmi helyzetek mellett. A résztvevők egyetértettek az adatvezérelt, gyermekközpontú és partnerközpontú oktatás, a hátrányos helyzetű és eseni tanulók támogatásának fontosságában, közölte a tárcavezető, aki jelezte azt is, hogy az egyeztetésen szó volt a hittanoktatás kérdéseiről, a demográfiai csökkenés helyi kezeléséről, valamint arról is, hogy hogyan lehet a tanulók hangját, tapasztalatait és ötleteit jobban becsatornázni a döntéshozatalba. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 23. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A lakbérek májusban az előző év azonos időszakához képest országosan 5,6, a fővárosban 4,9%-kal emelkedtek, míg havi összevetésben áprilishoz képest a bérleti díjak országos szinten nem változtak, Budapesten pedig 0,2%-kal csökkentek, ami szintén stagnálásnak tekinthető, derült ki a KSH ingatlan.com lakbérindexének legfrissebb adataiból. Az ingatlan.com elemzése szerint a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban éves összevetésben ugyan 13,4%-os visszaesés látható, két éves összevetésben viszont 24,5, három éves időtávon 48,4%-os a bővülés, míg négy éves távlatban 76,3%-kal nőtt a kiadó lakások kínálata. A fővárosban több mint 9700 kiadó lakáshirdetésből válogathatnak a bérlők, a nagyvárosok kiadó ingatlan kínálata pedig meghaladja a 4000 lakást és házat. A közleményben azt írják, a több éves horizonton látható kínálat bővülés fékezi a lakbérek további emelkedését. Csütörtök reggelre a talaj felső 5-15 cm-es rétege országszerte átnedvesedett, de ez néhány nap alatt el fog párologni, a jövő hét második felében pedig hőhullám érkezik, ezt írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Mint írják, a talaj felső 5-15 cm-es rétege csütörtök reggelre nagy területen átnedvesedett, de mélyebben száraz a talaj. Az alföld és a mezőföld jelentős részén továbbra is 100-120 mm nedvesség hiányzik a felső 1 méteres talajrétegből a terítettséghez képest. A hőmérséklet 1-2 Celsius fokkal a sok éves átlag fölött alakult az elmúlt napokban. A kalászosok és a repce az érés fázisában jár, a növények száradása a szokásosnál hamarabb elkezdődött. Jelenleg is nagy területen van enyhe és közepes aszály, így alacsony termés átlagokra van kilátás. A nyári kapás növények is sokat szenvedtek az aszály miatt, írja az elemzés. Az előrejelzés szerint hétfőig változékony mérsékelten meleg időjárásra van kilátás, elszórtan várhatók záporok, zivatarok.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugati a szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Genesis 1974-es The Lamb Lies Down on Broadway lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk! A Genesis 1967-ben alakult angol progresszív rock együttes, a csapat később énekese Phil Collins világszerte mintegy 150-150 millió eladott albummal büszkélkedhet, meg közül Collins minden idők 30 legtöbb albumot eladó zenészek között is szerepel. 1988-ban Grammy-díjat kaptak a legjobb koncept videoklip kategóriában a Land of Confusion című dalért. Az együttes legismertebb felállása Peter Gabriel, Steve Hackett, Mike Rutherford, Tony Bank és Phil Collins. 1970 és 75 között dolgozott együtt. A később években mindannyian sikeres szóló karriert kezdtek, Phil Collins pedig énekesként is nagy sikert ért el. Pályája kezdetén a Genesis az 1960-as évek többi popzenekarához hasonlóan egyszerű gitárközpontú dalokat játszott. A 70-es években progresszív rockot játszó együttessé váltak, dalaik szerkezete és hangszerelése összetett, koncertjeik pedig valóságos színházi előadások voltak. Ezt a második szakaszt hosszú, több tételes kompozíciók jellemzik, mint amilyen a 23 perces Supper's Ready, az 1974-es The Lamb Lies Down on Broadway, a Genesis dupla koncepció albuma. A hatodik albumuk az utolsó, melyen Peter Gabriel énekel. Szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell című könyvben. A dalszövegeket Peter Gabriel írta, kivéve a címadó dalt.